ha sütök, ha főzök, utána ledülök, így alszom, úgy alszom, növesztem.

nem élek, ha félek tőletek lepények. Ha sütök, ha főzök,

0: Szevasztok, szól a Tilos Rádió. Csobog a Duna, és véget ér az Optimál. Mára egészen éjfél óta szól ez a műsor, és tüstént kezdődik a következő, ami az Orion. Szokás szerint szól nektek a Tilos. Szevasztok.
1: Yeah, I love you.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Lydia Fáj, amerikai rovarkutató, a világszerte elterjedt dalos szúnyog, Culex pipiens viselkedését tanulmányozta. E rovarok ősszel tartalékot gyűjtenek, a nappalok rövidüléséhez igazodva a téli hónapokat hűvös, sötét helyen, nyugalmi állapotban, diapauzában töltik. A tudós szúnyoglárvás edényeket helyezett ki kültéri lámpák alá, illetve sötét sarkokba. Szeptemberben a megvilágított szúnyogoknak negyed akkora hányada lépett nyugalmi állapotba, mint a sötétben tartottaké. Októberre utóbbiak mind elnyugodtak. A fénynek kitettek 59%-a maradt aktív, esélyt kapva, hogy kórokozókat terjesszen. Mindehhez akár 0,87 lux is elég volt, míg a hőmérséklet gátló hatását alig lehetett tapasztalni. Ismertette a Qubit. Egy nemzetközi tudós csoport, tanulmányuk a Nature-ben jelent meg, bulvárhajóval 32 merülést végzett az Indiai óceán mélyére, a legrégebbi, legmélyebben fekvő és legkiterjedtebb bálna temetőhöz. Általában 4 kilométernél kisebb mélységben találhatók, ám a diamantina törészzóna a féle természetes tölcsérként 7 kilométer mélyen gyűjtötte össze 5 millió év cet tetemeit. Ezek számos puha testűnek, ráknak, csontevő féregnek és kígyókarúnak nyújtanak otthont. A kutatók 485 bálna leletet azonosítottak, például 5 méteres csukabálna csontvázat, vagy 5,3 millió éves csőrös cet maradványt. Egy eddig ismeretlen ősbálna, ez a Pterocerus diamantinae nevet kapta, koponyája is előkerült, osztotta meg a Guardian nyomán a 24.hu. Május és június fordulóján sorra érkeztek bejelentések ijesztő méretű darazsakról. Zömmel nem lódarazsak voltak, hanem óriás, tőrös darazsak, akik jobbára magányosan élnek, rajzási időben azonban nagy létszámban jelentkeznek. Európa legnagyobb hártyás szányúja, hazánkban védett rovar. Tora és potroha fekete, utóbbi négy ovális citromsárga folttal. Szárnyai füstbarnák. A nőstény feje sárgás, a hímé fekete. Testhossza elérheti a 4-5, szárnyának fesztávolsága a 6-7 cm. Fullánkjukat kizárólag önvédelemből használják. Hasznos beporzók. Kordában tartják egyes lemezes csápú bogárfajok állományát, mivel a nőstény tőrös darázs ezek pajorjaiba rakja petéit, és a lárvák belőlük táplálkoznak. Tájékoztat a sokszínű vidék.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

Thank you.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Elpusztult a Sherwoodi erdőben álló 800-1200 éves Major Oak, amely valószínűleg több hajdani facsemete csavarodó összenövése volt. A 23 tonnás, 28 méteres koronájú óriás idén már nem zöldelt ki. Heyman Rook őrnagy 1790-es munkájában 1000 évesnek becsülte a kakas viadalok fáját, melyet ekkortól neveztek az őrnagy tölgyének. A hagyomány szerint búvóhelyül szolgált Robin Hoodnak, a Nottinghami sheriff elől bujkáló jóságos haramiának is. Az erdőt évek óta fenyegeti az éghajlatváltozás, az aszály okozta stressz állapot. A Major Oak pusztulásához hozzájárultak a talajt keményre taposó látogatók milliói is, az esővíz mind nehezebben jutott el a gyökerekig, így azok elsorvadtak. Számolt be a Euronews. 2015-ben a Charles Darwin alapítvány robotja a Galapagos-szigeteknél golflabda méretű, zömök, karú, kék polipra lelt a tengerfenéken. Az 1700 méter mélyről felhozott három példányból csak egyet sikerült tartósítani. Janet White, a Chicagói Field Múzeum szakértője nem akarta boncolással tönkretenni. A napokban Microeledone galapagensis néven bejegyzett polipot végül mikro-CT felvételek alapján összeállított háromdimenziós modell segítségével írták le. Alaktanilag egy, a déli félteke hideg mélyvizeiben honos családnak a trópusokon apró testűvé vált tagjáról van szó. Kék színe az alzatból kiásott zsákmány emésztése közben annak lumineszenciáját nyomja el, nehogy a kis polip maga is prédává váljon, írja a Qubit. Május és június fordulóján sorra érkeztek bejelentések ijesztő méretű darazsakról. Zömmel nem lódarazsak voltak, hanem óriás, tőrös darazsak, akik jobbára magányosan élnek, rajzási időben azonban nagy létszámban jelentkeznek. Európa legnagyobb hártyás szányúja, hazánkban védett rovar. Tora és potroha fekete, utóbbi négy ovális citromsárga folttal. Szárnyai füstbarnák. A nőstény feje sárgás, a hímé fekete. Testhossza elérheti a 4-5, szárnyának fesztávolsága a 6-7 cm. Fullánkjukat kizárólag önvédelemből használják. Hasznos beporzók. Kordában tartják egyes lemezes csápú bogárfajok állományát, mivel a nőstény tőrös darázs ezek pajorjaiba rakja petéit, és a lárvák belőlük táplálkoznak. Tájékoztat a sokszínű vidék.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Hallottam.
3: Benn is vagyunk? Hát ez fantasztikus, köszönjük szépen a TESZ-nak a fantasztikus segítséget. Szervusztok, jó reggelt kívánok, ez itt a Szexakció hírcsoport.
2: Konstival.
3: És ő Malkovicssal. Ő fülöp mintájára, tessék.
2: Azt mondod, jól hallatszom.
3: Hát nek az én fülemben egészen biztosan, remélem, hogy mindenki jól hall ő. Attesz azt mondhatja, hogy igen, úgyhogy egyszerű, kezdjük el az adást. Nos, ugye ez a pillanatnyi elmezavar, ez 14 éve tartó pillanatnyi elmezavar, rátapadt elmezavarunk, ez abból adódik, hogy Konsti most egy kicsit távolabbra jelentkezik be, még távolabbra, mint én múlt héten egy ilyen apró egészségügyi dolog miatt, Konsti meg ilyen földrajzi okok miatt van egy kicsit távolabb tőlünk most ebben a pillanatban, ami azt jelenti, hogy egészen zalából érkezik a hangja, hogyha nem titok. Ha titok, akkor
2: és
3: is tök mindegy már, mert már elmondtam.
2: És ez hozzátartozik majd a témánkhoz.
3: Bizony. Tehát én nagyon most legelőtt, hogyha nem lenne még egy pár dolog, amit el akarok mondani. Hát igazából, itt vagyok, szóval, hogyha nem lenne egy pár dolog, amit el akarok mondani, akkor mondhatnám, hogy ez a leggyorsabb átkötés. De kezdhetünk is ezzel, tehát, hogy Konsti otthon van. Múlt héten én voltam otthonról, most Konsti van otthon. És a témánk az ez is tulajdonképpen, nem az, hogy Konsti otthon van, hanem hogy az otthon, mint olyan. Közeli állatok van, ugye Szexakció hírcsoportot mondtam az elején, ráadásul nem tettem be ezért. Hogy hívják ezt?
2: Teljesen teljesen romokban vagyunk.
3: Igen, igen, mert...
2: Szóval a közeli állatoknak vegyétek úgy, hogy...
3: Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Hát ez mondjuk nem egészen, nem teljesen pontosan az a... hogy hívják? Dallam, de mindegy, kezeljétek hozzá a dallamvilágot, de nem tudom elvileg csinálni. Nem, hogy hívják, mi annak a címe? Closed... Halló?
2: Halló?
3: Hát, hogy mi a címe az énknek a... ennek a zenebanának, amit beszoktunk tenni, Closed Up Animals, vagy mi az?
2: Nyomtad a mikrofont, nem hallom.
3: Én ugyan nem. Én nem nyomtam ki a mikrofont, nem tudom, mi történt, tehát hozzá sem nyúltam semmihez se, úgyhogy... ez hogy történt? Na, jó, bocsánat, nem tudom. Itt vagy? Nem, nem tudom, nem tudom. Mindegy, ez így most csak így megtörtént. Ez...
2: De átnyott rá.
3: Elképzelhető, hogy hát így akartalak megsemmisíteni és eltüntetni a műsorból, de sajnálatos módon ez nem jött be. Figyelj egy pillanatot, várjál, mutatok valamit, jó, egy perc türelmedet kérem szépen. Na, mit szólsz?
2: Nagyon remek.
3: Remek.

0: Na, miket tudok, mi?
1: Jaj, nagyon menő.
0: Szóval akkor itt a közeljáratok Malkovicsal is.
1: Konstival.
0: Na, és hogy ugye egy olyan műsort csinálunk most, amikor hoztunk egy témát, egy fogalmat pontosan, a témánk mindig van, mindig ez a fogalmazós, fogalmazásírós, úgyhogy hoztunk egy témát, az otthon, és mint mondtam, Konsti otthonról van, tehát tulajdonképpen ez adta az ötletet. Múltéten én voltam otthon, most Konsti van otthon, de remélhetőleg majd lesz, amikor egyikünk se lesz otthon, mindenki itthon lesz.
1: Vagy mindenki otthon lesz,
0: és akkor...
1: Mint a Freddie Mercury a Radio Gaga-ba húzogatja azokat a karokat, hogy működjön az adás.
0: Igen, hát amíg hatékonyabban csinálhatta, amennyire így, ha most így megnézed a helyzetünket. No, úgyhogy valamit akartam még előtte mondani, de azt már elfelejtettem, hogy tulajdonképpen belevághatunk a témába.
1: Igen. Hát ugye abból jött az ötlet tulajdonképpen ez az otthonnal kapcsolatban, hogy most ugye otthon vagyok, de hogy melyik otthon, mert hogy otthon magamnál,
0: igen.
1: Vagy hát végülis a szüleimnél, ahol vagyok, ugye ezt a szülői házat, azt is tulajdonképpen otthonnak mondom.
0: Kezdődött, hogy csináltam a... ilyen, igen.
1: Akkor ugye lehet mondani nyilván, hogy nem tudom, otthonom Magyarország, Európa, de hogy ezeket így lehet ugye skálázni, és majd fogjuk is mindjárt. Csak hogy,
0: hát sőt, otthon vagyunk itt a Tilos Rádióban, ez a Tilos Rádió az egyik otthonunk, a Tilos Rádiónak ez az új helye, az otthona, stb. Tehát hogy hányféle otthona van embernek, nem csak embernek van, mi az, hogy otthon. Egyébként nagyon szívesen várjuk, nem nagyon szívesen, hát egy lételemünk, hogy telefonálgassatok, szóval hogyha valami hozzászólásotok van valamelyik meghatározásunkhoz, vagy valamelyik gondolatunkhoz az otthonról, vagy szívesen elmondanátok, hogy nektek mi az otthon, vagy mi az, hogy nem otthon, mire tartotok még, vagy mire tartjátok még ezt a szót, hogy otthon, akkor nagyon szívesen várjuk egyébként.
1: Ami nekem nem jutott eszembe se, tehát tudod, hogy végpörgettem én is a... Ja, végigmenjünk most, akkor kezdjük úgy, ahogy szoktuk.
0: Majd mindjárt, igen, mert egy nagyon érdekes, mert szerintem ugye azt szoktuk csinálni, ami elsőre olcsónak tűnhet, de ebből általában ilyen komoly agyalások szoktak elkezdődni. Sokszor már akkor jönnek be, telefonálnak, hogy amikor értelmező szótárnak a definícióit megnézzük, ami azért érdekes, mert szerintem mióta elkezdtük a boldogság, bizalom, barátság, humor, nem tudom, szenvedély, nem tudom, mik voltak, azóta nem volt olyan, hogy ennyi féle jelentése lett volna. Tehát, hogy eleve van két nagyon komoly jelentés halmaza, tehát két tök különböző jelentés halmaza, és még azon belül egy csomó mindent, tehát rengeteg mindent írt, és gondolkozom, hogy nem kell mindegyik, de aztán rájöttem, hogy de. Tehát, hogy volt olyan, amit gondoltam, hogy kihagyok, mert jó, ez mondjuk pont nem ide tartozik, aztán rájöttem, majd mindjárt gondolom, melyik volt az, hogy dehogy nem, tehát ez is tökre ide tartozik, de akkor menjünk először végig rajta. Ki kezdi?
1: Uh-huh. Hát nézzük, tehát ugye a...
0: Legpóriasabbal, mondja... igen.
1: Igen. Hát ugye a beszélőnek szóban forgó személynek a lakása házában.
0: Tehát igen, ez tehát a lakásod a házad, ez az otthonod.
1: Tehát amit, ahol meglakolsz, ott minden nap, ahol minden nap meglakolsz, ott...
0: igen, ez is egyfajta kifejezés.
1: Jó, főleg a kupola idején értelmes ez a kitétel, de hogy szóval, igen, tehát hogy tehát ahol laksz tulajdonképpen, igen, ez a legegyszerűbb jelentőség.
0: A másik, ugye, és ez konkrétan lakás, lakás a háza. Tehát úgy érzi az otthon, hogy ez meg kézefogható vagy. Ja, tehát, hogy ahol így fizikálisan, hogy egy fedél alatt élsz. Aztán azon a helyen, községben, városban, blablabla, ahol a szobanforgó gyerek, személy, vagy gyerek születe, gyerekkorát töltötte, családja, szülei élnek, szülőföldje, szülőfalója, szülővárosa, stb. Oké. Okay. Tehát ez kiterjeszti egy kicsit fizikailag. Magyarul ez kimegy ugye egy nagyobb földrajzi egységre, mondjuk úgy, hogy a helyiségből kilépünk a helyiségbe, ugye, kicsit nyelvtanozzunk.
1: És hát ha úgy veszük, tulajdonképpen ez most rám mind a kettő igaz, mert ugye ha otthonról lennék ugye Budapestről, akkor abból a lakás otthon, vagy nem tudom, ez olyan öregek otthon, de majd, szóval, hogy akkor ott a lakásomból, mint otthonomból lennék, most viszont ugye, mint a szülővárosomból, illetve a szülői házból vagyok, ami szintén egy otthon.
0: Ami egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert ketté állhat a kettő, tehát lehet az, hogy a szüleid, vagy valamelyik szülődnek a házalakása az nem egyezik meg azzal a helyszínen, ahol felnőttél, de esetben speciál pont igen, azt hiszem.
1: Igen.
0: És az nagyon érdekes, hogy melyik esetben vagy hívod otthonnak, vagy mikor nem, de ezt már mindjárt kitérek majd, mert csináltam egy nagyon rögtönzött közvéleménykutatást, mármint, hogy rögtönzött és nagyon kis mintás közvéleménykutatást.
1: Megkérdezted a sárít és a macskát?
0: Nem a macskát, a sárít és a Mr. Két. Tehát, akik így mondjuk olyan karnyújtásnyi, vagy kicsivel éppen csak, mert két karnyújtásnyi távolságra voltak tőlem, mivel nálam volt Mr. Két, ugye ő nagyjából a fotelben ülve két karnyújtásnyi távolságra volt, nagyon otthon érezte magát nálam, és mellesleg én is nála, de mindegy. Úgyhogy megkérdeztem, és mondtak egyiket érdekes dolgokat, csak be akarom hozni. Tehát, hogy, de ez még egy következő szint lesz. Aztán a harmadik, jó, tehát itt a városról, szülőföldről beszél, de itt ugye kifejezetten arról, ahol így fölnőttél valaha. Tehát az is érdekes, hogy azt nem szűkíti, vagy nem tágítja ezt a kategóriát, de arra gondol, hogy az is lehet, hogy otthon ott, hogy mit tudom én, bocsánat, ott születtél, és még 20 év után visszatérsz.
1: Aha.
0: És akkor így nem arról van szó, hogy azóta ott laknak valaki, tehát itt nem mondta azt, hogy most a szülői ház, az útszülői ház, hogy a szüleid még ott is élnek abban a házban, nem feltétlenül, tehát szüleid ott éltek, gyermekkorodat ott töltötted, stb., de lehet, hogy 50 éve vagy 20 éve nem voltál ott, de az is az otthonod, tartja ő, legalábbis az értelmező szótár. Ez az egyik féle meghatározás. Aztán van egy ilyen, hogy abban az országban, ahol a beszélő vagy a szóban forgó személy született gyerekkorát élte, stb. Na, tehát ugye az a lényeg, hogy itt már ugye kitér arra, hogyha valaki mondjuk mint a másik országban, akkor ugye abban, ahol született országilag. Ugye ennél tovább már nem tud menni, mert még a bolygót nem hagytuk elő az a mosabb időre, egy emberiség szintjén. Emberiség szintjén egyáltalán nem, de még egyének szintjén is csak rövidebb időre. Tehát nyilvánvalóan, hogyha majd nem tudom, a Mars expedíció sikerülne, és 134 év múlva a Marson lesznek majd kolóniák, akkor majd azt mondjuk, hogy otthon a Földön. De bár az is érdekes, hogy azt mondja olyan, aki már ott született. Igen.
1: Az a Marson, nem?
0: Igen. Én nagyon fontos megjegyezni, de ez apró kis nyelvtani kitérő, hogy mindegyik megjegyzi, mindegyik ilyen...
1: Marsianikó mit mond?
0: Mindegy. Köszönjük. Nem tudom, a Földi Tamást sem kérdeztem meg róla, úgyhogy nem tudom. Szóval az a lényeg, hogy mindegyik ilyen
1: neki
0: kicsi...
1: Neki azért könnyebb most.
0: Neki...
1: Egyelőre.
0: De Freddie Mercury, na mindegy, szóval, hogy az van, hogy mindegyik hozzáteszi azt, de ez egy apró nyelvtani bűvészkedés, amit beszélhetünk erről, de szerintem most annyira nincs jelentősége, hogy mindig oda teszi, hogy a városra, országra, stb. Vonatkozik, ha ő már máshol él. Mert ugye ez az otthon szó, ez egy ilyen távolra mutató jellegű szó, mint az meg ez különbsége, tehát az itthon és az otthon közötti különbség, ugye, hogy ha már ő máshol él, akkor beszél otthonról.
1: Igen, aha, igen.
0: De mindig ez csak egy nagyon kicsi nyelvtani kis finomság, tehát hogy ezeket nem tettem mindegyiknél hozzá, de azt csak tudjatok róla, hogy a értelmező szótár mindegyikhez hozzáteszi, hogy arra vonatkozik, amit távolabbra mutat, egy másik helyről mutatok haza ezeknél a definícióknál. Te hol tartasz, vagy hol tartunk, meg tudod nézni követ?
1: Persze, de hogy erről még azt azért tegyük hozzá, hogy ez az élőbeszédben azért lazább. Tehát én simán mondom, hogy otthon vagyok, úgyhogy egyébként ugye ott vagyok, tehát ott nem az itthon vagyok formát használom. Nyilván ez kicsit ez az olcs föl a lámpát. Vagy
0: igen. És hogyha nagyon-nagyon akar valaki, akkor és iszonyatosan egy nyelvtan kötözködő, akkor persze bele fog ebbe kötni, de ez hülyeség. Tehát én is azt mondom, hogy hol vagy otthon. Tehát, de itthont is mondok, tehát, hogy ja.
1: Hát meg egy jó 10 év azért a turizmusnak volt ugye a neve az itthon.hu, ugye ez volt az oldala, és ugye az itthon otthon van.
0: Igen.
1: Az volt egy ilyen tulajdonképpen jól fölismerhető szlogen, amit aztán végül is akkor kukáztak. De hogy
0: ez nem azért van egyébként, bocsánat, akkor hadd hozzam már be ide, mert szerintem ide tartozik, amit felírtam magamnak, ezt még azt hiszem csak fejve, hogy az otthon szónak van egy nagyon komoly ilyen pozitív töltete. Nem azt mondom, hogy olyan, mint várja, melyik volt az, melyikre mondtuk? Elfelejtettem, hogy volt egy, amire azt mondtuk, hogy szinte csak pozitív van, valamelyik ilyen fogalmi meghatározás, még annak ide meghatározásán valami fogalom így régen, de az otthon az nagyon-nagyon pozitív. Tehát az egy mindig egy ilyen meghitt, kellemes, nem tudom, családi fészek, stb. És ez az itthon-otthon vagyok, ez szerintem azért volt egy nagyon jó szlogán, mert az itthon az egy ilyen, tehát annak nincs ilyenje. Azért csak azt jelenti, hogy itthon vagyok. Gyere nyugodtan, csönges föl, gyere be, vizé, vagy mit csinálsz, gatyába ülök itthon, nem tudom, éppen gétjázok, nem tudom, tehát bármilyen, de hogy az otthon az egy kicsit más. Tehát annak van egy ilyen pozitív töltet, az otthon, tehát az a nyugalom, a megnyugvás, nem tudom, minek a helye. Az itthont azt szerintem nem használod ennyire. És ezért, hogy az itthon vagy, de amúgy meg az itthon az mást is jelent, az otthont, ezt a nyugalmat, a békességet, a jól érzed magad otthon, vagy stb.
1: Az otthon, hát ilyen leginkább, hogy mondjam neked, leginkább ilyen, most nem a, nyilván nem a test értelmében, de hogy a legintimebb, legbiztonságos adóbb környezet, ami van a számodra.
0: És eddig amelyiket elmondtuk, amelyik definíciókat, tulajdonképpen mindegyik, tehát hogy az a biztonságot adó ország, az a biztonságot adó város, az a biztonságot adó akár városrész, az a biztonságot adó lakás, tér,
1: igen,
0: hely, stb. Úgyhogy, ja. Azt mondja, hogy következő.
1: Jöhet, az, ja, a, jaj, na, az nekem nagyon tetszik egyébként, tehát hogy Igen, tehát az, hogy a szólásszerű állandósult kifejezésekben a valahol való tartózkodás kellemes, meleg, meghitt vagy bizalmas hangulatának, ugye ugye kiemeltük most előbb így ebbe tulajdonképpen ebben az előző jelentésben, de hogy ami nekem nagyon fontos, hogy valamiben való
0: Igen,
1: jártasságot,
0: ezt
1: vagy
0: csodálkozom
1: ismerős
0: egyébként,
1: életen
0: hogy
1: való.
0: ugyanebbe a definícióba tette, bocsánat, igen.
1: Tehát ebben szerintem ez azért nagyon érdekes, mert ez már egy elvon, ez egy lépésre tovább megy, és ez egy elvont gondolat, hogy ugye nem arról van szó, hogy fizikai térben történik a dolog, vagy akármilyen, hogy mondjam, bármilyen jellegű térben és időben, hanem hogy egy állapotot fejez ki, hogy te valamiben, vagy egy készséget, hogy valamiben képességet, hogy valamiben, hogy mondjam,
0: Otthon vagy.
1: ügyesen mozogsz, vagy otthon, hát ez otthonosan mozogsz, ugye benne van a
0: Igen,
1: szóban is,
0: igen,
1: hogy
0: igen, igen. Vagy csak az, hogy
1: de
0: otthon vagyok benne. Tehát én köszi, nyugodtan bíz rám ezt a feladatot, mert benne nagyon otthon vagyok.
1: igen, és hogy te
0: Beszélgessünk a Forma
1: hogy
0: 1-ről, már nagyon otthon
1: próbálom
0: vagyok.
1: ennek kitálni, hogy ennek hogy jöhetett egyébként tehát a szó, hogy kezdődött erre mert hogy nagyon képszerű és képletes, mert tényleg valóban, amit mondtunk, hogy ahol jól érzed magad, ahol kötetlenül el tudsz lenni, ugye,
0: Biztonságban
1: hogy
0: vagy.
1: kicsit az otthonról most egy más jellegű példa jutott eszembe egy tárgyal kapcsolatos ruházattal. Egy kedves, közös kedves barátunk, akiről ugye mostanában azért szoktunk beszélgetni, ő mondott nekem erről egy érdekes gondolatot, hogy a melyik a jó ruhád, ez a mondat, és ez nagyon megmaradt bennem évek alatt, és ez maga ez a példázat, és melyik a jó ruhád? Mert ugye azt szokták mondani általában, hogy a jó ruhád ugye az elegáns, szép, itt a tiszta szoba is mondjuk egy
0: Igen.
1: házon belül, amit fölveszel, ünneplő, ugye a sötét bőrcipő, fehérink, stb. De akkor abban úgy kényelmetlen vagy, mert hogy igazából törj a lábadat a cipő, mert ritkán veszed föl, meg nyilván nem is úgy vetted föl, hogy napi használatra, hanem csak, hogy jól nézzen ki, szép legyen, az ing az kényelmetlen, vigyázni is kell rá, hogy ne legyen koszos, stb. Tehát, és ugye erre mondják, hogy az elegáns drága ruha, hogy melyik a jó ruhád, hogy ez a jó ruhád, vagy az a ruhád, amiben kényelmesen vagy, ahol amiben gondtalanul tudsz lenni, hogy nem érzed az állandó feszkót, hogy nem érzed azt, hogy szorít, tehát se fizikailag, se lelkileg nem érzed magad korlátozva benne, hanem egy olyan ruha, amit nem is kell nagyon féltened, és tudsz magára az életre koncentrálni tulajdonképpen, amíg viseled. És ezzel kapcsolatban jutott most eszembe nekem ez az otthon vagyok, vagy hogy valahogy így jöhetett a kapcsolata az otthon vagyoknak, tehát egy témakörben azért vagyok otthon, mert sokat tudok róla, és nem kell megszakadnom azért, vagy nem kell feszengenem, nem kell utána néznem azért, hogy tudjak róla beszélni igazából. Vagy hogy tudjak tulajdonképpen abban a szakmában például dolgozni, mert hogy kialakítottam magamnak, ugyanúgy, ahogy egy lakóházban, ahogy beköltözöm és berakom a kis cuccaimat, ugyanúgy abban a témakörben kialakítottam magamnak egy egzisztenciát, meg egy valamilyen való tudást, meg a mentális szobácskámban elraktam a dolgokat a megfelelő
0: És
1: helyre.
0: nem csak kényelmes, hanem ami az én veszőparipám, mindig ehhez térek most vissza, hogy észreveszem, hogy biztonságban vagy. Tehát egy biztonságosnak érzem. Mert ha mondjuk betesznek egy olyan munkakörbe
1: Igen.
0: akár, amit abszolút nem érzel a magadénak, és feszengsz, mert nem tudom, hogy nem érzed meg a biztonságban. Tehát állna hibázhatók, ezt lehet, hogy el fogom cseszni, mert hogy nem vagyok ügyes benne, nem tudom, és ott nem érzed meg a biztonság, ugyanúgy otthon. Tehát, hogy vagy máshol, vagy nem tudom, tehát másokkal aludnod, vagy mit tudom, ilyen húzamosabb ideig távol kell lenned az otthonottól, mondjuk egy kényelmetlen helyen. És ugyanúgy tehát, hogy azért vagy otthon valamiben, mert hogy tök biztosnak és biztonságosnak érzed azt a terepet.
1: Igen.
0: Úgyhogy, ja, igen, ez volt a következő meghatározás, tehát, hogy valamiben, ez ugye már abszolút kinyit távlatokat, tehát ez abszolút ilyen, hogy mondják, elvontabb, sokkal elvontabb meghatározás. Igen, akkor van egy ilyen, hogy lakás, lakóház, amiben lakik valaki, ez oké, ez már az előbb volt, de ez ugye a második jelentést tartottam, és akkor volt egy olyan, amit, na ez volt az, amire azt mondtam, hogy hát jó, ezt kihagyom, mert ez a mi szempontunkból nem lényeges, és aztán rájöttem, hogy dehogy nem. Van egy ilyen,
1: hogy
0: hogy
1: lesz.
0: Hát igen, szóval az otthon. Az egy olyan intézmény, ahol aggók, rokkantak vagy tanuló gyermekek laknak együtt. És ott meg is jegyeztem, hogy a drive-ban, közös drive-ban, amit aztán persze valamiért így elkerülte a figyelmünket, tehát nem láttuk mind a ketten, de ami a lényeg az, hogy ezt elsőre úgy gondoltam, hogy ez nem érdekes, mert ez nem tartozik, de hol te hogy nem. Tehát egy olyan hely, ahova azért nem feltétlenül biztos, hogy csak és kizárólag a saját akaratodból kerülsz. Ugye ez egy érdekes dolog, mert hát nyilvánvalóan, tehát, hogy jó, ez most már nem az a korszak, amikor így a szüleid két pofon kísérletében nem teljesen az, hogy betesznek egy ilyen bentlakásos iskolába, ha akarod, ha nem, hanem általában az egy közös megegyezés is lehet, hogy még 14 évesen inkább egy távolabbi városba megyek gimnáziumba, és akkor ott kollégiumba lakok, vagy ugye 18-9 évesen egy másik városban kollégista leszek, hogy hívják van. Vagy bármiféle ilyen otthonba, megyek ilyen tanuló otthonba, vagy nem tudom, ugye egyetemistaként. Többnyire azért saját elhatározatot, de nem feltétlenül csak. Mert hogy oda vettek föl, tehát a körülmények úgy alakultak, vagy a szüleim azt döntötték, vagy abban egyeztünk meg, vagy nem tudom, hogy oda megyek, vagy katonaiskolába, vagy nem tudom. És hát ugye ugyanígy az agkorban, hogy nagyon szépen írta az értelmező szótár, tehát idősebb korban, meg... Jó az, hogyha van egy olyan gondolatod, hogy igen, talán én már nem tudok annyira gondoskodni magamról, mondja, tudom, 74 éves illető, vagy 83, és akkor azt mondja, hogy azért mégiscsak egy ilyen otthonban talán tudnak gondoskodni róla. Rosszabb az, hogyha bedugják, ugye családtagok. Még rosszabb az, hogyha még családtag sincs, csak egyszerűen be kell tenni valami hatóságnak, vagy nem tudom, mert magáról nem tud gondoskodni, stb. Vagy hát ugye most sláger témában szomorú a gyerekotthonok, vagy sokat igen. beszélünk, vagy beszéltünk ezekről. Ez
1: meg ugye a híradóban a különböző visszaélések kapcsán.
0: Igen. És ez mennyire durva egyébként a visszaélések kapcsán is mindjárt megbeszélem, de hogy az a lényeg, hogy ezek olyan dolgok, ahova nem feltétlenül, hát a gyerek otthon most semmiképpen, a többibe se feltétlenül kerülsz saját elhatározottból, önszántadból. És mégis ilyen érdekes, néznek, hogy erre nem találtak ki egy másik szót, ezt ugyanúgy otthonnak hívja a nyelv. Bocsánat, szükítek, tehát a magyar nyelv. Otthon szó az most gyakorlatilag az angol home-ból indulunk ki, nem?
1: Hát mondjuk, de hogy ott ugye azért ott kicsit más, ott azért eltérnek ezek a, ha ilyen Venn-diagramokat rajzolunk, akkor azoknak a körcikkei azért kicsit eltérnek.
0: Van egy telefonálunk, szervusz, jó reggelt kívánok!
1: Haló.
2: Szervusztok, Kaktusz vagyok, szia. Azért jelentkezem, mert jött a hívó szó, hogy otthon, idős otthon, akár vagy hasonlóféle otthon. Ebbe vagyunk benne, elég szépen édesanyám beköltözött saját szabad akaratából. De nagyon érdekes a dolog, mert nagyon jól érzi magát hasonszörű, hasonlókorú idős hölgyekkel, urakkal. Van pár barátnő is, de nem igazán az otthona. Tehát tényleg nagyon jól érzi magát, hanem érezte volna jól magát, már újra mehetett volna haza.
0: Igen, otthonról haza, igen.
2: Így van.
0: Szeretőbbször fogunk beszélni.
2: De ez az ő kis háza egy év után eladódott, és néha-néha pityeregve elmondja, hogy akkor neki már nincs otthona. Uh-huh. De úgy, hogy nagyon jól érzi magát az otthonban.
0: Ez nyelvileg nagyon szép, amit most mondasz. Ugye egyébként megható is, hogy nyelvileg gyönyörű, tehát hogy az otthonban van, amit így hívnak a magyar nyelv, ezt így nevezte el, nem mindegyik hívja, itt tegyük hozzá, de ez a magyar nyelv azt mondja, hogy otthon. Nagyon sok nyelven háznak mondják csak simán, és igen, tehát abban az otthonban nem érzi magát otthon, mert hogy egy másik otthonban szeretne lenni.
2: Otthon érzi magát, de nem úgy, mint amikor volt egy otthon.
0: Igen. Bocsánat, ez már nagyon... Igen.
1: Kemény.
0: De köszi, ez nagyon szuper. Köszi. Köszi. Na hát az ilyen telefonok, vagy az ilyen
1: megkötelezés. Van megoldás, Kaktusz, vegyétek meg neki az intézményt, és akkor lesz egy otthona megint.
0: Ennyi. Gondolom, erre engem gondoltak, de holnap intézi is szerintem. Szóval ez a helyzet, hogy nézd meg, egyébként tényleg érdekes, hát most ebben nem csináltam egy közvéleménykutatást, bevallom őszintén, mert ez tulajdonképpen most jutott eszembe, hogy ez más nyelvekben máshogy van. Ugye nagyon sokszor háznak hívják csak az ilyet különböző nyelveknek, kásza de valami, vagy house, vagy nem tudom, tehát egy valami a ház. És a magyar az valami, nézd meg, azt mondja, hogy ezek otthonok, gyerek otthon.
1: Egyébként az angolban is van, hogy hívják retirement home-nak, vagy ilyesminek.
0: Ez szerintem én azon gondolkozom, hogy kicsit olyasmi, nem, hogy szóval mivel valószínűleg be kellett kerülnöd, vagy most már nem elkerülhető, hogy ilyenre kerüljél, akár gyerekként, akár mondjuk felnőttként, akár már idősként, ezért legalább így nevében megpróbáljuk valahogy ilyen otthonossá tenni, hogy maradjunk ennél a szónál, nem? Tehát, hogy így...
1: Én nekem ennél egy más teóriám van egyébként, amit pont akartam mondani, hogy úgy, ez valószínűleg régebben kifejezés, régebben akadt rá ezekre a gyerek otthonokra, meg az idős otthonokra, hogy egyrészt valószínűleg lehet, hogy egyszerűbb a magyarázat, hogy csak arról van szó, hogy ott vannak a az idős otthonok, nem, tehát ott vannak az idősek, tehát ott találod meg őket, vagy ott találod meg a gyerekeket, ugyanolyan, mint mondjuk egy, nem tudom, egy állatotthon, vagy egy olyan állatotthon, hogy ott meg az állatokat találod meg, tehát hogy valahol egy hely, ahol ezek a név, vagy a szóban nevezett dolgok tartózkodnak, de hogy egyébként meg, hogyha ha akarunk mögé talán egy ilyen pozitív jelen, hogy miért pozitív jelentést kapott, és miért nem mondjuk a telep szót használja.
0: Igen, vagy idősek háza, idős telep.
1: Vagy gyerektelep, ez az egyre...
0: Gyerektelep, de még gyerekek háza, vagy idősek háza, tehát ja, nem ja, így ja. Hol, igen.
1: Valószínűleg azért ez alakult ki, mert hogy amikor szerintem ez kialakult, nem tudom, most tippelek század elő, 19. század, akkor minden más lehetőség sokkal rosszabb lehetett. Tehát az, hogy mondjuk a gyár vagy gyereknek el tudják helyezni egy otthonban, az ma szörnyűségnek hat, és egyébként nyilván nem túl jó, de a mondjuk egy 19. századi lehetőségekhez képest valószínűleg nagyszerű, tehát mondjuk egy
0: ahhoz árva, képest egy otthonnak számít. Gyereket.
1: Igen. Vagy ugyanígy nézed a mondjuk az időseknek az otthonát, az mondjuk pont úgy századfordulón 19. században korábban, ha mondjuk nem volt senkije, és nem tudott hova kerülni, akkor az opciók sokkal rosszabbak voltak, és ahhoz képest lehet, hogy ez valóban egy otthont jelent.
0: Igen.
1: Tippre. Aztán persze nem tudom, hogyha vizé hallgatók, cáfoljanak meg. Hogy...
0: Nem, ez szerintem abszolút, abszolút jogos lehet. És még annyira jogos lehet, hogy átkalibrálom magamba, és inkább ezt fogadom el magyarházatnak, hogy miért annyira otthonnak nevezték el. Mert ez valószínűleg tényleg időben korábban történt. És az a helyzet, hogy szerintem az is itt előkerült kérdésnek, hogy ugye most nagyon sokat beszéltünk a műsor legelső felébe arról, hogy az otthonnak van egy ilyen, tudod, ez a misztikus, vagy bocsánat, nem misztikus, hanem ez a magasztos jelentése, bocsánat.
1: Igen.
0: Hogy a biztonságban jól érzed magad, ahol gyengéden, nem tudom, azért szólak hozzád, ahol kellemes, ahol biztos jó, stb. Kényelmes, és ez nem feltétlenül jelenti ezt. Tehát az otthonnak van az a, hogy mondjam, ilyen puritánabb és egyszerűbb, csupaszabb jelentése, vagy egy hely, ahol így laksz. Le van ejtve, hogy otthon érzed magad, de érted, vagy bocsánat, biztonságban, vagy kényelembe érzed-e magad? Nem. Tehát, hogy hazamész, és esetleg borzasztó körülmények között is laksz, vagy fizikálisan, vagy mondjuk az emberek, akik körülvesznek, nem, de akkor is otthon. Tehát, hogy otthon, kész. Ezt hívjuk otthonnak, sajnos. És hát a gyerek otthon, meg mondjuk idősek otthonnak is, tehát, hogy az pont mindegy, hogy otthon érzed magad, de önszántadból mentél-e, vagy csak ez jó helye, egyszerűen otthon, kész. Ez az otthon definíciója, el kell fogadni, sajnáljuk, tehát, hogy ez van. Mi azért szerintem valószínűleg többet fogunk beszélni, tehát hogy ha ezt a jelentését néznénk, az nagyon hamar véget vetne a műsornak. Sok a körömére, teszem hozzá biztos, de hogy így...
1: Nem tudom, hogy a csetet most te látod.
0: Éppen nem, de meg tudom nézni egy pillanat, majd megfogom. Szóval az a helyzet, hogy nagyon hamar véget vetne, tehát megpróbálunk az otthonnak egy mélyebb rétegeibe belemenni, mert így értelemszerűen egy kicsit azért is hamar véget vetne, csak azt néznénk, hogy emberek laknak valahol csá. De valóban... Nagyon érdekes nekem, én még fölírtam még egy dolgot, de akkor azt elmondom most, hogy vannak, ugye én dolgoztam is hírekkel, tehát ugye a hírek ömlenek rád, és egy részét ki kell szűrni az agyadnak, el fogom mondani hamarosan ezt, de megint van egy telefonálunk, amit most fölveszek, már nem a telefonálat, hanem a telefont. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Halló!
2: Sziasztok, én András vagyok, és hallgatom itt, amit beszéltek. Én Németországban élek, és szeretnék egy kicsit segíteni. Ezek a fogalmak, hogy gyerek otthon, meg idős otthon, ezek egész konkrétan, mint oly sok minden a németből lett átvéve a magyarba, mint kifejezés.
3: A heim?
2: Tehát a németben is ezt használják, hogy Altersheim, tehát aha, az idős otthon. Tehát ez a heimnak az otthon fogalom, a német egyik otthon fogalom, mert több is van, annak az átvétele egész egyszerűen. Simán gondolom, hogy ez az 1800-as, 1700-as években történhetett, amikor ugye a német hatás annyira erős volt a magyar nyelvre.
0: Igen, ez akkor az, hogy akkori átvétel, és akkor ez végül is erősíti Konstinak a teóriáját, ami azt mondja, hogy lehet, hogy akkor csak simán arról beszél, arról szó, hogy csellengenek, vagy éppen adott esetben akár nem is élik túl azt, hogyha nincs otthonuk, de ennél már egy fokkal azért az, hogyha hazakerülnek, vagy otthonnak nevezzük ezt a helyet. Köszönjük szépen ezt.
2: Ez a megfejtésem.
0: Köszi szépen, okay. És egyébként, bocsánat.
1: És Németországban hogy vagy otthon?
0: Ezt akartam kérdezni, igen.
2: Hát, már lassan 8 éve élek itt. Uh-huh. Hát, természetesen otthon érzem magam. Van itt egy otthonom, hát nyilván egy bérelt lakás, és
4: Ja, hát otthon érzem magam tulajdonképpen, de hiányzik az igazi otthonom, ugye Budapest.
0: Az otthon, igen.
4: Tehát az eredeti otthonom.
0: Köszi szépen, ez azért fontos volt, mert ha valaki Németországban telefon, ezt muszáj megkérdeznünk azért ezt a rétegét az otthonnak. Köszi szépen.
4: Okay.
0: Köszönjük, hello.
3: Köszönjük szépen.
1: Hát egyébként én szoktam ezt mondani így harmadik, tehát a városokra tekintetében mondjuk, akkor harmadik, én is értem, hogy a Berlinben viszonylag egy ideig, és akkor szoktam azt mondani, hogy nekem Berlin így a harmadik otthonom, aztán most már jó 10 éve nem voltam ott szinte, de hogy hát, volt egy időszak, amikor az volt. Tehát
0: igen,
1: az,
0: de bocsánat, olyan
1: sőt, még a mai napig, hogy mondjam, a városok top listáján, ahol legtöbbet tartózkodtam életemben, meg mindig a harmadik helyen áll Budapest és Zalaegerszeg után.
0: Bocsánat, csak egy pillanatra elgondolkoztam a sorrenden, de igen, most nem tudom, hogy hol lehet így többet töltötti, mint a Zalaegerszegen, de igen, tehát akkor a harmadik Berlin.
1: Peste most már jól többet, igen, most már átvette a vezetést, úgyhogy egy, még egy lehet, dolog, hogy át kéne iratkoznom.
0: Egy dolog érdekelne, ezt nem kérdeztem meg a hallgatótól, hanem azon gondolkoztam, ezt tőled is megfogom, mert azért te is elég otthon vagy a német nyelvbe. Heim, vagy mi a szó? Igen. Azt mondta meg nekem, hogy egyébként ott annak van egy olyan többletjelentése, meg hasonlóan van, mint magyarban az otthon, tehát ez a nagyon jó pozitív jelentésű, mert...
1: Abszolút.
0: Ah, jó, akkor tényleg, akkor elfogadom az elméletedet, hogy akkor a németek annak idén úgy nevezték el ezeket a különböző idős gyermek, és nem tudom milyen munkás, és a többi otthonokat, hát, ott sokkal jobb, mint hogyha nem ott lennél, vagy hogy mondtad, hogy a B verzió, hogyha nem ott lennél, az sokkal vacakabb lenne, mint mindig ez a kevésbé jó megoldás.
1: Ja. Hát ugye ott is, sőt egyébként nagyon érdekes, mert ugye például van a Heimat, ugye az a szülőföld otthon, tehát hogy ez is tulajdonképpen egy érzelmi otthon, tehát tulajdonképpen ott is belenyúlik ilyen nagyon érzelmi, származási, hogy mondjam, területekre is a jelentésbe.
0: Aha. Igen.
1: De aztán persze ott ugye le tudják ott a izével a Zuhause, hogy otthon vagyok, tehát ezzel is meg
0: hogy mint... Praktikus egy nép amúgy.
1: Igen, de annak, hogy mondjam, van egy, ugye azt egybe is tudod így mondani, tehát hogy főnévként használva egy Zuhause, az ugye magát a lakóhelyet, tehát hogy igazából náluk azért van egy ilyen, ez kicsit ilyen, talán a Heimat, meg ezekhez a szavakhoz képest, ugye kicsit ilyen földhöz ragadtabbnak tűnő összetétel, de hogy mind a kettő azért működik.
0: Egy dolgot még azért hozzátennék a telefonálóhoz, én ugye nem annyira uzamosabb ideig, bár azért 9-10 hónapig éltem egy másik helyen, konkrétan Dublinban, még jó régen, és akkor például nagyon érdekes volt, és ugyanazt tudom mondani egyébként, mint a hallgató is, hogy volt ott egy otthonom, tehát egy lakás, ott nagyon-nagyon jól éreztem magam. Valószínűleg, tehát jó társaságban is laktam, ez mindenképpen.
1: Te Montábornokkal is, meg Balázsra.
0: Igen, Montábornokkal a vége felé, de amikor, tehát egy nagyon-nagyon régi gyerekkori barátommal, Balázssal, és aztán akik később költöztek, lakótársak, ők is nagyon-nagyon kedves és jó emberek voltak, jó fej emberek voltak, és ugye mellük is jól éreztem magam, tehát ez nagyon sokat számított, de a lakás is jó helyen volt, biztonságos kör, stb. Tehát egy nagyon otthon voltam abban a lakásban. Az országban imádtam, nagyon szerettem, de mivel tudtam azt, hogy véges ideig leszek ott, nagyjából vágtam azt végig szinte, hogy körülbelül mikor fogok hazajönni, egy picit később jöttem, de nagyjából tudtam, hogy mikor fogok hazajönni, tehát ott az otthon érzés nem alakult ki, tehát mindig egy ilyen nagyon... vagy milyen ilyen barátsággal, békével, jó szívvel gondolok vissza Dublinra, meg az írekre, nagyon kedves, kellemes hely, de nem éreztem soha otthon magam. Tehát az országban nem, a lakásban viszont, amikor a munkában az, amelyek nem tudom, vagy valahonnan, így nagyon biztonságos, tök jó tér volt. Tehát, hogy ott kétféleképpen voltam otthon, az egyik féleképpen nem annyira, tehát, hogyha hazavágytam, vagy jönnék haza, vagy nem tudom, itt van az igazi otthonom, de magában a lakásban az viszont, tehát, hogy amit mondtunk az elején a definíciókkal, lakásilag viszont, vagy ilyen térileg nagyon szépen otthon voltam, tehát ez tök jó volt. Tehát itt vétértékem nagyon kijött. És amit akartam mondani az előbb, ez egy kicsit negatívabb lesz, vagy szomorúbb, amit akarok mondani. Ugye messziről indítottam, tehát ugye a híreket így pörgetjük, somó, borzalmas dolog jön, és már valamikor immunisak vagyunk rá, tehát sajnos igen, meghaltak balesetben, szomorú, nem tudom. De van egy-két dolog, ami engem még annak ellen szíven üt, hogy ugye rengeteget írtam is híreket, tehát kb. 13-14 ezer hírírás után hagytam abba ezt a szakmát, és hogy még mindig nagyon-nagyon a sokadik után is szíven tudott ütni valamiért, és most kezdtem, a műsorra készülve kezdtem rájönni, hogy lehet, hogy ennek ez volt az oka, hogy otthonában fagyott meg. Otthonában halt meg, otthonában fagyott meg, stb. Az idős asszony. Még talán az is, amikor mondjuk egy tragikus szénmonoxid mérgezés, stb. Tehát amikor az otthonod ami ugye megbeszéltük, hogy a magyar nyelvben egy ilyen nagyon-nagyon pozitív, és így is használjuk, hogy az otthonod, stb. Nem azt mondja, hogy a házában halt meg. Ugye ez nagyon ritkán, tehát nem ezt szoktuk írni egyébként a hírekben, hanem az otthonában hunyt el, az otthonában fagyott meg, stb. Tehát amikor ez a békés és elvileg ugye biztonságos tér, amit mondtuk, az egyik attribútum, hogy biztonságos, ez fordul ellenet tulajdonképpen, vagy ez válik olyanná, végülis az otthonában gyilkolta meg, vagy ugye otthon mondjuk a családtag gyilkol meg, vagy nem tudom. Tehát ez a borzasztó, aminek ez lenne a igen, és ezen a definíció, hogy a biztonság és a kényelem, és a nem tudom micsoda, ahol biztonságban érzed magad, ott ölnek meg, vagy éppenséggel pont, hát idézél be, a otthonod öl meg téged, mondjuk egy mérgezést, én mondok, mérgezés, a többi, tehát ez engem valami nagyon szíven ütött mindig. Tehát ez volt az, ami fölött nem tudtam annyira izén elmenni, érted, mint ahogy sajnos már egy baleset, meg azt, hogy csak hogy gépjesen megírja az ember, ez valahogy mindig olyan borzasztó megrázó volt, és szerintem lehet, hogy ez, mert az otthon az tényleg ezt társított, hogy ott jól vagy, ott biztonságban vagy, és hát ott nem illik. Ilyen csúnyán meghalnod. Tehát az, hogy otthon, az is egy érdekes, hogy otthon halsz meg, mint azért, tehát nem kórházban, hanem betegségben, egy otthon az ágyadban távozol, viszont ez megint más.
1: Megvan a maga, hogy mondjam, értéke olyan szempontból, hogy nagyon sok ember van úgy, hogy szeretne hazamenni meghalni.
0: Igen.
1: Tehát, hogy például ugye most oké, hogy tehát milyen szörnyű, amikor az otthonában hal meg mondjuk váratlanul.
0: Igen, az igen.
1: Tehát mondjuk egy balesetből kifújlag, úgyhogy simán élhetne még. Viszont annak meg megnő az értéke, hogy mondjuk idős embernek az az utolsó kívánsága, vagy kívánsága, hogy az otthonában nyilván a számára legfontosabb, vagy legkedvesebb helyen ott halhasson meg.
0: Igen, és akkor vagy a kórházból, vagy pedig akár az idős otthonból is hazaviszik még az utolsó, nem tudom, gyógyítatlan időszakra, és az viszont meg egy valóban egy magasztosabb dolog, mert ott sikerült, tehát szerencséje volt, ezt így is beszéljük, nem, mert most több halál a szerencséje, tehát hogy ilyen, hál' Istennek haza tudtuk vinni, és otthon tudott meghalni a saját ágyába, vagy a szeretett szobájába, vagy nem tudom, tehát
1: Igen. Az ő abban a környezetben, ami a legfontosabb neki, meg a legkedvesebb.
0: Sőt, bocsánat, ez olyan sokszor mondom, a szerettei körében még azt szokott lenni.
1: Nem feltétlenül egyértelműen, tehát, vagy hogy mondjam,
0: negatív. Nem, én kifejezetten hát, erre értem, tehát amikor olyan tragikus, tehát hogy nem kéne ilyen, nekem szabadna történnie. Most nyilván túl azon persze a lakhatás, meg szegénység, meg sok dolgot megnyit, de hogy egyébként valóban, tehát hogy az otthon a melege, biztonság, otthon melege, ugye? Hát az otthon meleg, ez hányszor mondjuk, és hát az otthonában fagyott meg ennek a kifejezetten az ilyen durva és szívbemarkoló ellentéte. Tehát...
1: Azon röhögök, hogy egyébként ez lehet, hogy meg fog változni, mert ugye otthon melege, ugye a régi hideg időkben, amikor az ember ne fagyjon meg, akkor otthon ugye befűzötés jó. És most pont akartam is egyrészt kérdezni, technikai kérdés, hogy mennyire hallatszik be, hogy a ventilátor itt izé megy a lábamnál, mert hogy egyébként már kezd megint egy hőkupola kezd visszajönni, meg kupulálni minket a hő újra.
0: Úgyhogy... Az van, hogy én nem hallom, ami nem vők tök süket, úgyhogy talán többi, vagy hát talán hallgatók se. Én azt hiszem, hogy nem hallatszik be nagyon, de mivel egyfajta popofázunk, így elnyomja a hangunkat.
1: Jó, lehet, igen. Hát meg ugye ez lehet, hogy zajszűrős, amiben beszélek.
0: Azt hiszem, hogy igen. Szóval, szuperül hallak az a lényeg.
1: Az otthon hűvös, amikor végre hazaérsz, és ez
0: valóban, hogyha ilyen lesz a hogy hívják, a klímája Magyarországnak, az éghajlata, akkor lehetséges, hogy többször lesz az idő, hogy egyszer átfordul az otthon hűvösébe.
1: Hát tegyük ugye hozzá, hogy azért ennek azért sokkal mélyebb jelentései vannak, hiszen maga a hűvös, mint hűvös, hűvösen fogadták, stb. Tehát ennek ezért van egy nagyon mély, ilyen negatív, vagy nem is negatív, de egy ilyen...
0: Hát igen, negatív, igen, de negatív az ilyen. Tehát a hűvös ember, meg nem tudom, az sose pozitív, akkor az otthon hűse.
1: Igen.
0: Az azért nem igaz különben.
1: Hűcsepet,
0: hűcse. Azért nem igaz. Fölveszem a telefont, és utána elmondom, hogy ez miért nem igaz egyébként. Szervusz hallgató, reggelt kívánunk.
1: Reggelt.
5: Jó reggelt, kis ember.
0: Szia.
5: Mondtam, ha lendít a dolgon, pármatig itt leszek ott. Nézett üzeges szemmel, viccelt, néz körül ember, ezek csak házak, az otthon valami más. Énekelte ugye Charlie. Na, de nem ezért telefonáltam.
0: Hanem, hogy eléneked.
5: Ugye a külföldiek mindig otthonról mennek haza, meg itthonról jönnek vissza. Ugye ez az itthon és otthon közötti különbséget azt tudják értékelni, de még csak nem is ez a fontos, hanem a hajókon ki van írva, amikor hazamész, látod már én is ezt mondom, hogy welcome home, ami ugye azért fura, mert minden alkalom, amikor visszamész, általában egy másik kabint kapsz, nem mindig, de legtöbbször, mondjuk a zenész legtöbbször mindig ugyanabban megy vissza, de hogyha egy átlagos hajós alkalmazott, akkor mindig más, tehát úgy van ott.

0: Akartam mondani, hogy az azért nem igaz az otthon hidege, meg nem tudom, mert ugye az meg, hogy valószínűleg az időjárás egy szélsőségesedni fog, hogy ilyen szépen fogalmazzak. Ezért tulajdonképpen az otthon melege is timmelni fog, mert telente meg lehet olyan idő lesz, mint most télen, hogy iszonyatos hideg, és közben meg hogy hívják, iszonyatos havazás, meg nem tudom, telefon. Szervusz, jó reggelt!
1: Az otthon klimatizáltsága, ez lesz majd.
0: Igen. Jó reggelt, hello!
2: Szervusztok, ismét Kaktusz. Ha már kisember Charlie-t idézte, mi idézőjelben előző életemben 9 évig Münchenben éltünk, ott találkoztunk nagyon sok külügyesel, külképviseleti dolgozóval. Ő nekik volt a mondásuk, hogy mindenhol szar, de legszarabb otthon.
0: Milyen jó kis... Kár egyem ez az utolsó telefon, milyen pozitívan tudnánk bezárni a adást.
2: Ez tulajdonképpen nem is a szűken vett otthonra vonatkozott több, mint valószínű, vagy hát tudjuk is, hogy nem arra vonatkozott, hanem hogyha hazament, ugye találkozott az esi faktorral a munkahelyen, az otthoni központ, stb. És ez is ez. Na meg hát a pénz. Erre vonatkozhatott ez a mindenhol szarderek szarabb otthon.
0: Attól tartok. Okay. Köszi szépen, köszi.
1: Puszi.
0: Milyen pozitív, nem azért így?
1: Hát figyelj, biztos megvan az a, nem tudom.
0: Van az a munkakör, ahol ezt érzed, ezek szerint, mert ugye van, ahol az otthon nem feltétlenül azért jelenti, ugye általunk
1: otthon beszélti. Otthon a repülőt jelenti, amivel 2 milliárd ér repkedsz havonta.
0: Igen. Nem tudom, mire gondolsz, de igen. Na, szóval viszont van egy nagyon érdekes, tehát van még egy definíció, amit meg kell beszélnünk szerintem. Uh-huh. Akár ez azért is, mert valamennyire szerintem van, hogy a Tilos Rádióra is, ha úgy tetszik. Ugye van egy ilyen, az utolsó, az egyik utolsó, amit megfogalmaz az értelmező szóta, az otthon definícióra különböző közösségek, szervezetek, tevékenysége, társasági élete számára szolgáló épület vagy helyiség. Helyiség, ugye? Bocsánat, ez fontos, most így kiemelem. Uh-huh. Szóval, hogy ez a minisztériumnak az új otthona, ugye? Tehát kiköltöztették, nem tudom, most aki aktualizásra beszél, kiköltöztették, és egy új otthonra találta, nem tudom, melyik minisztérium, vagy nem tudom, a Földművelési Minisztériumnak már jó régóta ez otthona, és így tovább. Tehát, hogy nagyon sokszor egyébként azt mondják, tudod, ilyen tévéstúdió elköltözik, bemutatják a nagy új csillivillizét, és akkor azt mondják, hogy hó, hát új otthonra lehet, és hát ezért mondom azt egyébként nyilván, hogy az minket is érint egy kicsit, mert hát nem titok, mindenki tudja, hogy elköltözött a Tilos Rádió nagyon pont másfél éve, és akkor az szokott ilyenkor lenni, hogy új otthonra talált, ugye a Tilos Rádió, az RTL, a nem tudom micsoda, tehát így elköltözik a szerkesztőség, ezért új otthonra találtunk.
1: Igen.
0: Ez a kérdés, ugye, hogy ez vajon mikortól számít új otthonnak? Tehát, hogy új otthonnak számít-e? Uh-huh. Új helynek számít, ez teljesen nyilvánvaló. Fizikailag elmozdultunk, ugye, a Verdéből, vagy előtte a Mária utcából, stb. És nagyon sokszor van, most csak a Tilost jegyzem meg, és nem tudom megmondani, tehát azért nem mondok embereket, mert nem tudom, de ha hallgatom adásokat, régebbieket, akkor olyan sokszor nosztalgiával gondolnak vissza, még akár Podmanickire még jóval azelőtt, hogy mi egyáltalán.
1: Ó, nagyon sokan, persze, én is, sőt, ilyen régebbi tilososok, ha előfordulnak, kulti, akik valahol, akkor abszolút, igen,
0: Podmanicki. Kulti. És akkor valahogy tudod, elő szokott kerülni a beszélgetésekbe, akár nyilvános, vagy akár ilyen magánbeszélgetésekbe, jó, hát azért akkor voltunk igazán otthon, tehát kulti volt, de valaki azt mondja Máriára. Akármi, mert hogy mi oda születtünk, vagy hogy mondjam, tehát nekünk ott kezdődött a műsorunk, és akkor az még igazán otthon volt. Vagy azért, mert közel volt hozzád, vagy azért, mert te tudod, ez... Na és akkor ez a kérdés, és innen jön be nekem egy ilyen személyes vonal, vagy bocsánat, tehát innentől akarok igazán személyesen beszélgetni veled, meg akár a hallgatókkal, hogy mikortól számít valami, és miért számít valami otthonnak. Mert itt nagyon sokféle dolog szokott nekem, nem tudom, akit így hallottál beszélni a régi tilosos helyekről, hogy azért, mert ott indult az egész, vagy még Csörsz utca, na most tényleg, hogy visszamegyünk a legelejére, nem tudom, ugye a 90-es évek közé. Tehát, hogy azért, mert ott indult, és minden más az már csak ilyen elköltözött izé, ott már csak vándorodunk valahol. Vagy azért, mert akkor, nem tudom, fiatal voltál, és akkor voltál a legtöbbet a rádióba. És akkor volt az, hogy úristen, még itt hajnali négyig bulizgattunk benne a rádióba. Vagy akkor azért, mert akkor ez egy elképesztő jó hely volt, akkor volt a legjobb élet a Tilos Rádióba, tudod. Most nem mondom, hogy melyiknél, csak tipikusan, tehát ilyeneket szoktam hallani. Akkor volt, akkor még életek voltak, szóval akkor hajnalig söröztünk, nem tudom, mit csináltunk a palotaival itt a közös helyiségekbe. Vagy pedig simán az, hogy azért tekintem otthonomnak, mert az tök közel volt hozzám. Én nekem mindegyik, mind a három végül is, nem tudom. Tehát, és akkor
1: hát tudod, vagy várja, van még egy lehetőség, de ez csak hipotetikus.

0: mert ez nem történt még meg. Ugye, hogyha az, aki ötlete szerint mondjuk a rádió nem bérelne, hanem venne egy
1: Igen,
0: ingatlant
1: igen,
0: magának,
1: igen.
0: akkor arra is rá lehetne mondani, hogy az otthonabb, mint a többi, hiszen az végre a saját földje onnantól, hogyha lehet így mondani, saját kis
1: Hát.
0: helye, amit ugye nem lehet tőle aztán elvenni, tehát hogy
1: Na de tudod, mi van?
0: igen,
1: Tudod,
0: többféle
1: mi van, hogy az
0: értelmezés
1: is
0: van.
1: egy nagyon nagy kérdés egyébként, hogy azt azonnal otthonnak tekinteni a tilos rádió közössége. Tehát nem lehetne az, hogy mondjuk megveszed, de akár ezt, tehát most mit tudom, hogy ölünkbe hullan, és megvehetnénk, vagy akár egy bármelyik másikat, tehát megvesszük az ingatlant, az definíció szerint a leginkább ez az otthonod. De lehet, hogy mégis valaki továbbra is azt mondja, hogy én nekem akkor is a podmanicki marad örökre, vagy még a kulti marad örökre az otthon, mert bocsánat, ott történtek azok a dolgok, amik mit tudom, ilyen fantasztikus ezek voltak, meg ott volt a legnagyobb élet, vagy legnagyobb buli, vagy nem tudom. Tehát szerintem
0: Hát
1: attól, hogy megvennénk egy helyiséget, vagy nem tudom, vagy hát ugye egy ilyen tudom, ingatlant, és az lenne a Tilos Rádió örök állandó, innentől kezdve örök állandó otthona, az nem biztos, hogy mindenki azt tekinteni otthonnak egyébként.
0: Igen. Na most én azon gondolkodom, hogy most próbálom saját kútfőből, aztán nyilván te is mondd el, hogy mire gondolsz. Nekem az az álláspontom ezzel kapcsolatban, hogy most próbálom magamra, hogy én hogy érzem. Nincs, minden helyen valamennyire az otthon éreztem magamat, de hogy ami leginkább szerintem hát talán ahol leginkább azt lehet mondani, hogy legotthonabb volt, az most nem is, tehát mi alapján döntök, ugye most azok közül a lehetőségek közül, amit felsoroltál, szerintem onnan tűnik nekem a legotthonabbnak valami, hogy egyrészt mennyi időt voltunk ott, de az x-edleges, meg hogy mennyi időt töltöttünk ott, tehát hogy
1: Igen,
0: tényleg, amit
1: igen,
0: mondasz,
1: igen,
0: hogy
1: igen, igen, igen, igen.
0: az a haver, tehát leültünk ott, dumáltunk, ezt azt csináltunk, meg voltak mindenkinek a helyei, úgymond,
1: Na jó, de
0: hogy
1: azt szerintem így ez döntetlen nálam a Verde, meg a Mária utca. Nekem például.
0: Körülbelül nekem is, most pont ezen tökörészek én is magammal, hogy melyiket mondjam, ha mondanom kell valamelyiket. Mert azért azért a Mária utca is ilyen, hogy mondjam, közösségi tér volt, meg a Verde is. Azért ott is, ha nem is mindenkivel, sokakkal mindig, de azért ott is azért volt némi kempelés, ott azért bent is örögtünk, azért mi is, meg dumálgattunk, meg volt, hogy ugye bejöttek haverok, és akkor megmutogattuk a rádiót, utána a konyhába dumálgattunk, tehát hogy meg ott tilososokkal borosztunk, söröztünk, eldumáltunk, tehát hogy volt ilyen jellegű dolog. Én például a Margitban én ezt még egyelőre nem érzem, aztán ebből lehet valami, de hogy valószínűleg nem akarok izélni, lehet, hogy mert ez nekem nagyon kiesik, és sokaknak meg egyébként tök közösségi tér, mert hogy tök közelesik
1: Pont,
0: hozzájuk.
1: pont ezt akartam mondani, tehát az a helyzet, hogy én amikor az előbb azt mondtam, hogy valamit azért érzek közel, vagy bocsánat, valamelyiket a Tilos Rádió otthonai közül azért éreztem közelinek, mert hogy nekem közel volt fizikailag, ez nem arra vonatkozik, csak hogy a lusta szar ember vagyok, és érted, egy nyitom én, hogyha keveset kell menni, akkor otthon érzem, ha sokat kell érte menni, akkor meg ilyen munkahelynek, vagy nem tudom, ez egyszerűen csak azért, mivel közelebb volt, ezért többet tudtam bejárni, ezért többet találkoztam emberekkel, ezért több időt töltöttem benne, tehát ennyi. Tehát én azért tekintettem ezeket jobban otthonának, de ez csak az én szívembe értett. Tehát simán lehet az, hogy itt sokkal, nagyon sokan azt mondják, hogy jaj, de sokkal többet végre nem esik ki annyira, mint mondjuk a Verde, amikin volt tényleg nagyon, tehát viszonylag a legkijebb lévő így a központból, vagy hogy mondjam.
0: Tegyük és akkor hozzá, nekünk ez volt a legjobb.
1: Tehát persze, persze, nekünk közel volt, de ezt mondom, hogy nekem ezért, és lehet, hogy valaki azt mondja, hogy végre onnan elköltözött, mert hogy valaki tényleg, tehát konkrétan a beszélt ember, aki azt mondta, hogy na jó, azért most már annyira nincs kiesve ez, mint hát neked. Persze. Hát és akkor ő lehet, hogy vagy valószínűbb, hogy ő ezt otthonabbnak érzi, vagy hogy mondjam. És akkor ilyenekkel múlik egyébként az otthon. De én szerintem ez abszolút a társaság, nem? Tehát, hogy többet töltesz itt, és nem csak azért, mert akkor ülsz itt, és most tudom, itt vagy, és akkor jaj, de jó, mert meleg van, meg nem tudom, vagy éppen hűvös a klíma miatt, hanem azért, mert tényleg itt találkozol emberek, itt van a közösség, és akkor ez érdekes, igen. Tehát, hogy, de sok embertől hallottam, hogy itt még nem érezte igazán otthon magát. Ez több dologból szokott adódni egyébként, tehát amennyire így megint csak egy ilyen nagyon szűk kis mintás közleménykutatásban, vagy azt mondja valaki, hogy itt még nem igazán, mert nem nagyon volt még sokat itt, tehát, hogy nem régóta vagyunk itt, és még úgy nem érzi, hogy belakta volna a Tilos, vagy akár ő. Vagy pedig van olyan ismerős, aki azt mondja, hogy persze, és az bevallja, hogy az én, mert megváltozott neki is az életet, nem tud olyan sokat bejárni, egy műsort készít, de nem tud utána itt lenni, ezért ott lenni, úgyhogy ezt azért is érzi kevésbé otthonnak, mert A hely megvan itt is, tehát ez nagyon jó közösségi hely, sőt itt környéken, hát valljuk be, hogy jóval több a kocsma, meg beülős hely, hogyha akarnánk, akkor valahol beülünk így adás után mi is, vagy pláne az esti műsorsávok
0: készítői. Jó, de akkor nem a tilosban vagy, érted? Tehát ez annyiban
1: az
0: más,
1: is igaz,
0: hogy
1: az is igaz, igen.
0: Konkurencia is, tehát ahova beülsz helyette, és nem az van, hogy mondjuk, ugye, mivel a tilos messze van mindentől, ezért kénytelen vagy oda menni mondjuk. Tehát ha már ott vagy, akkor nem beülsz valahova a környéken, hanem ott a rádióban.
1: Na de várjál, hogyha mondjuk a Verdét nézzük, onnan mondjuk egy ilyen 3 metró megállott, vagy 4 villamos megállott, épp kell menned minimum, hogy valahova beüljél. Így, hogyha lemész, leugrunk a tilosba, akkor oké, hogy akkor nem a tilosba vagyok, hanem az XYZ szórakozóján, de mégis a tilos vonzás körzetében. Tehát a tilos valahogy közelebbnek, otthonosabbnak érzem, mert innen csak le kell ugranunk, ugye a nem tudom melyik hát, kiskocsmámat.
0: Pont az, hogy el kell menni. Tehát tudod, amikor mondjuk italoztok, beszélgettek, stb., az mondjuk nem ott történik, mint ahogy mondjuk a korábbi helyszínek.
1: Na jó, az igaz. Ja, az lehet, hogy ott azért, igen.
0: Tehát nem maga a pozitív közösségi élmény.
1: De azt tudod, ám egyébként, hogy nagyon sok minden változott a tilos rádió, az otthonosságában nagyon sok minden változott a Covid miatt is. Kényszerűen. Tehát erről nem tehettünk. Igen. De hogy ugye egyszer meg kell szüntetni, tehát volt az példátlan módon a rádió történetébe, ugye 2020-ban be kellett zárni tulajdonképpen. Tehát, hogy elment. Azt hiszem, hogy jól emlékszem, hogy elmentek a technikusok 10 óra körül, tehát beadtak a mizet, és akkor nem voltak ott, lehet, hogy rosszul emlékszem, de akkor meg ugye csak ő lehetett ott. Tehát akkor mindenki volt zárva, vagy akár csak egy vagy két embert így vendégül lásson, pláne az, hogy valaki itt többen beüljenek és beszélgessenek, jól érezzék magukat. És ez ugye nagyon sokan tapasztaltatok, beszéltünk egyébként a Covid 5 éves évfordulán arról, hogy ez sok helyen nem tért vissza egyébként a Covid után. Tehát nem lettek ilyen otthonosak újra a helyek, vagy nem tudom. Tehát így leszoktak az emberek, és a tilosban se szoktak szerintem olyan szinten vissza. És ezért is van, igen, hogy a régi szép idők, meg a régi, amikor összeverődtünk, és rengetegen állandóan benn voltunk a tilosban, stb. Ez persze otthonosabb volt, és nem csodálom, és nem lepődök meg, hogyha valaki azt érzi otthonának, vagy bocsánat, azt érezte igazi otthonának a tilosnak.
0: Otthonosabbnak, jó.
1: De hát a másik meg ugye, hogy hívják, a Kultiplexnek tilosos, legendes tilosos bulikértet, hát ott az a kis, annak volt egy plusz töltete, tehát az is otthonosabbá. Tehát te hiába pont az, hogy akkor itt többen voltak ott, meg ilyen nagyobb buli, meg nem tudom, tehát nem az otthon kényelmelege, de mégis otthonosabb volt, mert hogy valami történt ott, ilyen közösségi élmény.
0: Én most ezt nem lázadásból teszem hozzá, mert abszolút megértem, hogy ahol most vagyunk, ott nagyon szükség van fokozott biztonsági ellenőrzésre, vagy fokozott biztonságú környezetre, igen, mert hogy azért igen, nyilván, igen. Tehát az egy elég Lobkovic környék azért már, hogyha ennyire bent van a városban, hogy, és nehéz szűrni, hogy például azért a régi tilosban azért az, hogy az egész épületet, vagy akár mit tudom, ha olyan volt, ha láttad, hogy a műsorban nem tudom, valami miatt bementél volna, akkor bemehettél, vagy ha a DJ haverot kevert benne, akkor mondjuk minden további nélkül bemehettél, ugye igen, nyilván igen. Egy adásba. Tehát, hogy az a szabad átjárása az összes helyiségnek, leszámítva az irodát, az szerintem olyan tekintetben otthonosabb volt, hogy jobban az egész területet a magadénak érezheted.
1: Igen.
0: De mondom, most értem, hogy itt nyilván megváltoztak a körülmények, csak hogy ez is talán hozzátesz ahhoz, hogy kevésbé érzi talán az ember otthonosnak, vagy kevésbé érzi közösségi térnek a Margitot, holott egyébként marha jó szerintem az a kinti rész. Az nagyon-nagyon frankon sikerült, ahol a fecskeféle kanapék, meg egyebek vannak.
1: Igen,
0: meg
1: igen.
0: Az a rész, az valami csodálatos, meg a kis erkély. Szóval
1: az egyik legjobb egyébként szerintem így az elmúlt háromból. Ugye most Kultiba kevésbé voltam, Mária meg a Verde után szerintem az egyik legjobb ilyen hely, központi, ugye? Tehát, hogy...
0: Ja, a központi helynek abszolút, tehát ugye a Verdébe tudtál lenni a konyhába esetleg, ott...
1: Igen, a Mária volt még ilyen pagodás, ahol így központi helyre érkeztél, és akkor onnan nyíltak a stúdiók, meg nem tudom, de valahogy azt is, tehát azt se éreztem ennyire ezenek. Itt tényleg a leginkább nekem, de ez szubjektív, tehát nekem leginkább tetsző, és mégsem ezt mondjuk a legotthonosabbnak, de hát azt beszéltük, hogy ennek van oka. Tehát, hogy...
0: Igen.
1: Figyinari, tehetek be zenét?
0: Igen.
1: Megengeded, ezt nekem nagyon kedves tőled.
0: Kérlek szépen.
1: Pont egy ilyen lélektani pillanatban, egy egész órához érve beteszek egy zenét, és akkor utána jövünk vissza még, és beszélgetünk az otthonról.
0: De előbb mondjad, hogy ja nem, azt majd a zene után mondod, igen.
1: Mit? Hát azt mondom, hogy szigorúan, van egy nagyon szigorú műsorrend, most azon kívül, hogy nem mondtuk be az elején, helyre szó mondtuk be a műsor címet, meg nem tettünk be, hogy hívják ott szignált, most ilyeneket nem, hát ez egy nagyon szigorú műsor. Figyelj, az lesz, hogy lehúzogatlak, jó, így aztán dumálj magadba nyugodtan, ha akarsz, de én közben berakok egy zenét, várjál, bocsánat, az alsó PC-t az föltolom, hogy arról szól a zene, téged letollak, mert te ne dumálj most, aztán hajrá, Ozi, és aztán utána jövünk vissza.

0: Csá, emberek! Ez itt
1: a
0: közeli állatok. Szervusz, Konsti!
1: Ez itt Konstiva? A... Nem, az fordítva, nem. Igen.
0: Na, csak nem egy, szóval ez itt a közeli állatok, Malkovicsa.
1: És Konstiva.
0: És hú, röviddel. 8 óra 5 perc van, gyorsan rá kellett néznem a gépre. 8 óra 5 perc van, és ja, még kb. 20 percig okoskodunk. A témánk pedig az, hogy egy kicsit lehet, hogy túlhúztam a mikrofon. A témánk pedig az otthon. Az otthon melege, az itthon vagyok itthon, vagy nem tudom. Nagyon érdekes egyébként.
1: Szó és fogalom elemzés.
0: Egy érdekes filmet, hadd ajánljak, én most jutott eszembe, nemrég láttam, és most már elérhető, azt hiszem, streamingen a húha. Itt vagyok otthon, azt hiszem, az a címe, egy új magyar film, hát új, tehát most már streamingen van, tehát annyira nem új, de ez egy visszag új magyar film, nagyon érdekes, különben vannak hibái, de nagyon komoly erényei, tehát egy nagyon-nagyon nézhető és nagyon jónak számító és érdekes tematikai magyar film. Ott egyébként nyilván most nem fogunk beszélni róla, mert egy csomó spoiler lenne benne, de neked is ajánlom egyébként, hogy nagyon nincs mit nézned. Jó, ez most kicsit ilyen leszólós volt, bocsánat, tehát ezt visszavonom, tehát nagyon nincs mit nézned, tehát egy viszonylag jó film, tehát hogyha nagyon jó filmet akarsz nézni, akkor nézd meg. De nem, ez nagyon nincs meg, akkor már végleg véget ért összes hülye műsor, akkor nézd meg, nem, tehát egy jó film, és nagyon érdekesen járja körül az otthonnak a témakörét, úgyhogy a adásunkban mindenképpen vág, nem csak a címe miatt, hanem mert tényleg az otthonnak a izgalmas fogalmi megközelítését adja, maradjunk ennyiben. Vagy pedig akkor a Home Alone-t, a reszkesetek betörőt, ha azt nem, tehát akkor hogyan véded meg az otthonod. Na, és azt akartam mondani, hogy ezt elmondtam az adásnak az elején, csináltam egy kis mintás felmérést, kettő darab emberem, tulajdonképpen veled együtt három, mert ugye veled is online beszéltünk az otthonnak a lényegéről. Most az érdekelne engem, nem, ez tulajdonképpen részben nem is érdekel, mert tudom, hogy mit szoktál mondani. Tehát nagyon sokszor azt mondod, ugye, nem mondom, hogy olyan óriási félreértésekre adod, ez köztünk okod, de vissza kell általában kérdeznem, mert nagyon sokszor azt mondod, hogy hazamész, ugye. És akkor meg kell kérdeznem, hogy de várjál most, hogy, tehát, hogy 9. kerület, vagy haza, ugye, Zalába, szüleid lakásába, vagy azért. És ez baromi érdekes, mert hogy vannak a környezetemben olyan emberek, akik nem is számosan, akiknek mondjuk más városban, vagy más több megyényre vannak ugye, amik a szülei, szerencsés esetben még mind a ketten élnek, és ott laknak, és vagy ha nem, akkor tett az egyikük, és azt mondják, tehát nagyon változatos az, hogy valamik azt mondja, hogy megyek apámhoz, megyek anyámhoz, megyek szüleimhez, vagy azt mondják, hogy hazamegyek a hétvégére, vagy mit tudom, hazamegyek most a következő pár napra. És próbáltuk megfejteni azt, hogy ez mi múlik, de igazából ezzel a két emberrel, akivel beszélgettem, és ahogy elkezdtem gondolkozni más embereken, hogy ki, melyik ismerősöm hogyan hívja ezeket a hazamenéseket, vagy szülőközmenéseket, erre nem nagyon tudtam egy ilyen biztos választ adni, mert általában, hogyha valamit mondtam, hogy igen, valószínűleg azon múlik, hogy akkor ez valami mindig valami akadályba, a kivételbe ütközött. Tehát mit gondolsz te, hogy mi múlik az, hogy azt mondod, hogy hazamész, vagy valaki azt mondja, hogy hát figyelj, elmegyek szüleimhez, elugrok szüleimhez. Mondjuk akkor is, hogyha a szülei abban a lakásban vagy házban élnek, ahol ő nőtt föl mondjuk, nem tudom, 18 éves koráig.
1: Hát két hipotézisem van. Az egyik gondolatom az, hogy egyrészt az, hogy a szülők megvannak, akkor nyilván azt mondja az ember, hogy hazamegyek, vagy nem, hát, de sőt, lehet kombinálja, hogy hazamegyek szüleimhez, most gondoltam.
0: Jó, hát ezt most...
1: Bár az inkább ilyen, figyelj, az a hazamegyek szüleimhez, abban érzek egy ilyen hazaköltözöm valamit, de na mindegy, ez lehet, hogy csak én teszem bele, de szóval egyrészt ez, ami érdekes, a másik meg ugye az, hogy mennyit élt ott. Meg hogy nem is az, hogy mennyit élt ott, bocsánat, hülyeséget mondok, hogy milyen gyakran jár haza. Tehát én például kimondottam, hogy sokat vagyok itthon.
0: Egyébként, bocsánat, nem mondtál hülyeséget, tehát az is számít szerintem, hogy mennyit élt ott. Tehát, hogy együtt, abban a lakásban is, hogy akkor élte ott, és hogy mennyit ez számít abszolút abban, hogy hazamenésnek gondolja, vagy megyek fateromhoz, vagy szüleimhez, vagy ilyesmi. Igen.
1: Hát ugye én itt nőttem föl, tehát és ezután átköltöztem kis, nagyon kis, talán másfél évnyi átmenet után átköltöztem abba a lakásba, ahol élek.
0: Otthonba. Tehát, igen, már nem úgy az otthonban.
1: A saját otthonomba.
0: Figyelj, cserélj a telefon, egy pillanat, igen. Bocsáss meg. Telefon, aztán utána vagy te. Szervusztok, vagy szervusztok, szervusz, jó reggelt, hello.
2: Szervusztok, újrakapcsolódott harmadszor. Nagyon érdekes ez, hogy amiről most beszéltek, és hogyha egy családról van szó, ugye van egy férj meg egy feleség, és én is azt mondtam, hogy hazamegyünk anyámékhoz, Sziget-Szent Miklósra, vagy hazamegyünk a másik. És akkor a feleségem azt mondta, hogy hazamegyünk, és a lánynak.
0: Igen.
3: És akkor mindenkinek a saját. De mondtátok, hogy külön, hogy te mondod. Tehát nem mondtad.
2: De mi, és mind a ketten
3: hazásért.
2: Úgy éreztük, hogy hazamegyünk mind a kettőnkhöz.
0: Aha, az nagyon szép egyébként, igen.
3: Igen, nagyon inkluzív, igen.
2: Oké,
0: köszi szépen. És egyébként nekem is volt már ilyen. Nekem is volt már ilyen, a Sári-pukájhoz mentünk.
1: Mert hogyha mondjuk érted, olyan van, hogy mondjuk két évente, öt évente, nem tudom, mész haza, oda a szüleidhez, akkor a szüleidhez mész főleg, azt mondod, hogy meglátogatom szüleimet, szüleimhez megyek, akkor ezt nem mondod, hogy haza. Én viszont ugye, mivel viszonylag elég gyakran vagyok itthon, ezért itthon is élek, tehát, hogy itt is megvan az életvitelszerű kapcsolatom ezzel a helyszínnel is. Úgyhogy
0: nekem, is bele. Nekem például az jutott eszembe, hogy ugye nekem ugyanabban a városban laknak a szüleim, jelen pillanatban is, ahol én. Ugye egy nagyon speciális helyzet van, mert apám abban a lakásban, ahol életem, hát nem első, de jelentős 15 évét, tehát mondjuk más 2-től 17 éves koromig, tehát ahol fölnőttem, ott lakik apukám, és ahol utána éltem, és egyébként a saját lakásom papíron ott lakik anyukám, és ennek ellenére mondom azt mind a kettőre, hogy melyek apám az anyanyámhoz. És arra gondoltam, hogy ha véletlenül valamilyen állnak kell aludnom, most például volt ilyen, hogy apukámnál, anyukámnál mostanában nem szokott, de hogy előfordulna, akkor tudom azt, hogy ott egy ilyen vendégszobában alszom. Dacára annak, hogy egyébként anyámnál abban a szobában aludnék, ahol aludtam sokáig, 10 éven keresztül, vagy nem tudom. Tehát, de hogy az már nem úgy néz ki, vagy tök mindegy, merékét majdnem úgy is néz ki, de a lényeg az, hogy tudod, ott már akkor meg kell ágyazni, nem tudom. Tehát nem az van, hogy az akkor rutinszerű mozdulatokkal ágyazok, megcsinálom, ezért, hanem ott egy ilyen vendég vagyok már, csak érted, annak érzem. Nem azért, mert nem érzem magam otthon, mert tök otthon érzem magam, hanem mert valamiért már annyira, és ez azon is múlik, paradox módon épp azért, meg közel van, ugye, nem nagyon szoktam ott aludni, tehát nem élek ott a életvitelszerűen, miközben például, hogyha Sárnak a édesapja, az megyünk, ott lakunk, vagy ott akár egy hétig is, de csak egy hétvégére, akkor egy hétvégére, tehát ott lakás, vagy bocsánat, életvitelszerűen érünk, tehát az otthonunk egy bit, ami hány napra. Ez például épp ezért Zsani azt mondja, hogy hazamegyünk, vagy a hétvégén akkor hazamegyünk, vagy akkor hazamegyünk így, vagy úgy, néha mondja, hogy apuhoz, vagy nem tudom, de egyébként hazamegyünk, miközben én meg ugye egyáltalán nem mondom azt ott. És akkor azt mondta Sári, és ebben van érdekesség, mert átgondoltuk így azért, hogy vannak olyanok, hogy egyszerűen mondjuk ez a családi viszonyok, vagy a szüleidhez való viszony is, hogy mondjuk nem voltál kisfejezett, nem volt egy közeli viszony, de volt egy kifejezetten jobb vele, akkor azt mondott, hogy a szüleimhez meg kell látogatnom, vagy meglátogatom. Mondom, rosszabb esetben meg kell látogatnom, vagy de hogy anyámékhoz megyek, vagy nem tudom, ez sokszor akkor van, hogyha nem volt egy közeli kapcsolat köztetek. Ezt figyeltem valamennyire, de ennek meg pont az ellenkezője vagyok én, nekem egyikkel se volt kösebben apához konfliktus, viszont egy bizonyos szakaszába, akinek nem, de hogy így tehát abszolút nem nincs bennem rossz érzés, meg mit tudom, én tök jobban voltam velük, mégis azt mondom, hogy fatáromhoz, meg anyámhoz, érted? És valószínűleg mondom nekem például az, hogy nem szoktam ott aludni, tehát hogy nincs az, hogy életvitelszerűen, vagy ezért hosszabb ideig ott vagyok, hanem csak meglátogatom őket, és ennek ellenére hiába mind a két lakást kvázi magaménak érzem, vagy a múlt miatt, vagy hát a másik az még ugye jelenben is gyakorlatilag saját lakásom, pénzt is költöttem, stb., de mégis azt mondom, hogy a szüleim, vagy anyám, vagy apám lakása.
1: Hát jó, de figyelj, itt mondjuk szerintem ami itt a kulcs, az lehet, hogy ők külön élnek. Tehát, hogy igazándiból ugye meg kell különböztetned a két ilyen, oké, hogy nem alszol ott, ez is, nyilván ez is része a show-nak, de hogy ezt a két helyszínt meg kell valahogy különböztetned, és ezért mondom,
0: az igaz, igen. Az, hogy igen, az jó, mész, az igaz.
1: Mert hogy valahogy meg kell mondani, mert most hazamegyek, és oké.
0: De tudod, mi változtat? Még az idő változtat még rajta, mert ugye volt, hogy egy ideig ugye visszaköltöztem, mondjuk ám az, vele éltem, és aztán, amikor ugye összeköltöztünk Sárival, akkor szerintem még volt egy-két év, amikor azt mondtam, kérdezte Sár, hogy hol vagyok, akkor körülbelül volt egy-két ilyen, hogy még otthon, de mindjárt megyek haza, ugye, tehát, hogy anyám már, és ez nagyon hamar kikopott utána, tehát, hogy ott éltem életvitelszerűen, meg az a lakásunk, közös otthonunk, és akkor már amit nem hívtam otthonnak, tehát, hogy nekem valahogy nem tudom, bennem van ez az, hogy egy helyen vagyok otthon, tehát így, hogyha ott otthon vagy, akkor az már nem otthon nekem. Van két érdekes dolog a cseten. Az egyik az jó, köszönjük Messziásnak, lesz Tilos öregek otthona, és a Tilosos Hentes mellett lesz. Tilos hentes mellett lesz, hogy az öregek tölthessék a kolbászt, tehát ennek van egy különös felhangja. Marika Lenyeli odaírta utána hozzá magukba, de mindegy is. Illetve Szobakutya írt egy érdekeset, Bár most épp ezt pedzegeti valaki.
1: Én szeretem a kolbászt, amit így lehet kapni ilyen nagyvárattéren.
0: Az összes kolbászt szeretem, tehát az utána jövő kolbászt is szeretem, meg a nagyvárattéri kolbászt is. Na,
1: csak szóval, máshogy, igen.
0: Hát teljesen máshogy, igen, fogadom magamba őket. Na, szóval egy szobakutya írja, hogy bár most épp ezt pedzegeti HB Markó, de része lehet ebben annak is, mármint, hogy melyiket hívod, hazamegyek anyámhoz, stb., hogy mennyire stabil az, ahol a szüleit laknak. Anyám például egy költöző madár, úgyhogy én soha nem mondom azt, mikor hozzámegyek, hogy hazamegyek. Ez biztos, hogy számít, igen. Tehát most ugye csupa olyanról beszélünk, még Mr. Kate is bevehetném ide ebbe a körbe, de vagy akikkel beszéltem az elmúlt napokban, és ez rám is igaz, olyanokról beszélek, akiknek a szülei ott laknak, ahol laktak, illetve stabilan egy helyen laknak, és azon a helyen, ahol az illető is felnőtt. Ez teljesen más persze akkor, hogyha mit tudom, én két hete költözött oda anyám, és akkor meglátogatom az új helyének, hogy már nem feltétlenül mondod azt, hogy otthon még akkor se biztos, hogyha anyád egyébként egy szobát berendezett, hogy oda bármikor hazajöhetsz, hogyha gondolod, és aludhatsz ott.
1: Igen.
0: De mondom, ez nekem nagyon érdekes volt, tehát, hogy például mit nevezel otthonnak, ez nagyon izgalmas volt, hogy nagyjából ezek voltak, tehát, hogy milyen viszonyban voltál a szüleid, de mennyire nevezed otthon, laktál-e ott huzamosabb ideig, szüleid laknak-e ott huzamosabb ideig, illetve hát ugye azt, hogy amit te mondasz, hogy milyen gyakran mész haza. Illetve hát, hogy milyen régen költöztél el, ez is egy csomó embernél számít. De mondom, tehát én azt vettem észre, hogy a szűkebb baráti körömből, és most nem csak erről a két-három emberről beszélek, hanem mondjuk itt egy 8-10-be belegondoltam, hogy hogyan beszélnek a szülői házról. Tök vegyes egyébként, hogy anyámék, apámék, anyám, apám lakása, vagy haza menni. Tehát ez. És akkor elnézést kérek, még egy szolgálati közlemény, amiről a kisember is mondja, érdekes film volt, az előbb lehet, hogy pontatlanul mondtam a címet, mert hirtelen mondtam, ugye, Russell megírta, itt érzem magam otthon, ez a filmnek a címe. Igen, ez a filmnek a címe, úgyhogy ezt ajánljuk, hogyha esetleg pontatlanul mondtam, akkor bocsánat, csak úgy hirtelen jutott eszembe, és... Te nagyon otthon érzed magad a műsorba, így beleásítasz.
1: Igen. Akkor viszont azt mutatja, hogy milyen jó minőségű ez az új headset, hogy még ez is hallatszik.
0: Milyen jó minőségű az új headset, meg mennyire jó ez az új tilos hely, nem? Ennyire otthon érzed magad, hogy akkor tegyen alszom műsor közben. Kérlek, mondj valamit, mert van egy apró műszaki dolog, amit el kell intéznem, úgyhogy kérlek, addig mondd, amit szerettél volna.
1: Az mit jelent, hogy műszaki dolog? Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ugye...
0: Nem kell azzal foglalkozni.
1: Hát igen, de hogy tényleg fontos az, hogy még egy dolog eszembe jutott így az otthonnal kapcsolatban, mert viccesen mondtam neked az elején, tudod, amikor mondtad a szűkörű közvéleménykutatást, hogy Mr. Kate meg Sherlyt megkérdezted, hogy a macskát megkérdezted-e, és egyébként nem hülyeség a kérdés.
0: Persze.
1: Több okból, mert ugye egyrészt például az állatoknak például nagyon érdekes, hogy és most nem arra gondolok, mint amit Kosztolányi, hogy ugye nem tudja eldönteni, hogy állat óla, vagy pedig ember lakott ott.
0: Igen.
1: Mert
0: igen.
1: Hogy ugye azért a mai világban ez egyre inkább összefolyik, tehát hogy az állatok otthona a mi otthonunká is válik, vagy bocsánat, a mi otthonunk az állatok otthonává is válik.
0: Hát az attól függ, hogy milyen állat otthon, hogy a macska, akkor igen, a macska otthona, a te otthonoddá is válhat esetleg, ha megengedi. Igen.
1: Ja, igen. Meg egyébként van is egy ilyen mondás, nem tudom kihez kapcsolódik, de hogy azt szokták mondani, hogy ugye a macskának az a feladata, vagy nem tudom, hogy vagy a macska képes, egy kis macska a sima lakásból, a sima lakást, vagy egy épületet otthonná varázsolni. És
0: igen, egy macska kedvelő vagy, akkor ez így van, igen, de.
1: Jó, de egyébként a biztos kutya is. Ami eszembe jutott, hogy az állat otthonokról, ugye van sokszor állat otthon, mondják, hogy ugye Noé állat otthon a nevében is benne van, de hogy ugye ezek a különböző menhelyek, itt azért mégse, hát az jó hasonló, mint ez, amit mondtunk ugye az elején, hogy az idősek meg a gyerekekhez hasonló dolgok, hogy például ugye kicsit azért eufemizáló szó itt ez az otthon, ma már. Vagy
0: hát annál se kell bocsánat, mert nagyon sokszor az a cél, hogy elkerüljenek abból. Tehát, hogy ugye hivatalosan nem célod az, hogy a saját otthonodból, a nem tudom milyen ilyen-olyan otthonból elkerüljél, miközben itt meg ugye a lényeg az, hogy befogadják, és ilyen ellátják, tehát természetesen, hogyha ott marad, valamilyen mégse kell valakinek adott kutyamacska, akkor ott maradhat, de hogy a cél az, hogy elkerüljön abból az otthonából a
1: igen. Állat. Egyrészt, másrészt meg ugye tegyük hozzá, hogy mondjuk egy állat otthonban lakik mondjuk egy kutya, akkor mondjuk lehet, hogy hasonló körülmények között van, mintha mondjuk lenne valahol, ha mondjuk egy nagyon luxusos állat otthon, vagy valami nagyon klassz.
0: Nagyon szerencsés.
1: Viszont mondjuk egy állat otthonban gyógyul, vagy van tartva mondjuk egy róka, most csak ugye, most megint a saját szegény nem csak egy dal zongorázik, most eszembe jutott a róka megint, tehát hogy mondjuk ugye a rókának az otthona mondjuk Mondjuk ez se igaz teljesen, hogy az erdő, mert most már ugye urbanizálódnak, és egy vasúti töltésen ellaknak
0: Igen, de a
1: a város
0: szabad,
1: közepén.
0: de a szabad
1: De hogy
0: izét, hát...
1: mondjuk, hogy mondjam neked, hagyományosan azt mondjuk, hogy ugye mondjam, az otthon az erdő, de mégis egy otthonban van, és gyógyul, vagy ott lakik, mert mondjuk valami olyan baja van, ami miatt nem lehet elengedni, akkor most az is egy ilyen kérdéses
0: Igen.
1: dolog, hogy mondjam, most melyik az igazi otthona.
0: De valószínűleg ez ilyen nem eldöntendő. Tehát nem feltétlenül kell eldönteni, mert természetesen addig az. Mert hogy ugye, amit mondtál korábban, a gyerekotthon, stb. Tehát, és ha nem ott lenne, akkor bajba lenne. Tehát azzal a sérüléssel nem élne túl. Tehát, hogy az életét megmented azzal, hogy abban az otthonban van. Ellenben, hogyha meg ott tartanád utána, akkor meg egészségesen, vagy meggyógyulva, akkor meg azzal tennél rosszabbat vele. Tehát onnantól kezdve viszont abban pillanatban átfordul, és az lesz az otthon a vadon, mert hogy akkor ki kell kerülni oda, ahol jobb neki. És szabad lehet, stb.
1: Nekem tudod, mit ott most még hirtelen eszembe, hogy beszélgetünk itt gyerek otthonról, meg erről, hogy ki jut, mert hogy az agyam azon a párhuzamot hozott, hogy a gyerek otthonból is tulajdonképpen kijutnak, amikor felnőnek
0: Igen.
1: az ott lakók. De hogy igazándiból, hogy ez mennyire otthon tud lenni, hogy én az egy tök tipikus dolog, hogyha mondjuk szociális pályára megy az adott személy utána, akkor visszatér sokszor segíteni,
0: Igen.
1: vagy ott dolgozni,
0: Igen.
1: ahol
0: Több ilyet
1: felnőtt.
0: tudunk, igen.
1: És hogy tulajdonképpen ilyenkor ez is hiába egy tulajdonképpen ez az otthon, egy ilyen eufemisztikusan nevezett otthon, meg
0: És
1: egy
0: kényszerű
1: intézmény, de
0: otthon volt.
1: tulajdonképpen valamennyien mégis valódi otthonná is változik így érdekes módon.
0: Ilyen többet tudunk, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó, hogyha ez megtörténik, mert ez mutatja azt, hogy ott tényleg otthon érezte magát, és ott az egy valószínűleg jól funkcionál, és jól működő intézmény volt, feltehetőleg többek között azért, vagy nagy részt inkább az ott dolgozók köszönhetően, meg nevelők, stb. De igen, abszolút, abszolút. És ez kicsit olyan, mint amikor visszatérsz ugye a szüleidhez, vagy nem tudom, tehát, hogy segítesz, vagy mit tudom én, gyakran vagy náluk, mert hogy akkor ott otthon érezted magad mindig, és otthon is érzed magad a továbbiakban is.
1: Hát vagy a szülőföldedre akár, vagy csak a szülővárosodra,
0: igen,
1: és akkor
0: igen,
1: nem is
0: igen,
1: abban a házban, de hogy ki tudsz menni ugyanazokra a helyekre, fölveszed újra a település ritmusát, a közösségnek az értékeit, értékrendjét fene tudja, újra visszarázódsz. Ja, ez van
0: elég,
1: az
0: sokat, elég sokat aktuál politizálunk most, mert nagyon sok minden, amit meghatározunk, fogalom, jellegénél fogva, és tehát nem direkt, hanem jellegénél fogva ugye, valamiféle politikai, vagy legalábbis ilyen közéleti töltetet fölvesz. És például nagyon érdekes, ugye, hogy rengetegen beszélnek most arról a április 12-e után, nagyon-nagyon sokan, hogy végre azt érzem, hogy újra otthon vagyok, tehát végre otthon vagyok, végre ezért öngyel szeretnék majd még egy pár szót beszélni, de közben fölveszek egy telefont. Jó reggelt, hello!
4: Jó reggelt, sziasztok, érdekes a műsor.
0: Köszi szépen, nem otthon vagy, azt hallom. Hát
4: igen,
0: ha csak az autódat nem tekintem.
4: Otthonról eljöttem, de majd megyek haza később, és azon gondolkodtam, közben vezetek, hogy az, hogy otthon érzed magad, külső körülmények, hogy hol látnak el, hol milyen a környezet, vagy mennyire függ ez tőled magadtól, belülről, hogy ha egy olyan típus vagy, aki otthon érzi magát, sok helyen,
0: Igen.
4: akkor ezeket a tőled is függ. Tehát ezt még nem, talán nem, lehet, hogy később csatlakoztam, és volt már erről szó, de ez is érdekes aspektus az otthonérzésnek, hogy hol érzed magad otthon.
3: Ez nagyon érdekes.
0: Ez nem volt, de abszolút, abszolút igazad van. Nekem volt tegnap nagyon sok gondolatom, mert volt az egyik, hogy ezt behozom, igen, tehát abszolút. Bocsánat, meg mitől érzed magad otthon? Tehát valaki visz magával egy minimális pici hátizsánkot, és bárhol leteszi, és akkor benne van az a nem tudom, négy dolog, és tök otthon érzi magad akárhol valakinek, meg hogyha nem úgy áll az összes, nem tudom, ilyen plusz figura megízi az ablakba, akkor gyakorlatilag már úgy van vele, hogy ez már nem is az én otthonom.
4: Igen, és akkor lehet, hogy otthon se érzi magát otthon.
0: Igen.
4: És ezért megy el otthonról sokkal.
0: De hiába, hiszen ott sem fogja otthon érezni magát feltétlenül. Igen.
4: Igen, úgyhogy ezt te akartam egy behozni, és esetleg erről lehetne beszélgetni, ha van esetleg más valaki, te érdekel, akkor szívesen és kíváncsi.
0: Köszi szépen.
3: Köszi szépen.
0: Hello.
3: Hú, ez nagyon érdekes gondolat, hogy tulajdonképpen az otthonnak a képessége, vagy az otthon érzésnek a képessége megvan-e benned, vagy nem.
0: Igen, és ezt egyébként magamra is próbáltam, hogy meg ezt implementálni, nem csak most, hanem már tegnap is gondolkoztam ezen, hogy én szerintem azok közé tartozok, aki hát ha nem is ebben a, hogy mondjam, minimális táska, de most például nem most is nálam, mert ez a nagy biciklis táskám, ami egy viszonylag nagy darab és tudok minden elfér benne, hogyha abban benne vannak a cuccaim, és nagyjából az megtelik, akkor körülbelül jól el vagyok bárhol. Tehát, hogy nekem az nagyjából az otthon. Tehát én ott nagyjából jól el vagyok otthon. Tehát én az vagyok, aki hamar otthon van bárhol.
1: Nekem érdekes, mert egyrészt, hogy nagyon tehát kiemelten fontos nekem a két otthonom vicces, tehát ahol tényleg ezek azok a hozzám közel kötődő lakáshelyszínek, ahol felnőttem meg, ahol élek. Viszont emellett meg nagyon érdekes, tehát emellett azt mondanám, hogy én nekem fontos tehát maguk a helyek, nem könnyen lennék, de érdekes módon, ha elmegyek például nyaralni valahova egy hétre, egy szállodába, vagy stb., akkor megszeretem azokat a helyeket, ahol vagyok. Azt nem mondanám, hogy otthon, de hogy olyan kicsit szomorúan búcsúzom egy szállodai szobától, hogy tudom, hogy többet nem látom, pedig milyen jó volt itt, meg milyen kellemesen körülvetett, otthon nyújtott nekem. És
0: egyébként nekem is olyan kifejezete hiányzik, tehát hogy főleg mondjuk kifejezett az Airbnb lakásokra vonatkozik, amik tényleg ilyen otthonosabbak is, vagy nem tudom, némelyik persze. De az tök jó, hogy így nagyon sokszor van nekem, de tök jó, nem feltétlenül jó, tehát ez egy adottság, tehát hogy nagyon sokszor van az, hogy nem azt mondom, hogy sírva, vagy nem tudom, de hogy hát azért ez így egy kicsit otthonos volt, itt ilyen lennék. Ide vissza is térnék még úgy kvázi, hazajönnék, ha úgy tetszik, de hát nem tudom.
1: Ja. Jaj, hát lassan a végére érünk.
0: Igen.
1: Az órát, ahogy nézem.
0: Ráadásul van még egy zárózenén, képzeld el, mert hogy a Mr. T adott nekünk egy zenét, hogyha gondoljuk, akkor ezt tegyük be a végére, úgyhogy én mindenképpen már bekészítettem, úgyhogy nem sokára itt van nekünk egy zárózene, amik majd a tesz meg itt.
1: Akkor szerintem kezdjünk neki a szolgálati közleményeinknek.
0: Igen.
1: A szülinaposainknak.
0: Vannak szülinaposok, és hát természetesen megint bezártam a végére, mikor nekem kéne kezdenem, ugye? Kett fölírtam. A szülinaposok szerdán volt Cínónak nagyon sok boldog születésnapot kívánok, aki otthonossá teszi ezt a helyet.
1: Igen, nagy muszik neki.
0: Tegnap Számadó Petinek szintén nagy pacsik, és üdvözlet, és boldog születésnapot Isten éltessen. Csak hogy maradva a tilosos vonalon, tegnap Hammer Lévánnak.
1: Ó, Batman!
0: Batman! Neki is nagyon boldog születésnapot kívánunk.
1: Illetve
0: holnap, tehát szombat, igen, ez holnap lesz Váradi Lénárnak egykori vendégünknek. Aki még nem látta, az nézze meg azt a filmet is, amit megint bonyolult a címe van, tehát nem fogom elmondani most azonnal.
1: Keskeny út a boldogság felé,
0: pontosan. Köszönöm szépen, tehát aki ezt valahol föl tudja lelni, és már pedig időnként föl lehet, az nagyon fontos, hogy nézze meg, mert egy állati jó dokumentumfilmről van szó. Szóval Lénárdnak nagyon boldog születésnapot kívánunk.
1: Így van. Programajánló, hát most egy dolgot tudok mondani, a szokásosat, menjetek a római parti piacra, mert az jó, holnap lesz. Ugye mindig minden szombat délelőttönként van. Lehet, hogy még velem is lehet találkozni, nem akarom elkiabálni, mert nem tudom, hogy ott tudok-e lenni, de tervezem. Na, majd ragyunk ennyiben.
0: Hajrá!
1: Legyetek jók. Ja,
0: nem, mondja, csak kezdem mondani, mert aztán elkezdem gondolkodni, mit kell föltolnom, meg lehúznom, de megvannak nagyjából, úgyhogy köszi szépen.
1: Várja, legyetek jók, ha tudtok, lesz még egyszerű nap a világon, békét Ukrajnának.
0: Petrát puszi Jákob, olyan fontos, nagyon jó, nagyon mindig. Mondjuk Analóg Peti jobb szereti a boldog mindennapokat. Boldog mindennapot kívánok akkor neki is, természetesen, meg úgy általában mindenkinek. És akkor, nyomom be a Mr. T által. Egyébként elmondhatom Anima Sound System Home remixe, úgyhogy, ezt rakjuk be tőle, de búcsúzok. Csá, aztán majd jövő
1: héten jövünk is. Egyébként hallgassátok meg a Homeward Bound című számot, most nem raktuk be, mert ugye nem voltam benne. Simon és Garfunkel, ez egy ilyen, nem programajánló, de programajánló, ez legyen a programotok.
0: Sweet Home Alabama, stb. Tehát jó, ez még nagyon-nagyon sok. Hát nyilvánvalóan most ebben nem mentünk bele, de hát a művészet és a filmvilág, és egyébként szerintem valószínűleg a festéset is, hát a zene, meg stb. Nagyon, ja, bocsánat, hogy a irodalom, vers, stb. Tehát jó, olvassatok akkor a hazáról, meg a otthonról szóló regényeket,
1: novellákat. Azért mondtam ezt a Simon és Garfunkelt, mert ez kimondottan ez a hú, már nagyon otthon akarok lenni érzését mondja, amikor egyébként ugye koncerteztek, vagy turnéztak, és mennyire már inkább húztak volna haza a fenébe.
0: Hú, és basszus, azt is meg lehetne nézni, hogy hányféleképpen dolgoztak fel, tehát a home, meg a haza, meg nem tudom, vagy bocsánat, otthon, meg mindenki, hányféleképpen jelent meg különböző művészeti alkotások, akár filmeken keresztül, zenéken, de hát igen, ebben most nem mentünk bele, de ez a szokás szerint végtelenzét nyitottunk meg, amivel még három műsort meg lehetett tölteni. Egyrészt, másrészt meg remélem, hogy csak valaki egy 5 percig még gondolkozik az adás után, akkor ezeknek egy gyakorlatilag ez a célja, hogy valaki még 5 percig gondolkozzon.
1: Igen,
0: hogy
1: gondolatébresztőek legyünk.
0: Na jó, puszi mindenkinek, jövő héten jövünk. Mindjárt majd fussunk össze jövő héten, mert akarok, bár van pár témám, meg nem tudom, tehát kéne egy dumálni egy kicsit adásról is, meg úgy általában.
1: Ja, ja. Lenne csak adásba dumálni.
0: Igen, igen. Vagy hát most ugye még csak ott se nagyon. Na jó, akkor cső.
1: Hello.
0: Szevasztok.
1: Sziasztok.
0: Zenevonal.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az eddig feltételezettnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata. Írja a PLOS One folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderberg barlangban 1,7-1,79 századmillió évvel ezelőtti tűzhasználat nyomára bukkantak. A korábban kutatott felsőbb szintek után a régészek most sokkal mélyebb és ősibb rétegben tártak fel apró emlős fosszíliákat. Mikroszkóp alatt nagy energiájú kékfénnyel megvilágítva őket, a csontlumineszcencia élénkvörösen mutatta parányi égési sérüléseiket. Ezek a barlang belsejében 30 méterre a bejárattól nem származhattak bozott tűzlángjától. A természetben talált tüzet tehát az ősember vitte be menedékébe. Csiholni még nem tudta, de őrizni, táplálni igen, ismertette a Kubit. A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a II. Századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása egészen a birodalom északi pereméig elért. Írja a Kubit. Sokáig élt a köztudatban, hogy Magyarország víznagyhatalom. Nos, bár június derekán országszerte esett a talaj felső rétegét pár napra átnedvesítő eső, kisvártatva hőhullám súlyosbította a vízhiányt. Az összcsapadék csak néhol érte el az 50-60 mm-t, többnyire 5-15 mm-nyi hullott, a mélyebb rétegeket szárazon hagyva. Az érők, kalászosok és repce zöld tömege jócskán elmaradt az átlagostól. Az alföld és a mezőföld felső talajrétegéből 100-120 mm nedvesség hiányzik, a homokhátság félsivataggá változóban, a Tisza vízszintje mélyponton. A szakemberek évek óta kongatják a vészharangot, a vízhiány a mezőgazdálkodás ellehetetlenülésével, élőhelyek, fajok eltűnésével fenyeget. Összegez a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.
2: És haladás következik.

0: igen. Kérdés, hogy mit jelent ez ma ez a szignál? Tehát mondjuk azt, hogy a kapitalizmus a szisztem, vagy valami. Hello, Gyuri, szia, sziasztok, hallgatók!
1: Kapitalizmus a szisztem?
0: Hát nem. Hát minden a szisztem, amit...
1: Az élet a szisztem.
0: Igen. De hát... Igen.
1: Ja.
0: Hát végül is bármi lehet, ez egy metafora, bármit be tudunk helyettesteni.
1: Nyáron is van szisztem?
0: Nyáron is.
1: Mindig van szisztem?
0: Hőkupola szisztem.
1: Hőkupolával is van szisztem?
0: Ja, azt lehetne hőkupolázni, nem?
1: Nincs olyan, hogy a hőkupolában az emberi agyműködése leáll?
0: De abszolút.
1: Tehát, hogy még hülyebb az ember, mint amúgy.
0: Hát szerintem 30 fölött fordított arányba esik az IQ minden.
1: Én bírom a meleget amúgy, tehát, hogy nem tartom ördögtől valónak, vagy a 30-32-33 fokot, de a 40-42-t az már az nem esik jól.
0: Valamelyik a múlt héten, amikor visszajöttem a városba, akkor kitettem az autóból, hazavittem egy barátunkat, és akkor volt ez a 40 vagy X, nem tudom mi, és már akkor oda nem sütött a nap, és nagyon melegnek éreztem a levegőt, és letettem a tenyeremet a kőre, vagy szóval aszfaltra, vagy nem tudom, járdára, és tűzforró volt, tehát hogyha én kutya lennék,
1: nem venné cipőt.
0: Igen, mezitlábot nem totyognék, és így letettem a kezemet, és nem tudom, 50 fokos volt, vagy 45, vagy valami.
1: Hát igen, az autóba ülsz, akkor egyébként kijelzi az autó, hogy az aszfalton hány fok van, mert hát ugye nem az időjárás nézi, hanem az, hogy ott a közvetlen környezetében mi van, és a 44-45 fok az volt, amikor én közlekedtem autóval.
0: És arra gondoltam, hogy most itt van ez a város, és van egy gigantikus méretű padlófűtés beindítva, bár nekünk ott van padlófűtésünk van, de az nem ilyen meleg. Tehát, hogy...
1: Ezt nehéz lecsavarni, nem?
0: Nehéz lecsavarni, és arra gondoltam, hogy ez egész éjszaka fog menni ez a padlófűtés, mert hogyha kiebb mész, vagy hát ez nagyon közhelyes, hogy a fák, meg a fű, meg a zöld.
1: Hát azt hagyjuk is, hogy ott mi van.
0: 15 fokkal kevesebb a talaj, meg a...
1: Ha én budapesti fa lennék, akkor nem tudom, mit csinálnék, mert elpusztulnék. Nem esik Budapesten az eső, nem tudom, ez mennyire tűnt föl neked.
0: Nekem nagyon egyszerűen feltűnik, mert ellenben veled nálunk van egy marha nagy ilyen, igaz, hogy még ez is kicsi, ilyen 1000 literes ilyen IBC tartály, és azon pontosan látom, hogy most már nagyon óvatosan öntözök belőle, mert hát, hogy...
1: Van egy hordónk.
0: Egy hordónk.
1: Egy hordónk van, ami nem tudom, 200-300 literes, nem tudom, teljesen üres.
0: Teljesen.
1: Az esővizes hordó, teljesen csontszáraz. Tehát gyakorlatilag két hónapja számottevő, vagy három hónapja számottevő eső nem esett. Még ilyen nem fordult elő soha egyébként, hogy nincs víz
0: és
1: a hordóban.
0: És még csak elvileg most indul a július.
1: Igen.
0: Indult.
1: Viszont tekintettel arra a csodára, amit Magyarországnak hívtak, én rájöttem, hogy hogyan tudok pénzt spórolni ebben a melegben. Na. És én úgy tudok pénzt spórolni ebben a melegben, hogyha bekapcsolom a klímát. Ami egy abszurd mondat.
0: De hogy lehet azzal spórolni?
1: Úgy lehet azzal spórolni, hogy nálunk van napelem. Na most, hogyha termelek áramot, akkor az meg nekem pénzbe kell. A nap.
0: Hát
1: én nyilván nem, de akkor én pénzt, nekem az pénzbe kerül, hogy én áramot termelek. Mert az bevezetem, vagy hát a ház, mindegy, az a kábel bevezeti a nagy magyar rendszerbe, és akkor rendszerhasználati díjat kell fizetnem. Azért, hogy nem csinálok semmit.
0: De azt akkor is kell fizetned, ha nem süt a nap?
1: Hát a rendszer, akkor kevesebbet kell fizetnem, mert szóval akkor...
0: Összefügg
1: a kettő, aha, mert minél több áramot termelek, annál többbe kerül nekem.
0: Tehát minél több áramot töltesz föl, az neked pénzbe így kerül, van, hogy tehát, odaadod másnak.
1: Igen, nekünk. Az is pénzbe kerül, hogy odaadom nektek, és az is pénzbe kerül, hogyha én fogyasztok az áram a hálózatból. Ha viszont az az áram, amit termel a háztetőn, azt én rögtön felhasználom, az viszont csökkenti a költségeket. Tehát én minden reggel bekapcsolom a légkondit, ami erről az áramról működik, és így spórolok pénzt. Azon kívül, hogy kicsit kellemesebb lesz minden. Ami teljesen abszurd ez az egész gondolat egyébként.
0: De na, hogyha mindegy, mondjuk nem lenne nagyon meleg, akkor mit kapcsolsz be?
1: Hát nem tudom, akkor gondoltam, hogy porszívót, vagy valami sütőt be, mert nem szoktam, szóval ilyen melegben miért kéne sütni? Nem tudom, valami atomerőművet bekapcsolnék, hogy fogyasszunk valamit.
0: Kellene kreálnod egy értelmetlen gépet, amit beledugsz a konnektorba, és valahogy hát így körbe-körbe.
1: Elég vagy... sok él van a lakásban. Nem tudom, szóval látom, van-e. Hát ilyen konyhagépek, meg porszívó, meg ilyenek azért vannak. Tulajdonképpen ezek értelme. Vagy hát nem azt mondom, hogy értelmetlen, de ezeknél nyugodtan élhetnék, de mondjuk, ha nincs, igen, akkor bekapcsolom a porszívót, a sütőt, turmixgépet.
0: Minden lámpát feloltasz.
1: Mindent felkapcsolok, hogy spóroljak.
0: De te természetesen hát a
1: zöld lábnyom.
0: És mi lenne, ha tőletek áthúznánk egy drótot hozzánk?
1: Jó. És akkor én nagyon szívesen adnék, csak ne kelljen be. Miattad is fizetnem.
0: Nem. De hát, hogy a túl sok áramot keletkezik, akkor valahogy meg kéne hoztanod, de nem a rendszerrel, hanem...
1: Ja, egyébként vannak ilyen tárolók, tehát ilyen akkumulátor tárolók, csak azok elég picik. Aha. Tehát az úgy nem... Tehát olyan nincs, hogy most a júliusban én, mint a tücsök és a hangyában, hogy a hangya félretesz áramot mondjuk, és akkor ősszel felhasználom, mert jelentéktelen mennyiség az, amit félretesz.
0: És nagyon drága lenne marha nagy aksit venni.
1: Hát és akkor a aksi kellene, mint nem tudom, a debreceni akkumulátorgyár, és akkor megjönnek ezek
0: és
1: a problémák.
0: És mi lenne, ha vennél egy Teslát, vagy valami nagy teljesítmény
1: hát
0: elektromos autót, és akkor azt ilyenkor...
1: Na jó, de mivel nem használok autót, akkor hányszatom feltölteni?
0: De fölmész. Föltöltöd, és spórolásként lezúdulsz, nem tudom.
1: Igen,
0: az a legerszegebb.
1: Teslánál még az sincs szerintem, hogy bekapcsolt, hogy járjon a motor.
0: Hát nincs, de beülsz és lemész Zalaegerszegre.
1: De miért menjen Zalaegerszegre?
0: Hát, hogy spóroljál.
1: Vagy kiülök a kertbe, és akkor ott úgy teszek, mintha vezetnék.
0: De akkor valahogy, azt nem tudom, hogy van a tisztán elektromosnál, hogy ne, hogyha nem megy, akkor leáll.
1: Hát ez a gond, hogy azt nem tudom,
0: mert nincs kuplunk, hogy benyomod a kuplungot, és tövig nyomod a gázt.
1: Na mindegy. Szóval nagyon sok gondja van az embernek így nyáron, akkor meleg van, de aztán gondoljunk arra, hogy majd jön az ősz. És akkor
0: amit
1: hogy fogjuk?
0: Szintén utálni fogunk.
1: És akkor hogy fogunk sírni?
0: Esik az eső.
1: De hogy esik? Nem, az eső nem, vége.
0: Az bocs, azt.
1: Vége. Ez miért szerinted Marokkóban, vagy nem Marokkóban, hanem mondjuk a sivatagban?
0: Ott sincs.
1: Hát mikor van eső? Hát éven, 2-3 évente egyszer-egyszer.
0: Hát a hétvégén lemegyek a tanyára, és megnézem, hogy kiszáradta már a kút, de nagyon rossz előzetem.
1: Hát valószínűleg nem szárad ki, de...
0: Tavaly kiszáradt.
1: Tényleg kompletan?
0: Igen, belejtesz egy követ, és azt mondja, kopp.
1: Hát jó. Na mindegy.
0: De a szomszéd is kiszáradt.
1: Igen, hát az jó.
0: Szomszéd,
1: de az jó, nem?
0: Mindenkié.
1: Mert nehogy a szomszédnak hát legyen vize.
0: Az csalás.
1: Na mindegy, hát ez egy érdekes fejlemény, ez a őrületes szárazság. Egyébként Magyarországon voltak esők, csak konkrétan Budapesten, meg néhány régióban nem volt eső, megnéztem a térképet. Hát Velencei tó is úgy van szolid.
0: Hát ilyen, az látványos.
1: Igen, látványos, a Balaton az még olyan balatonszerű, tehát az még úgy emlékeztet, de hát...
0: Egyébként már említetted, hogy ha fa lennél, akkor azért azt mondanám, hogy ne fenyőféle legyél.
1: De?
0: Nem, mert azok kiszáradnak. Már azt mondom, hogy a fenyőnek ilyen nem túl mélyek a gyökerei, hanem inkább

0: bennem esett.
1: Figyelj, szokott, én emlékszem arra, hogy már hosszú életem alatt néhányszor esett az eső, az utóbbi néhány hónapban nem.
2: Figyelj, te vidékről hát, telefonálsz?
0: Nem.
2: Ugye? Akkor mi az, hogy a szomszéd asszonyod azt mondta?
0: De, mert úgy értem, hogy...
2: Nem mondasz
0: hogy
2: igazat.
0: Kétlaki vagyok.
1: Budai és pesti.
0: Nem, Budapesten hétköznap, hétvégén meg otthon.
2: De mi az otthon?
0: Vidéken.
2: De mi a táj?
1: Kelet, nyugat.
0: Keleten, délkeleten.
1: Délkelet.
0: Ajaj. Most egyébként esett az eső, úgyhogy most egyébként az elmúlt 90 napban olyan 100 mm hiány van az országos átlaghoz képest. Tehát, hogyha ezt összeszorzod, mert nagyjából így nézett ki szerintem a tavasz is, meg a tél is, durván olyan 300 milli hiányzik mi nálunk ott a Dél-Alföldön az idén, az átlaghoz képest. Ez azt jelenti, hogy nem tudom milyen átlagot néz, mert ez a meteorológiai szolgálat.
2: Figyelj, és a melegnek meleg van, nem? Esik hát nálatok az eső, igen, és nem szikesedik, meg szárad ki ez a Dél-Alföld?
0: Alapvetően a probléma az nem csak itt van, hanem hogy az öntözési lehetőségek azok 90 után tulajdonképpen gajra mentek, tehát nem csak a Fidesz kormány nem, de senki nem nagyon támogatta ezeket az állami vízügyi beruházásokat, hogy például a kanálisok tiszták legyenek, azokban legyen víz, tehát lehetne öntözni, mert van víz, de mit tudom én. Tehát amikor magasan állnak a folyók, akkor van víz. Ha megnézed, most volt, azt hiszem ez hír, hogy a Sebes-Körösben már nem folyik csak a mit tudom én, milyen városoknak a tisztított szennyvize, mert a románok ott föntebb ott viharba, ott fölfogják a vizet. Vízkározás van. Tehát éppen lehetne, hát nálunk is azért a Tiszató, főleg, hogy ilyen nagyon frekventált lett idegenforgalmilag, meg kell nézni a felső, tehát Kiskörégát fölötti, meg a Kiskörégát nagy körülbe, át lehet ma holnap menni gyalog, mint ahogy a Kükő átgyalogolt a Velencei tavon.
2: Figyelj, de azért ez 1990-től számolod ezt a problémát, az egy kicsit túlzás, tehát ha megnézel egy 19. század első felei.
0: Én azt az öntözési, jó, hát olvastam ilyen visszaemlékezéseket, hogy mondjuk 300 éve milyen volt, meg hogy nézett ki a vidék. Nyilván akkor a nagy része láb volt, mert az áradások ugye nem voltak még se a körösök, se a maros szabályozva, viszont voltak rohadt nagy szárazságok, amikor nem esett semmi, és ugyanúgy nem termett semmi. Tehát ez, én nem akarom itt a mineknek a dolgait hozni, hogy régen is voltak a szájok, meg hát a toldit hallgassátok meg, vagy olvassátok el.
2: Ja. Figyelj, régen is voltak a szájok, de az, hogy levágták az összes mellékágat, lecsapolták a nem tudom, miket.
0: Komplex a probléma. A másik az, hogy a Raskó Györgynek hívják, volt mezőgazdasági államtitkár, ő szokott ezt mondani, de nagyon igaza van, hogy tulajdonképpen őszi kalászost vetnek kukoricát, most már kukoricát egyre kevesebbet, napraforgót meg repcét. Tehát a magyar mezőgazdaság az tulajdonképpen ilyen gabona meg olajos magvak ipari alapanyag gyártássá silányult. A 90-es években még voltak például Magyarországon konzervgyárak, meg hűtőházak, ahol például zöldségeket, meg ilyen dolgokat gyártottak és adtak el. Ezeket most mind Lengyelországból vesszük. Érdekes módon ott
1: van eső.
0: Nem is az eső, ez nyilván ilyen ágazatszervezési történet.
2: Én ez neked egy apróságot mondok, én nekem Nógrádban van tanyám, a körülbelül 20 éve tele volt Nógrád, különböző olyan ilyen
0: Málnás
2: ribizlés a Szobi szörgyár miatt. Most már egy szál nincs belőle.
0: Hát azért mondom, hogy ágazat.

0: Központi probléma az nyilván egy csomó, tehát most ma az a problémánk, hogy nincs ember, aki leszedje a gyümölcsöt, tehát alapvetően ha 30 éve ezelőtt, vagy 90, az mikor volt,
1: Úristen.
0: Elbaszol valamit, azt nagyon nehéz 30 év után úgy visszacsinálni. Tehát mondjuk, hogyha csettintenél egyet, és azt mondanád, hogy holnaptól mindenki bánát fog termeszteni, nem lenne, aki leszedné. De régen volt ott ember, azok nyilván elszármaztak, elköltöztek, nem csináltak több gyereket, mert minek?
1: Gipszkartonoznak hát, változott.
0: Vidéken is nem beteményezik az ember, hanem dísznövénytrak, meg ilyesmi.
1: Igen. Meg a tudás is eltűnik. Igen.
2: Igen, meg egyébként az is egy érdekes dolog, hogy...
0: Ott van a könyv, azt el lehet olvasni. Én is tök hülye voltam, mielőtt elkezdtem kertészkedni.
2: Én most is tök hülye vagyok.
0: Ja, ráadásul ugye a paradicsom király.
2: Hát így van.
0: Oldalon, tehát nem akarok.
2: Igen, szóval én például beláttam, mint klímaváltozás, hogy az én paradicsom termesztésem az abszurd. Ugyanis a paradicsomhoz, hát én nem akkora tételben termelek, természetesen nem, a GDP-ben nem jelenik meg, viszont meglepően sok víz kell. Mert ugye olyan vizes dolog egy paradicsom, és hogy nagyon sok
0: nem a... Nem árt neki.
2: Nem árt neki, mint ahogy általában a növényeknek úgy nem nagyon árt. És nem tudom, hogy például a sivatagban szokás-e mondjuk búzát termeszteni, vagy kukoricát.
1: Vagy csili paprikát.
2: Igen, mert ugye az, amikor én iskolába jártam, ami nem tegnap volt, akkor azért már úgy lehetett hallani azt, hogy el fog szikesedni az alföld, hogy szárazság lesz, kicsit olyan lesz, mint egy sivatag. Szóval ez már a 20. században ez már be lett exponálva, mint tendencia. És akkor úgy gondolkoznék, hogyha most egy nagyobb mezőgazdasági vállalkozásba kezdenék, hogy akkor mit termesszek. Én arra gondoltam, hogy fügét. Mert az, én úgy olvastam a könyvekben, nem, hogy az nagyon bírja a szárazságot.
0: A fügével egy problémád lett volna, hogyha mondjuk lenne egy működő füge ültetvényed, hogy az idén januárban kifogyott volna, mint az atom.
2: De miért a füge nem bírja a hideget?
0: Kevésbé.
2: De hát nincs hideg, a hideg se lesz többet.
1: Hát volt télen mínusz 20.
0: Télen se volt tél, ezt azért így nem állítanám, viszont két hétig kurvára tél volt.
2: Hát akkor oda mennék és melegíteném.
0: Aha, ja igen, hát a cekász húzalt körbe tekered rajta és bedugod a kastát.
2: Hát meg rakok tüzet, meg beszélgetek, meg
1: ilyesmi.
0: Beszélgetsz a füge fárkkal?
2: Igen.
0: Nekem.
1: Fölolvasom nekik.
0: Jó szórakozás.
2: Neked is. Hello. Na mindegy, szóval, hogy ez tényleg mikor esik le mikor jut el a gondolati szintre az, hogy most gyerekek tényleg egy picit olyan, mintha én, bennem nincs pánik, vagy szóval nincs ilyen klímaszorongás, de mi van akkor, hogyha mégis van valami?
1: A klímával?
2: A klímával.
1: Igen, de a másik oldala most ilyen zöld gondolatokat pengetsz.
2: Nem, csak úgy azon gondolkodom, hogy én azt tanultam a történelemben, hogy az időjárás, meg a klímaváltozás, meg minden, az nagyon kihagyott, tehát volt következménye a társadalom működésére, mert például az egyiptomi társadalomnak az volt az alapja, hogy van a Nílus, és a Nílusnak az önszabályozó, vagy nem önszabályozó rendszere meghatározta a társadalom működését. Hol laknak emberek, mit tudnak termeszteni, mit nem, milyen, hogy van az év beosztása, stb.
1: Értelmszerűen.
2: Tehát, hogyha mondjuk tényleg mégiscsak van valami klímaváltozás, akkor erre valamilyen reakciót kell adni.
1: Jó, de van befolyásunk a klímaváltozáson?
2: Hát én arra gondoltam, hogy én a napelemmel próbálkozom, mert hogy az ott van.
1: Én elmosom a joghurtos poharat.
2: Mert?
1: És szelektíven gyűjtöm a szemet.
2: Hát az természetes.
1: Hát jó, érted, apró dolgokat.
2: Jó, hát jó, csak az elmosás is egy probléma, mert az is vizet.
1: Ajaj.
2: Vizet használsz hozzá, pedig abból most egyre kevesebb lesz. A víz, szerintem az tudod, megvan
1: a... Igen, a víz lesz a következő.
2: Tudod, megvan a Kubricknak a 2001, igen, hogy ott az első veszekedés ott a víz körül volt. Na mindegy, szóval nem tudom, biciklivel járok, napelem, próbálok nem autózni.
1: Klímázol.
2: Klímázok azért, hogy neked jobb legyen, hogy ne fogyasszak nem tudom mit. tehát ne kelljen a Paksból áramot szednem. Na mindegy, nem tudom, sehogy.
1: Figyelj,
2: nem tudok mit csinálni.
1: Nagyon komoly bajban van az európai autóipar, ami szerintem az egyik legkomolyabb húzóágazat Németország, Spanyol, Nagyországban, és nagyon sok alkatrészből áll, nagyon sokféle beszállító kell, és komoly problémák vannak, és van, aki azt mondja, vagy vannak olyan hangok, és ezt én nagyjából értem, vagy egyet tudok érteni vele, hogy nagyon komoly szabályozás van ez a kibocsátás, meg az euró 5, euró 6, nem tudom mi, és ez tönkre vágta az európai autóikat, mert egyre kisebb motorokat, meg egyre szigorúbb előírások, és az Európán kívüli gyártóknak ez nem okoz ilyen problémát, és hogy az autóipar versenyképességét megrecsenti ez a. Tehát volt egy idő, amikor ez Németországban leállították az atomerőműveket, ez a szabályozás egyre szigorúbb lett, és akkor ennek például vannak ilyen következményei is.
2: Hát azt nem tudom, mert az valószínűleg a fej, az butaság volt, az ostobaság volt ez a nagy zöld hullám.
1: Igen.
2: Mert most már zöldek is azt mondják, akkor, hogy kell az atomerőmű. Ja. Nem tudom, hát...
1: Jó. Az emberiség ilyen kis bugyuta és keresi az utat.
2: Azt még én nem pontosan értettem meg, hogy miért kell akkumulátorgyár, és miért kell olyan sok, és miért olyan helyekre, ahol nincs víz. Ez, de valószínűleg én nem vagyok elég képzett.
1: Jó. Akkor zene. Szevasztok, itt vagyunk, telefonáljatok.

Cosmopolitan magazine.

0: Igen, igen, igen. Az előbb egy beakadás volt.
1: A melegtől.
0: Átszakadt a lemez, és azért kattogott, ezért elnézést kérünk, bár effektnek biztos az is jó. Kis sok terápia. Ez pedig Mark Ribó volt, aki megmentette Fred Hót a átszakadástól. És azt akartam, már is itt van a szevasz. Szevasz, a beteg.
2: Szevasztok. Nagyon jó volt ez a beakadás. Pont arra gondoltam, hogy nem lehet, hogy valami Mark Ribó számnak lehet az eleje. És hát az volt.
0: Ja.
2: Láttalak a koncerten. Nagyon jó volt a koncert, de a székeket, az ültetést azt én nem tudtam mire vélni. Én még nem voltam olyan koncerten az A38-on, hogy ülni kellett volna. Rettenetes volt.
0: Aha. Hát, nem tudom. Inkább táncoltál volna.
2: Hát, igen, mozogtam volna rám. Én
1: és a korosztály? Milyen korosztály volt?
2: Hát nem tudom, mert sötét volt már, mert mire bejöttem, csak azt láttam, hogy már nagyjából ott vannak a színpadon, vagy készülnek bejönni, és mindenki széken ül, és az első sorokat elfoglalták, és már csak a végén jutott valami. Nem tudom, hát olyan vegyes, de inkább 40 pluszosok, hanem 50 pluszosok.
1: Na, de most képzeld el, hogy 90 pluszosok voltak ott, és ők szeretnek üldögélni.
2: Ne üldögéljenek.
0: Jó. Jó.
2: Mozogjanak.
0: Így van.
2: Az jót tesz, minden ízületnek jót tesz a mozgás, plusz a kollagén, úgyhogy...
1: Kerti munka, valamit vetni kéne a kertbe.
2: Elég, ha a muzsikusok üldögélnek, meg hadrázzuk a segítséget.
1: Egyébként ennek a koncertéletnek tényleg van egy ilyen furcsasága. Hello. Hogy a Cesária Evora volt egyszer a Műpában. Nem tudom, hát ez már nagyon rég volt. És akkor úgy kijött mezítlába a Műpába. Mert hogy
0: mindig
1: mezítláb szokott lenni, gondolom, vagy nem tudom ez hogy van, de a koncerteken ez egy ilyen attribútum, hogy mezítláb van, és így gondolkoztam azon, hogy most ez úgy oké, okay, hogy a Műpában mezítláb, tehát hogy most ennek mi a jelentése?
0: Szerintem oké.
1: Okay. Nem, oké, okay, nekem csak okay. Olyan bizarr volt, és ott ültek az urak és hölgyek. És
0: Cipőbe. Azt kellett volna, hogy mindenki
1: bejáratnál
0: lesz, mint van, egy zen templomba.
1: Jó, csak hogy ezek a műhelyzetek, ezek tényleg olyan
0: műhelyzetek. Azt akartam kérdezni tőled, hogy szándékozol folytatni a Krasznahorkai univerzumba az utazásodat.
1: Igen, szeretném majd folytatni, igen.
0: Szevasz.
3: Hello.
0: Itt vagyunk. Hello.
3: Sziasztok. Igen, pont azért voltak. Szerintem is székek. Én is ezek gondolkoztam sokáig. De én sem voltam székes a 38-on, hogy valószínűleg tudták előre a szervezők, hogy az átlag életkora nézőknek az 60 fölött lesz. És ők már nehezen bírnak kiállva másfél-két órát.
0: Szerintem nem volt 60 fölött az átlag életkor, de értem, mit mondasz.
3: Hát akkor 50 fölött.
0: Ja.
3: Én legalábbis nem találkoztam fiatallal. Viszont találkoztam egy csomó kiváló magyar zenésztől, akik tapasztalatszerzésre.
0: Ja. Pándi Balázs. Persze. Mindenki ismerős volt. Ja.
3: És meg egy bari, ha nem csak meg, hogy ott bent, abban a térben, ahol mindig szokott működni a sörpult, a koncert terében, az most tavaly zárva, és csak ott egész hátul lehetett azon a kis pultnál sörtön.
0: Hát biztos azért, hogy ne vigy el a fókuszt a sörér sorba állók, meg a nem tudom.
3: Ja. Ez olyan hangos, mástól is mindig
1: megbocsátom. Hát azért olyan véleményes szerintem.
0: Lehet, hogy egy amikor olyan metálosabb, vagy valami olyan típusú dolog van, diszkós, vagy én nem tudom, mik szoktak lenni, még ahol van ilyen abba a térbe sörmérés, de ja. Jól van. Még valami?
3: Neked mennyire tetszett 10-es skálán?
0: A koncert?
3: A koncert.
0: Igen, tulajdonképpen arról beszélünk, hogy volt a héten a Mark Ribó Ceramic Dog című formációja, vagy Ceramic, igen, Dog nevű formációja az A38-on, Chess Smith Shazad Izmail és Merkribó, és szerintem 10-ből 10-es volt. 11. Na.
3: Jó, köszönöm.
0: Oké, ciao, hello. Szóval, hogy én elolvastam az Ellenállás melankóliáját, és sokat gondolkozom rajta, kezdem megtanulni ezt a nyelvet, vagy ezt a stílust, hogy kezdem elfogadni, és azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen, hát igen, szóval ilyen alázatos munka kell hozzá, hogy az ember ezt így, vagy nyitottság, hogy ráhangolódjon, de aztán nagyon megéri.
1: Igen, én is az a, nekem is az a, hát egyrészt minden könyvhöz végül is kell egy ráhangolódás. Tehát azt meg kell tanulni, hogy ő most hogy mesél, vagy mi a stílus, vagy szóval, hogy elfogadd ezt a dolgot. Itt egy kicsit nagyobb az erőfeszítés talán az elején.
0: Igen, de nem, tehát hogy azért nagyon nagy a szórás, tehát majdnem beszéltünk már róla, vagy nyilván tudom, hogy te is olvastad a Dávid Szalainak a test. Az még akár a metrón is, vagy a strandon.
1: Igen, az egy ilyen érdekes dolog, mert
0: tehát a nyelve az.
1: Igen, az nagyon, szóval látszólag nagyon könnyen hozzáférhető, vagy szóval nincs, nem kell hozzá, nem tudom, túl nagy rákészülés. A Krasznai Horkaihoz sem kell, csak ott nagyon figyelmesen kell olvasni, amihez nincs, én legalábbis nem vagyok hozzászokva, hogy ennyire figyelmesen olvassak. Tehát minden egyes szónak, van egy ritmusa a szövegnek, és minden egyes apróságnak jelentése van, vagy jelentősége van. És ez egy nagyon gondos olvasást, egy lassabb olvasást feltételez szerintem. Nincsenek párbeszédek, vagy szóval minimális párbeszéd van, de az sincs külön.
0: Általában nincs.
1: Pontozva külön, vagy kiemelve, és ettől meg az egésznek van egy ilyen áradása a szövegnek, nem?
0: Én ezt magamnak úgy fogalmaztam meg, hogy tulajdonképpen azért koncentrálni kell, tehát hogy tehát nem lehet három oldalt elolvasni belőle, vagy ötöt, vagy szóval úgy meg kell teremteni azt a teret, hogy akkor leülök, és akkor most ne zavarjon semmi, és tehát a háttérben ne szóljon a nem tudom én micsoda a zene, meg a telefont kikapcsolom, szóval hogy egy ilyen odafordulós, vagy szóval. Igen.
1: De most egyébként van egy tilos rádiós vonatkozása a Krasznahorkainak. Úristen, most akartam mondani a Krasznahorkai ugyanis felolvasott szöveget, ami egy érdekes, ami önmagában egy kuriózum, hogy a szerző olvassa a saját szövegét, a Kertész Imre is olvasott egyébként saját szöveget, vagy Eszterházi is. Tehát, hogy ezek nagyon érdekes dolgok, és a Krasznahorkai azt hiszem a Mészöly Miklósnak dedikálva felolvasott szövegeket, hát még nagyon régen, és ez egy kicsit meg is lett zenésítve, és a Tilos Rádión rögtön mondom, hát azt most nem fogom tudni kikeresni, hogy milyen időpontban, de van egy műsor, ja, és ha megtalálnám ezen a egy picit olyan bonyolultabb, hát nem szeretem annyira ezt az új weboldal, de itt is végül is mindent meg lehet találni.
0: És a Tilos Rádión, ez hallgatható valahol,
1: ez abszolút
0: csak most
1: hallgatható. Igen. Pillanat, mindjárt most meg fogom találni, hogy hol, ahol 4 vagy 5 részben olvas fel a Krasznahorkai saját szöveget, ilyen megzenésítve. Uh-huh. És hát állati jó.
0: Ja. Állati. Mert azt mondja a Krasznahorkai, hogy ő tulajdonképpen úgy ír, ahogy egy ilyen élőbeszédszerű.
1: A Cell Action, vagy baráti hangok lemezekről, és ott nézem azt, hogy ez áprilisban is volt, hát nagyon Jó, szóval
0: kikeressük és kirakjuk a linket a
1: igen, ezt mindenkinek nagyon ajánlom. Igen, itt van ez a háborús architektúra, ezzel elég könnyű meg, igen, második rész az május 24, az első rész az meg április.
0: Igen. Na, akkor mégis működik a kereső.
1: Nem működik, csak én vagyok béna. Szóval, hogy ez iszonyatosan érdekes, mert az is valamennyire segít, legalábbis nekem, hogyha hallom a hangját a szerzőnek. Tehát az is egy marha jó dolog elképzelni, de hogy hallani, hogy mennyire jól olvas föl a Krasznahorkai.
0: Hát azt mondja a Krasznahorkai, hogy mindig fölolvas, tehát amikor írja, és akkor hallja, vagy olva a ritmusiba, vagy szóval, hogy a zene fontos számára, és a szövegek zeneisége, és nem tudom. És még azon gondolkoztam, hogy a nyár van, és a Dávid Szalai az egy olvasható, könnyen olvasható, aztán lehet rajta gondolkozni, tehát nem az egész történet, már úgy értem, hogy kell ezt mondani, szóval jól olvasható, de azért úgy van mit utána...
1: Még lehet rajta agyalni,
0: hogy most akkor miről volt szó, vagy mi az állítás, de a Krasznahorkai nem könnyen olvasható, és vagyis odafigyelős, de azon gondolkoztam, hogy van-e értelme a Krasznahorkairól itt nekünk beszélni, mert hogy kihez beszélünk, tehát hogy én például nem ajánlom senkinek a Krasznahorkait. Tehát veled erről lehet beszélni, mert te is valahogy belekezdtél ebbe a dologba, de mint hazai saladás nem ajánlanám, hogy akkor most tessék elolvasni a Ellenállás melankóliáját, mert a hallgatók nem, a Dávid Szalait az bátran tudom mondani.
1: Jó, egyébként érdekes.
0: Hát, hogy kihez beszélünk, és milyen...
1: A Dávid Szalainál például ez az egész ritmus zeneiség, ez a probléma szerintem ott nem merül fel.
0: Nem, kopog nagyon.
1: Kopog, tehát ez kút, anti, igen. Majd, hogy nem ilyen zeneellenes vagy.
0: Okés.
1: Okés, igen. Az az egyik visszatérő dialóg, hogy oké.
0: Hát az igen, összes.
1: Igen. Igen, hát egyébként, hogyha én úgy kezdtem, hogy ilyen novellákat kezdtem a Krasznahorkaitól. A másik az, hogy arról is érdemes esetleg, hát én most magamról beszélek, tehát az én élményemről, hogy nyilván hajlamos vagyok valamilyen módon egy ilyen kicsit nehezebben érthető szöveg mögé látni valamit. Mert arra gondolok, hogy ez biztos metafora, vagy nem tudom mi, tehát ennek más jelentése van, és ha véletlenül sikerült úgy elolvasnom ilyen szövegeket, hogy az van, ami le van írva, akkor az egy jó érzés volt. Tehát, hogy ne akarja kombinálni. Tehát, hogy az van, hogy megyek az utcán, az nem egy ilyen elvont, absztrakt metaforának az értelme, hanem arról szól, hogy megyek az utcán. És abból az élményből, hogy megyek és követek valakit. Hogy miért követem, azt nem tudom, de hát az a késleltetett dramaturgia, vagy az
0: ez már is. Ilyen pólószteres.
1: Hát meg olyan, ez egy írói eszköz, hogy a késleltetett dramaturgia, de hogy nem kell rögtön értenem, de azt megértem, hogy megyek az utcán, és tényleg megyek az utcán. Tehát ez nem azt jelenti, hogy megyek az életbe előre, vagy nem tudom, megyek a hadak útján, hanem megyek előre. Nyilván eszedbe jutott egy csomó minden, csak ez egy olvasás, ezt érdemes meg, vagy hát nekem ez úgy feladat volt megtanulni. Úgy olvasni, hogy ne akarjak mögé látni semmit. És akkor viszont olvasás élményé kezd válni, és akkor lehet, hogy viszont utólag mégiscsak társítok hozzá ezt-azt.
0: Hát nagyjából próbálom érteni, hogy mondasz. Én azon gondolkoztam pont most újra a Krasznahorkai kapcsán, hogy egy csomó komoly író, aki nem egyszerűen azt mondja, hogy megyek az utcán, hanem mondtam, valamik történnek, az óriás bálna, ebben van egy motivum, amit én még láttam, amit körbehordoztak Magyarországon. A rossz nyelvek szerint a CIA tesztelte, hogy a rakétákat hordozó nagyon hosszú bontatványok hol tudnak megfordulni, de szóval, és akkor, hogy az mint metafora, vagy szimbólum, vagy nem tudom, mi jelenik meg, és azon gondolkoztam, hogy a legtöbb író valahol jungiánus, tehát, hogy ez a kollektív tudattalamból hogy hoz föl motivumokat, tehát nem tudom, hogy mennyire tudatos a Krasznahorka is, vagy a Murakami, vagy nem tudom, akárki, de olyan dolgokat képes leírni, vagy jó esetben megszólítani az olvasóban, amik közösek a kollektív tudattalamunkban.
1: Köszönöm.
0: Hát ez egy ilyen frappáns állítás. Uh-huh. Mert ugye a kollektív tudattalan az, ugye a Jung vezette be, mert a Freud azt mondta, hogy mindenkinek van tudattalanja, de az a saját élményeiből, vagy elfolytásaiból, vagy ösztön
1: vagy a magzat korából, vagy
0: rabdolgónál. Igen, tehát, hogy ez egy ilyen személyes dolog, és a Jung terjesztette ki, hogy van ez a ontogenezis, vagy filogenezis közti, és egy komoly irányzat volt Ferenczi Sándortól, nem mindegy, és de most már ezt úgy nehezen, tehát tulajdonképpen ez egy olyan, már maga ez a kép is, hogy kollektív tudattalan egyfajta metafora, mert nem igazolható, hogy hogyan öröklődik ez, vagy nem, vagy genetikusan, vagy tehát ez tudományosan nem bizonyítható. Tehát a ma ez nem áll meg hivatalosan, de jól használható például az analízisben, vagy kultúra, vagy művészetek elemzésekor jól használható. Én szeretem tehát ezt elgondolni, hogy a Murakami Sándor, a Kút, meg a Hold, meg az a csomó olyan dolgot használ, hogy az árnyéka valakinek, vagy fél árnyéka van, vagy árnyék, vagy eltűnik az árnyéka. Ezt is kifejezetten a Jung az árnyék személyiség, vagy a személyiségünk árnyék azt használja. Nem tudom, hogy, tehát egyáltalán gondolom, hogy foglalkozott a Junggal, Krasznahorkai foglalkozhatott, de hogy nem azért mondom, hogy, hanem egyszerűen így működik a dolog. És egyel vissza, hogy voltam színházban, és a színház végén ruhatár, nem tudom, és akkor oda jött két szimpatikus ember, hogy hát úgy jude klassz, meg nagyon szeretik, hogyha könyvekről beszélünk ők. És ezért gondolkoztam azon, hogy lehet-e azt mondani itt, ebben a pillanatban, ezen a felületen, hogy Krasznahorkai.
1: Hát figyelj, mivel tilos rádióban vagyunk, arról fecsegünk, amiről fecsegünk, hát miért ne lehetne?
0: Lehet, nem igen, csak ezen gondolok, nem érted?
1: Ja, mert miért is ezért a bármiről fecseghetünk, ja. Nem?
0: Bármiről. Jó, de bármiről is gondolkozhatunk, arról is gondolkozhatunk, hogy miről fecseghetünk.
1: Igen, hát figyelj, olyanokról szoktunk általában fecsegni, amik úgy valamilyen módon foglalkoztatnak. Ja.
0: Igen, én ugye most ez a Krasznahorkai, tehát hogy eddig nem, de most akkor...
1: Én a múlt héten, amíg egyedül voltam itt a stúdióban, akkor hát egyedül nem szeretek így semmit csinálni, és akkor beraktam zenéket, mert engem például foglalkoztatott az a filmzenéket tettem be, mert foglalkoztatott az a kérdés, hogy ugye mit értünk azon, hogy zene egy filmben, tehát mi a funkciója, bla bla bla, és hogy általában nagyon egységes egy filmnek a zenei világa. És akkor ebből a szempontból néztem meg most a Kubricknak a filmzenéit, hogy állatira nem egységes. Tehát, hogy nem egy korszak, különböző periódusok, stb. És az arra érdekes az, hogy mégis van egy ilyen összhatása, egy ilyen gondolati íve, de hogy nagyon különböző zenék. Szóval, hogy engem akkor az foglalkoztatott. Tehát a Bandit például szerintem az foglalkoztatja, hogy
0: megjött Pogácsár.
1: Megjött Pogácsár, kulturális ajánló, most így a műsor végén.
0: Egy bal csapottal indít
1: a
0: Gyuri.
1: Nem feltolod a Bandit, hogy föl van?
0: Hát
1: tényleg, hát a megszólal.
0: Tényleg itt van, igen, igazad van. itt a potméterek tologatódnak.
4: Na, nyilván hülyeségekről beszélgettetek eddig, ami senkit nem érdekel,
1: úgyhogy térjünk rá az adásra.
4: Igen,
1: az akkumulátorgyára.
4: Kérdezzük el az adást.
0: Ez egy friss hír, hogy megkínálták a Krasznahorkait a nemzetművész kitüntetés lehetőségével az MMA, és elegánsan, de visszautasítottam. Mondván, hogy a Széchenyi Művészeti Akadémia az egy tök más dolog, a Magyar Művészeti Akadémia, és hogy ez ez az argumentációja, hogy ez a megosztottság, ez nem jó, és hogy a nemzetművésze az annyira megtisztelő, hogy ez a megosztottságot nem viseli szívesen, és hogy akkor ő inkább nem
1: kösz. Régen volt ilyen, hogy a nemzet népművésze. Nem?
0: Biztos.
4: Szerintem nem volt.
1: Nem volt ilyen, hogy nemzetnépművész? Egy jó ilyen táncos, vagy volt. Egy szőttes, vagy valami, nem? Nem, mindegy, akkor csak a fejemben van egy ilyen.
0: Ja.
1: A nemzet színésze olyan van?
0: Olyan van. Meg a nemzet filmművésze, olyan is van. Nem?
4: Sportolója.
1: Nemzet. Olyan is van nemzet sportolója?
4: Persze.
1: Puskás Ferenc?
4: Lehet, hogy nincs. Nem, csak élők lehetnek benne.
1: Csak élők?
4: De lehet, hogy az egészet
0: és
4: keverem valami egész
0: jár. Másra. Nem, tök jó. És az pénz, tehát ugye ezek
4: általában... Szerény apanás.
0: 500.
4: Nettó.
0: Nem szerény.
1: Millió?
0: Szerény.
4: Szerintem 500-ról indult.
0: 500-ról indult.
1: Most már ez a hát, ha nemzet, akkor az jogos az 500.
0: Az nagy dolog.
1: Nem? Én a milliót is még pártolnám. Hát az amúgy is egy ilyen apró pénz lassanként az 500 millió. Nekem nem van 500, egy fotós tervem.
4: Nem 500 millió havonta, hanem 500 ezer, ne boruljunk el. Jó. De meg lehet nézni, hogy mennyi a nemzet sportolója, meg hogy ki van, hogy van-e egyáltalán. Ha nincs, van. Akkor legyen.
0: Van.
4: Vagy lehetne. Hát és ne legyen. Mi van a cetliden, Gyuri?
0: De keményen.
1: Ugye? Így tanítsák az iskolában.
0: Igen.
1: Ja.
4: Nem csak rossz lelkismeretem van, hogy egy óráig nyilván itt nem történt semmi, és ez miattam van, meg késtem, és teljesen biztos elkanászottatok, fegyelmezetlenül össze-vissza a ostobaságokról beszélgettetek, és miközben a Gyurinak van egy rendesen felkészített adásterve, elkészített.
0: Hát figyelj, ezeken inkább csak ilyen szilánkok vannak, na. Hogy mi. Például az egy érdekes dolog, hogy kinevezték talán egy hete a NAV elnökét. Egy bizonyos
4: Cinege.
0: Tamásné Cinege Csilla.
4: Csilla.
0: És gondolom örült az asszony, hazament. Akkor pezsgőt bontunk.
1: Nem érte szóval, váratlanul, nem?
0: Hát, hogy ez...
4: Lehet, hogy voltak kétségei, mert hogy az illető szakember már korábban is...
0: Hát a NAV-nál volt valami komolyabb pozícióban, de most akkor...
4: De milyen komolyba?
0: Azt nem tudom, alelnök volt, vagy valami osztály, amelyik a fontos ügyek... zöld dossziés ügyek osztálya. Ja, és akkor tehát, hogy kinevezték, gondolom ezzel jár valamennyi kis pénz, meg ez mégis egy adókkal ügyekkel foglalkozó státusz, meg szóval fontos dolog. És van egy csávó, ugye nem tudom mennyire emlékeztek, nem lényeges, Horváth András nevezetű pali, aki a választás előtt borított ilyen zöld
4: nem most a választás előtt.
0: Hát a választások előtt egy éven belül vagy szó. Szóval.
4: Dehogy is.
0: Nem régebben.
4: Azt szerintem a 2010-es évek eleje volt horratadás fénykora.
0: Na jó, mindegy, szóval van egy
4: nem
0: ilyen.
4: Nem teljesen mindegy, de igen, jó. Lehet, hogy...
0: Aki azt mondta, hogy hát vannak olyan ügyek, amiket a NAV-ba, hát hogy ő például elkezdett bonyolítani, és akkor mondták, hogy nem kell, nyugi, ezt hagyjuk. És a...
4: Konkrétan az áfacsalásos, ringlispill, számlázásos, szlovák céges cukor, nem tudom, mik ügyben volt egy híres zöld dossziéja.
0: Igen, és akkor, hogy ezt ne. És ez a, miután kinevezték ezt a Csilla nevű hölgyet, Cinege Csilla, igen, akkor megszólalt, hogy de hát pont ez a hölgy volt, aki leállította őt, vagy szóval, hogy mondta, hogy ezt nem kéne. És hogy jó szakember, de Hát minden, szóval ilyen kiszolgál mindent, tehát nem az elvek mentén hasít, uh-huh. hanem a lojalitás mellett. Uh-huh. És nem egész egy hete nevezték ki, és most bejelentette a Kálmán András, hogy akkor most pályázatot írnak ki a NAV elnöki posztjára, és ez csak ideglenesen lett kinevezve, uh-huh. ami azt gondolom, hogy ennek a kormánynak, vagy ennek a mostani kurzusnak egy iszonyú jó eleme, hogy korrigál.
1: Hogy korrigál.
0: Hogy korrigál.
1: Meg az is jó egyébként, hogy bevezet egy új fogalmat, hogy pályázat. Az hát már önmagában
0: igen, egy igen, de ez egy hiba, hogy igen, kinevezték. Szerintem káderhiány van. Tehát hát, jó, megbízható, nincsenek ilyen
1: jó szakember,
0: zöld dossziés problémái.
4: 2013 volt igen? a zöld dosszé, igen. Érdekes, Gyuri, hogy te úgy érezted, igen. hogy az tavaly volt.
0: De nem
4: azt a testek között is van 12. Ha. Ha, nem nagyon a kampányban, aha. nem emlékszem. Lehet, hogy
0: jaj, akkor összecsúszott között a fejembe a Buddha, meg a...
4: 12 év. Tudom.
0: Igen, oké. De hogy most megint megszólalt a Pali, hogy pont ilyen izék miatt, és ugye hát korrigált a dolog, ami biztos rosszul esik, tehát hogy ja, mégsem, vagy nem is úgy neveztek ki, mert az ugye nem volt hozzátéve, hogy ez egy ilyen átmeneti, vagy ideglenes.
1: Mm-hmm. Jó, de hát akkor korrigáltak.
0: Korrigáltak.
1: Egy héten
0: belül.
4: Hát biztos megpályázza az asszony, és kiderül, hogy az ő szívia a legjobb. Már az is jobb, nem?
0: Sokkal. De egyébként szerintem nem az ő szívje fog befutni.
1: Jó, valószínűleg nem. Ezek alapján, de...
0: Hát megkönben meghagyták.
1: Az volna. Egy nagyon érdekes helyzet, hogy egyébként a...
4: Szerintem ez nem jó logika, Gyuri. Tehát...
0: Figyelj, mi? Szerintem nem tudták. Tehát amikor kinevezték, akkor nem tudták, hogy ez a zöld dossziés ügy, ez rajta...
4: Hát vagy tudták, csak gondolták, hogy megúszták, mert még mindig ez a legkisebb probléma, biztos tényleg nagyon súlyos káderhényem. Másrészt pedig hát lehet, hogy el is beszélgettek evel az asszonyjal, és azt mondták neki, hogy
0: Tóth
4: Rabróból lesz a legjobb pandúr. Tehát, hogy ő mindent tud.
0: De ez a Horváth is azt mondja, hogy jó szakember.
4: Állítja. Tehát, ráadásul hát valószínűleg nem csak, hogy jó szakember, de széles lexikális tudással is rendelkezik.
0: Na jó, de az
4: a dolgokról, és akkor és most igazából lehet, hogy ő is bemondta, hogy nagy telefonkönyv van, és ő is azt mondta, hogy hát őt nem engedték dolgozni, hogy ezeket a gazságokat felderítse, és de most de nem, mennyire örül az új kormánynak, és hogy azonnal ezekkel és ezekkel az ügyekkel fogja kezdeni, és volt egy listája, és akkor ez meggyőzte a döntéshozókat.
1: Egyébként ez nagyon hasonlít a Debreceni...
4: Amúgykor beszéltünk erről.
1: Igen, a debreceni polgármester is.
4: Igen, az egy ilyen, kiderült, hogy ő az akkuellenes.
1: Ő abszolút, ő egész életében akkuellenes volt, csak rákényszerítették ezt a dolgot. Igaz, hogy nem adott ennek hangot, ennek a rákényszerítés.
4: Az ellenkezőjének adott igen, hangot. Adott,
1: de hát az csak lojalitásból történt, nem?
4: Muszáj volt neki.
1: Muszáj volt, ja.
0: Na jó, de most figyelj, azért ez a...
4: Azon azért leszakadt az ember pofája Papp László, nem? Tényleg, tehát, hogy... És megnéztem azt a levelet, azt mondja, hogy távozzatok. Ez tényleg, hogy a keresztel mutogat felé, hogy távozzsátál, mert semmilyen adminisztratív
1: mód. De várjál, oda megy a gyárhoz, ott áll a kapuba, és azt mondja, hogy menjél.
4: Takarodj, geci!
1: És hogy? Elvileg vannak ilyen...
0: De ki, én nem vagyok
4: kérdő. Aláírt szerződések.
1: És van egy épület, Kobi vigyel az épületet, vagy hogy?
0: De a Kátl vigyel.
1: Igen. Tehát hogy,
4: nem, a Szemkorp valami...
1: Nem, ez a másik.
4: Aki nem tehát valami 44 milliárd szoros túllépését valami abszolút mérgezett, ott kis mennyiségben is mérgező hatóanyag.
1: Már a látvány
4: is mérgez. Pelenkájában vagy valahol, szóval...
0: De hogy ez...
4: Tudod, ránézel az akkumulátorgyára, megvakulsz.
0: De hogy most megvilágosodott az ember.
4: És azt mondja a csávó, hogy ez így nem mehet.
1: Ez feláborító.
0: Biztos, hogy adta át a gyárat, amikor elindult, vágta át azt a zöld
1: szalag. Jó, de azt rákényszerítette a kormány.
0: Na jó, de hát egyrészt ugye mindenkire rákényszerített minden, de ki kényszerített rá? Ki kényszerítette rá?
1: Hát igen,
0: és most... ez a navos ízebe a számomra az érdekes, hogy oké, jó szakember, menni fog, nem tudom, de hogy elkezded visszapörgetni, hogy hát voltak ilyen, hogy mondjam, olyan dolgok, amik nem elegánsak, hogy akkor most kell, tehát van ilyen, hogy akkor ezen
1: megbocsátás. Az, hogy nem elegáns, az más kategória, mint az, hogy bűn elkövető.
0: Hát, de igen, de ez a bűn elkövető az oké, de hogy vannak közte ilyen finom átmenetek, hogy azt mondja a kollégájának, hogy te figyelj, András, nyugi, majd. Hagyjuk, ezt túl messzire vezetnek a szálak, és azt már nem bogoznánk ott kifele.
1: Na de most ugye? Egy olyan korszakban élünk, amikor ezek a beosztottak, akik valakik nyomást, vagy kitalálták, vagy nyomást gyakoroltak, ezek most úgy elkezdenek így a felszínre jönni. Például bármilyen területet veszünk, akár a debreceni polgármestert,
0: vegyük
1: vagy akár...
0: például a médiát.
1: Vagy vegyük a médiát, vagy akármit, TV. A gazdasági döntéseket, vagy az ügyészséget, vagy valamit, és akkor itt van ez a tech. Most beidézték ugye a technek a volt vezetőjét.
0: Hajdú úr.
1: A Hajdú urat. És szerintetek a Hajdú úr úgy fölkelt reggel, és azt mondta, hogy most leállítom a konvojt? Ezt a ukrán pénzszállítót? Leállítom? Ez neki egy ilyen napi gondolata volt?
0: Nyilván nem.
1: Hát igen. Na de most mit csináljon egy hadsereg? Az egy hadsereg, nem? Igen. A tech?
0: Egy szigorúan...
1: Egy hierarchizált, nem egy demokratikusan működő...
4: Igen, az ügyészségtől kaptak engedélyt, vagy utasítást, vagy nem tudom.
1: Az ügyészségtől.
4: Azok valamit csináltak benne,
1: na,
4: igen,
1: de akkor, akkor a Hajdú, az akkor ő parancsot hajt, akkor ő formálisan parancsot hajtott.
4: Hát igen, de ha van felelőssége a parancsnoki láncban résztvevő személyeknek is, tehát nem hivatkozhat mindenki korlátlanul arra, hogy parancsot kapott, ez csak úgy közbevetőleg mondom.
1: Igen, igen.
0: De miért nem?
4: Mert vannak csak. Hát mert...
0: De ne hülyeskedj, hát hogyha egy szigorúan katonai lánc vagyunk, vagy ilyen hierarchikus parancs, akkor én, a főnököd azt mondom, hogy Bojtár Honvéd, lője agyon. Akkor te most mondod,
4: nem,
0: hogy ne.
4: Igen, azt mondod,
1: hogy nem. Az, hogy lője agyon, azt nem. De azt, hogy...
0: Na jó, szúrja ki a szemét.
4: Nem, azt kell mondanod, hogy nem. Nem mondhatod, hanem azt kell mondanod.
0: Jó, de parancs megtakadásért háborúba halálra ítélnek.
4: This is a small problem, de nincs háború most szerintem, ne ilyen extrém helyzeteket modelláljunk.
0: De én extrém helyzetet szeretnék modellálni.
1: Jó, az más a NAV, még más a
4: akkor
1: TEC.
4: Akkor azt kimodellálja.
1: A METEC az más, igen, az tényleg az egy harci
4: szervezet. Nem, tehát az, hogy honnan jött a parancs, meg kinek milyen felelőssége volt ebbe a dologba, az egy érdekes kérdés.
1: De amikor mi éljük a hétköznapi életünket, akkor valahol vagyunk a társadalomban, és valahol mindig van egy főnökünk. És akkor nekünk ez a főnök néha mondhat olyat, amivel nem értünk egyet. Elméletileg.
0: De akkor is meg kell csinálnod.
1: Igen.
0: A katonaságnál azt tanították, hogy meg kell csinálnod, amit a parancsra teljesítesz, azt teljesítened kell, utána forduljál a megfelelő, ha van ilyen, a megfelelő szervekhez.
1: De ez a mostani korszak arról szól, ez a mostani néhány hónap arról szól, szerintem, hogy most van egy ilyen új jelenség a társadalom működésében, hogy nem lehet arra hivatkozni csak, hogy parancsra tettem. Hogy van egy felelős, ez abszolút új, ez nem volt még soha a magyar történelemben.
0: A magyar történelemben nem, de erről szólt a Nürnbergi per.
1: Igen, de ez...
4: Csak ironizál szerintem a Gyuri.
1: Ilyen nem volt a magyar történelemben, mikor volt utoljára ilyen?
4: Folyton ilyen volt, nem?
1: Az, hogy számon kértek valakit, hogy elvtelenül viselkedett? Az volt a normalitás, hogy elvtelenül viselkedett.
4: Hát igen, de aztán voltak pillanatok, amikor számon...
1: Na mondj egyet!
0: Rajklászó.
4: Hát 45.
1: Hát jó, 56, volt egy kedd délután. Volt egy kedd délután.
4: 89.
1: Hát 89-ben mi történt?
4: Hát ott is volt számonkérés.
1: És akkor mi történt?
4: Történt, nem történt semmi.
1: Semmi, ezt mondom én is. Most először van az, hogy egy polgármesternek azt, ha véletlenül gondolt volna bármit is, valószínűleg semmit nem gondolt, akkor azt kellett volna mondani 5 évvel ezelőtt, hogy oké, ezt a döntést hozta a kormány, de én tiltakozom.
0: Hát, vagy
1: és lemond.
0: Hát ez az.
1: És lemond.
0: Ez az, ha lemondhat a Hajdú, mint tek, nem tudom, hogy lemondhat-e, tehát hogy milyen az esküje, meg
4: tehát a szolgálati. Az ügyészség zöldutat adott a tekes navos akciónak, tehát ők azt rányomták a pecsétet.
1: Igen, akkor az egy feladat, harci feladat.
4: Azt nem tudom, hogy az ügyészségnek kiszólt, szerintem ők tudták.
1: Igen, de most a Hajdú szempontjából
4: kérdezik. Azt kitalálta a legfelsőbb fórum.
1: Igen.
4: Lázár János be is vallotta, hogy elszólta magát, az megvan, nem? Hogy ugye, mikor az olajvezetéket az ukránok nem engedték jönni az orosz olajat, mert állítólag felrobbant, vagy nem robbant fel, hogy és előtte még beszélt is az Orbán valami fórumon arról, hogy ezt erőből kell megoldani, és nem tudom, de utólag a Lázár egy fél mondatban elismerte, vagy nem tudom, persze nem biztos, hogy ez több még igaz, amit mondott, mert ugye ez Lázár János esetében
1: azért ez nem automatikus.
4: Hogy igen, ez a olajvezeték elzárásáért volt a bosszú. Elindul valahonnan a TEK, az ügyészségnek jóvá kell hagyni azt, amit a TEK, vagy a NAV, vagy a bármelyik ott gépészkedett, vagy amit együtt gépészkedtek.
0: Én azt gondolom,
4: hogy ez az ügyészségnek a saját szerepét is kéne vizsgálni, hát ez, érted, nem beszélve a legfelsőbb fórumit. Szerintem a legfelsőbb fórumról már olyan nagyon nem érdekli, nem tudom elképzelni, hogy a rettenetesen érdekelni a nem tudom kit, valakit jó, az ügyészségen
0: belül. De a Hajdút most kihallgatták, és ez 2-től 12 évig terjedő börtönbüntetés a tétel, amivel gyanúsítják, ami közép árfolyamon hat, és hogy akkor neki érdekes azt mondani.
1: Nem az a vád ellene, hogy lefoglalta az autót, terautót,
0: hanem
1: az, hogy a fogvatartás körülményei. Tehát nem az állami rablás.
0: Na jó, de akkor
1: volt a számlájára írva.
0: Akárvel gyanúsítják neki, valószínűleg elemi érdeke lenne mindent elmondani.
1: Ha csak vagy nem elemi érdeke.
0: Miért ne lenne az? Hát szeretne szabadon sétálni, pecázni a Belencei tóba unokákkal. Fürcsizni.
1: Hát a Velencei tóban valószínűleg már nem, hát
0: de akkor a kubai jövőbe. De én azt gondolom, hogy egyébként nem a barátságkő olajvezeték meg nem javítása, vagy nem tudom mi, hanem ez már az utolsó 2 hétben volt, vagy nem tudom, a választások előtt, ez egyszerűen egy politikai választási marketing.
1: Ez a Tanú volt, hogy című filmnek egy folytatása.
0: Az ukrán mafia, az Zelenszky, nem tudom, ennek a narratívának a
4: megerősítése. Ez olyan érdekes, hogy igazából arról én meg mondhatnám, hogy szerintem meg nem. De igazából de nem akarom azt mondani, mert nem tudjuk. Tehát hogy az egy fontos dolog arról beszélgetni, hogy bizonyos politikai döntéseknek mi, vagy minden politikai döntésünk mi van a hátterében, de...
0: Hát...
4: De?
1: Haló?
0: Szevasz.
5: Haló, szevasztok. Csak azért telefonálok, mert szóba került, hogy milyen felelőssége lehet a Hajdúnak, és hogy megtagadhatta volna a parancsot, amit kap, vagy szóval a parancsnoki láncolatban neki milyen szerepe.
4: Halljuk.
5: És akkor ugye beszéltétek a Nürnbergi törvény, meg nem tudom én micsoda.
4: Nem, a Nürnbergi törvények azok speciál, a Nürnbergi perek kerültek, szóval az nem ugyanaz.
5: Ja, bocsánat, a Nürnbergi pereket, ezt akartam, igen, mondani, köszönöm a javítást, hogy a háború után azért, hogy erre már ne lehessen hivatkozni, Európában a jogszabályokba belekerültek ilyen parancsmegyek.

0: Megkérdezi, de főnök miért? Hát hiszen nem követtek el semmit. Ő meg azt mondja, ezzel ne foglalkozz, ezért akkor éppen egy büntető eljárást ő maga kezdeményezhet, kellett volna kezdeményeznie az Orbán Viktorral szemben. Már ha ez történt, mert persze nem tudjuk.
1: Szerintem azért ez egy nagyon zen dolog, amit most mondasz, hogy valami parancsot kap egy szoros parancsnoki, vagy ilyen hierarchikus láncba valaki, és megbilincseli a főnökét, mert
0: jó, ezt csak én fasságot mondom, hogy
1: ezt
0: kellene.
1: Igen, értem.
0: Tehát, hogy ahol én dolgozom, ott elég gyakran foglalkozunk olyan ügyekkel, ahol a rendőrök bántalmaznak embereket, civileket, és általában ezeknek a rendőri bántalmazásoknak vannak rendőr szemtanúi, akik nem tesznek semmit. Ez ellen. Most arról nem térnék ki, hogy az ügyészség sem fog aztán semmit tenni ezekben az ügyekben. Szóval, hogy ezek kétszeresen bűncselekmények, amit elkövetnek a rendőrök ezekben az ügyekben. Mármint azok a rendőrök, akik nem avatkoznak közbe, és utána még hazudoznak is a tárgyalásokon, ha eljutunk okay. tárgyalásokon.
2: Várhatok, kérdezhetek én is?
0: Igen.
2: Hogy azt neked benne van a fejedben tényállásszerűen, hogy mivel próbálják meggyanúsítani a
1: Hajdút?
0: Hát például a hogy hívja, kényszervallatás is benne van, meg a jogellenes fogvatartás is benne van, mondom, amire kifejezetten kitér a rendőrségi törvénynek az értelmező szakasza. Tehát én ezt örömmel látnám, és nagyon nagy szükség lenne az országnak, hogy a fegyveres testületeknél kicsit...
2: Várjál, kicsit de azt jól sejtjük, jó. Hogy azt nem a... Tehát, hogy kellett nem csak a... Tehát mondjuk ne vitassuk azt, vagy nem tudom, hogy az Orbán adott erre, vagy ez az Orbán szándékai szerint történt, és ő indította el ezt a gépezetet, de kellett az ügyészség közreműködése is ehhez, hogy az akció lezajolhassék.
0: Ugye az utóbbi, én nem vagyok annyira a büntetőeljárás nagy tudora, de azt tudom, hogy nagyon-nagyon komoly változások történtek, mégpedig tekintetben, hogy a bírósági kontrollja ezeknek az intézkedéseknek, de adott esetben még az ügyészségi kontrollja is nagyon csökkent. Tehát a hatékonyság, a rendőri munka hatékonyságának érdekében egy csomó ilyen kontrollmechanizmust kivontak, hogy itt kellett-e ügyészi beleegyezés abba, hogy föltartóztassák ezt a dolgot, vagy ezt a két pénzszállítót, azt nem tudom. Az biztos, hogy amikor már előállították őket, akkor arról már az ügyésznek kellett tudnia. Mert ugye több mint egy napig voltak ők őrizetben, tehát az ügyészségnek tudomása volt a dolgokról, akkor a legkésőbb, akkor már biztos, hogy kellett neki tudomásának lennie. Szóval, hogy igen, azt hallottam, igen, hogy azt mondtad, hogy nagyon érdekes lett, hogy az ügyészség vizsgálja a saját szerepét ebben a dologban. Ez egy nagyon izgalmas. Elvileg ugye az ügyészségen belül van egy ilyen ügyészségi nyomozói részleg, amelyik pont az ilyen ügyekben külön vizsgálódik, de hát az is ugyanúgy a legfőbb ügyész vezetésre alatt áll, szóval.
3: Na jó, de ide hozhatjuk akkor az ezerszer említett példát, hogy a Magyar Nemzeti Bank tényfeltáró bizottságát egy olyan úr vezeti, aki annó a pénzügyminiszterként felügyelte a Magyar Nemzeti Bankot.
0: Hát,
2: oké, köszönjük.
3: Hát nem szerencsés, így is lehet fogalmazni.
0: Igen, nagyon-nagyon rossz dolgok. Igen, hát okay. most mit mondjak, a tisztító tűz műveletet kivezényi, nem? Aki ebben a tisztító tűzben, amikor még nem volt tűz, akkor ott tisztult évtizedek. Hát nem évtizedekig, de ugye 14 évig elég jó.
3: Tehát te hiszel az ember abban, hogy az ember megváltozik?
0: Én, jó, igen, hát, én szeretném.
2: Komán, ne akadjunk már ezen föl, tehát a
3: 40...
2: Most az aradi 13-akat végignézed, vagy a 56-os mártírjainkat, hagyjuk már ezt, de tényleg.
3: De az aradi 13 az ellenpélda. Az valóban az ellenpélda, mert azok

0: császári, királyi tisztek voltak, akik a magyar szabadságharcban meghaltak.
1: Erről beszélek.
0: Na jó, de ők nem gonosztevők voltak.
2: Hát az osztrákok szemében.
1: Hát attól függ, jó, nem, a magyarok szemében előtte.
3: A szempontjából gonosztevők voltak, ezért akasztották föl őket.
0: Ja. Az osztrákok szempontjából, igen.
3: Jó, a második, most... vagy a, bocsánat, a Ferenc József szempontjából ők parancs megtagadók és
0: tanulmányok. Jó, köszönjük.
1: Köszönöm, köszönöm. Nekem volt, van egy ismerősöm, akinek volt egy ismerőse.
2: Mert tulajdonképpen őket kinevezték a Kossuthék, nem? És a,
0: nem.
2: Azért a másik oldalon.
1: Nem, bácsi.
0: Ők tisztek voltak.
2: Igen.
0: Császári, királyi.
2: És parancsra tettek.
0: Igen. És ők szembe mentek a rendszerrel.
1: Igen, de előtte, ők voltak a rendszer, Gyuri.
0: Hát persze, hogy ők voltak a rendszer.
1: Na, hát akkor...
0: de ők nem követtek el tömegmészárlásokat.
1: Hát de az, hogy ők... És ez a Cinege Csilla tömegmészárlás
0: nem,
1: követett?
0: Se, hát akkor meg... Jó, de akkor használjuk mindig a... Tehát nyilván egy NAV ellenőr az nem követel tömegmészárlást, az lehet, hogy más területen dolgozik. Egy katona meg egy más területen dolgozik. Én csak erre utalok. Ha én mondjuk pénzügyminiszter lennék, és nekem kellene felügyelnem egy bank, mondjuk a Nemzeti Bank, ami nem egy nagy bank, meg nem is olyan fontos az ország életében működését, akkor arra gondolnék, hogy nekem is lehet esetleg valami felelősségem ebben a dologban, hogy eltűnt 6-700 ezer, nem tudom hány száz milliárd forint, ami soha nem fog megkerülni. Arra gondolnék, hogy lehet, hogy nekem ebben van valami saram.
2: De arra gondolsz, hogy most a Varga Mihály az MNB-be kihozza azt a vizsgátból, hogy a pénzügyminiszter, a pénzügyminisztérium volt a felelős.
0: Hát azt nem tudom, hogy amikor nézik a dokumentumot, és látja a Varga Mihály, hogy egy papírt kap, amin a Varga Mihály aláírása szerepel, hogy akkor összeköti ezt, hogy ez én voltam.
2: Hát összeköti, de nyilván nehéz, hogy mondjam, megítélni.
0: Jó, tehát ez egy másik. Az Aradi azt szerintem tényleg tök más helyzet. Az teljesen más.
1: De nagy, hát annyiban nem, hogy az egyik pillanatig része vagy, és a kedvezményezettje és a fenntartója egy társadalmi és egy politikai rendnek, amit utána az idő egy pontján bűnösnek meghalandónak, köszönöm szépen, nyilvánítatik, és akkor te is azt mondod, hogy igen,
2: átállok,
1: vagy azt mondod, az egy olyan csúnya szó, hogy átállok, mert ennek nincsenek jó konnotációi, azt mondod, hogy igen, meggyőződtem arról, hogy az eddig életemet egy tévedésben töltöttem el, és most a megigazolás útjára lépek, és ezt annyira komolyan gondolom, hogy még ki is végeznek
0: érte. Igen, ez a Nagy Imre történet ez.
1: Igen, csak az extremitások nélkül mi a dolog dramaturgiájában, vagy a dinamikájában milyen különbséget látsz a között, hogy... Amin itt élcelődünk éppen. Jó, mondjuk a debreceni polgármester...
0: Hát az a hagy élcelődjünk
1: egy igen, az legyen a büdös. Igen, tehát az jó, de érted? Nem, csak azt mondom, hogy az, hogy az egy, és szerintem ennek valami, hogy is mondjam, csak a társadalmi elfogadottsága is pont, ha van egyáltalán ilyen, és ez nem a paranormálisban való hitot, hogy vannak történeti beidegződések a társadalomban, ha van társadalom, akkor ez egy valid, hova talán az egyetlen valid modell.
0: Jó, akkor másképp fogalmazok, ezt nem vitatom, és én bizonyos értelemben hiszek abban, hogy az ember meg tud változni, mert új gondolatai, tehát hogy tényleg én nekem is más gondolataim vannak most, mint 50 évvel ezelőtt, de az egy másik helyzet, hogy ki mostanában, és erre mondom, hogy egy vadi új jelenség, hogy én élem az életemet, és hozok döntéseket. Mondjuk pénzt osztok kulturális célokra. És én elképesztően védhetetlen baromságokra, gonoszságokra adok pénzt.
1: Nem, kampányt, tehát hogy én is tudom, hogy nem így van a fejemben. Ez óriási különbség, hogy gonoszságokra adok pénzt.
0: De ezt ők tudták.
1: Azt tudták, hogy kampánypénzeket osztanak, és ez az utasítás.
0: Jó, ez az utasítás, de azt nyilván, hogyha egy esetleg értelmiségi hagyományokkal bíró személy volt, aki ebben részt vett, abban fel kellett, hogy merüljön, hogy ez nem csak az, meg akik döntöttek az NK-ban, meg bárkik, azok nem voltak gyógyszerészek.
1: Szerintem a mai napig nem gondolják azt, hogy helytelenül cselekedtek, csak kurvára sajnálják, hogy nem jött be.
0: Jó, én meg azt gondolom, hogy azt nyilván nem mondják, hogy sajnálják, de azt, hogy én parancsra teszek valamit, ez az a társadalmi modell, ami tulajdonképpen évszázadok óta rögzülve van Magyarországon. Én ezt mondom.
2: Az előbb hát azt az mondtad, hogy ez egy új.
0: Az egy új, hogy ez számon kérhető. Hogy most az évszázados hagyománnyal szembe menve ez számon kérhető. Ez egy vadi új jelenség.
1: Nem, de én meg ezt vitatom. Tehát, hogy szerintem nem csak a, hogy mondjam, nevezzük ezeket átállásoknak, de mondjuk az nem annyira értéksemleges. Megvilágosodás. Megigazulás. Na ez. Megigazulásokkal, átállásokkal.
2: Ráébredés.
1: Ráébredésekkel, bűnökkel, a bűnök megbüntetésére tett kísérletek, ennek a szériája, érted? Minden rohadék kelet-európai ország kis shithol története, szerintem lehet, hogy ebbe
0: Nem csak a kelet-európai, ez az emberi működés része.
1: Ez a ritmus. Most akkor mi áll be az új?
0: Az az új, hogy ez most számon kérhető.
1: De hány számon kérés volt, Gyuri, a...
0: Ez zajlik.
1: Ez szerinted valami novum, hogy
0: igen, ez Magyarországon
1: valakinek
0: novum.
1: Elkezdik az órára húzni, mit csináltál másfél héttel ezelőtt?
0: Igen. Igen. A rendszerváltás idején félrenézett mindenki, semmi, tehát tulajdonképpen történtek változások.
1: De nem, akkor is volt beszéd erről, most pedig semmilyen
0: adminisztratív... De milyen következménye volt a beszédnek?
1: És most milyen következménye van?
0: Hát majd meglátjuk.
1: Hát ez az. De akkor se az első pillanat.
2: Egyrészt nagyon, tehát minden nap kinyitod, akkor leváltják a hírszerzés, a
1: televízió. Azért az államigazgatás közép rétegeig a 89-90-ben is volt csere. Tehát az, hogy kicserélnek most... egy adminisztratív, vagy
2: nem,
1: egy
2: ez kifejezetten
1: politikus.
2: Kineveztek egy jogászt, nyilván ideglenesen a televízió íze, és az a feladat, hogy átvilágítsa. És ott már
1: Én nem mondom, hogy ez nem történik, csak azt akarom mondani, hogy nem látom ebbe. Azt úgy el tudom fogadni, hogy egy ilyen momentum, nevezzük ezt számonkérésnek, ez lehet, hogy most van körülbelül a legdemokratikusabb körülmények között, de még ezt sem mondanám, mert 90-nél ez, ami most történt, semmivel sem demokratikusabb, tehát ugyanúgy egy választói akarat, egy demokratikusan kifejezett választói akarat alapozza meg. A 56 utáni megtorlásokat meg az ellenkező alapozta meg, vagy a 48 utáni megtorlásokat. Ebbe itt csak azt sem mondom, hogy szóval, hogy, és még csak azt mondom, hogy ezek lényegtelen különbségek, vagy nüanszok, de 90-ben is volt már egy ilyen pillanat.
0: Jó, akkor egy fél mondatot hozzáteszek, most van erre szansz, hogy itt most változás történjen.
1: Majd erről beszélünk egy
2: szerintem,
1: múlva.
2: Szerintem el is indult, tehát én láttam ilyen vezetőszáros elvezetéses kis videókat.
0: Na most például leváltották, ami minket érint, közvetetten.
1: Dr. Koltai
0: Andrást leváltották, végre, akiről egyébként kiderült, hogy az MCC-től még kapott tapanást is a még munkája plusz. Mellé plusz.
2: Miért?
0: Hát csak.
1: Zenéljünk egyet. És még egy valamiről szeretnék majd még beszélni, és tényleg bocsánat, hogy késtem, csak megint 4 sokáig dolgoztam.
2: Persze, nézted a horvát portugált.
1: Nem, arra pont elaludtam. Bosabban.
2: Mert keresnem kell egy másikat, mert ez már egyszerre akar.
1: Megmondom neked úgy, ahogy van, Gyuri, hogy arra gondoltam, hogy nyilván nagyon sajnáltam, hogy nem tudom 1:45-kor tovább pöckölni a személyemet, és arra gondoltam, hogy meghallgatom alvás közben a Horváth Rádió közvetítését, és a HRT2-n tényleg adták is, de csak papíron, és hiába kattintottam rá, nem jött be. Ennek mi az oka, Gyuri?
0: Ez szörnyű. Jaj.
2: Próbálkozom is, mint...
0: Énekeljünk?
2: Hát...
0: Szerintem adj
1: Gyuri,
0: be valamit.
1: Gyuri, mit nem lehet azon érteni, hogy adjál be zenét?
0: Ez jó.
1: Melyik mondatrésszel van baj?
0: a be.
4: Day by day, she loses her humanity. She sucks the power of the scrolls into her hatred for the five disciples who escape her madness. Garmonjong becomes hermaphroditic, looking up, and grotesquely evil-looking, kinda like a megalomaniac demon god who curses the moon and does not bow even to the sun. 10 years later, the five disciples reunite as they vow underneath the peach tree.

0: Tilos Rádió, haza és haladás, péntek reggel van. Sárga, vagy kék, sárga, igen.
1: Mielőtt rátérünk a következő bármire, szeretném, kicsit kevés idő van, én azon egyrészt szeretném azt elmesélni, a zaradi vértanúkról az jutott az ember, nekem van egy jó barátom, akinek van egy ismerőse, aki annyira tisztelte, és annyira rajongott a zaradi vértanúkért, hogy a gomfoci csapatát róla nevezte el.
2: Ti tudjátok a lépsort?
1: Két csere volt.
2: Kavlis, Damjanics, Dezsőfi, Kisknézics Lachner, Lázár Nagy Sándor Pöltenberg, Török Vécsei Ignác és Gróf Leiningen Westerberg Karl.
1: És ki volt a tartalék?
2: Batthyány Lajos.
0: Csapatkapitány.
2: Csapatkapitány Batthyány Lajos.
1: A csapatkapitány jutott eszembe.
2: Tessék?
0: Miért olyan jók a franciák? Már hogyha csapat sportokról beszélünk, mint
2: hát mert sokszínűek.
0: Én olvastam, át is küldtem neked egy elemzést, hogy a francia foci akadémiák kifejezetten a külvárosok, vagy a másod, vagy első, vagy x-edik bevándorló hullám gyerekeinek biztosít, vagy ad lehetőséget.
2: Hát ilyen felemelkedés. Igen.
0: És hogy ez ilyen nagy ügy Franciaországban, hogy akkor...
2: Hát meg a franciáknak azért ott van az egész gyarmati múlt, tehát ez a néhány évszázados gyarmati múlt, és hát a szenegáli vagy a francia válogatott az annyiban különbözik, hogy milyen mezt visel.
1: Azt megnéztem, ezt a kongói, akik majdnem megcsípték az angolok. Hát ez így túlzás, de igen. És a többiről is, tehát szerintem az összes afrikai csapat az másodgenerációs.
2: Igen, nyugati.
1: Nyugati. Csak a nyugati futballgépezetbe.
2: És nem is Dél-Amerikában, hanem az európai.
1: Hanem az európai ilyen kis középcsapatokban, és ugye lecsaptak rájuk ezek a kormányok, gondolom, hogy
0: aki nem fért be a franciába,
1: azokból csináljanak egy, de a többségnek köze nincs. Tehát ezek a kongói válogatott, mi ugye Kongó amúgy is, ezt beszéltük, tehát egy problematikus hely.
2: Hát ez szörnyű dolgok zajlanak most ott.
1: Hát egy kis sebb polgárháború van, hát kb. 300
2: meg
1: éve.
2: Igen.
1: És a ilyen interetnikus a válogatott, mindegyik egyik se kongói.
2: Nem ott lakik,
1: európai kis meg középcsapatokban játszanak, és ők lettek hirtelen a leopárdok, Leopár, a nemzeti egység szimbólumok, és imádja őket az egész ország, ez annyira érdekes, igen.
2: Szóval ez egész történelem benne van ezekben a csapatokban, egyébként a legfiatalabb nemzetközi csapat a Svájcnak van, ugye, mert ott a csapat fele fekete, meg arab,
0: meg albán,
2: meg bosnyák, meg nem tudom mi. De hát a franciáknál ez már nagyon, ez egy régi sztori, és hát akkor mondjuk, ha azt veszük, hogy a marokkói, tehát hogyha az egész francia övezetet veszük, akkor azért ott elég sok átfedés
0: igen,
2: van.
0: Igen, csak nekem az furcsa, hogy ebben a pillanatban úgy látszik, hogy ők nyerik a VB-t, tehát mindenki azt gondolja, hogy nagyon jók, nagyon nagyon, és a francia bajnokság az nem tartozik a legkomolyabb bajnokságok közé, tehát ez érdekes, hogy mitől van ennyi jó játékos, és hogy ez egy ilyen egy nagyon pozitív társadalmi.
2: Hát a foci az egyébként valóság, az soha nem volt az urak azok vívtak, esetleg vízilabdáztak a 60-as, 70-es években, ugye akkor orvosok voltak meg a vízilabdázók, tehát rengeteg doktor volt a csapatban. A vívás az meg eleve egy ilyen diplomás értelmiségi, arisztokratikus sport volt. A foci az meg mindig egy plebejus volt, nem?
1: Szerintem még majd úgy is beszélünk a VB-ről, és el akartam mondani, de nem mondom el, mindegy, Rudi Garciát, tehát konkrétan egy bolond ember ül a belga kispadon, és kurva jól csinálja. vagy hát egy nagyon furcsa figura.
2: Ja, mert neked szakmai ez a
1: nekem
2: belga.
1: Szakmai,
2: ja.
1: Én azért néztem végig ezt
2: a Flamand miatt.
1: A Flamand miatt.
0: De Rudi Garcia Flamand vagy?
1: Az francia.
0: Francia.
2: Egy jelenség, nem? Vagy hát egy ilyen igen, megtértelenség.
1: És avval együtt, hogy minden, de nem csak a Rudi Garcia volt, hanem az edző és a CK viszonya és a CK szerepe, aki ez a Tillemans nevű, Yuri Tillemans nevű félig egyébként tehát belga, de félig francia, félig, sőt félig flamand, félig kongói, tehát a mamája kongói származású, akinél zseniálisabb csékát csak azokból a jelekből, amiket ott a pályán lehetett látni, én nem emlékszem. Na mindegy, de nem ezt akartam mondani,
0: de
1: hanem
0: hogy kiestek majdnem a szenegáliak, szóval csoda volt, hogy vagy úgy összejött, és nagyon sajnáltam a szenegáliakat.
1: Én meg annyira drukkoltam a belgáknak. Na mindegy, de nem ez az érdekes, hanem azt akartam mondani, hogy valaki kikérte, lehet, hogy a Hatházi, de lehet, hogy valamelyik, hogy a, nem ezt a külügyminisztérium, a Vajkei hozta nyilvánosság, hogy 2 milliárd forintért repülgetett, nem tudom, 11 útja, 2 milliárd,
2: a Szijjártó.
1: Akkor, hogy a korábban előjött, hogy mennyit költött magára ilyen szállodákra ez a Nagy Márton nevű mágus. És azt akartam volna megkérdezni magunktól, vagy a hatalom pszichológiájában jártas szakember mint hallgatóktól, mi? Mint mi, plusz a hallgatók, hogy milyen, hogy mondjam, szellemi és lelki állapotban kell lenned ahhoz, hogy 38 millió forintért repüljél el Pozsonyba. Tehát, ami tovább is tart, meg tehát, hogy ez mindannyiunkban megvan, és mindannyiunkból ki tudja hozni a hatalom, vagy tényleg ez sikerült a söpredékét összeboronálnia magának az Orbán Viktornak, akik számára ez, hogy mondjam, von Haushaus volt természetes, hogy 38 millió forintért repül, és nem merül fel bennük az, hogy ez
0: bűntén.
1: Hogy miért, nem is az, hogy bűntén.
0: Morális
1: bűntén. Haló. Igen.
3: Gyurival szeretnék egy csekket vitatkozni, NATO lassú elvállási hadtestőtől úgy telefonálunk. A futball hajnalán az angliai, azt hiszem Cambridge-i egyetem
2: csapat. Igen, akkor igen. Igen. Igen, igen, én bocsánat, én a 40-es, 50-es évekre gondoltam, bocsánat.
3: Akkor semmi gond, akkor egyetértünk.
2: Abszolút, köszönjük a javítást. Persze, hát minden a
0: jó, úri osztály. Jó, de Puskás öcsék még a lebombázott telkeken a Grundon.
2: Igen, és a Puskás öcsi még seftelt a külföldi útja alatt.
0: Hát meg nyilván tehát ez a bevándorló, tehát ilyen nagyon erős, ilyen társadalmi
2: hát igen, na most ez a csodálatos, program. Hogy mert ebben nyilván van valami segítő politikai tudatosság is lehet, de valójában szerintem nem gondolom azt, hogy ezt a központi politika így tudatosan vitte volna ezt véghez, hanem mondjuk segítette talán, vagy nem akadályozta, vagy azt mondta, hogy ez jó mindenkinek. Ez valószínűleg spontán
0: jó, módon alakult ki. Érdekes lenne ennek az akadémiai rend, a francia foci akadémiai utánpótlás rendszereknek a elemzése.
2: Igen, na most a francia bajnokság nem annyira erős, de a világ összes, vagy Európa összes sztárcsapata tel van Franciával, ahogy a spanyolok, tehát a spanyol bajnokság az erős, de viszont tele van Európa.
0: Hát igen, mert annyi jó játékos igen. van, hogy exportálják. Tehát, hogy
2: igen.
0: Nem
2: de ott is egyébként sok bevándorló van Spanyolországban is, tehát igen.
0: Kevesebb, sokkal, mint a
2: kevesebb, mint Franciaországban. Jó, de ott eleve Spanyolországban kevesebb volt. Hát mondjuk a dél-amerikaiak azért azt nem mindig tudjuk, hogy ki bevándorló és ki nem.
0: Vagy
2: Spanyolországban, igen.
1: Ti elutaznátok 38 millió forintért Pozsonyba, ha megtehetnétek?
2: Én el. Csak nem tudom, hogy mire költsek. Tehát, hogy mit mondjak a pilótának, hogy menjünk az északi sark felé?
0: Vörös kaviárt
2: Halló?
0: Szeretnél.
4: Győr. Halló, sziasztok.
0: Magas.
4: Ja. Vagyok. Az autós Hogy a focis téma már kezd nekem egy kicsit sok lenni, és gondoltam, hogy tegnap este hallottam a Bandita Rádióban, hogy lesz egy ilyen verseny itt Magyarországon, aminek egy olyan bringás szakákban, amit eddig még magyarul nem hallottam, hogy művészkerékpár, és azt hiszem, hogy ez EB, vagy valami ilyesmi szintű esemény lesz. Ennek a dátumát nem tudom megmondani, mert ezt nem tudtam felírni, és csinálom ezt a kikapcsoltam programot a héten mint a Kék Pont Alapítvány csinál, úgyhogy nem is néztem utána, de ezt mindenkinek tudom figyelmébe ajánlani. Aki többet szeretne erről megtudni, például a 2026. januári Úr magazinban tud erről a szakákról olvasni, ami egy német országúti kerékpáros újság, és itt Magyarországon is vidéken van, azt hiszem, ennek egy komolyabb
0: bázisa.
4: Hitfőállása.
0: És el tud mondani, hogy mi a művész kerékpározás?
4: Művész kerékpár? Hát ez egy ilyen, én úgy látom most itt ebben a magazinban, hogy így teremben, mondjuk egy ilyen kézilabda pályán, egy ilyen egysebességes kerékpárral trükköket csinálnak, igazából nem tudom, a flatland BMX-hez lehetne hasonlítani, csak más egy kicsit az esztétika, mások a mutatványok, mások a kerékpárok. Szerintem nagyon érdekes takág. Úgyhogy ajánlom mindenkinek figyelmébe.
0: Köszi
4: szépen, sziasztok!
2: Az előbb a Bandi iszonyú bután nézett, és én most szeretnék neki segíteni. Nem a Bandit hallotta a rádióban, hanem a Bandita Rádió, ez egy tilos rádiós műsor, az a neve, hogy Bandita Rádió. Tehát nem a Bandit a rádióban.
1: Jó, igen, egy kicsit nem.
2: Mert olyan fennakadt a szeme, és csak gondoltam, hogy szívromot kap.
1: Tényleg, igen, hogy annyira rossz állapotban vagyok. Hogy
2: már nem emlékszem, hogy miről beszéltél.
1: És olyan dolgokról beszélek, amikről egyébként fogalmam sincs, és életemben nem hallottam.
0: Vagy utána nem emlékszem.
1: Konkrétan először azt gondoltam, hogy a művész kerékpár az jelenti, hogy a művészek elindulnak amatőr versenyen, és be kell mutatnod legalább egy kis regényt, vagy egy szép verset,
0: mint a
1: vagy egy festményt,
0: régen.
1: Hogy elindul, hogy igen.
2: Vagy egy szimfóniát.
1: Vagy legalább egy rohadt szonáta első tételét.
0: Egy vers nem elég. Mivel befordulóba, célegyenesbe, ezért ajánljunk kulturálisat. Indul a Tour de France is a hét szombaton talán?
1: Á, igen.
0: Barcelonából.
2: Most indul? Aha. Ilyen későn?
0: Aha.
2: Hát az a foci figyelj. Miatt? Vagy mi miatt?
0: Nem,
1: ilyen korszakot július elején
2: szokott lenni. De
0: nyár között.
2: Hát egy csomózol volt július 14 befutó. Jó, mindegy.
1: Ah, igaz.
2: Szóval volt ilyen is. Mindegy, lehet, hogy most oké, így jött ki. Rettenetes hőség várható.
0: Tényleg?
2: Hát gondolom, hát megint rettenetes.
0: Most meleg van.
2: Hát szerintem megint lesz meleg.
0: Ez kulturális ajánló?
2: Nem tudom, én valahogy nem töltenék most sok időt így monitor előtt valahogy. Nem tudom. Szóval úgy, bár lehet, hogy így bezárkózva egy hideg hűtött szobába, akkor lehet, nem tudom. Nem, én szeretnénk most kicsit olvasni, meg egy kicsit így biciklizni, meg nem tudom.
1: Hát biciklizés. Nem tudom, mennyit tudsz biciklizni, Gyuri.
2: Hát most ma
1: 32
2: tudnék.
1: 32 fok fölött ne biciklizni.
2: De ma tudnék, mert az
0: erős
2: ma...
0: Erős ellenszél van.
1: De ma bicikliztél is, nem?
2: Jó, de az nem számít biciklizésnek.
0: Hát
2: holnap fölmegyek Chamonix-ba, vagy nem tudom, hát az már biciklizés.
0: A biciklizéssel kapcsolatban én is vadul elkezdtem a szezont, és rettenetesen idegesítenek az elektromos rollerek.
2: Igen.
0: Tehát én egy bicikli úton haladok, ellenben veletek, akik városi kerékpározást is műveltek, és... van egy bicikli út, a Szilaspatak mentén, Naplástól, Rákos, borzasztó.
1: A Naplástóról hova szoktál? Mész Rákos Csabára, vagy a Naplástótól visszafordulsz
0: Mátyás Földre? Mostanában Rákos Csabát nem így hívják, hanem Rákos Mente, ez az új neve.
1: Abó.
0: Mert hogy valahogy össze van ottan vonva, és igen, átmegyek Rákos Mentére.
1: Csömör is befigyel?
0: Csömör nem volt, nem Csömör.
1: Akkor mennyi Csömörre, mert ott van egy szép emelkedő, az olyan kicsit néha 7%-os, és van Csömörön egy, a legmagasabb pontja Csömörnek, ott van egy kilátó, ami tényleg egész bámulatos.
0: Hát elég magasan van Pestet lehet látni.
1: Igen, főként Pestet látod, de hogyha szép idő van, egész sokáig.
0: Na, de szóval ugye a bicikli úton haladok, és akkor így 40-nel ilyen álló helyzetbe állnak ilyen faszfejek, és mennek, és nem hallod, és nem, gyerek, kutya, minden van ott, és bukossak nélkül. Egyébként a
1: az legtöbb, bukós is akar,
0: legtöbb baleset ebből van.
2: Azt írta egy hallgató, hogy a művészi kerékpározás olyan, mint régen az LSG, csak visznek magukkal biciklit. Bringát.
0: Hát balett, biciklis balett.
1: Szerintem az nagyon sokat segítene, hogyha a biciklibérlést betiltanák.
2: A biciklibérlést?
1: Nem, helyesbitek a rollerbérlést.
2: A rollert, ja. Szerintem befogják. Befogják tiltani.
0: Hát nem, valószínűleg nem lehet betiltani, meg nem is
1: szabályozni lehet. De miért ne lehetne betiltani?
0: Azért, mert a piac, verseny, valamire hivatkozni kell, de azt lehet mondani például, hogy kresszvizsga szükséges hozzá, hogy bukossak, hogy alkoholmentes a dolog, és akkor megszont. Mert nagyon sok olyan baleset van, hogy iszonyúan berugott brit turisták éjszaka, meg szóval lehet azért nagyon erősen.
1: Mert azt nem tudsz, szerintem addig, amíg nincs betiltva, addig nem tudsz, fogsz
0: na,
1: tudni ebben mit csinálni.
0: Én vagyok bicikli kölcsönző, te vagy az roller. Állam, és roller, és akkor azt mondom, hogy hát a szabadság, a vállalkozása.
1: Okay, köszönöm, mész a picsába, szevasz.
0: De, miért, de mire hivatkozol?
1: Semmire, arra, hogy nem tetszik a fejed. Valamit kitalálok, tehát Párizsba is be van tiltva, nem? Vagy valahol be van tiltva?
2: Fontolgatják, hogy betiltják a e-rollert.
1: Megy a, kerekezek be a vállalat telephelyére, és a Szilágyi Erzsébet fas lefe, azt elszágult mellettem bérelt biciklin egy csávó, ilyen hipster küllemű gyerek, előtte áll, tehát egy ilyen apuka copfal, meg nem tudom mivel, és előtte áll a rolleren a gyerek. A szemmagasságban van a kormány. Az a Szilágyi Erzsébet fasoron, az a bicikliút, az nincs olyan nagyon rossz állapotban, de azért nem is mondanám már.
2: Hát jó, az meg egy használt.
1: Igen, de azért vannak benne ilyen puklik meg, nem tudom, mit csinálják.
0: Amiért elég beszélsz.
1: Igen, ezt úgy gondoltam, hogy szólok neki, hogy öreg, hülye vagy. Tehát, hogy nem is az, hogy tilos, de hogy a saját gyerekedet oda teszed magad elé a rollerre.
0: És milyen minta ez?
2: Én mindig is mondtam, hogy egy vizsgálaton kéne a szülőknek átmenniük, hogy lehet egy gyerekük.
0: Figyelj, kimegyek a bicikli úton naplástól, megérkezek kicsit íze, akkor még ott ilyen tájcsi gyakorlatokat végzek, nézem a kiskacsákat, meg nem tudom, és akkor megáll mellettem egy kis csávó elektromos rollerrel, apukája elektromos rollerrel, mind a kettőnek a testtömeg indexe, hát hogy mondjam,
1: magas?
0: Magas, elég magas, tehát ez a számítógép előtt ülő pizzazabáló gyerek formájú valami, és az a minta, hogy apuka azt mondja, hogy gyere, elrollerezzünk ki, érted?
2: És szóval, utána majd egy jót ebédelünk.
0: Igen, majd kapsz két fagyit.
2: A mozgás után.
0: Tehát, hogy szerintem ez rettenetes, mert hát a biciklizés épp arról szól, igen, nem? Hogy erőfeszítést teszel, és a saját ízédet vagy.
2: Igen, lejárt minden az adásidő, nem?
0: És mit akarsz ezzel mondani?
2: Hát, hogy be kéne fejezzük, nem?
1: Az adást?
2: Igen.
1: De miért?
2: Ja nem, maradjunk.
1: Mert lejárt az idő?
2: Maradjunk.
1: Jó.
0: De neked van ajánlód, testvér, mert nem szoktad elmondani.
1: Hát nem, mert van egy ajánlom, de igazából...
0: Megtartod magad.
1: Nem. Végül is megjelent magyarul.
0: Na, mondjad.
1: A Járvány című könyvet olvasok, ami valójában Dél-Afrikáról egy riportkönyv, és egy David van Reybrouck nevű belga nagyszerű gondolkodó újságíró író. Itt ki is adták valamikor magyarul, az elég jó. A másik meg, hogy szereztem egy relatíve új könyvet Srebrenicáról. De az idegen nyelven van.
0: Hát de attól beszámolhatsz nekünk hát róla, ha van benne, ha van miért.
1: Feltett szándékom. csak előbb elolvasom. Ez a kultúrásajánlom. Ti már tettetek kultúrás felajánlást?
0: Na?
2: Na? Hát én szeretnék olvasni. Ez az én kultúrás ajánlatom.
0: Ezt ajánlod másoknak.
2: Igen.
1: De hát te olvasol, Gyuri.
2: Én olvasok, csak hogy most...
1: Hát néha még meg is írod.
2: Igen, meg közlegyen. Most szeretnék még egyről írni, most azzal szeretném, mert újraolvasom azt a könyvet, még egyszer, mert mindegy, még egyszer el kell olvasni.
0: De melyiket?
2: A testet. Aha. És aztán majd utána meg lehet, hogy belevágnék Krasznahorkaiba.
0: Ja,
2: egy hosszabba.
0: Krasznahorkai univerzum.
2: Ez most egy ilyen érdeklődés. Nem is úgy, hogy feladat, hanem hogy ha ráhangolódik kurszus. Az ember, akkor igen, ez akkor érdemes. Egyébként ez régen is így volt, amikor jöttek a hrabalok, akkor az emberek úgy kedve volt egy idő után hrabalokat olvasni. Tehát akkor még egyszer.
1: Nincs egy olyan nézésed, hogy jó, ezek a kortársírók, de ezt haladjunk kronológiában, és tulajdonképpen majd ezeket félreteszem, ezt amikor utolérem, hogy elolvastam odáig a világirodalmat, most még Aeschylusnál vagyok megakadva, de ez már csak hetek kérdése, hogy tehát, hogy inkább a Bovarinét kéne olvasni.
2: Igen, vagy a Bovarinét, vagy pedig a 70-es években ez úgy volt, hogy akkor inkább nem haladok kronológiába, de előveszem a Füles magazint, mert abban vannak pesztelen nők.
0: Füles magazinban.
1: A Füles magazinban, de szerintem nem voltak mesztelen
2: nők. Jó, akkor majd összekevertem, akkor Ludas vagy itt, akkor Ludas vagy itt.
0: És megnézed a pan... Mi volt az a tévéműsor?
2: Parabola.
0: Igen.
1: Dragie druziám, Mimidruzi, az adás véget ért, a jövő héten találkozunk a jövő héten?
2: Én vagyok.
0: Én 8:30-tól vagyok.
2: Sziasztok.
1: Köszönöm szépen.
2: Örültünk.
1: Szevasztok.
5: Ez itt a Bélisztori Diktátum. Most az számát, hogy ott van a maradtam, ahol te vagy.
6: Kellemes zillátet mindannyiatoknak a szabad és független tilos rádiót halljátok, és basával, pakolóval, szakástól, hajdésről.
5: Kedves hallgató, ott van a maradtam, ahol éppen te vagy most.
7: Egészen kiváló szlogen, és arra is nagyon jó, hogy amikor meghallja valaki, akkor rögtön magára érzheti, hogy ez milyen kedves, személyes. Ott van a maradtam.
8: Kell ezt magyarázni?

0: great to strain it out. Forget it. You gotta take care of the thing. You see what I'm saying?
1: Attilos Radio, hier Reke Wötkesnek.
2: Hetvenkilenc ország több mint 31.500 fajta tiszta kutyája versenyzett Bolognában a 2026-os World Dog Show-n. Magyarország az ötödik legtöbb kutyát nevező országként vett részt az EBSEREG szemlén, írta meg büszkén mindjárt két rovatában is, a 24.hu. Egy honi bobtail, a Bugaboo's Dream Big with Bottom Shaker Jack néven nyilvántartott óangol juhász nyerte a világ legszebb kutyája címet. Tájékoztatta a távirati irodát a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Butterfly Hunter Casper pedig a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú egyedeként a föld legszebb rövid szőrű magyar vizslája, egyúttal a vizslák és szetterek fajta csoportjának legszebb képviselője lett. Szívből gratulálunk! Lydia Fáj, amerikai rovarkutató, a világszerte elterjedt dalosszonyog, Culex pipiens viselkedését tanulmányozta. E rovarok ősszel tartalékot gyűjtenek, a nappalok rövidüléséhez igazodva a téli hónapokat hűvös, sötét helyen, nyugalmi állapotban, diapauzában töltik. A tudós szonyoglárvás edényeket helyezett ki kültéri lámpák alá, illetve sötét sarkokba. Szeptemberben a megvilágított szúnyogoknak negyed akkora hányada lépett nyugalmi állapotba, mint a sötétben tartottaké. Októberre utóbbiak mind elnyugodtak. A fénynek kitettek 59%-a maradt aktív, esélyt kapva, hogy kórokozókat terjesszen. Mindehhez akár 0,87 lux is elég volt, míg a hőmérséklet gátló hatását alig lehetett tapasztalni. Ismertette a Qubit. Az eddig feltételezettnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata, írja a PLOS One folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderberg barlangban 1,7-1,79 millió évvel ezelőtti tűzhasználat nyomára bukkantak. A korábban kutatott felsőbb szintek után a régészek most sokkal mélyebb és ősibb rétegben tártak fel apró emlős fosszíliákat. Mikroszkóp alatt nagy energiájú kékfénnyel megvilágítva őket, a csont lumineszcencia élénkvörösen mutatta parányi égési sérüléseiket. Ezek a barlang belsejében 30 méterre a bejárattól nem származhattak bozott tűzlángjától. A természetben talált tüzet tehát az ősember vitte be menedékébe. Csiholni még nem tudta, de őrizni, táplálni igen. Ismertette a Qubit.
1: Attilos Rádió hírét, hallottatok!

0: Ön a pályafutása nagyobb részében klímakutatással foglalkozott.
1: Igen.
0: Klímatudományból PhD-zett a Stanfordon?
1: Valamint kémiából és mesterfokozat biológiából.
0: Kérem, beszéljen a most közzétett jelentésben foglaltakról.
1: A legutóbbi mérés szerint a szén-dioxid szintje már 400 ppm.
0: Lehetne bővebben is?
1: Hogyne. Amikor legutóbb ilyen nagy volt ez az érték, az óceánok szintje 25 méterrel volt magasabb. Két dolgot kell tudni. Az emberiség fele egy óceán 200 kilométeres körzetében él.
0: És a másik?
1: Az ember nem lélegzik a víz alatt.
0: Csak hogy pontosan értsük, mennyi időt ad nekünk? 1000 évet? 2000 évet?
1: Már megszületett az az ember, aki a bolygó katasztrófája miatt hal meg.
0: És mit tehetünk, hogy ezt visszafordítsuk?
1: Hát sok mindent tehettünk volna 20 évvel ezelőtt, még 10 éve is, de ma már semmit.
0: Ezt úgy értsük, hogy reménytelen?
1: Igen.
0: A jelentés szerint még 565 gigatonna széndioxidot bocsáthatunk ki végzetes hatások nélkül.
1: Illetve már csak 565 gigatonna.
0: És mi van, ha megállunk 564-nél?
1: Akkor még lehetne egy posztapokaliptikus életünk.
0: Milyen élet lenne az?
1: Tömeges elvándorlás, élelem és vízhiány, pusztító járványok, állatok, tűzvészek. Túl sok, hogy megfékezhető legyen. Viharok, amelyek városokat törölhetnek el, elsötétítik az eget, és állandó sötétség lesz. Ha szembenézünk a problémával, ha hallgatunk a legjobb tudósainkra, ha már is cselekszünk és határozottan, akkor sem látok esélyt.
2: Hát nézzük meg, hogy mi milyen esélyekkel nézünk szembe a dolgoknak. Talán 25 méter mélyen nem leszünk a víz alatt, de azt hiszem nálunk inkább fordítva a probléma, és túl kevés víz van. Szeretettel köszönöm a adásunk vendégét, Vasárus Gábort, dr. Vasárus Gábor, geográfust, a földtudományok doktorát, és aki igen messziről Szegedre jött el hozzánk, köszönjük szépen, és üdvözlünk itt a rádióban. Kérlek szépen, vágjunk bele ebbe a kimeríthetetlen és nagyon-nagyon fontos témába. Teljesen nyilvánvaló az utóbbi évek tendenciában, és mindenki elhiszi, hogy a globális felmelegedés, a klímaváltozásnak a egyik Kárpát-medencére nagyon-nagyon figyelemre méltó és egyelőre nagy problémát jelentő jövőképe, hogy mi lesz a vizeinkkel. Úgyhogy ezt az egyszerű kérdést kérek szépen.
3: Tyha. Hát üdvözlöm a hallgatókat. Én ugye a ELTE-nél dolgozok egy pár hónapja, ugye a KRTK-t azt átrakták oda. Én alapvetően egyébként településföldrajzzal foglalkozok, azt azért szeretném leszögezni, szóval én nem vagyok se klimatológus, se hidrológus, éppen ezért kicsit más nézőpontból nézem a világot, mert egyébként ez ilyen gyönyörű szépen látszik a tudományos vitából, hogy erre a kérdésre, amit feltettél, hogyha ide hívnál egy vízügyi mérnököt, egy agrármérnököt, meg mondjuk egy biológust, akkor kapná 3 teljesen különböző választ.
2: Na akkor konkrétan lesz egy fantasztikus képen van otthon, ki is nyomtattam a valamelyik, nem tudom milyen katonai felmérésnek az eredményeképpen csodálatosan látszanak a Kárpát-medence vizei. Ráadásul szépen kékre vannak színezve, és a száraz marad részek meg barnára, úgyhogy na, óriási a kontraszt. És teljesen megvoltam, de mindig tudtam, hogy a Tisza az jó meanderes, kanyargos, hosszú folyó volt, most is az végül is, de hogy ilyen bődületes uralkodása volt az Alföldön, és hogy ennyi mocsaras rész volt mellette, és hogy ennyi nem is tudom, vízünk volt. Hát ahhoz képest most igen szegény házban, ez hogy történt ennek a lecsapolása? Mert azért most már nem emelkednek egekbe a vásárhelyi ternek a nimbuszai.
3: Jó, hát szerintem akkor egy kicsit beszéljünk ennek a múltjáról, és pár tévhitet oszlassunk el, mert egyébként a közbeszédben, sőt a történelem tankönyvekben is elég komoly tévhitek szerepelnek ezzel kapcsolatban. Hát először is azt tudni kell, hogy ez egy iszonyat hosszú folyamat, és ez több lépcsőben zajlott le, és ennek csak egy eleme volt a folyószabályozás. Nagyon fontos eleme volt, de csak egy eleme volt a sok közül. Másrészt a vásárhelyi terv fogalmat azt így ebbe a formába el kell felejteni, mert az nem volt. Mert ugye azt pontosan tudjuk, hogy folyószabályozás az egyáltalán nem vásárhelyinek az elképzeléseit követte le, hanem ugye gyakorlatilag az olasz mintát utánozták le.
2: Ugye, a Po folyó, ugye?
3: Igen. Ennek van egy nagyon egyszerű történelmi előzménye, 1816-ban volt ugye a nyál nélküli tél, mindenki nyugodtan nézzen utána, tehát volt egy olyan év, amikor gyakorlatilag nem volt nyár, és ez brutális éhénységhez vezetett, mert nem volt termés. Utána az 1840-es, 50-es években Európában különböző helyeken eltérő időpontokban és hosszokban, de ugye rengeteg éhezés volt, gondoljunk akár csak a nagy írországi burgonya vészre. Ezek miatt, az éhénységek miatt, meg általában az akkori népességrobbanás miatt Európában gyakorlatilag bármennyi gabonát el lehetett adni. Ennek volt a Magyarországon egy ilyen gabonakonjunktúra az eredménye. Ugye gyakorlatilag ekkor volt például hatalmas nagy robbanás hatany a világnak, pont azért, hogy a korábbi legelőket feltörjék és ott búzát termesszenek. Ennek volt ugye egy eszköze, hogy a gabona konjunktúrát ki tudják terjeszteni, a folyószabályozás. Tehát azok a blablák, hogy itt a hajózás miatt kellett árvízi védekezésbe, meg stb. Ez blabla volt, ezt már Kossai már annak idén leírta, hogy ez egyébként nem igaz. Tehát már akkor leírta, hogy ez se a folyószabályozás szempont, tehát a folyószabályozás sem az árvízi védekezés szempontjából nem lesz jó hosszú távon, a hajózás szempontjából meg aztán főleg nem. Valójában ez korának volt, én úgy szoktam mondani, hogy egy autópálya koncessziója, hogy értsék a hallgatók. De ezt úgy kell elképzelni, hogy a magyar állam az hektáronként fizetett egy meghatározott összeget azért, hogy a földeket kivonják a vízjárása alól, és gyakorlatilag az történt, hogy állami pénzén vízjárt a területből jó pénzért eladható szántóföldeket varázsoltak.
2: Tulajdonjogilag ki lett az a föld?
3: Hát az a kisnemes, nagynemes, akinek éppen a nevén volt a föld. Aztán ezt ő el tudta adni, vagy akár ő maga tudott
2: rajta termetetni. Tehát az átteretnek is volt tulajdonosa.
3: Persze, tehát a földnek minden pontja, tehát Magyarország minden területének volt tulajdonosa, mert ha más nem, akkor ugye a király volt, éppen a vármegye volt a tulaj. Lényeg a dologban, hogy gyakorlatilag azért, mert gyakorlatilag minden egyes hektárt, amit lehetett, le kellett szabályozni, akkor lehetett a legtöbb pénzt kilopni a rendszerbe, ugye mondhatjuk úgy, hogy elvesztette közpénz jellegét.
2: Tehát jó értem, a saját birtokán belül nyert, még gabonára felhasználható területet, és ezért még külön pénzt is kapott az államtól.
3: Amit aztán még jobb pénzre lehet ott adni, igen. Tehát ez gyakorlatilag az univerzum egyik legnagyobb ingatlan biznisze volt. Egyébként, hogyha valakit érdekelnek az ilyen orbitális magyar történelmi mutyik, akkor ajánlom még egyébként a magyar vasútépítés történetéről is olvasni, mert nagyon gyönyörű mutyi volt az is. A lényeg a dologban az történt, hogy jó olasz mintára agyon szabályoztuk a folyóinkat, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a teljes magyar vízháztartás arra lett átépítve, hogy a vizet a lehető leggyorsabban levezessük az országról, hogy kiszáradjanak ezek a földek, és ott neki lehessen állni gabonát termelni, már csak azért is, mert tényleg akármennyi gabonát akkoriban el lehetett adni nyugatra, ugye ez mi esetünkben főleg a monarchiás piacot és a német birodalom piacát jelentette. Ennek volt egy olyan alapvető mellékhatása, már akkor...
2: Ezt egyébként be is teljesítette, ezt a célt a dolog.
3: Persze, hát egyébként tehát az, hogy gyakorlatilag ilyen németországi félmilliós városokra jellemző templomok meg városházák vannak százezres magyarországi városokban, az részben nem kötető. Egyébként ez olyan szinten volt sikeres, hogy ezt azért kevesen tudják, de hogy a mai Békés megye területe, ez egy dúsgazdagó rész volt a monarchia idejében. Tehát 1810-ben nagyjából olyan volt az egyfőre jutó GDP a mai Békés megye területén, mint amilyen volt Akvitániának Franciaországban. Ma nagyon boldogok lennénk, hogyha annak a felét tudná Békés megye.
2: Nem véletlenül építek csodás Wenckheim kastélyok.
3: Igen. És egyébként, hozzászom egyébként ilyen szempontból Trianon az nekem személy szerint például azért fáj, mert például Kelet-Magyarország, Észak-Magyarország elszegényedését pont az okozta, hogy az akkor kiépült gazdasági láncolatokat szétverte ugye a trianoni határok. Most gondoljunk bele, hogy Békés megyében az utak azok mind vagy Aradra mentek, vagy Temesvárra, vagy Nagyváradra. És mai napig azok abban az irányokba haladnának az utak. Tehát, hogy például, vagy hogy mondjuk ugyanez igaz Borsod-Abaúj-Zemplén megyére. Borsod-Abaúj-Zemplén megye nem volt egy szegény terület annak idején. Ami nagyon fontos, hogy ugye gyakorlatilag sikeresen levezettük a vizet az országról, és már 1880-ban, tehát nem ugrottunk sokat az időbe, nagyjából 40 évet, vagy még annyit se, az első kapavágástól, már megvannak a levéltáriratok, ahol a helyi parasztok már panaszkodnak, hogy hát ez nem jó, mert kiszárad a föld, és nyáron kiszárad a termény. Tehát azért nagyon gyorsan kiderült, hogy itt vannak bajok. Ugye ott egy kicsit próbálták rendbe hozni, egyébként nagyon sok ilyen öntöző csatorna, vízmű akkor épült ki. Egyébként viszonylag jó állapotban megmaradt ilyen öntöző mű, meg még kiállítás is van róla például a Derekegyházán. Nagyon sokszor egyébként a helyi földműves, tehát a földművelést irányító gazdaságok maguk. Tehát legyen ez akár mondjuk egy kereskedelmi alapon működő vállalkozó, mert ugye akkor már voltak a kiegyezés után már vállalkozók is, vagy akár maguk a földgazdák csináltak ilyeneket. És ezért egy nagyon érdekes dolog ez az egész klímaváltozás, meg magyarországi mikroklímaváltozás, mert 1889-ben Hanusz István, aki egyébként amellett, hogy földrajzos kutató volt, egyébként római katolikus pap volt, tehát azért tehát mondjuk úgy, hogy nem a lipsi propagandát tolta, már leírta annak idején, hogy annak nagyon nem lesz jó vége. Nem tudományos eredmények alapján, történelmi analógián, ugye főleg a római kori és a középkori környezetpusztítások eredményeként írt több cikket. Ez 89-90-től egészen haláláig írogatta ezeket a cikkeket. Egyébként a földrajzi közlönyben megjelent cikkei olvashatók is a neten egyébként be vannak szkennelve. Ő leírta, hogy ennek nem lesz jó vége, mert ha kivágjuk az erdőket, lecsapoljuk a vizeket, egybeszántjuk a területet, akkor gyakorlatilag lecsökken a páratartalom, a hőháztartás, a nedvességháztartása a tájnak megváltozik, és ebből hosszú távon egy száraz meleg terület lesz, és az nagy baj lesz. Több mint 100 év eltelt, és így még most se hiszi el az emberek fele, hogy van probléma. Egyébként ez azért vicces, mert igen, a klímaváltozás is Magyarországon ugye nagyon sokan tagadják, pedig az első magyar cikk, az tudod, mikor jelent meg a klímaváltozásról? Tehát, hogy a széndioxid légköri jelenléte megváltoztatja a hőháztartást.
2: 1970.
3: 1912-ben a Dél-Alföldi Tudományos Társulatnak a lapjában jelent meg, ugye ez akkor még Nagyváradon jelent meg, mert akkor még Nagyvárad az Alföldhöz tartozott.

0: Szegedet hátulról öntötte a víz egyébként.
1: Hamaros felől.
0: Nem, észak felől, gyakorlatilag a Körgáton egyébként a császár és királyi honvédség az egyébként elég hatékonyan védte a város több napig, de mikor átáztak a gátak, összeomlott, és akkor öntötte el Szegedet a víz. De egyébként az, hogy ilyen hatalmas nagy városokat pusztító árvíz nem sok volt az elmúlt nagyjából 200 évben a Kárpát-medencében, az egyébként nagyon sokszor pusztán a szerencsén múlott, vagy azon, hogy direkt beáldoztak területeket, amiket elárasztottak korábban. De ugye itt az nagyon fontos különbséget tenni az árvíz védelmi célú szabályozás, meg a földharácsolási célú túlszabályozás között. Tehát az, hogy a városok
1: teljesen összemosódik.
0: Igen, mert a vásárhelyi terv az nagyjából arról szólt volna, hogy a városokat meg a településeket körbeveszik gátakkal, amiket ármentesítenek, meg egyébként több területet ármentesítettek volna. Például teszem azt, hogy a vasútvonalakat megemelték volna ilyenek, de ők nem tervezte azt, hogy az egész Alföldet gyakorlatilag kiszárítja. Tehát azért mondom, hogy mi gyakorlatilag az olasznak álltunk neki, és valójában még azt is túltoltuk. Tehát itt nem csak a folyókat szabályozták le végül, de még mellékágakat, patakokat, sőt, irgalmatlan mennyiségű állóvizet is leszabályoztak.
1: Most az Olaszország egyébként ez sikeresnek
0: még? Dehogy is, ott ugyanolyan katasztrófa, mint
1: nálunk. Ugyanolyan katasztrófa.
0: Igen, ugye ez a leszabályozott folyó, nagyon egyszerűsítek, és a hidrológusok majd ne dobáljanak meg paradicsommal, hogy egyszerűsítek, de a lényeg az, hogy akkor leszabályozod ennyire a folyót, akkor az történik, hogy a folyó elfelé nem úgy mozog, mint normál esetben. Egy normál folyó úgy megy, ugye, hogy ahogy halad a kanyarba, a belső partfalat tölti, a külsőt marja le, és így szépen vándorol jobbra-balra. Na most, ha leszabályozod a folyót, mi történik? Nem tud kifelé marni. Ezért mi történik? Mindkét oldalra elkezdi lerakni a hordalékot, és befelé, lefelé kezd el mélyülni. És ez Tiszánál ez konkrétan azt jelenti, hogy a folyószabályozás előtt a Tisza az ilyen, maga a meder, az ilyen 5-7 méter mély volt a legtöbb helyen. Voltak mélyebb, laposabb részek, de az átlag az ilyen 5-7 méter volt, most ez ilyen 11-15 méter.
1: Ezzel a közlekedő egyének alapján az egész talaj...
0: Igen, de gyakorlatilag ez az történik, hogy ha valahol él szabályozást csinálta, az egész környéket elkezdte leszárítani. De ennek volt egy folytatása, mert mondtam, hogy ez az egész, ez csak az első lépés volt az Alföld koporsójába vert szegekből. A második lépés az jóval később volt, az már a Horthy korszakban indult meg, de igazából a csúcsát a szocialista időszakba érte el. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy idő után rájöttek, hogy még ennél is több földön termelünk, akkor még többet lehet ebből kihozni, és neki álltak mindenféle vízfületeket, akár holtágakat lecsapolni, ilyen szikes tavakat, olyan területeket, ahol záporok idején összegyűlt a víz, tehát ilyen időszakos vízfolyásokat, vízfelületeket, plusz rendes tavakat is. Na hát ez ugye úgy nézett ki, hogy nagyjából a rendszerváltásig az Alföldön olyan nagyjából 10 000 darab vízfelületet számoltak fel. Kisebb, nagyobb volt benne. Ezt úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag a TSS-ítésnek két hulláma volt. Ugye az 50-es években volt ez az, amit még filmek is készültek annak idején, ugye ez meg könyvek, ugye ez a gyakorlatilag a tanyarombolás időszaka, és itt a rombolást azt kétszer aláhúznám, hogy itt ez nem úgy nézett ki, hogy kifizették a tanya árát, lebontották és kaptak egy lakást a városba, mint az ilyen ideális mesékben van. Ez valójában úgy nézett ki, hogy a paraszt bácsi, mit tudom én, vasárnap reggel elment a misére, azt mire délután hazajött, addigra lerombolták a tanyáját a verőlegények. Sőt, olyan is volt, hogy aki nem volt hajlandó elköltözni, annak a fiát a saját szemmel láttára agyonverték. Meg ilyenek. Vagy olyan is volt, hogy közölték, hogy mindenkit agyonvernek, vagy a gyerekek agyonverik a saját apjukat. Tehát ezek ilyen konkrét sztorik, erről nagyon durva könyvek vannak, elég megterhelő olvasmányok. Ennek két következménye lett. Nyilván azon kívül, hogy körülbelül az 1 milliós alföldi külterületi lakosság az lecsökkent néhány 100 000-re. Egyrészt az, hogy az lett az eredménye, hogy ugye, ahogy a tanyákat elpusztították, eltűnt vele a tanyás tájhasználat. De egy tanya hogy nézett ki, ha most így elképzeled? Volt egy kis házikó, mellette a különböző gazdasági épületek, volt hozzá egy kicsi erdő tűzifának, meg fanyagnak, volt egy gyümölcsös, szőlő, hát az inni is kellett valamit, ugye. Volt szántóföld, volt legelő, vízfelület volt, ugye legtöbb helyen a dűlőkhöz tartoztak, például a halastavak, hát bőjtött valahogy meg kellett oldani, stb. Most nem akarok végigmenni a teljes tájhasználaton, tehát egy nagyon vegyes táj volt, amit nem tudott a szél telibe fújni, mert mindig volt valami, megakasztott a szelet. Egy erdősor, egy szőlő, egy fasor, akármi. vagy maga a vízfelület a párolgásával segítette a környező talajt megkötni, hiszen

0: nyári asszály nem szárította ki annyira a növényeket, tehát jobban védték a talajt a kiszáradástól. Megszüntettük a tanyákat, hatalmas nagy egyben nyitott szántóföldeket csináltunk helyette a 60-as évek végére. Ugye ez egy bő 30 éves folyamat volt. Mi történt? Gyakorlatilag a szél az most ahogy akarja, úgy fújja át az egész Alföldet, sőt a Dunántúlnak is egy szignifikáns részét, de még ugye azért igazából a Dél-Dunántúlon és az Északi-Középhegységben és a völgyeken ezt megoldottuk, amennyire lehetett, és gyakorlatilag az történik, hogy elvittük onnan a vizet, és beengedtük a szelet, hogy még jobban kiszárítsa. Ezt egyébként meglépték az amerikaiak, az USA-ba egyébként, amikor kiköltöztek a pajonlinok az Egyesült Államok területére, nekiálltak jó kis német szokás szerint, meg ír szokás szerint, ugye az ír meg a német bevándorlók művelni a földet, csak az USA-ba ugye nincsenek kelet-nyugat irányú hegyek, csak észak-déli hegyek, ezért az északi szelek azok végig söpörnek egész az USA teljes területén, tehát az a szél, ami elindul Kanadába, az gond nélkül lejut egészen Florida végéig tavasszal, és gyakorlatilag voltak olyan területei az USA-nak, ahonnan fél méter talajt sikerült eltüntetni. Tehát azok a pusztaságok, amik az Egyesült Államok középső részén vannak, azok régen termőföldek voltak. Azért van annyi szellemváros ott. Ez kevésbé közismert. A vadnyugatnak egy kevésbé romantikus mellékhatása. Na most Magyarországon gyakorlatilag ugyanezt csináltuk, csak egy kicsibe. Hogy gyakorlatilag az történt, hogy mi neki álltunk egybeszántani mindent, és a szél elkezdte elhordani a talajt. És egyébként a TS-ekkel kapcsolatos összes romantikát szintén le kéne rombolni, mert egyébként a TS-ek azok persze nagy termelést tudtak elérni, csak olyan brutális rablógazdálkodás mellett, ami teljesen tönkretette a talajokat. Tehát ma Magyarországon nagyjából kétféle talaj van a művelt földek között, a degradált meg a súlyosan degradált. Tehát Magyarországon már rengeteg helyen, tehát a földjeinknek minimum a 20%-a olyan, de ha egyes szerzőket nézünk, akkor inkább 30%-a, ami súlyosan degradált, tehát azt jelenti, hogy már gyakorlatilag nyomokban kilátszik az alapkőzet, mert már gyakorlatilag kezd eltűnni a talaj. Tehát ott már gyakorlatilag a talajnak az A rétege eltűnt, és a B réteg, az alapréteg látszik ki a felszínen. És azt mi trágyázzuk, hogy valami megteremjen benne.
1: Tehát homályosan emlékszem, hogy általános iskolában egy zseniális biológus tanárunk volt, nagyon egészséges világképpen, és nagyon érdekes dolgokat mondott, és ő azt mondta, hogy meglátjátok, hogy ezeknek a brutális traktoroknak a mélyszántásaira nagyon rá fog fizetni előbb-utóbb. A természet be fogja nyújtani a számlát. Ez igaz?
0: Ez lett volna a harmadik ősbűn, amit elkezdtem volna mondani, igen, hogy azért képzeld el, amikor mert ugye van Magyarországon egy ilyen totális téveszme, hogy de hát régen is szántottak, most is szántani kő. Ugye ezt én rengeteg ilyen stílusban megkapom, mert hogy én hülye vagyok, szobatudós, mit beszél bele. Hát egyrészt tudni kell, hogy a történelmi időszakokban lévő szántás meg a mai szántás között gyakorlatilag nincs összefüggés. Tehát gyakorlatilag azt úgy kell elképzelni, hogy amikor kimentek szántani a lóval ökörrel, akkor nagyjából egy arasznyi vastagságban vagy másfél arasznyi vastagságban mozgatták meg a talajt, és nem taposták le érdembe. Most ehhez képest képzeld el, amikor egy 10 tonnás vagy akár annál nehezebb traktor kimegy a földre, az vasbeton keménységűre letapossa maga alatt, jön az eke fellazítja, viszont ahol az eke már véget ér, az alatt már nem tudja fellazítani, és kialakul egy vasbeton keménységű úgynevezett eketalapréteg, amin a nedvesség nem tud lemenni.
1: Ez milyen mélyen van külön?
0: Hát ez 30-40-50 centi attól függ, talajszerkezettől is függ, használatmódjától is függ, a gazdagondosságától is függ, meg attól, hogy mikor volt utoljára mélyszántás, mert azt azért nagyjából elspórolják az elmúlt 30 évben. Az a lényeg, hogy ezen a rétegen gyakorlatilag a nedvesség se lese fel nem tud jönni, tehát tavasszal ősszel megjelenik a belvíz ott, ahol soha nem volt addig, nyáron az asszály még durvább lesz, mert fölfele se tud jönni a vízkapilláros, akkor még akkor se, ha van. Ráadásul a tápanyagvándorlásban is ez egy akadály, tehát lehet műtrágyázni a földet. Na igen ám, de a műtrágya az higroszkópos anyag, tehát amikor beépül a talajba, nedvességet vonz magához, tehát még egyet szárít a talajon. És itt jön a negyedik lépés, a negyedik nagy koporsószege az Alföldnek, meg a kis Alföldnek, hogy ez egy öngerjesztő folyamat. A mikroklíma változása az egy öngerjesztő folyamat, tehát hogyha egy területről kivágjuk az erdőket, eltüntetjük a vízfelületek egy szignifikáns részét, plusz még a szántással gyakorlatilag kiszárítjuk a talajokat, mi történik? Egy száraz meleg levegő alakul ki nyáron a terület felett. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy egy meleg levegőből álló buborék lenne egy hidegebb környezetben. És ez a száraz meleg levegő buborékja, ez gyakorlatilag egy ilyen dómszerű forkelyképződményt képez az Alföld fölött. És mi történik? Hát ebben a dombban nincs csapadékképződés, tehát mi történt? Tehát azzal, hogy kiszárítottuk az alföldet, a csapadék egy részét eltüntettük. Ugye manapság ez divat például a jégkármentesítő rendszerekre fogni, de hát az az igazság, hogy gyakorlatilag ez jóval régebbi folyamat, mint amióta léteznek jégkármentesítők, sőt olyankor is van ez a folyamat, amikor a jégkármentesítők egyáltalán nem működnek. Szóval egyébként nem. Tehát ez nincs összefüggés. Tehát igaz, nincs összefüggés, ugye ez a logikai viszony. Ami nagyon fontos, hogy ugye ez azt is eredményezi, hogy nyáron ez a kiszáradt, púderszáraz, agyon szántott talajt a szél úgy viszi el, ahogy neki kedvez, hiszen kivágtuk a mezővédő erdősávokat, eltüntettük a vízfületeket. Jobb esetben még le is gyomírtózzuk az egészet, hogy még növény se legyen rajta, ami megfogja a talajt legalább minimálisan. És ugye gyönyörű szépen Kiskun félegyházán láttam egy olyan területet, ahol még a fa árnyékában még megvolt az eredeti talajszint, mindenhol máshol meg egy jó 30 centivel lejjebb volt most a talajszint.
1: Okay.
0: És az a fa az nagyjából egy 100 éves fa, tehát 100 év alatt 30 centi talajt hordott el a szél. A legjobb minőségű felső humuszos talajréteget eltüntette a szél. Ennek van még egy harmadik lépése, az már kicsit kevésbé egyértelmű. Ha a talaj szerkezet összeromlik, tehát most magyarul agyontaposott, szétszántott talajba nincsenek pórusok. Tehát gyakorlatilag a benne lévő kis légzsákok, morzsalékok eltűnnek, viszont ezekben van a víz tárolva a talajba. Ezekben a porózus részekben. Most egyszerűsítettem, és talajtanosok biztos kiakadnak, mert talajtanon lesz, hogy fél évig tanuljuk földrajzon, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag a talajt így tönkretesszük, azzal azt is elintézzük, hogy nem tudja magában tartani a vizet. Tehát az történik innentől kezdve, hogy amikor jön egy nagy eső, az viszont nem bele szivárog a talajba, hanem lefolyik, és viszi magával a talaj egy részét. Ezek az ilyen barázdás eróziók. Emiatt igen, locsolni se lehet őket nagyon, tehát fun fact, amikor valaki kitalálja azt, ugye a magyar politikum az elmúlt 150 évben minden 10 évben jóformán kitalálta azt a 70-es évek kivételével, hogy locsolni kell, és akkor meg vízpótolni kell, és az majd megoldja az egész problémát, az azt is eredményezte, hogy hát hogyan mondjam, tehát gyakorlatilag a talajainknak most olyan nagyjából 10% a locsolható állapotú.
1: Köszönöm, hogy telefonunk, szevasz!
2: Sziasztok, én Csaba vagyok. Én azt szeretném megkérdezni a vendégtől, hogy ezek a talajok, amit ő is említett, hogy eltűnnek és 30 centivel mondjuk lejjebb van, mint 100 évvel ezelőtt, ezek itt, jelen esetben Magyarországon, ezek hova tűnnek? Tehát hova hordja a szél? Tehát mi az irány, vagy hova oszlik el ez a talajréteg? Hol kerül le rakásra, hogy így mondjam?
0: Hát ez ország és részenként nagyon eltérő, ugye valamikor ezt a szél nagyon messzire el tudja hordani, akár is akkor mondjuk egy erdőbe vagy egy teljesen más területen, ahol eláll a szél randomba, ott lerakja. Valamikor ugye ezt aztán az erózió bele, a vízerózió, a lefolyásos erózió beleviszi a folyókba, vagy mondjuk a holtágakba például, amik így szépen elkezdenek feltöltődni, vagy akár gondolj akár a Balatonra is, meg a Velencei tóra is, ugye azok a feltöltődésébe is ez részt vesz. Részben meg egyszer a folyóink elviszik. Igen. Nagyon sokszor egyébként meg az, hogy az erdőkben kezd el lerakódni, amiket meg így elkezd feltölteni, mert ott ugye lelassul a szél. Tehát ennek nagyon sokféle útja van. Erre nincs egy ilyen általános üvelykúj szabály, ez területenként eltér.
2: Sajnos, amit említették közvetve, én is részese vagyok, mert én olyan cégnél dolgozom, hogy mezőgazdasági gumiabban csak egy gyár. És pont erre vannak ilyen fejlesztések, és nem tudom, ez mennyire ilyen, hogy mondjam, tehát halottnak a csók, vagy tényleg segít, hogy vannak ezek az újfajta alacsony nyomású traktorabroncsok, csak amivel pont azt akarják elérni, hogy ne legyen ne akkora legyen a talajnyomás, tehát minimálisabb legyen. Ennek az a lényege, hogy egy akár 0,6 bárra le lehet engedni ezeket a nagy traktoroknak az abroncsait, és ezáltal sokkal szélesebb lesz, eloszlik az a súly, és nem nyomja úgy meg a talaj, de hát nyilván attól függetlenül még mindig meg fogja nyomni, csak egy nagyobb területen.
0: Hát igen, ez valamennyire lassítja majd ezeket a aprétek kialakulását, de például az, hogy a talajszerkezetet az agyon szántást tönkrevágja, azon nem segít.
2: Igen, tehát ez már igazából kialakult, tehát ez most már ilyen púderezés.
0: Hát igen, ez a jó ötlet, 30 éve kellett volna. Igen.
2: Ja, csak most ért oda a technológia.
0: Igen.
2: Oké, köszi,
1: köszönjük szépen, szépen.
0: valamint még ugye az egész problémára rájött még egy apróság, amit úgy hívunk, hogy globális klímaváltozás, és ez az utolsó szeg a koporsókba, utolsó előtti szeg a koporsóba. Ugyanis az történt, hogy gyönyörű szépen elkezdett a klíma megváltozni az elmúlt években, elmúlt 50 évben, és nem is lineárisan egyébként az Alföldön, hanem exponenciálisan. És ugye az átlag ember azért tagadja, mert a legtöbb ember nem tud különbséget tenni a változás és a változékonyság között. Ugye az, hogy most jó idő van, vagy rossz idő van, hogy az egyik évben hideg a nyár, vagy meleg, az a változékonyság. Az időről időre változik, mindig is voltak hidegebb, melegek hónapok. Viszont a változás az, hogy mondjuk rendszerűen eltűntek a téli fagyok, az meg egy olyan folyamat, ami hozzájárul az Alföld kiszáradásához. Ezt anélkül, hogy belemennék nagyon a fizikába, kémiába, ezt úgy tudom elmagyarázni, hogy a változékonyság, tehát a napi időjárás, az, hogy most esni fog az eső vagy nem, az kicsit olyan, mint az, hogyha próbálnánk azt megmondani, hogy egy gyerek mit fog holnap délután 3 órakor pontban csinálni, vagy mondjuk este 6-kor. De lehet, hogy PlayStation-ezni fog, lehet, hogy a telefonját nyomkodja, lehet, hogy éppen csetelni fog egy osztálytársával, vagy ne hagyj Isten, éppen az egyik haverjával kint lesznek valahol és dumálnak. Ezt nem tudjuk megmondani. Nagyon rosszul lehet előrejelezni a tini fiatalok viselkedését. De azt, hogy nagyjából 18 és 19 éves kora környékén fog érettségizni, nagyjából 60 éves kora környékén fog elkezdeni gondolkozni a nyugdíjba menésen, meg az, hogy jó esélye, hogy a cukorbeteg az 30 éves kora körül fog kijönni, azt meg nagyon precízen meg tudjuk mondani. Tehát az a helyzet, hogy egyébként a hosszú távú változásokat előrejelezni sokkal jobban tudjuk, mint azt, hogy holnap milyen időjárás lesz. Csak ezt az emberek nem igazán szokták így összerakni ezt a képet, és ennek egyik gyönyörű szép mellékhatás, hogyha vizsgáljuk hosszú távon a változását az Alföldnek, akkor az, hogy gyakorlatilag a téli fagyok eltűntek menet közben. És ennek az az eredmény, hogy télen nincsen megfagyva a talaj. Ez két okból nagy probléma, ugye nyilván az egyik ok az elég triviális, a kártevő rovarok nagyobb arányban élik túl a teleket. Sokkal kevésbé triviális mellékhatása az az, hogy a télen meg nem fagyott talajból az őszi csapadék gyönyörű szépen elpárolog a téli szerekkel. Tehát gyakorlatilag eddig az volt, ugye az Alföld működése, hogy az őszi csapadék az szépen beszivárgott a talajba, feltöltötte a talajvizet, a megfagyott talaj ezt konzerválta, és tavasszal ez tök jól működött, mert a tavaszi esők egy kicsit után töltötték, és akkor március, április, májusban volt víz a talajban. Most viszont mi van? Az őszi eső leesik. Ez gyakorlatilag áprilisra teljesen eltűnik a talajból, a tavaszi kicsi esők ezt vagy utánpótolják egy icipicit, vagy nem, de általában az van, hogy mire eljutunk addig, hogy beindul az igazi szezonja a növényeknek, tehát március, április, május, amikor ugye nagy növekedés van, addigra már gyakorlatilag egy, másfél, néha 2 méter víz hiányzik a talajvízből a 30 éves mozgó átlaghoz képest. Tehát gyakorlatilag tévhitek ellentétben nem a nyári meleg a fő probléma az Alföldön, hanem a téli fagyok hiánya. A nyári meleggel is van baj egyébként, mert az meg a légköri asszályt okozza, ugye beszéltem erről a hőbuborék jelenségről, erre a termikus dombról, és ez a kettő együtt azt eredményezi egyébként, hogy a növényeink egy része az bár nem is azért pusztul el, például a fák, mert hogy kiszárad a gyökerük, mert a fák gyökere szintjén még mindig van valamennyi nedvesség a talajban, őket azért halnak meg, vagy legalábbis gyengülnek le, aztán egy kórokozó könnyen elviszi őket, mert gyakorlatilag a légkörben olyan pici a páratartalom, hogy már a leveleknek a működését gátolja. Tehát ugye például ez nagyon erősen hat például a málnára, a bükre, szerintem már viszonylag közismert is, hogy ezektől a növényektől hosszú távon majd könnyes búcsút kell vennünk. Jó, hírcserében a füge az Szegeddel simán megterem már.
1: Hát, hogy mitől kell búcsúzni, vagy térjünk még vissza. Azt jegyezném meg, hogy a saját megfigyeléseim azok, hogy én emlékszem rá, nem is olyan nagyon rég, de nagyon rég volt a fejlődőnek, amikor 9 napig esett a Balatonnál egyfolytában az eső, júniusban, július, tehát nyár kellős közepén. És ilyen nincsen. Hogyha ma esik az eső, akkor szétveri az aszfaltot, olyan felhőszakadás van, és 2 romos üt a nap, és az a iszonyatos vízmennyiség, az pillanatokat elcsatornázódik, eltűnik valahova, tehát nem tudja átáztatni. Még én is érzem, pedig nem vagyok mezőgazdász, hogy pedig arra lenne szükség, hogy jó, alaposan, mélyen beszívva átáztatni az egész talajt. Nem, elrohan az egész.
0: Igen, hát mondjuk mondtam, hogy a talajszerkezet miatt már akkor se lenne igazán alkalmas a talaj, hogyha szépen csöpögtető eső lenne. Tehát ezért van az, hogy még a csöpögtető öntözés sem működik mindenhol. Tehát...
1: Még ez a hosszú összes nedvesség se tud átszivárogni ezen a talp?
0: Hát nagyon sokszor nem, megül a tetején, vagy lefolyik, gyakorlatilag ugye itt nagyon sokszor olyan is van, hogy gyakorlatilag bizonyos alkotó elemei a talajnak mozgékonyabbak, mint mások, és emiatt gyakorlatilag egy olyan ilyen, hát most köznyelven próbálom mondani, egy olyan lepedékes réteg alakul ki, ami jóformán vízzáró. De itt igazából a fő probléma az, hogy ugye ezek az esők pont a buborék miatt tűntek el, hogy gyakorlatilag amikor vannak ezek a hőbuborékok, az csak azt tudja átütni, amikor egy iszonyat erős frontvonal jön. Aha. Tehát ezért van az, hogy az áztató eső eltűnt.
1: Szia!
3: Hát szeretnék gratulálni, papu, hogy ilyen műsort készítesz, mert egyszerűen annak királyi rádióban, de sehol semmilyen rádió van, ilyen szépen végig gondolva, okokozati szinten nem hallja az ember ezeket a dolgokat.
1: Ne engem dicsérje, én csak
3: tudom. Nem, de hát de téged dicsérlek, mert te választod ki a gazdát, hát a műsor vendégét, és aki nagyon jó, és gratulálok, hogy ilyen logikusan szépen rövid idő alatt elmondtátok a... Ugye, mert az emberek nem tudják ezt, és szidják egymást, a jó Istent, mindent. Csak magukat, tehát a... Ugye, most... Ezek az időjárás változások ténylegesen a földi, tehát én sose hallom például a klímaváltozásnál, mindig azt hallom, hogy szemetelünk, meg így, meg úgy, meg föl, de a precesszióról sosincs szó, nem? Hát lehet, hogy most megint fordul be a fő, nem azért van melegedés?
0: Erre gyorsan tudok válaszolni, nem. A csillagászati helyzet alapján is kéne melegedni a bolygónak, de nem ennyit. Meg ráadásul ugye azt tudni kell, hogy a napciklusok 11 éves ritmusa, stb. Ez megvan, ezért van az, hogy egyébként még most is vannak időszakonként hidegebb telek, sőt lesznek is, szóval a hólapátot senki ne dobja el. De alapvetően most már melegítjük a bolygót. Ugye itt van egy olyan tévhit, és ez szerintem kicsit tudománykommunikációs probléma, hogy ugye itt az újságokat felcsapja az ember, mindig a széndioxid köszön vissza, de ugye ez egy tudománykommunikációs elszúrás. Ugyanis a tudományban szinte minden társadalmi folyamatot át lehet számolni széndioxid egyenértékre. Tehát ezt gyakorlatilag a klímamodellekben egy valutaként használjuk. Például azt is át lehet számolni széndioxidra, hogyha lebetonoznak egy, mit tudom én, lápos területet, mert épül oda egy áruház és parkolót csinálnak neki. Azt igen, is le lehet számolni
3: széndioxidra. Azért volt jó, amit mondtál már az előzőekben, mert azt érzékeltetted ki tőle, hogy nagy tehetetlenségű folyamatokkal nem tud mit kezdeni az emberiség, viszont ezekkel a rész dolgokkal hozzájárul a nagy tehetetlenségű folyamatokat befolyásolja.
0: Igen, pont erre akartunk kiukadni, hogy viszont...
3: Ez a konklúzió. Na most, de ez az a baj, hogy ez a médiában miért nem jelenik meg, hogy az emberek gondolkodjanak és ne vesszenek össze, tehát ez a talajjal kapcsolatos dolog, hogy elhordja meg, ez nagyon fontos lenne, és ezt nem tudom, nem tanítják az iskolába, vagy mi van most?
1: Na, akkor folytatjuk, jó? És akkor...
3: Na jó, köszönöm még, nagyon gratulálok, legjobbakat!
1: Köszi, szia!
0: És akkor itt is folytatnám, ugye, hogy pont ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye amire a hallgató is felhívta figyelmet, hogy vannak hidegebb, melegebb időszakok, ugye, és ez egy nagyon fontos dolog, és ez a ötödik kopor, vagy már nem tudom, hanyadiknál tartunk, újabb koporsószeg az Alföld sírjában, koporsójában, hogy Magyarországon a 70-es évek az egy nagyon nedves hideg időszak volt relatíve. Tehát tudni kell, hogy a 70-es években, 70-től 79-ig kicsivel több mint 110 kánikulás napot, ilyen 126 volt, ha jól emlékszem. Most ennyit két év alatt beletesz a rendszerbe, viszont ugye a törvényeink, az infrastruktúránk egy szignifikáns része a 70-es évekből származik. Nagyon sok törvényünk ugye 70-es évekbeli jogszabályoknak a tovább görgetése, itt ott átírták, mit tudom én, hozzáigazították rendszerváltásról, stb. Kicsit EU-konformabbá tették, de az alaplogikája az nagyjából a 70-es évekbeli törvényekből ered. És ugye egy extrém nedves időszakhoz készítettük fel az országot. Tehát az összes szabványunk, a vízátteresztő rendszerek, a teljes a vízügyi szabályozás az ahhoz igazodik, ami a 70-es évek egy extrém vizes időszaka volt. Ugye ezt, erre egy konkrét példát mondjak a hallgatóknak, ugye van a 221/2004-es kormányrendelet, ez a vízgazdálkodást szabályozza. Ez egy... viszonylag gusztustalan jogi szöveg, nagyon nehezen olvasható, de kiemelném a részletet, lényeget belőle, hogy ez az aszály fogalmát rögzíti. És az aszály fogalmát úgy rögzíti, hogy kivételes, reálisan előre nem látható Miss Major esemény. Tehát egy ritka, nehezen előre látható dologként definiálja az asszály.
1: És ez ma is így van?
0: Igen. De ez azért nagyon vicces, mert ugye nagyjából 10-15 éve működik az asszály monitoring rendszer, tehát nem tudom, azt tudjuk megmondani, hogy az országba településenként milyen asszály van, és milyen lesz mondjuk jövő ilyenkor, mert már azt is meg tudjuk jósolni modellek alapján, de tavasz végére már pontosan tudni fogják, hogy augusztusban milyen asszály lesz, de hogy igazából ez, hogy már még településen belül is tudjuk bontani, tehát még azt is meg lehet mondani, hogy A vagy B dűlőn milyen asszály lesz, attól függ, hogy milyen talaj van. Tehát, hogy ma már olyan rendszer van, tehát számítógépes műholdas távérzékelés, meg a terepi mérések gyakorlatilag most már olyan precízek, hogy milliméter pontosan meg tudunk mondani bármit. Tehát, hogy gyakorlatilag ez látszik, hogy a jogszabály az gyakorlatilag mellett iszonyatosan elment a világ. És nem csak úgy ment el a világ, hogy a technológia fényévekre lehagyta, meg a tudomány azt, ami a magyar jogszabályokban rögzítve van. Egyébként igaz, a magyar építészetről szóló törvény, az gyakorlatilag ugyanilyen tragédia, tehát egyébként ugyanez a jogi lemaradás miatt válnak élhetetlenni a városaink, arról is tudnék beszélni, az gyakorlatilag ugyanilyen koporsószegek, és nagyjából ugyanazon az időtávon, mint amit most elbeszéltünk a tájról.
1: De a szabályzás szerint tulajdonképpen az elsőnek kéne különleges legyen nyáron, mert hát konkrétan nálunk Agárdon 60 nap jelen esetben, ez igaziból.
0: És ugye ennek az egyik oka az ugye az, hogy a társadalomnak is van egy tehetetlenség, ez a történeti institucionalizmus nevű, nagyon szörnyű nevű társadalomtudomány elmélet, ez gyakorlatilag arról szól, hogy hiába írod át a jogszabályokat, az embereknek a szokásjoga az megmarad. És nagyon lassan változik. Tehát hiába csinál mondjuk a kormány egy új környezetvédelmi törvényt, vagy egy új klímastratégiát, az gyakorlatilag a régi rendszerek logikáján átszűrődve.
1: Mondj egy példát.
0: Tehát ezt nem tudok konkrét példát mondani, tehát ezt úgy kell elkezdeni, ez egy folyamat. Tehát hogy az, hogy az embereknek van szokás, a szokás rendszere, és ahhoz igazítják azt, ami... azt olvasnak ki a jogszabályból, amit szeretnének, tehát így lehet a legjobban, amit megszoktak. Maguk a jogalkotók is nagyon sokszor inkább a szokáshoz igazodnak, nem pedig az aktualitásokhoz. Tehát egy egyszerű példát mondok, az árkertet, mint jogi kategóriát ugye a föltörvény 94-ben megszüntette, ehhez képest a mai napig vannak zárkertről szóló törvények, hát ugye most jött ki egy elég komoly változás. Tehát egy jogilag nem létező kategóriára húzunk szabályokat. Tehát ez önmagában egy gyönyörűség. Most visszatérve a földekre, tulajdonképpen az történt, hogy ugye az egész probléma egy öngerjesztő dologgá vált. Tehát sok pici, tehát nem volt egy nagy elszúrás valójában, folyószabályos ez egy elég nagy elszúrás volt, de igazából még nem is az volt az apokalipszis, hanem az összes többivel együtt. Hogy ezek egymás hatását gerjesztik. Kiszárítjuk a tájat, a száraz tájon nem képződik csapadék, ezért jön a szélerózió, emiatt még jobban kiszárad, még kevesebb növény lesz, még jobban kiszárad, még jobban jön a szélerózió, és ez egy öngerjesztő folyamat. Ezt egyébként több ponton meg lehetett volna akasztani, ezt mindig próbálta is kitalálni a politika. A hidrológiai közlönyt ajánlom felcsapni a érdeklődőknek, gyakorlatilag 10 évente jött a mesterterv, hogy kiássák a Dunatisza csatornát, és majd jót teleöntözik a homokhátságot. Igen, ez egy szörnyen rossz megoldás, hogy a politika mindig abban gondolkodik, hogy valami marha nagyot építeni kell, átvágni előtte a piros-fehér-zöld szalagot, és mosolyogni a kamerába. Na most ez... egyáltalán nem működik. Tehát valójában ezek az ilyen orbitális nagy tervek, hogy most ezt építünk, azt építünk, és jó, megmentjük a klímaváltozásra az országot, ez nem működik. Valójában nagyon fragmentált a tájszerkezet. Teljesen más megoldás való a különböző talajtípusokra, más megoldás való a különböző domborzati viszonyokra, és itt az egyik fő problémát emelném ki, amit nem értenek az emberek általában, ez pedig a fűnyíró elvszerű szabályozás problematikája. Tehát Magyarországon jelenleg a jogrendszerünk pont ugyanúgy próbálja kezelni egy bükkhegységben lévő patak völgyének a tájhasználatát és vízháztartását, vízvédekezését, gyakorlatilag azt, hogy mit kell ott tennie a vízügynek, meg az alföldi homokos pusztán való tevékenységet. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy az építésügyben vannak kategóriák, ugye területi differenciát az építésügy, ugyanígy területileg differenciálni kéne a mezőgazdasági szabályozást sokkal jobban, és sokkal jobban differenciálni kéne a vízügyi szabályozást is. Gyakorlatilag kéne létrehozni a kiszáradó síkvidéki területekre egy önálló kategóriát, ugye ez nyilván Dunatisza közi homokhátságot érinteni legjobban, meg mondjuk a nyírséget, bár mondjuk hozzáteszem, a Kisalföld azért elég rohamosan követi az Alföldet, tehát hogy gyakorlatilag a Kisalföld az egy 10 év lemaradásban van. Tehát ami most van Kecskemét környékén, asszályügyileg azért Győr környékén is az lesz csak 10 év múlva, tehát azért mindenkit óvaintek attól, hogy ott kényelembe érezze magát. És erre a megoldások egyébként meglepően egyszerűek lennének, csak nem csináljuk. Mert ugye Magyarország, nem tudom máshogy megfogalmazni, felnőtt emberek berögződött szokásait nagyon nehéz megváltoztatni. Tehát ugyanúgy, amiért az mai napig sötétvörös térköveket, meg sötétszürke térköveket rakunk a városba, mert azt szoktuk meg, és nyáron megsülünk, mert az 70 fokosra fölmelegszik, és eltűnnek a turistáink, mert a Kossuth téren nem fogott állni a német turista, mert strandpapucsba, rövidnadrágba is nagyon rossz 70 fokos térkövön állni. Azt le kéne cserélni világos színű burkolatokra. Nem szabadna sötét színűre festeni sem házakat, sem sötét színű burkolatot letenni, de nem csináljuk, mert ezt szoktuk meg. Ez kicsit ugyanígy van a mezőgazdaságban is, hogy nálunk a mezőgazdaságot nem a tudás, az okszerűség irányítja, hanem a szokásjog. Hiába van az, hogy Magyarországon 10-15 éve most már van például szántásmentes, minimál szántásos, vagy akár mulcshagyásos mezőgazdaság mindenféle ágazatban, tehát szántóföld, gyümölcstermesztés, Solt-Vadkert környékén több gazda az évtizedes távlaton csinál mulcsozásos szőlőtermesztést, tehát gyakorlatilag nincsen olyan ágazat a mezőgazdaságnak, amiről nem tudnám bemutatni, hogy de tökéletesen jól működik agyonszántás nélkül is, mégis agyonszántjuk. Pedig a szántás még drága is, mert ez mostani üzemanyagárak mellett nem olcsó. Nagyon sokszor rosszkor szántanak, tehát nem csak azzal van a baj, hogy szántanak, hanem rosszkor. Tehát például, ha ősszel nem az ősz végén, hanem az ősz elején szántják meg a talajt. Tehát minél később kell. Ugye ez vetéstől, tájhasználattól, nagyon sok mindentől függ, tehát hogy az adott földet mikor kell szántani. Van-e őszi vetés, nincs őszi vetés, stb. Nem akarok belemenni, ugye ez amúgy sem az én szakterületem, hanem ez egy agrármérnök témája lenne. De ha túl korán szántják meg a talajt, akkor tovább ugye van fedetlenül, és még jobban szárítja a szél, még erősebb a szélerózió. Nagyon sokszor egyszerűen tudatlan, tehát hogy mondjam, tehát elmarad. Egyszerű példát mondok, és akkor olyat mondok, amihez nem kell nagyon mezőgazdasági végzettség. Ugye a csigák sokszor problémát okoznak a szántóföldeken. Azért ezt a példát szoktam mondom, ezt könnyű belátni. És akkor csigák ellen van egy Magyarországon elterjedt csigaölőszer, ennek nem akarom nyilván reklámot, nem akarok neki csinálni a hatóanyagnak a nevét. Ebből ugye az a szokás, hogy 7 kilónyit kell kijuttatni. Nagyjából 15 éve tudjuk,
1: már
0: hogy...
1: Már egy négyzetméter?
0: Nem. Hát ez, ennek megvan a standardje. Na a lényeg, amiben be akarom menni, nem is ez a lényeg. Most nem menjünk bele, csak az a lényeg, hogy 7 kiló a szokásjog szerint, amit kiszórnak. Mert régen ennyit írt elő a gyártó. Nagyon régóta tudjuk, hogy 4 kiló is elég lenne. De végig is 7 kilót szórnak ki az emberek, pedig még drágább is, hát majdnem fele annyi pénzt kéne rá költeni jóformán. Ez a környezetnek is jobb lenne, a csigák ugyanúgy eltűnnek ott, ahol el kell tüntetni őket, és még a gazda is spórolna. De nem változtat rajta, mert azt szokta meg, és inkább eldob egy csomó pénzt. Ráadásul ugye nagyon sokszor van az, amikor szokásjog az konkrétan kárt okoz, tehát például egy egyszerű példát mondok, nagyon sokszor van az, hogy megszokták azt, hogy ha bármilyen növény van a szántóföldön, vagy akárhol, akkor rohannak a magyar emberek, és kapával, kaszával, vagy éppen gyomírtóval azonnal kiirtják. Ez városban is igaz, tehát magyar városokban is mi van, 10 centis a fümán, panaszkodnak az emberek, hogy miért nincs lenyírva. Miközben, ha meghagynánk a növényeket, az védi, takarja a talajt. Mi történik? Ha nap süti a nap a talajt, akkor fölmelegszik 60 fokosra. 60 fokos talajból könnyű belátni, azért viszonylag jól párolog a víz. Ha van rajta bármilyen növény, akár egy szerencsétlen tyúkhúr, vagy lóhere, vagy teszem azt egy kis élő fű, ami még nincs teljesen kisárgulva, meg 3 centis a nyírva, az meg árnyékolja a talajt, és csak 40 fokos lesz, vagy csak 30 fokos.
1: Akkor ezt a én nagyobban levő ellentmondás léces oszlás, de én azt hittem, hogy ha nagyon sok növény van, akkor nagyon sok növény elszívja a talaj nedvességet, és a levél felületeken, hatalmas felületeken elpárologtatja. Ezek szerint hülyeség, amit gondolok, mert pont, hogy megvédi a talajt.
0: Hát nem mindegy, hogy milyen növény van. Vannak olyan növények, amelyek alkalmasak arra, hogy takaró növényként használjuk, meg vannak olyanok, amik nem. Például én most nemrég hallgattam, reklám helye, a Hektár nevű magazint, ajánlom mindenkinek, ha ilyen mezőgazdasági témákkal akar foglalkozni, ott egyébként szerintem már több száz órányi anyag van a környezetvédelemre alkalmas mezőgazdasági átállásról, hogy például a szőlőkben rost szoktak tenni, mert ahogy kilapítják a rost, onnantól kezdve már nem szívja a vizet, viszont a kifeküdt rost gyakorlatilag egy szőnyekként akarja a talajt, és a szélerőziótól is védi. Tehát nyilván ennek megvannak a technológiai követelményei, ezek egyiket ismert technológiák, tanítják az egyetemen, tehát hogy mondjam, technológia akadálya annak, hogy holnaptól ne kelljen szétszántani az ország egy részét, az nincs. Szóval hozzá kell tenni, hogy egyébként itt is van egy tévhit, tehát ez nem egy univerzális megoldás, tehát ez nem úgy működik, hogy akkor holnaptól betiltják a szántást, mert az meg a ló túloldala, mert vannak olyan földek, amiket kell szántani, van olyan, amit kell szántani, de nem minden évben, ugye ez a, tehát a szántás, nem szántás, az nem egy fekete-fehér, igen, nemes eldöntendő kérdés, hanem ez egy tőlik skála, és minden talaj ezen a skálán valahol helyezkedik el. A legtöbb talajunk az nem a két végén van, tehát nem azt jelenti, hogy mindig szántani kell, meg nem azt jelenti, hogy nem kell szántani soha, hanem valahol a kettő között helyezkedik el. Nagyon sokszor ugye ehhez pénz is kell, mert azért ehhez eszközöket kell beszerezni, kultivátor, direktvetőt, stb. Ennek pénzügyi kérdése is van. Másrészt ennek egyébként egy csomószor jogi problémái vannak, és akkor egy nagyon egyszerű példát mondok, ami tényleg az is megért, aki nem mezőgazdász. Ugye a szántóföldeket be kell jelölni a mezőgazdasági parcell azonosító rendszerbe, az ember bármilyen támogatást fel akar venni. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy van egy ilyen légi fotó, amin gyakorlatilag be kell kattintgatni, kicsit úgy néz ki, mint a Google Maps, be kell kattintgatni a földet, beírni, hogy milyen művelési ág van, stb. Igen, viszont a jogszabály annak idején el lett szúrva, mert biztos egy mérnök beállítottságú ember írta, aki ezt ilyen mechanikusan kezelte, nem egy ökológus szemléletű ember írta, aki tudja, hogy a tájnak része a mezővédő erdősáv, hiszen az védi a kiszáradástól a földet, meg a szélerúziót, meg a vízfelület is része, hiszen az a párologtatásával gyakorlatilag a légköri aszálytól védi a földet. És mi volt? Gyakorlatilag a gazdákat rákényszerítették, hogy csak a megszántott részt lehetett bepöttyögni. Tehát gyakorlatilag a mezővédő erdősávot, meg az ideiglenes víz alatt lévő földek darabokat nem. Ez mi történt? Gyakorlatilag direkt rá, indirekt módon a törvény rákényszerítette az embereket arra, hogy vágják ki a mezővédő erdősávokat és csapolják le a vizeket.
1: Tehát, hogy a föld alapú támogatást akar beszerezni, akkor tüntesse az
0: erdőt. Akkor tegye tönkre a földjét, igen. Állapot. Most már egyébként szerencsére itt dicsérni kell a kormányunkat, meg az Európai Uniót is, mert egyébként ebben történt egy előrelépés, és most már az ideiglenes vízborítást nem kell kivenni. Tehát most már maradhat a víz a földön. Ugye ennek az a fő oka egyébként, ugye, mint mondtam, a 70-es évekből indultunk ki, rengeteg belvíz volt, árvizek, hogy gyakorlatilag a magyar jogrend az a vizet vízkárként kezeli. Nem pedig egy megújuló fel természeti erőforrásként, vagy ökológiai szolgáltatásként.
1: Na, azt javaslom, hogy egy picit oldjuk a hangulatot zenével, és a műsor további részével pedig most megbeszéljük, hogy mire hibáztunk eddig, és mit csináltunk rosszul, hogy jutottunk egyre, hogy milyen kiútak vannak, milyen tanácsok vannak, milyen hasznos lépésekkel lehetne legalábbis lassítani ezt a kellemetlen folyamatot. Tudtuk, melyik olyan tetőt ide tettük.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok a 9,3 MHz-en, és a Planetáról műsorát Vasáros Gáborral és Papóval. Márlővel, hogy tettél szerintem a gyönyörű névre, hogy Vasáros?
1: Ennek egyébként egész komoly története van. Annak idején ez Vásáros volt, amennyire én kibírtam nyomozni, és ez ilyen első világháborúhoz köthető elszúrás volt, hogy a Vásárosból Vasáros lett, ugye ott, amikor papírokat újra kiállították, és akkor Vasáros lett először, és abból lett Vasárus. Tehát ez egy ilyen etimológiája van. Nagyapám mesélt róla, csak szegény, hogy már elhunyt, úgyhogy annyira nem tudtuk visszakövetni a dolgokat, de egyébként a család egy ága, jó nagy ága az egyébként horvát volt, szóval meg Tóth, úgyhogy mindenféle gyönyörű ilyen érdekesség. Egyébként ilyen győri származású vagyok, és nagyon sok Vasárus ér Ausztriába, úgyhogy majd még lehet, hogy egyszer nyomozni kéne ott a rokonság kapcsán. Ha.
0: Egyébként a 2 évvel ezelőtt a Tilos Rádió a Heinrich udvarban működött a Mária utcában. Heinrich Antal volt Közép-Európa legnagyobb Vasárusa, és az ő képződményeivel, boltjaival, üzletével lett a Vasért egyébként a államosítás után. Úgyhogy picit egyben eszembe jutott ez a történet. Nos, akkor térjünk vissza egy kicsit a témánkhoz, és sok mindent elmeséltél a főbűnökről, hogy hogy jutottunk el idáig, és sok tévhitet tisztába tettünk. Nézzük meg, hogy mi az, amit tehetünk egyébként. És most nyilván nem hasznos tanácsok tömkeregére gondolok, hanem hogy meg is értsük a dolgot. Amiket eddig mondtál, ez azért nagyon fontos, mert azt szoktam mondani, hogy gyorsan mondom a történetet, a hallgatók nagy része egyébként tudja, hogy gyerekkoromban volt egy nagyon jó könyv, Botond Bodis György írta, és Korunk csodája, azt hiszem, vagy ez volt a címe, vagy körülbelül ez volt a címe. És a televíziótól a mindenféle mindent elmagyarázott, de valójában egy kerek történet volt. Két fiú beszélgetett nagyjából végig a könyvben, egy egyetemista srác és az öccse. És úgy mutatta be őket az író, előszobolja a könyv elején, hogy a kisrác egy nagyszerű hogyan ember volt. Minden érdekelt, hogy hogy működik, hogy kell csinálni, hogy gyártják, hogy lehet csúszni. Sőt, a bátyja nagyon sok mindent elmagyarázott neki, de a bátyja alapvetően egy miért típusú ember volt, és el is tudta mondani az okozatokat és a dolgok miértől nézni. És ez egy nagyon szemléletes példán úgy lehet elmondani, hogy sok millió ember tudja, hogy kell síelni. Tökéletesen, gyorsan, biztonságosan, fantasztikus kurflikkal, de nagyon kevés ember tudja, hogy miért úgy kell síelni, miért úgy tartod a lábad, mi történik, milyen erő vannak, vektorok, stb. Adják ki a hogyannak a jó eredményét. És a te elbeszéléseidből egy csomó miértre került itt a sor, és ez nagyon fontos. Na, ennyi bevezető után, akkor nézzük, hogy nézzük azt, hogy egy kis ember mit tehet, és hogy egyébként mi lenne a dolga egy társadalomnak.
1: Hát szerintem az első és legfontosabb lépés Magyarország esetében még mindig a szembenézés lenne a valósággal. Én sajnos azért járom a vidéket, és nagyon sokszor tapasztalom, hogy az emberek egy szignifikáns része még mai napig is tagadja azt, hogy itt van klímaváltozás. Egy egyszerű példát majd elmondok, de akkor előbb telefon.
0: Ezt én rontottam, hívjál még egyszer, kérek.
1: Ja, tehát, hogy egy egyszerű dolgot kell tisztázni, hogy emberek nem szoktak érteni.
0: Halló, szevasz.
2: Halló, sziasztok, Basta vagyok. Csak azt szeretném kérdezni, hogy most olyan ritkán van ilyen szakértő, ami is a rádióban, hogy mit gondol ő a két nagy folyónknak a duzzasztásáról. Tehát mind a kettőről volt terv, hogy a Dunán is kellene egy duzzasztás, és a Tiszán is gondolkoznak önnyes hiszadok alatt, pont azért, hogy emelkedjen a vízszintjük. Ennyi, illetve hogy ez hozzátartozik-e a normális megoldáshoz, vagy a környezetbarát megoldáshoz. Köszönöm, sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Jó, akkor csapjunk a lecsóba. Igen, gondolkoztak róla, a Dunánál ez egy iszonyatosan rossz ötlet, a Tiszánál meg egy kényszer, tehát ott muszáj megtenni. Most először elmondom, miért baj a duzzasztás. Tehát a duzzasztás minden duzzasztó művel az a baj, hogy iszonyatosan tönkrevágja a környezetét. Ennek, hát egyrészt nyilván van egy triviális része, a vízi élővilágnak gyakorlatilag egy akadályt képez, bár ma már szerencsére hallépcsőket kötelező építeni minden duzzasztáshoz. Másrészt ugye van egy olyan problémája a duzzasztónak, hogy beleérkezik a folyó a duzzasztónak a tójába, ott lelassul, hogy a duzzasztott vízbe beérkezik, ott lelassul, lerakja az üledékét, feltölti az egészet, majd mikor a duzzasztás után újra neki lódul, az üledékmentes, gyors, tiszta víz, az úgynevezett tiszta víz eróziót csinál, tehát gyakorlatilag az történik, hogy elkezdi kimarni a part, vagy a medernek az anyagát, és bevágódik a folyó. Ugye például a nagymarosi duzzasztóval nem az lett volna a baj, ami a köznyelbe elterjedt, hogy csúnya, meg a Dunakanyar, tönkreszünk az ilyenek, hanem az lett volna vele a baj, hogy pont azon a részen okozott volna a Szentendrei sziget után tiszta víz eróziót, ahol egyébként a budapesti vízbázis egy szignifikáns része parti szűrésű vízbe van, ahol nagyon nagy baj, hogyha azt elkezdi elmarni a folyó. Tehát ott kellett volna utána akkor még egy, meg még egy, meg még egy vízlépcsőt csinálni. Ugye a Tiszán már vannak vízlépcsők, jelenleg három működő vízlépcső van, és onnan meg pont, hogy hiányzik egy negyedik, a csongrádi vízlépcső, mert az pont ugye annak a hiánya az okoz egy bevágódást. Tehát ott valójában a Tiszán most már, mivel már három vízlépcsőnk van, muszáj lenne azt a köztes negyedik vízlépcsőt Csongrádnál megcsinálni. Mert most az van, hogy ugye, ahogy Tiszató után gyakorlatilag van egy ilyen tiszta vízeróziós bevágódós rész, az alatta lévő duzzasztás meg csak Szegedig ér vissza, és gyakorlatilag a kettő közé kéne még egy vízlépcső, és ez ott valahol nagyjából Csongrád-Mártéi környékén kéne lenni. Ugye ez pontosan fizikailag hol legyen, azt ugye mérnökök tudják megmondani, mert itt meg kell vizsgálni a szelvényt, hogy a alapkőzett talaj, és a többi, hogy bírja hidrológiailag ezt vizsgálni kell. Oda muszáj lesz építenünk egyet. De akkor most visszaugranék oda, ahol én kezdtem el, hogy az alapvető probléma az az, hogy Magyarországon az emberek még mindig nem értik a klímaváltozás egy fő problémáját, és ezt nagyon röviden össze tudom foglalni, az pedig az exponencialitás. Ugye a legtöbb ember azt hiszi, hogy a klímaváltozás az egy ilyen lassú, nyugodt folyamat, hogy elindulunk a 13 fokos bolygóról, és eljutunk a 15 fokosra majd 100 év alatt, de valójában ez egy exponenciális folyamat. És egyetlen példát mondanék, hogy aki most 30 éves, tehát aki mai napon 30 éves, annak az életében ugyanannyi széndioxidot bocsájtott ki az emberiség, mint előtte 1750-től az ő születéséig. Ugyanis az mindenki tudja, hogy ugye nagyjából 3-5%-kal nő a világgazdaság évente. De ez kevesekbe áll össze, hogy ez azt jelenti, hogy 20 évente duplázódik. Tehát amekkora volt 1970-ben, annak a duplája volt 90-ben.
0: Most annak a duplája megint.
1: 2010-ben már a négyszerese volt, és nem sokára jutunk oda, hogy már 8-szor akkor lesz a világgazdaság, mint amekkora 70-ben volt, és 8-szor annyi káros anyagot bocsájt ki. Tehát gyakorlatilag most ott tartunk, hogy aki 30 éves, az életében a világgazdaság duplázódott.
0: Köszönjük, türelmet, szia!
3: Sziasztok, tényleg fantasztikusan jó a műsor. Tényleg le vagyok nyűgözve. Neked is, meg a vendégednek is köszönöm. Egy kérdésem lenne, lehet, hogy inadekvált a kérdés, de hát, ha mégsem az, hogy az állattartás teljes eltűnése, az hogyan érinti azt, amiről a vendéged beszél. Mert gyakorlatilag Magyarországon néhány kivételtől eltekintve eltűnt az állattartás. Hogyha erről tudna mondani valamit, akkor azt megköszönném. Sziasztok!
0: Köszönjük, szia!
1: Igen, ráadásul ezzel kapcsolatban orbitális tévhitek vannak, nem csak a magyar, de a nemzetközi közbeszédben is. Az fontos kiemelni, hogy az állattartás az azért fontos a táj számára, mert a magyar területek egy szignifikáns részén a természet azonos tájhasználat gyakorlatilag az a legelő lenne. Tehát gyakorlatilag az Alföld normál állapotában, ahol nem, mit tudom, tatárviharos lösztölgyesnek kéne lennie, ott gyakorlatilag aznak kéne lennie, hogy állatok rohangálnak és legelik a füvet. És jó, megtrágyázzák, ugye, tapossák egy kicsit, lazítják, stb. Ugye gyakorlatilag, tehát normálisan a magyar táj számára a legtájazonosabb használata az lenne, hogyha birkák és marhák legelnének az Alföld egy jelentős részén, nem pedig az osztrák vegyiparnak gyártanánk iparnövényt, mert egyébként félreértésektől eltekintve azért a magyar mezőgazdaság szignifikáns része jelenleg nem élelmiszert termel, hanem az osztrák meg a német vegyiparnak, meg hát gyakorlatilag vegyiparnak gyártunk alapanyagot, tehát amit mi gyártunk kukoricából, majd vegyi úton glükóz, fruktózszirupot, alkoholt gyártanak, vagy alkoholt, a repce az ugye megy a feldolgozó üzemekbe, stb. Tehát ma Magyarországon gyakorlatilag nem is annyira élelmiszer termelés felé halad a mezőgazdaságunk, hanem sajnos egyre jobban az iparnövények felé, ami azért is rossz egyébként, mert alacsony hozzáadott értékű. Tehát még mondjuk, hogy mondjam, ha paprikát vagy paradicsomot termelünk, abból tudunk paradicsomkonzervet meg fűszerpaprikát eladni sokkal drágábban, sokkal jobb áron a világpiacon, míg a repce árát meg a felvevő piac gyakorlatilag a vegyi üzemek diktálják. Tehát kiszolgáltatottá teszünk. Tehát az, hogy Magyarországon a mezőgazdaságot egy kicsit normalizáljuk, az egyébként, meg a környezetet védjük, a biodiverzitást, a talajt, a vizeinket védjük, az most már nem, hogy mondjam, az már nem egy környezetvédelmi kérdés, hanem az már egy nemzetbiztonsági kérdés, és ezt aláhúznám kétszer, hogy gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy annyira elengedjük a vizeinket, meg annyira tönkretesszük a talajinkat, hogy az már Magyarország hosszú távú fennmaradását is veszélyezteti. Tehát aki Magyarországot, mint nemzetet szeretné megőrizni, annak nagyon komolyan neki kell állni a környezetvédelemnek jelenleg. És akkor egy kicsit beszéljünk a megoldásokról is szerintem, mert elidőztünk a felvezetésnél. Tehát a legegyszerűbb lépés, amit legalul bárki meg tud tenni, az egyiket például a vízvisszatartás. Tehát gyakorlatilag például saját szüleim is van, két nagy ilyen köbkocka, ugye ez az egy köbméteres műanyag tartály, amiben a tetőről lecsurgó vizet összegyűjtik, nem a csatornába megy bele. És azzal tudják pocsolni a növényeket, egyébként az esővíz ilyen szempontból még jobb is a növényeknek. Ezt gyakorlatilag bárki megteheti, nem is muszáj ilyen drága dologba beruházni, máshogy is lehet gyűjteni a vizet, de még az is jó egyébként, hogy csak ás egy kicsi gödröt tulajdonképpen a garázs mögé, és abba engedi bele a vizet, és szépen beszivárog meg elpárolog, és akkor se a csatornán keresztül eltűnik, hanem az ő kertjébe gyakorlatilag a talajvizet után pótolja. Ha a kiskerti növényeken ez nem is fog feltétlen segíteni, de például a fáin igen. Ilyen szempontból egyébként sajnos egy ilyen rókafogta, csuka esett a pöcegödröknek az esete, mert nyilván az tök jó, hogyha a vegyszer nem szivárog be a talajba, viszont a víz, ami meg onnan elszivárgott, az meghiányzik a talajnak. Egyébként Magyarországon ilyen szempontból a városokban például a kis tavak azért nem száradnak ki nyáron, mint a pusztán, mert egyébként például ott van a kakasszéki tó, annak én, aki száradt medrében sétáltam, rákeresnek a nevemre, meg kakasszéki tóra lesz egy gyönyörű szép videó erről. Ez gyakorlatilag csontra kiszáradtató, de úgy, hogy már gyakorlatilag libatóp meg ilyenek nőttek a medrébe, tehát hogy az full átszáradt. A városi tavaink azért nem száradnak ki, mert a csőrendszer a városokban olyan tragikusan rossz állapot, hogy a víznek 15-20-30-40% a várostól függően elszivárog, és után történik.
0: Ez egy városi ember is gyűjtheti a vizet?
1: Természetesen, de hát egyébként, ahogy mondjam, az épület előtt lévő fákat is lehet vele locsolni, vagy akár a balkonon lévő növényeket, sőt a szobanövényeknek is jobb egyébként az eső, gyűjtött esővíz, mint a klóros csapvíz. Ennél egy komolyabb lépés már a zöldítés, ez nagyon egyszerű, nem kell füvet nyírni eszetlenül, meg nem kell mindent legyomírtózni. Ez egy szemletes példát szoktam mindig elmondani, ez nem velem történt meg, ez egy szegedi eset volt, ültettek gyakorlatilag egy méleg előtt, kiment a néni, mi ez a kuplerája, ez nincs lenyírva, ma jó legyomírtozta a méleg előtt, olyan sikeres, hogy nem csak a méleg előtt nyírta ki, hanem a mellette lévő két fát is sikeresen meggyilkolta vele, olyan mennyiségű gyomírtott a fröccsöt. Tehát Magyarországon van egy ilyen iszonyatosan rossz elképzelés, hogy az a szép, hogyha A, ilyen 3 mm-esre nyílt golfpályaszerű fű van, vagy B, teljesen kopasz föld. Ami én nem tudom honnan jön, ez egyébként én ebben sokat nyomozgattam, és igazából nem tudtam rájönni, hogy ez mikor vált divattá, mert ha az ember felcsap régi festményeket, vagy dagerotípiákat még a monarchia előtti időből, akkor gyönyörű szépen látszik, hogy ott nincsen fedetlen talaj a kertekbe. A paradicsom tövek között volt valami, mert még a tyúkhúrt se szedték fel, mert azt is odaadták inkább a tyúkoknak, vagy még jobb volt az, hogy a termény között mondjuk here volt, mert a herét el lehetett használni takarmánynövénynek.
0: A köztes nevű.
1: Igen.
0: Kifejezés ide volt.
1: Ugye kapáltattak ki növényt, ugye kapás növény volt például a kukorica, de ez nem azt jelenti, mint ma, hogy a kukorica között teljesen kopasz talaj van, hanem a magas gazokat kikapálták. Tehát mit tudom én, a libatopot kikapálták, de meg a mit tudom én, a mezei sóskát biztos kikapálták, vagy de amíg azt inkább megették, de az hozziher, hogy senki nem ment kikapálni tyúkhúrt, mint manapság, meg nem sértem, azt még kell legyomírtozni, ugyanis ezek a növények, mint például tényleg már említett a porcsin, a tyúkhúr, vagy akár a here, az azzal, hogy árnyékolja a talajt, meg védi a széltől, az a gyakorlatilag több vizet őriz meg a talajban, mint amit ő maga elhasznál. Tehát gyakorlatilag, amikor kiszedjük a tyúkhúrt a talajból, azzal a tyúkhúrban őrzött vizet is kiszedjük a talajból. meg a lazító kapálás és a kiszedek minden növényt között is van fényévnyi különbség. És hogy igen, ez a városainkra is igaz. Tehát ahogy, amit mondtam, hogy a tanyás tájat lebutítottuk egybeszántott tájjá, ugyanígy egyébként a városi ligetes közkerteket, meg közterületeket lepusztítottuk ugye erre a élére nyírt füre. Tehát gyakorlatilag ez a városi gyepsivatag, ez nagyjából ugyanaz a tájhasználatnak, ugyanaz a prostóság a tájhasználatnak, mint a panelháza építészetnek, hogy úgy mondjam. Egyszerű, olcsó, és nem kell gondolkodni.
0: Ráadásul ez is avart is összeszedjük. És...
1: igen, az azt mondja, a végképp a legnagyobb butaság, amikor külterületen az avart összesöprik. Az avar az gyönyörű, szépen el van az erdőben, az erdő azt megoldja. Tehát az erdőkben nem nő 200 méter vastag avar réteg, az avart az a természet, a gombák, a giriszták és a többi gyönyörű szépen eltünteti. Másrészt, ami egy komolyabb dolog, kertművelők számára, tehát az első lépés, amit javaslok, hogy hagyják a növényeket, vagy mulcsozzanak. Ugye a mulcsozás az, hogy például szalmatöretet, vagy kiszáradt növényi darabokat, vagy akár ledarált növényi hulladékot kitesznek a növények közé, és az gyakorlatilag árnyékolja a területet, védi egyébként a széltől, a napsütéstől, és a gazok növekedését is gátolja. Ennek egy nagy trükkje van, hogy legalább 5 cent, kiskertben 5 centi szántón inkább 7 centit javasolnak, mert az az a vastagság, ami már érdemben tudja a gyomnövények növekedését gátolni. Mert ha ennél vékonyabbat teszünk, akkor ugye a szántóföldeken úgy kell gyomírtózni. Ugye itt egy nagy, és akkor kitérnék egy tévútra, ez a glifozát hisztéria, ami most van. Be kell tiltani a glifozátot, mert megveszi a tájat. Nem a glifozáttal van a baj.
0: Az összes, mi az a glifozát?
1: Ez egy gyakorlatilag egy gyomírtószerű anyag. Gyakorlatilag a növényvédőszer, arra használjuk, hogy kinyírjunk olyan növényeket, amiket nem szeretünk most, nagyon leegyszerűsítve. De a gyomírtószerekkel itt viszont az a probléma, most egy kicsit belekeveredtem. Na szóval a lényeg az, hogy a növényvédőszerekkel nem az a baj, hogy növényvédőszereket használunk elsősorban, hanem az, hogy irreálisan sokat használunk. Növényvédőszereknél általában megvan adva, ezt nekem egy növényvédő mérnök mesélte nem is olyan régen, hogy többféle adagolás létezik. És van egy olyan adagolás, ami az magról kelő gyomnövényekre való, meg van egy olyan adagolás, ami az évelő gyomnövényekre való. A kettő között jelentős különbség van. Mi nálunk mindig a nagyobb adagot szórják ki, akkor is, ha csak magról kelő gyomnövényekkel küzdenek, tehát gyakorlatilag túlgyomírtózzuk a területeket. Nem csak mi, mint Magyarország, hanem ez gyakorlatilag kontinentális szinten egy nagy probléma. Tehát hiába tiltják be most a glifozátot, az nem fogja megoldani a problémát, mert csak azt érjük el, hogy majd egy másik márka nevű növényvédőszert fognak eszetlenül fröcskölni. Tehát magára a növényvédőszerekkel kéne kicsit okosabban bánni, már csak azért is, mert iszonyat drága, tehát nagyon drágák ezek a dolgok. Kiskertekben meghagyni kell a növényeket. Bárkit érdekel a téma, javaslom egyébként a permakultúra témát felcsapni, vagy a regeneratív mezőgazdaság témának utána olvasni. Ausztráliában erre olyan sikeresen átálltak egyébként, hogy ott már bebizonyították, hogy gyakorlatilag ezt most úgy tudom egyszerűsíteni mondani, hogy a talajt nem pusztító mezőgazdasági formák nemhogy ugyanakkor a terméshozamot hoznak, mint a hagyományos, agyonszántós, agyonvegyszerezős, hanem mellette még fel annyiba kerülnek, tehát gyakorlatilag ugyanazért a terménynyír kevesebb befektetést igényel a gazdáktól. Tehát ez például egy nagyon egyszerű lépés, ez kis szinten mindenki kezdje, próbálja ki, kísérletezzen, olvasson utána, semmi nem kerül utána olvasni, mert minden fenn van a neten. Másrészt, amit el lehet kezdeni akár helyi önkormányzati szinten, azok már az ilyen komolyabb beavatkozások, azok ilyen kisléptékű vízvisszatartások. Tehát például a közterületekről a vizeket ne levezessük a csatornába, nem ott is gyűjtsük egy víztározóba, medencéket alakítsuk vissza. Tehát ahol például a közterületen összegyűlik a víz, ott nem lepumpálni kell, hanem oda építeni kell egy víztározót, mert oda azért folyik a víz, mert ott valószínűleg eredetileg volt egy folyó. Győr-Szent Iván például jut az eszembe, rendszeresen van belvíz a körtéren. Persze, mert a körtéri játszótér helyén eredetileg egy tó volt, amit beszántottak a francba, aztán beépítették. Ott vissza kéne állítani egy kis darab tavat, és akkor lenne mi belefolyni a víznek, meg még jól is néz neki. Tehát szerintem a legidősebb hallgatóink, akik győri származások, még korcsolyázhattak ott gyerekként. Most meg le van betonozva az egész, és csodálkozunk, hogy oda folyik a víz. Tehát gyakorlatilag itt ki is emelném, hogy olyan, hogy belvíz nincs. Rossz helyen lévő tájhasználat van. Következő lépés az már egy nagyobb szint lenne, azt már inkább önkormányzatok vagy nagyobb mezőgazdászok tudnák elcsinálni, ez pedig a víz visszatartás. Erre egy nagyon egyszerű módszert mondok. A hódgát az viszonylag egyszerű, közismert dolog. A hódgátnak van egy emberi alternatívája, ez gyakorlatilag a szivároktató rönkgát. Ezt úgy kell elképzelni, hogy deszkákat vagy rönköket belefektetnek a patakok, vízfolyások, csatornáknak a medrébe,

0: nem fog kijönteni a mederből. Viszont ez a köldök magasságig visszatartja a vizet. Ott gyakorlatilag ez egy ilyen mini víztározóként funkcionál. Ez azt eredményezi, hogy kicsit ilyen vizuálisan el kell képzelni. Van egy siktájunk. Abba ásunk egy V-alakú csatornát. Ha ebben semmi vízvisszatartó berendezés nincsen, akkor mi történik? Az egész víz, ami beleesik oda a tájba eső formájába, az itt lezúdul, sőt a talajvíz is a csatorna aljáig ki fog folyni ebbe a csatornába, kiszivárog és lefolyik a francba. Tehát gyakorlatilag, ha építünk egy 2 méter mély csatornát, akkor 2 méter mélyen kiszárítjuk a tájat a fenébe. Ha viszont építünk bele egy ilyen hódgátszerűséget, ez számos technológia létezik erre, azért csak egy példa a szivárogtató rönggel, akkor mi történik? Egy méter vizet itt visszatartunk. A szépen elkezd két oldalt beszivárogni.
1: Ez nem ugyanaz, mint a fenék küszöb?
0: A fenék küszöb, ennek egy bonyolultabb, nagyobb verziója. Nagyjából a funkció hasonló, igen.
1: Igen.
0: És akkor az a lényeg, hogy ott visszatartjuk a vizet, az beszivárog a talajba, tehát nem levezetjük a vizet, hanem visszatartjuk, beszivárog a talajba, és ott egy kicsit utánpótolja, vagy ha nem is tud jól beszivárogni a talajban, mert mondjuk tegyük, hogy a talajban is van víz, akkor meg az történik, hogy helyben elpárolog, és a légköri aszályt csökkenti, tehát ezzel fogja a növényeknek a vízhasználatát egy kicsit mérsékelni. A nyáron most már annyira száraz Magyarországon a levegő, hogy ilyen 25 fokban már furuljázik a kukorica. Aki ért hozzá, tudja, mit jelent, aki nem ért hozzá, annak úgy tudom. Igen, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kukorica annyira száraz a levegő, hogy már 25 fokban védekeznie kell a szárazság ellen a kukoricának, mert annyira nincsen pára a levegőbe. Egy magasabb szint lenne ennél ugye a táji víz visszatartás, tehát ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy a tájnak egyes elemeit, nyilván jó esetben pont azok a területeket, ahol maguktól odafolyik a víz, tehát az úgymond időszakosan vízjárt területeket, ugye ezt ma sajnos a jogszabály belvízkárként azonosítja, azokat meg kéne hagyni ökológiai szolgáltatást nyújtó térként, ugye ezt gyakorlatilag honorálni kéne a tulajdonosnak. Gyakorlatilag ezt egy mezőgazdasági tevékenységnek kéne tekinteni azt, hogy a vizet ott tározza és azzal a környező földeket feltölti, és gyakorlatilag a légköri aszályt csökkenti a környező földeken. És ott gyakorlatilag vissza kéne tartani a vizet. Ennek sokféle módja van, fel tudnánk tölteni holtágakat, kiszáradt tavainkat, alacsony állású területeket. Nagyon sokszor lehetne azt is csinálni egyébként, hogy a legrosszabb adottságú, nagyon sokszor ezek olyan talajok, amik alapból mondjuk szikesek, mert régen egy szikes tó volt a helyükön, azokat amúgy is rossz használni. Ha nem is állandó vízjárás alá tesszük, de például a legelőként lehet hasznosítani a tájak egy részét, mert a legelő sokkal kevesebb vizet igényel, mint a szántóföld. Ugye, szántás, mozgatás, növény, növekedési dinamika és a többi miatt sokkal kevesebb vizet igényel. Nagyon fontos lenne egyébként ezt táji szinten tervezni. Tehát itt is ugye mondtam, hogy egy vízügyi ember itt ülne az én helyemen, egy biológus itt ülne, meg egy agrármérnök, ők négy teljesen külön, meg én, mi négy különböző véleményt mondanánk, mindegyik igaz egyébként a maga valóságába, csak más a lépték. Egy mérnök ugye a műtárgyat néz, hogy az hogy működik jól, hogyan kormányozza a vizet. A biológus azt nézne, hogy a biodiverzitás csökkene vagy nem. Ő azt mondaná, hogy a lehető legtöbb helyen tartsuk vissza a vizet. Az agrármérnök az azt nézi, a hagyományos agrármérnök, mert szerencsére azért a agrármérnökök között is most már nagyon sokan követik a ökológiai szemletet, azt mondaná, hogy hogyan tudjuk a legtöbb gabonát gyakorlatilag kibányászni a földből, és kisajtolni belőle a legtöbb mezőgazdasági terményt. Biológus földrajzos meg nagyjából azt mondaná, hogy valahol közéket, tehát valahogy úgy kéne megoldani ezt a dolgot, hogy a víznek is maradjon hely a tájban, meg az élőlényeknek. Ennek egy nagyon egyszerű oka van.
1: És te mit mondasz?
0: Ezt, hogy a tájban kell hagyni a természetnek helyet, mert ha a biodiverzitás lecsökken, akkor egy csomó problémát hozunk a nyakunkba. Tehát például, hogyha a méheket kinyírjuk, akkor mi fogja beporozni a növényeket. Ha a vizet eltüntetjük, kiszáradnak a növényeink. Ha kivágjuk a fákat, akkor a szélerózió jön. Tehát gyakorlatilag mert magyar egész gazdálkodási logikát és a jogi szabályozást át kéne alakítani úgy, hogy fel kéne fogni agyilag azt a természet adta lehetőséget, ami egyébként így volt, tehát ha valaki megnézni, vannak rekonstrukciók, hogy az Árpád korba hogy nézett ki a magyar mezőgazdaság, az így nézett ki. Ott volt vízművek, a vízműveket szúrós növényekkel védték, hogy ne tapossák le az állatok, stb. Ezt vissza lehetne állítani, anélkül egyébként, hogy ez a gazdák érdekeit sértené. Nyilván ez az kéne, hogy a mezőgazdaság, tehát egy egyszerű logikát mondok, ahol minden évben, minden egyes évben elviszi a kukoricát az aszálykár, ott az állam ne aszálykárpótlást adjon, hanem művelési ágváltásra adjon támogatást.
1: Okos. Szevasz.
2: Sziasztok. A háztartási vízhasználatról például abszolút nem volt szó, tehát a mosogatás, Tehát a víz megtartás, mondjuk ilyen városban.

0: van egy másik esetleg, hogy még a kezdetén, hogy a sok gabona, amit megtermeltek, ugye hát az katonaság háború. És a gyakorlatilag annak a pénzéből építették föl Budapestnek a felét. Tehát valószínű, hogy az oda.
1: Oké, köszi szépen, folytatjuk, jó?
2: Igen, de a gabonatermelésünk az működött volna túlszabályozás nélkül is egyébként. Sőt, sok helyen jobban működött volna, mert nem száradt volna ki a talaj. Igen, egyébként a gabonakonjunktúra pénzéből épültek ki a magyar városok, de szerintem én ezt mondtam is. Városi szinten is lehet egyébként nagyon sok mindent kezdeni. Itt azért kiemelném, hogy ez szerintem ez egy teljesen külön téma lenne az, hogy a városaink miért válnak élhetetlenné. Tehát szerintem ebben nagyon most nem mennék bele, mert az egy önálló két órás téma lenne körülbelül.
1: Szerintem nagyjából befejeződött a műsorunk, hogy sok mindent nem tudom, mert ezt folytassuk szerintem.
2: Egy dolgot emelnék ki, hogy legyen ilyen take away message, csúnyán angolul mondva, hogy egyrészt a vizet a tájban kell megőrizni, és ehhez mindenkinek van szerepe. A kis kerti, zárt kerti termelőnek, ugyanúgy, mint a nagy gazdának.
1: De van most egy ilyen állami program is, nem?
2: Hát most elvileg abban nincs pénz, tehát ugye most elvileg van ez a, volt egy nagy terv, több milliárd forintból meg lett tervezve az Alföld vízpótlás, de azért ezt tudnék, hogy az se oldja meg, mert az a baj, hogyha víz visszatartást nem csináljuk meg, és úgy engedünk rá vizet a területre, akkor csak az történik, hogy a csatornákban még több víz fog átfolyni, annék, hogy hasznosulna. Ugye ezért volt egy epikus, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam, tehát ezt úgy szoktam mondani, hogy idén felkészült a kormány a nyárra, csak a szájra nem számítottak, ugye a klasszikus pesti poént elsütve, hogy gyakorlatilag például az, hogy nekiálltak az asszály közepén kotorni, az nem csak az élővilágot tette tönkre, de ugye például a vizet is eltünteti, mert ha belegondol a hallgató, mi történik ilyenkor, a kikotort hordaléknak a mennyiségével lejjebb kerül a víz, és lefolyik a víz.
1: Szevasz.
3: A vendég nevét megmondanátok?
1: Dr. Vasárus Gábor László.
3: Vasárus Gábor?
1: Igen.
3: Vasárus Gábor, és fő van az interneten?
1: Persze.
3: Jó, na most egy kérdésem van még, hogy ez az ökológiai katasztrófa, amiről beszéltetek, ez a városokban sokkal hamarabb be fog következni, mint vidéken, tehát ahol például a cukor gyártás abban maradása, például az a cukorrépa, az, ha egy 2-3 mondattal, hogy a cukorrépát, azt miért szüntették be Magyarországon?
2: Hát ennek
3: csak egy ilyen amatőr kérdés. Köszönöm.
1: Köszi.
2: Hát a cukorrépát azért, mert a cukorrépa nem versenyképes a nátból készült cukorral, meg a kukoricából készült glikózfruktószsiruppal. Ennyi ennek, tehát teljesen racionális oka van, és a világon mindenhol szorul vissza a cukorrépa, nem csak nálunk. Egyébként nekem annyira a cukorgyártás személy szerint nem hiányzik, mert valójában egyébként az annyira nem volt egy sikerágazat, mint a közbeszéd hiszi. Nekem sokkal jobban hiányzik, hogy például a konzerviparunk az mennyire visszacsökkent, mert abból egyébként sokkal több munkahely volt, meg sokkal hatékonyabb. Tehát a gazdaságunk számára összességében jobb volt. Amire ki akartam, hogy ugye ez a, szerintem én tényleg a településben nem mennék bele, mert az egy teljesen külön dimenzió, inkább a tájra visszatérnék, amit te vetettél fel, a vízpótlás. Ugye például azért mondtam, hogy ez az asszályi kezelés idén azért is volt egy katasztrófa, mert mi mindig műszaki megoldásokba gondolkodunk, ökológiai megoldások helyett. Tehát a kotrás az arról szól, hogy van egy probléma, jó, kotorjunk, és akkor csináltunk valamit, aztán vagy jó lesz, vagy nem. Nyilván nem, mert ezzel azt ér, hogy kikotorunk egy csatornát, mi történik, lefolyik onnan a víz. Gyakorlatilag, amit letüntettek onnan, kikotort anyag, annak a térfogatának megfelelő mennyiséggel lejjebb került a víztükör. Magyar a tájból még az a kevés víz is beleszivárgott a csatornába, és lefolyt a fenébe, tehát az csak azt értük el, hogy a Fekete-tengerbe még több víz ment bele. Nagyon sok helyen ugye elkezdtek holtágokat ilyeneket pumpálással feltölteni, de hát az egyrészt irgalmatlan pénzbe kerül, és én a mai napig nem értem, hogy miért nem télen töltjük fel ezeket a telteket, miért mindig nyáron, amikor már a száj van, meg alacsony vízállás, akkor próbáljuk ezeket feltölteni. Nem tudom, erre vízügyes kéne megkérdezni, nekem csak egy tippem van, Educated Guess, hogy gyakorlatilag szerintem ez a munkaerőhiánnyal függ össze, mert amikor árvízi védekeznek, nincs már elő ember.
1: Sajnos eddig itt mondat szó szerint megakad, és nagyon remélem, hogy nem sokára egyszer megint tudjuk folytatni. Sajnos nagy szerencsére nekünk a dolog időszerűen szakkor is. Úgyhogy köszi szépen, Gábor, itt voltál, és köszi szépen, hogy ilyen messziről eljöttél a műsorunkhoz.
2: És jó szerencsét a hallgatóknak.
1: És a Planet Error búcsúzik, két hét múlva találkozunk, szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy nemzetközi tudós csoport, tanulmányuk a Nature-ben jelent meg, búvárhajóval 32 merülést végzett az Indiai óceán mélyére, a legrégebbi, legmélyebben fekvő és legkiterjedtebb bálna temetőhöz. Általában 4 kilométernél kisebb mélységben találhatók, ám a diamantina törészzóna a féle természetes tölcsérként 7 kilométer mélyen gyűjtötte össze 5 millió év CET tetemeit. Ezek számos puhatestűnek, ráknak, csontevő féregnek és kígyókarúnak nyújtanak otthont. A kutatók 485 bálna leletet azonosítottak, például 5 méteres csukabálna csontvázat, vagy 5,3 millió éves csőrös CET maradványt. Egy eddig ismeretlen ősbálna, ez a Pterocerus diamantinae nevet kapta, koponyája is előkerült. Osztotta meg a Guardian nyomán a 24.hu. 2015-ben a Charles Darwin alapítvány robotja a Galapagos szigeteknél golflabda méretű, zömökkarú, kék polipra lelt a tengerfenéken. Az 1700 méter mélyről felhozott három példányból csak egyet sikerült tartósítani. Janet White, a Chicagói Field Múzeum szakértője nem akarta boncolással tönkretenni. A napokban Microeledone galapagensis néven bejegyzett polipot végül mikro-CT felvételek alapján összeállított háromdimenziós modell segítségével írták le. Alaktanilag egy, a déli félteke hideg mélyvizeiben honos családnak a trópusokon apró testűvé vált tagjáról van szó. Kék színe az alzatból kiásott zsákmány emésztése közben annak lumineszenciáját nyomja el, nehogy a kis polip maga is prédává váljon. Írja a Qubit. A rablócápa alakúak rendjében a bambuszcápa félék családjának 9 ismert faja, ékes példa az alkalmazkodása. Apálykor uszonyaikon sétálnak, a partra is kimerészkedve. A bambuszcápák mérete és leopád mintázata meglehetősen hasonló. Christine Dudgeon tengerbiológus csapata a most Hemiscillum Dudgeonei néven leírt haltestét tarkító pöttyök és foltok alapján ismerte fel, a tudomány számára új fajjal találkoztak. A Pápua új-guineaiak persze régóta ismerik a kadedekadevákat. A név nyelvükön lusta vagy kutyacápát jelent. A kutatók a génvizsgálatokhoz szövet mintát vettek a befogott példányokból, majd elengedték őket. A csak a Milne-mölben élő sétálócápa rokonaihoz hasonlóan fokozottan veszélyeztetett. Írja a Qubit.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Érezted már a fények illatát? Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzó fénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
1: Mi ott leszünk.
0: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online csatornáján.

Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Tilos Serió abban is a Mezitlábas Mesék című műsor, ahogy minden pénteken délután 1-től 3-ig. Johnny Dráma és Slanki csinálja a műsort két heti váltásba, de most már harmadik hete én vagyok, Johnny Dráma. Hallgassátok az adást!

Kedves hallgatók, ez mindig a Tilos Rádió, abban is a Mezitlábas Mesék című műsor, ma Johnny Drámával, és most kérlek szépen titeket, az következik, hogy lejátszok Razzsi új nagylemezéről 3 számot, hiszen nagyon szeretem, a lemez címe az, hogy Dance of the Cosmos, és végül is úgy hirdetik, hogy ez Razzsi első house lemeze. Hallgassátok szeretettel, ez az album címadó dala.

Tehát, kedves hallgatók, most éppen Russ G legújabb lemezéről hallgattunk meg pár számot. Aki nem ismerné őt, annak elmondanám, bár a Mezitlábas Mesék törzs hallgatói ismerik, hiszen elég régóta játszok tőle zenéket, de aki nem ismeri, annak elmondom, hogy egy elég régi hip-hop fej, főleg instrumentális beateket csinál, de most csinált egy gyorsabb lemezt, és ebbe hallgatunk bele. Most Harambee to the Sun című szám következik.

Na, és akkor most jön az utolsó szám ebben a blogban, azaz Ras G és a Dance of the Cosmos című albumról, a Long Gun című szám. Hallgassátok szeretettel!

0: Kedves hallgatók, nagyjából ennyi volt már a mezitlámbas mesék. Minden pénteken itt
1: a Tilos Rádió híreit halljátok.
2: Kültéri WC-t telepítenek Joskár Ola központjában. Tavaly nyilvános mosdók nyíltak Joskár Olában a rakparton és a kulturális és rekreációs központi parkban. Most a Palantaja utcában, a Leninszki sugárúton, ahol a Nemzeti Művészeti Galéria található, moduláris kültéri ünlemhelyet telepítenek, amely mozgáskorlátozottak számára is hozzáférhető. A pályázati felhívást kihirdették a közbeszerzési weboldalon, a kiindulási maximális szerződéses ár valamivel több, mint 6 millió rubel. A forrásokat a városi költségvetésből különítik el. A kivitelezőnek fel kell építeni egy olyan épületet, amelyben női, férfi és több célú mosdók, valamint egy háztartási helység is helyet kap. A mosdókban vandálbiztos mosdókagylók és érintésérzékeny csaptelepek, vandálbiztos szárítógépek, tükrök, hidegvíz és villanyórák, érintésmentes fizetési terminálok és videokamerás megfigyelő rendszer is helyet kap. A Mari Pravda hírét hallottátok.
3: A hollandiai Heerlen városházának tőszomszédságában került elő egy ólomtábla, melyet a Heidelbergi Egyetem kutatói a második századra datálnak. A római Germania Inferior provincia területének Coriovallum nevű katonai települése állt itt egykor. Az eltérő szögekből és megvilágításokkal készült képek digitális összefésülése nem latinul, hanem ógörögül íródott szöveget tett láthatóvá. Az egyiptomi stílusú, istenségeket és démonokat megidéző átok bepillantást enged a kozmopolita birodalom hétköznapjaiba. Arról tanúskodik, hogy az időszámításunk szerinti első évszázadok közel-keleti, egyiptomi, zsidó és kora keresztény hatásokat vegyítő kulturális áramlása

0: bevonulása egészen a birodalom északi pereméig elért, írja a Qubit. Május és június fordulóján sorra érkeztek bejelentések ijesztő méretű darazsakról. Zömmel nem lódarazsak voltak, hanem óriás, tőrös darazsak, akik jobbára magányosan élnek, rajzási időben azonban nagy létszámban jelentkeznek. Európa legnagyobb hártyásszárnyúja, hazánkban védett rovar. Tora és potroha fekete, utóbbi négy ovális citromsárga folttal. Szárnyai füstbarnák. A nőstény feje sárgás, a hímé fekete. Testhossza elérheti a 4-5, szárnyának fesztávolsága a 6-7 cm. Fullánkjukat kizárólag önvédelemből használják. Hasznos beporzók. Kordában tartják egyes lemezes csápú bogárfajok állományát, mivel a nőstény tőrös darázs ezek pajorjaiba rakja petéit, és a lárvák belőlük táplálkoznak. Tájékoztat a sokszínű vidék.
1: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.

0: érezted már a fények illatát.
1: Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzó fénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
0: Mi ott leszünk.
1: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online csatornáján.

0: Tilos Rádió, FM 9,3, Roll Movie műsor, szervusztok, kedves hallgatók, engem Varga Ferencnek hívnak, mai vendégem Köves Gábor, a HVG újságírója, aki híres művészekkel készült interjúit eddig két kötetben gyűjtötte össze. Az első volt a Mi az, hogy nagymenők 2016-ban, a második pedig a Végszónak sem rossz 2021-ben, és pár hete jelent meg első regénye, amelynek a címe Apropó New York. Szevasz, Gábor!
1: Szevasz, Feri!
0: Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, nagyon örülök, hogy itt vagy.
1: Magam is ezzel küzdök, az örömérzettel.
0: Tudom, ez a műfaj, hogy ismerősnek a könyvét olvasni, ez nem tudom, hogy neked úgy megvan-e, hogy így elkezded, és akkor így szurkolsz, hogy így, ne legyen szar.
1: Ez ugyanolyan, mint amikor a filmkészítő a film után megkérdezi, hogy na, hogy tetszett. Én eddig most már ugye több hete megjelent ez a könyv, én azt hiszem, hogy jól vizsgáztam, egyszer se támadtam ismerőseimre, hogy tetszett. Tehát én kivárom. Vagy ha nem jön, nem jön. Nekem az is jó. Tehát nekem már nincs dolgom ezzel a cuccal. Csak az, hogy így bejárok a podcastjaidbe.
0: Nekem tökre tetszett a könyv, hál' Istennek. Tehát, hogy tényleg így elkezdtem olvasni, és akkor mondom, jó, oké, akkor ez egy ilyen magándetektíves regényt írt a Köves, és akkor így gondolkoztam is, hogy így tényleg az lesz, hogy így megjelenik a femme fatale. De aztán nagyon nem ebbe az irányba ment a könyv. Nem is tudom, hogy láttam már ilyet könyvbe, hogy ez a keret, amit ez a magándetektíves ügy, az ennyire egy ilyen átlátszó dolog, és ennyire egy ilyen eldobható dolog, és tényleg így van a könyvben, nem tudom, legalább 100 oldal a közepén, amikor így szóba se jön ez. Tehát, hogy nem is utalsz rá, hogy így göngyölítenéd tovább a történetet. Szóval ezen gondolkoztam, hogy vajon ez így utólag lett így rárakva ez a keret, vagy hogyan alakult ki a könyvnek a szerkezete?
1: Hát egyrészt azt hadd mondjam el, hogy egy kicsit másképp hangzik az, hogy tetszett neked most, hogy utána egy komoly kritikával illetted, de teljesen jogos. Tehát, hogyha én írnám ennek a könyvnek a kritikáját, akkor én is lecseszném magam. Vagy hát én szigorú vagyok magammal, mert hogy ez egy keret, ez egy tök átlátszó keret. Tehát ezt én sem szántam másnak, vagy hát így sikerült, mondhatnám. A közepén jött ez meg, tehát, és ez egy, én örültem ennek az ötletnek, talán villamoson utaztam, vagy buszon, ezt majd a jövő generációinak mondom, akik majd megírják az élettörténetemet, hogy a Kövesse a villamoson, ott jött a zseniális ötlet, hogy mert valójában én egy krimit, nagy vágyam volt, hogy egy krimit írjak, de én ahhoz kevésnek bizonyultam, és ez elég hamar kiderült számomra. Nem ilyen ezeket a krimiket mindig szerettem, és azt gondoltam, hogy ez nem csak egy keretnek lesz jó, vagy hát egy olyan keretnek, ami egy ilyen kicsit felment engem az alól, hogy pontosan emlékezzek, mert hát hiszen, bár persze a könyv nem rólam szól, de rólam szól, tehát a saját emlékeimet sikerült végül is valami regénybe belerántanom. Tehát, hogy így adtam magamnak egy ilyen kis nem tudom, felmentést az alól, hogy pontos legyek, vagy történelmileg hiteles. Vagy ha éppenséggel nem az vagyok, akkor ott, hát hiszen ez nem én vagyok, hanem ez a magánnyomozó. Tehát itt toltam magam előtt ezt a magánnyomozót, már hogy ezek szerint nem toltam, tehát hogy néha eszembe jutott, hogy tényleg van ez a magánnyomozó, a Kreszgéza utcában feltűnt egy hát ügynökség, így szokták hívni, azt hiszem a regényben is így van, ugye ez egy egyszemélyes detektív ügynökség, a Kresszcsanádi sarkáléből lakásban, úgyhogy néha eszembe jutott, akkor beleír. Akkor tettem egy ilyen fél mondatnyi megjegyzést, hogy milyen jó lenne már nyomozni.
0: Különben az, hogy azt mondom, hogy tetszett, és ez a megjegyzésem a könyvszerkezetéről, ez nem áll ellentétbe egymással, mert én inkább megörültem annak, hogy itt nem egy magánnyomozós történet lesz kifejtve, és szerintem ebben az is benne van, hogy amikor tudod, valakit megismersz egy műfajban, és mondjuk téged az újságírásban, az interjúkészítésben ismertelek meg, akkor mondjuk ahhoz képest ilyen elég nagy váltás lenne, hogyha mondjuk mondjuk egy ilyen igazi krimi regényt írnál, és azt nem biztos, hogy szeretném tőled. Azt, tehát olyan, mint hogy amikor az André 3000 csinált azt a fuvolás lemezt. Tehát, hogy így, hogy a fuvolás lemezt akarom hallgatni, akkor nem attól az embertől akarom hallgatni feltétlenül, és mondjuk az, amit tőled, az mondjuk sokkal közelebb áll az, hogy így az életedről mesélsz, meg New Yorkról mesélsz, meg a városhoz fűződő viszonyodról mesélsz.
1: Hát éppenséggel annyira közel nem áll hozzám. Ez volt egy kis küzdelem, hogy itt most a feltárulkozásból mennyit, aztán rájöttem, hogy akkor fullba nyomjuk már. Egyébként hát készül a furulyás lemezem, úgyhogy remélem, hogy majd akkor is itt lehetek veled, és együtt furuljászhatunk a Tilos Rádió stúdiójában. Sajnálom, hogy nem tőlem várod. Én örültem volna egyébként, hogyha ki tudok izzadni magamból egy ilyen detektíves sztorit. Tehát én nagyon boldog lettem volna, mert én imádom ezt a tényleg az, hogy a plafonról lóg tudod, ez a minek hívjuk?
0: Ventilátor.
1: Nevezzük ventilátornak, plafon, ventilátor, nem tudom. Ezt a szót szerintem ezt külön akkor megnéztem. Azt hiszem, ez szerepel a könyvben a ventilátor szó. Ventilátor két ellel. Erre fizettek, tudod, hogy minél több el tudok a regénybe sütni. Lehúzott redőny az ablakon, neonfények, stb. Ezt imádom, hát szerintem te is szereted. Nyilván ezek a neonfények fekete-fehérek voltak, 40-es, 50-es évek filmnoár, és tulajdonképpen megtetszett az ötlet, hogy a Kreszgé az utcában van egy ilyen űrge. De ennyi az egész.
0: Próbáltam, utána... és nem sikerült?
1: Nem próbált. Tehát, hogy nem próbáltam, és nem sikerült. Tehát ezt az utat jártam be, mert nem azt hiszem, hogy ezt most, tehát most nem fog kijönni ez belőlem, ezen nagyon sokat kéne dolgoznom. Én meg nem akartam nagyon sokat, csak sokat simán.
0: Igen, ezt még éreztem a könyvbe, hogy így nem tettél erőfeszítést. Tehát, hogy így annyira ilyen természetesen magadat adod, így semmi olyat nem éreztem, hogy ú, most így valamit így felvettél, most itt valamit így meg akarsz mondani, itt valaminek itt utána néztél, semmi ilyesmi, hanem hogy én inkább azt gondoltam, hogy talán itt az lehetett a nehéz, hogy... Egy olyan dologról, amiről mondjuk tudnál írni 10 oldalt, mondjuk a Strand könyvesbolt, arról csak másfél oldalt írjál.
1: Nem akartam ugye közberöhögéssel megszakítani ezt az... Tulajdonképpen most egy ilyen lusta, hasát vakargató embert írtál le, aki néha így passzióból, hogy oda vetett néhány sort. Ebben azért volt szeretném cáfolni, amit mondtál, és azt megerősíteni, hogy volt munka a könyvben, tehát nem csak a borító, mert egyébként csodálatos a borító, Földi Andrea, mivel nem csak arra ment kreatív energia, hanem végülis ezekre a betűknek a szavakká fűzésére be. Mi is volt a felvetés? Ja, hogy ilyen lazaró saját magam. Azt találtam ki, vagy azt gondoltam, hogy ez, ha megüt valamilyen mércét, az csak úgy ütheti meg, hogyha ezt írom meg most, mert ez minden más egy ilyen erőlködés lett volna, és a kedvelem az erőlködés, de akkor tényleg 3-4-5 évet rá kellett volna szállnom, vagy akár az egész életemet, hogy kiizzadjak magamból egy mondjuk egy krimét, tehát nyilván egy kidolgozott cselekmény sok kitalált figurával. Ez a könyv, ez egy kidolgozatlan cselekmény viszonylag kevés figurával. Ez tudott kijönni belőlem. És nem is akartam ezt más mederbe terelni.
0: Ha mondjuk 10 évvel ezelőtt valaki azt mondja neked, hogy ez lesz az első könyved, tehát hogy ez lesz a címe, erről fog szólni, ennyi oldal lesz, akkor mit szóltál volna ez?
1: Hát 10 évvel ezelőtt itt ültem a te podcastedben. Nem tudom, hogy ragozzuk podcasted, vagy ez egy probléma.
0: Én podcastnak hívom.
1: Podcast.
0: Úgy könnyebb, de az a magyaros
1: Viktor kérdés. Hugo és Verne Gyula nyomán. De egyébként tényleg van egy kis vita erről, hogy te voltál-e az, aki bogarat ültetett a filmbe, mert valóban volt egy ilyen kis, hogy mondjam, belerángattál ebbe a dologba, hogy akkor miért nem írsz. Ez pont azt mondom, mi az, hogy nagy menő könyv kapcsán beszélgettünk, és legalábbis nekem így maradt meg a fejemben, de egy kedves ismerősöm most rám írt, és örülök, hogy eljött az alkalom, hogy most tulajdonképpen ezt akkor korrigálhatom, vagy módosíthatom, mert hogy ő szerinte ültette a bogarat a fülembe. ez igazán tervben a könyv megírása az a tavalyi év volt. A tavalyi év, talán a tavaly előttinek, ugye az 2025 volt tavaly, 2024 év végén már tettem egy kísérletet lírai énem, nem is tudom, fejezd már be ezt a mondatot, hogy mit csinálják a lírai énem.
0: Megcsillantod.
1: Igen, ott csillantottam a nappalimban egy kiadós Margit-szigeti futás után, és borzalmas lett. Tehát egy ilyen önsajnáló, december 31-ről beszélünk, mondjuk az minden önsajnálót tehát ott lehet önsajnálni december szilveszter előtt, ez a úristen, nem is ragozom. Azt visszaolvastam egyszer, és hát az összes szégyenérzet, amit csak lehet, akkor azt úgy éreztem, hogy ez borzalmas volt. Az. És akkor mondtam magamnak azt, bárcsak ez, tehát nem ilyen drámai volt, de valóban megjegyeztem így magamnak, nem hangosan, tehát nem beszélek magamba, hogy ha valamit is írnék valaha is, ami nem újságban jelenik meg, tehát ilyen próza dolog, akkor csak is olyat, ami humoros. Mert nyilván van bennem egy ilyen sajnáló véna, de hogy ezt nem szabad szabadjára engedni, tehát csak kizárólag valami, ami vicces, humoros, amin egy kicsit lehet derülni, mert mégiscsak ez menti a mindenféle ez a borulátást, meg a sebek nyalogatását, vicces, és akkor valahol tavasszal, április-május talán környéken ültem le, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy ez megy-e.
0: A kérdésemre való válasz irányába se szúrtál.
1: Nem volt. Jó, de emlékszem a kérdésedre, és ez egy jó hír, főleg nekem.
0: Hadd válaszoljon meg. Szerintem
1: nem, de fogalmam se volt. Tehát nem, válaszoltam a kérdésedre, tehát 10 évvel ezelőtt ez egy nem létező, ez nem lehetett egy felvetés magamba se, mert nem, ez nem létezett ez a egyáltalán nem létezett. Akkor az létezett, nem tudom, az éppen akit hajkuráztam interjú kérelmeimmel, és sokáig az létezett. Szóval
0: de valahogy csak gondoltál arra, hogy mivel így szöveggyártással foglalkozol, akkor egyszer azért csak szeretné írni egy regényt, nem? Hát így írtál novellákat.
1: De, nevezzük tárcának. Tudom, hogy ez egy bevett. Létezik ez a szó, hogy tárca, de én ezt nem... És olcsó ezen viccelődni, de nekem ez mindig derült fakaszt belőlem, hogy tárca. A szó maga. Igen, írtam tárcákat, tehát volt egy ilyen becsvágyam, hogy a prózamestereként ünnepeljem magam, de én ezzel mindig úgy voltam, hogy az, amit tudok, amit így az évek során összehoztam tudásban, azzal mit lehet kezdeni, tehát hogyan lehet kimaxolni. Még azelőtt, hogy esetleg más szakmát választanék, tehát kitanuljam a hegedű készítést, és akkor ebbe nyilván sok minden nincs benne, tehát nem fogok nagy pénzt keresni, nem fogok nagyokat üzletelni, nem vállalati autóimat számolni, ez mind nincs benne. Mi van benne? Hát csak ez. Tehát, hogyha szövegekkel dolgozol, és akkor még mi marad? Tehát nézzük meg, hogy ez megy-e. Ez így bennem volt, hogy esetleg ezt egyszer meg kéne nézni, még mielőtt ott állnék, tudod, ez a képzeletbeli kocsmapult, hogy jaj, leéltem az életemet, és ezt meg ezt nem csináltam meg. Persze még így is oda kerülhetek. Ilyen bádogpultot képzelek el, tehát azt a régi ilyen 80-as évek, ilyen borozói hangulatot. Mindegy, szerintem le tudtam volna élni az életemet enélkül is, ugyanolyan boldogtalanul, ahogy szoktam.
0: Említed ezt a kitárulkozást, de azért ez mégis egy elég ilyen szemérmes kitárulkozás ez a könyv, és nekem úgy tűnik, hogy benned van egy ilyen nagyon erős késztetés arra, hogy így megmutasd magadat, de közben mintha egyben szégyenteljesnek is tartanád ezt a kitárulkozás dolgot.
1: Nem feltétlenül szégyenteljes, hogy nem így érzem, de én azért egy szórakoztató produktumot akartam létrehozni, tehát egy terméket, ami hát úgy adagoltam magamat ebbe bele, amiről úgy gondoltam, hogy még fogyasztható. Sem egy ilyen köldöknézős lila dolgot nem szerettem volna, és persze elismerem a köldöknézős lila dolgok jogát a létezéshez. Valahogy azt próbáltam kisakkozni, bár ez most egy ilyen nagyon tudatos folyamat lett volna, pedig nem volt az, tehát nem tudom, nem így látom, de azért mégis volt bennem valami tudatosság, hogy mi az, ami még nem, ami éppen elég, és amiben van egy kis szomorúság, egy kis komikum, kis tragikomikum, nyilván a saját élményeimet úgy próbáltam így valahogy összemixelni, hogy ezek meg legyenek, hogy Nick Hornby mondta, hogy nem is tudom, mit valaki mondott valamit, és, vagy Philip Roth, és valaki, de mint hogyha mondott volna ilyet, hogy ez a komikum, és a, persze minden író ezt mondja, hogy a vagy a derű, meg a szívfájdalom keverékét keresi, de ez szerintem ez egy elég népszerű műfaj.
0: De közben mégis te vagy a témája, vagy a te életed kénytelen a témája.
1: Kénytelen voltam magam lenni a téma, mert nem más nem tudtam kitalálni. Én szívesen kitaláltam volna, láttam, hogy az nem járható, akkor nézzük meg, hogy ebből hogyan tudok beledolgozni az életem derűsebb és tragikumikusabb pillanatait így össze, valahogy összegyúrni. Ennyi. De mondom, szem előtt tartottam azt, hogy ezt valaki olvasni is fogja. Hát nyilván ez a cél, vagy hát ez a reményem, hogy egy-két ember elolvas, és akkor ne úgy, tehát úristen, ez a köves, itt most kiteregette a szennyest, most itt vájkál a saját életében, mint egy ilyen, vannak ezek a napozók a Margit szigeten, mindig a futás közben nézem őket, ahogy ott így szinte mesztelenül elfekszenek a köveken, és csodás látvány nyújtanak egyébként, tehát nem ilyen, most nem hogy mondjam, kicsit ironizálok, de hát hozzátartoznak a sziget látképéhez, tehát nem akar, de valahogy mégsem akartam oda kifeküdni.
0: Mm-hmm. Na jó, de azért eléggé kiteszed magad ezzel a könyvvel. Én azt érzem, hogy ráadásul régebben, mint hogyha sokkal kevésbé lettél volna erre hajlamos, vagy inkább ellene mentél ennek. Ez nem fura hát érzés, hogy ez most kim van?
1: Nem írtam könyvet. Mm. Tehát tudtam, legalábbis úgy emlékszem, hogy nem. Mondta másképp, milyen jó lenne, ha felmerülne a múltból egy könyv, amire nem emlékszem.
0: Mondjuk a filmkritikáidba is elkezdhetted volna beleírni a családodat.
1: Hogy mondjam, ízlelgessük ezt a mondatot, nem? Mondj egy olyan filmkritika írót, aki a családja történetét a filmkritikáimat teszi. Lennék egyébként, tehát mint egy ilyen filmes figura, nyilván mellékszereplő lenne, és nem tudom, belesne valami gödörbe a film felé, és nem sajnálnánk. Nem. Éppen ezért volt nehéz, mert nyilván újságíróként ez számomra nem egy nehézség nem megmutatkozni, vagy nem a szüleimre, vagy a nagyapámról írni a filmkritikákba, bár filmkritikákat is most már elég ritkán írok, de azért írok. Szóval ez nem volt egy ilyen, hogy én mindenáron akarok írni erről, inkább fordítva volt, hogy ha már írnék, akkor erről tudok írni.
0: Van ez a hozzáállásod, hogy szeretsz panaszkodni?
1: Nem szeretek panaszkodni, de szoktam.
0: Viszont, ha ránézünk az életedre, akkor elég jó dolgod van, nem? Tehát, hogy olyan munkád van, ahol csinálhatod azt, amit a legjobban szeretsz, tehát interjúzhatsz obskurus emberekkel, tehát így kiadták ezt a regényedet, előtte kiadták az interjúidat könyvben, élsz itt Budapesten, egészséges vagy, futsz. Hogyan lehetne ez még jobb?
1: Hát egyrészt most megyek egy ilyen általános egészségügyi vizsgálatra, mert rám szólt a körzeti doki, hogy ideje. Tehát hát most ez szinte felhívás arra, hogy most ezt cáfoljam, és így most így elmondjam, hogy nekem miért rossz. Van egy ilyen lemezem, tehát egy ilyen szép fekete, éjfekete bakelit, de nem fogom feltenni, csak azért, mert itt provokálsz. Igen, nem én vagyok a legderülátóbb ember a kerületben, tehát több kerületet is tudok mondani, hogy nem én vagyok a legderülátóbb. Nekem ez nehéz. Nehéz ez a boldogság biznisz. Jó nekem, igen. Tehát, hogy mondjam, ilyen józan emberi mércével mérve jó. Igen. Az, hogy én ezt hogy élem meg, az egy más kérdés.
0: És ez a pesszimista világképed, ez gondolom, hogy elég nagy ütést kapott most a választási eredménnyel. Ezt hogyan tudtad feldolgozni, vagy beépíteni?
1: Tehát hogyan tudok borulátó lenni úgy, hogy jó felé haladnak a dolgok? Uh-huh. Ez a kérdés. Hidd el, hogy nagy tapasztalatom van ebben, tehát mindig tudok. Nem tudom, van ez a, sose tudom, mi ez a káka, de a csomót azt ismerem. Hogy mondjam, mint egy ilyen szörfös, aki jó hullámokon lovagol, ez jó kép? Tehát a hullámlovagásnak a szörf az egy, ugye? Tehát, hogy nem, ezt meglepve tapasztalom, főleg ilyen reggeli órákban, nem tudom miért, ez élettanilag hogy van, hogy ez a szabadság érzett, olyannyira, hogy néha a kocsiban a Tilos Rádiót hallgattam, mert szerintem ezt hozta el a rendszerváltás, vagy az ennek nevezett folyamatok, hogy még ezt is megengedem magamnak, hogy akár téged hallgassalak, bár te nem reggel vagy, tudom, szóval, hogy így nem tudom miért, hogy a rádióhallgatás az, de tényleg az például teljesen hiányzott az életemben, tehát én olyan dolgokat teszek, amit eddig nem tettem, hát a magam módján nagy kalandok, hogy a rádiót hallgatok reggel, ez a kövesféle nagy, egy ilyen nagy szafari, de érzem a felszabadultságot, tehát aztán az, hogy mondjuk a sajtó nincs egy ilyen napi fenyegetettségben, az nem egy ellenség, hanem az ellenség bélyeg van rásütve, hanem csak normálisan működhet. És mindig emlékeztettem kell magam, hogy ezt néhány hónappal ezelőtt ez még elképzelhetetlen volt. És ez valahogy pedig, mert úgy tűnik, mint hogy jó, most ebben élünk, ez olyan fura, hogy a pandémia után is jó, akkor most nincs. Mert akkor most nincs, de tényleg néhány hónappal ezelőtt, onnan tudom, hogy mennyi minden változott, hogy most olyan szépen bele tudok simulni ebbe a nem is tudom, minek nevezzem, nem fenyegetett létbe, és ezt természetesnek veszem, ami szuper. Nem tudom, hogy ez a gondolatmenet megáll, de a lényeg az, hogy néha rácsodálkozom, hogy néhány hónapja ez simán benne volt, hogy kész örök sötétség.
0: De gondolom, te arra is számítottál, nem?
1: Nem, én arra kondicionáltam magam, én nem, azt mindig azt mondtam magamnak, mert hiszen annyi csalódás ért, mint mindenki más, aki követte a közéletet az elmúlt 10x évben, annyiszor volt már, hogy holnap ennek vége, jöttek ezek a dumák, hogy megnyerjük, aztán jött megint a Fidesz kétharmaddal. Már jó néhány éve azt mondom magamnak, óvva magamat a nagyobb közéleti csalódásoktól, hogy csak is a tetteknek tudok hinni. Tehát, hogy a szavaknak nem. Tehát, hogy bármiki bármit mond, azt el tudom engedni a fülem mellett. De ha megvan nyerve a választás, annak, akkor ha megvan nyerve, utána annak tudok örülni, de előre nem. És miután meg lett nyerve a választás, tehát már, hogy jó irányba lett megnyerve, ennek persze, hogy tudtam örülni. Hát szóval azért nem vagyok egy akkora önsorsontó még, hogy ne tudtam volna, és azóta is nem is egy ilyen öröm, de van bennem egyszerűen egy felszabadultság, ami tényleg ez a kijönni a filmekben, tudod, hogy kijön Robert De Niro a börtön kapuján. Most pont ez a kép fír, ahol Robert De Niro egy súlyos erőszaktevő, és hozzá hasonlítottam magam. Szóval örülök. Nem vagyok derülátó, de ennek örültem, és have been, és folyamatos jelenben örülök.
0: Már említettük ezt, hogy van egy ilyen érzet a könyvvel kapcsolatban, hogy ebben minden úgy van, ahogy tényleg történt, és én kicsit így csalódott is lennék, hogyha lenne benne olyan, ami nem úgy történt, amit megváltoztattál, mert hogy valahogy így érzek egy ilyen, ki nem mondott ilyen szerződést közöttünk, vagy nem tudom, hogy valahogy megteremti a könyv az, hogy itt nem találok ki dolgokat.
1: Még mi van ebben a szerződésben?
0: Hát az is benne van mondjuk, hogy vicces leszek.
1: Hát földön kívülieket, még egyszer mondom, mert ez nem sikerült azt a szót kérteni, tehát földön kívülieket például sosem láttam a szomszédos háztetőkön, pedig szerepelnek a regényben, vagy regényben, könyvben, szövegben, akármiben. De egyébként hát többnyire, és ez nyilván a fantáziám korlátait jelzi, hogy többnyire azért ezek igaz megélt történetek, túlzással, tehát meg karikírozva, meg eltúlozva, meg utólag az idő megszépíti. Talán ezzel valamennyire ezt jeleztem is, tehát a Dunába való beborulásom története, hogy azt, ahogy egyre többször mesélem az évek során, egyre drámaibb színeket kap, miközben hát csak beborultam a Dunába. Hát ez bármelyik kajakossal megesett. Most nem tudom, miért ismételtem meg ezt a kérdést. Szóval, hogy igen, tehát, de nagyjából az alap az...
0: Mondjuk olyan túlzás van benne, hogy annyira azért nem félsz a repüléstől?
1: Hát sajnos nem. Tehát pont rettetesen. Tehát nem úgy félek, hogy előtte félek, tulajdonképpen azzal a tudattal ülök fel a repülőre, hogy most már nem félek, és akkor elrugaszkodik, és félek ezerrel. Ez az én, hogy mondjam, átkom. Ez tök igaz, sőt, még tompítottam is.
0: És a szívromtól is félsz?
1: Közepes hipoander vagyok, azt hiszem, tehát kezelhető. Mondhatni, hogy igen.
0: Volt, amikor így eleged volt magadból?
1: Nagyon is. Igen. Volt. Volt magamból is, meg hogy miért kell lesz nekem, meg jobb lett volna nem ebbe az irányba indulni, de hát ez, ahogy benne van, ez a tényleg gyerekkorom visszatérő mondása, ez a mama, nem akarok Amerikába menni, kus kisfiam, úsz tovább. Szóval, hogyha már benne voltam, akkor így úszom. Bennem ez mély nyomot hagyott ez a mondás, tehát ilyen kedélyes mondások közt nőttem fel, meg a 76-os troli zörgése. Úgyhogy én ezt tudom csinálni, ez a kicsit összeszorított foggal menni, sőt, tulajdonképpen ez egyfajta, nem tudom, lehetne a mottója az életemnek, a munkarészének. Igen, volt ilyen, de hát kinek nincs.
0: De akkor megteheted azt, hogy aznap nem írtál, nem?
1: Azt megteltem, igen. Meg hát ugye ezt munka mellett csináltam, tehát sokszor egyszerűen fáradt voltam, tehát hogy, és fáradt adjam, meg nem, azt tudtam, hogy nem lehet írni. Lehet írni, csak akkor az fölösleges, tehát hogy az kell egyfajta ilyen elengedettség, vagy hogy hát szárnyaljanak a gondolatok, a nagy, a magasztos. Igen.
0: De amikor olyan szabályt hoztál, hogy mindig végigírj egy fejezetet?
1: Semmi szabály nem. Nem hoztam szabályt. Igyekeztem, ha éreztem, hogy most megy, akkor igyekeztem a legtöbbet kihozni belőle.
0: Azaz, lehet, hogy írtál egyszerre több fejezetet is?
1: Annyit nem. Meg hát így nem is annyira voltak fejezetek, ezt utólag rakosgattam bele, hogy mégiscsak legyen.
0: Meg pedig az nem azt tűnt fel, hogy annyira ideális hosszúságú fejezetek vannak ebben a könyvben.
1: Tehát rövid.
0: Hát igen, úgy kellemes, úgy igen, nem azt hiszem, hogy basszus, ebben még van még négy oldal, nem, csak így.
1: És hát majd jön a képes könyvverzió, tudom, képek is lesznek, nem jön. Szóval...
0: Pedig néha azért jól jött volna egy fotó. Néha éreztem azt, hogy ezt így megnézném, ezt a dolgot.
1: Igen, de ez szóba se kerül, de nekem, tehát a könyv már kész volt, amikor most tavasszal el voltam utoljára New Yorkban, tehát akkor már közvetlenül a megjelenés előtt. És felmerült bennem a gondolat, hogy ezeket így megfotózom magam amatőr eszközeivel, a könyv helyszíneit, de rájöttem, hogy ezzel magam ellen dolgoznék. Tehát, hogy most akkor ilyen konkrét formát öltenének az én helyszínem, minek? Tehát, hogy ezzel rontanám a bizniszt, hogy ez az a fontos, hogy ez valamit képzeljen az olvasó. Csináltam képeket, de az pusztán csak megturnéztattam a könyv borítóját, ami akkor még nem volt kész, tehát így csináltam, elmentem a Copy Generalba, és így kinyomtattam szépen, és akkor különböző emblematikus New Yorki helyszíneken, ez majd jön, hogy a 5 év múlva is megjegyezhest, hogy az életem az tulajdonképpen csak egy totális filmszínház, vagy abszolút filmszínház, amiért hát hamarosan elhagyom a stúdiót.
0: Tehát ez olyasmi lenne, mint az Amelie-be, azok a hagyjál törpék. Hagyjál
1: meg békén, de Amelie-be. Törpék. Hogy jön ide Amelie-be? A törpék.
0: Dobba volt ez, hogy így elküldte a törpét különböző helyekre, és lefotózták.
1: Tényleg, valóban. Igen, most sem mondod, ez egy kedves kis ját van.
0: Igen, lehet, nem kellett volna leharapni a fejemet miatta.
1: Annyira bizarr volt ez a felvetés, tehát nem tudtam, hogy mi jön. Tehát, hogy megint belerángatsz valamivel.
0: És az első reakció, hogy támadsz. És konkrétan különben hol írtad a könyvet? Tehát, hogy kávézókba írtad, futás közben mondtad be a telefonodba, vagy otthon ültél?
1: Otthon ültem, teljesen old school. Csak úgy ment. Tehát, hogy futás közben járt az agyam, gyűltek az ötletek, és akkor miután még sosem csináltam ilyet, tehát ez mindig egy ilyen, magam is egy ilyen, nem tudom, szóval volt ugye az ismeretlen terület volt, hogy ezekből az ötletekből, amit ugye a futáskor termelődik egy csomó jó dolog, tehát a kémia kitermel a szervezetedben. A futás az jobb kedvedelít, és akkor minden olyan könnyűnek tűnik, és és az ötletek még zseniálisnak, és mire ugye hazaérsz, ezek a zseniális ötletek már nem tűnnek olyan zseniálisnak, és akkor mire leülsz a gép elé, akkor már csak kettő marad, az egyikre azt mondja a szerkesztő, hogy a hülyeség, és akkor, de egy általában túlélte, és tehát így, de hogy az kellett, hogy, és az nem is baj, hogy volt egy ilyen szűrő, hogy futásom Margit sziget, Margit hídon átgyaloglás, akkor már elestek ötletek, beülni a kocsiba, akkor jó, akkor most még maradt három, akkor ezt esetleg beírtam a telefonomba, hogy megjegyezzem, és otthon nappali, és akkor jó, ezt beleírom.
0: Nem írod le a főhős külsejét?
1: Nem. Most te hívtad fel rá a figyelmemet elsőként. Tehát így nem volt igényem rá, vagy nem, ez nem egy ilyen megfontolás eredménye, hanem
0: nem hát, ezek szerint
1: nem írtam le, igen, és nem volt igényem rá. Fel sem merült bennem.
0: Aha, érdekes.
1: Egészen mostanáig, hogy ezt említett. Tehát, hogy nem kérdése volt magam a szemben.
0: Tehát nem az volt, hogy elkezdted így írni, aztán rájöttél, hogy az inkább ne legyen benne. Vagy most
1: nemes így... arcél.
0: Ja, igen, jó. Jó képű.
1: Igen, a jó kép. Nem, ez hát nincsenek szavak, amikkel leírattam volna.
0: És mik voltak az előképeid ehhez a fajta könyvhöz? Nekem az jutott eszembe a szívernő.
1: Lehet, hogy ez most ilyen beképzeltnek fog hangzani, de nem nagyon voltak előképeim, meg nem is akartam ezen, tehát én az egész, tehát amilyen gyorsan csak tudtam, meg akartam ezt csinálni, hogy ne is legyenek előképeim, ne sokat agyaljak ezen a dolgon, csak írjam le, amit le tudok írni, és akkor abból majd lássuk meg, hogy lesz-e valami, ami használható. Persze ott lebegett előttem kicsit ilyen figyelmeztetőleg, vagy nem tudom, hogy feltartott új, hogy ez az autofikció, én regény, autofiction, amit hát jobb lett volna elkerülni, mindig úgy gondoltam, de hát ez sikerült. Igen, tudod, olyan klubnak nem lennék a tagja, meg most sok van ebből. És én magamban ezt éreztem, és ezt tudom is, és ebben ez nem egy titok számomra, vagy még csak nem is egy ilyen, van benne egy ilyen önelmarasztalás, hogy én ezt tudtam, hogy, és általában ezt szokták tudni az emberek. Tehát én azért szívernőt magasabb, sokkal nem említeném így. Tehát ő egy komoly irodalmi teljesítmény van a szerző mögött, előtt. Szóval nem. Ez csak egy ilyen, mint egy egyszeri próbálkozás volt. Én tudtam, hogy ez, ha kategorizálni kell, akkor ez autofikció, mint olyan. De ez igazából nem akart se elhelyezni, se előképeket keresni, se utóképeket, nem, tényleg csak az volt, hogy így gyorsan lefutni ezt a távot, és hát ha megy, és gyorsan valahogy kiadót keresni, hát ha megy, és akkor ennyi.
0: És azzal kapcsolatban mi volt a beszélgetés, hogy mert érdekes, hogy igen, hogy autofikció, de valahogy ezzel a magándetektíves kerettel így ellenemész ennek. Tehát, hogy általában az a jellemző, hogy még olyan dolgot is, ami igazából nem autofikció, vagy igazából nem önéletrajzi, azt így megpróbálni így bele rántani az önéletrajziságba, és te meg pont így ellenementél ennek azzal, hogy a borítón sincs ez jelezve, hogy sokkal jobban bele lehetett volna menni abba, hogy ez tényleg rólad szól, te ebbe a nagyon sajátos élethelyzetben vagy ez a nagyon sajátos munkád van, amit említesz, tehát hogy benne van a Philip Roth interjúd, de hogy valahogy úgy kicsit úgy el van, úgy takarva ez a dolog.
1: Ezt én sem mondhattam volna. Szebben és pontosabban ez pont így van, és ez az, amit most leírtál. Hát azon a tervezőasztalon, ahol én mérnöki precizitással megterveztem ezt a produktumot, hát pont így adagoltam ezeket az összetevőket. Nem, hanem így sikerült. Tehát így sikerült, van benne egy ilyen kis csiki-csuki, tehát igen, tehát hogy mondtam, tehát ugye hogy ez a magánnyomozó, ez nekem arra kellett, arra is, hogy egy picit azért saját magammal szemben távolságot tartassak. Egy ilyen menekülő útvonal, kalappal, mi ez? Nem Stetson, hanem
0: Fedora.
1: Fedora, köszönöm.
0: És ezeket a kis történeteket, amikből összeáll a könyv, ezeket már régóta gyűjtöd?
1: Nem gyűjtöttem. Ezek, Hát ahogy az embernek a saját történetei úgy megvoltak a...
0: De úgy jöttek? Mert ugye azért, mert ugye nyilván így sokat éltél előtte, és így gyűltek ezek a, vagy hát így történtek veled ezek a dolgok, akár gyűjthető is volna, és még azt is tudom kérdezni, hogy így leültél, és így azt gondoltad, hogy ó, hát ezeket fel kellett volna írni, nem igaz, hogy most fogok itt előrángatni magamból valamit a Strand könyvesboltról.
1: Pedig sajnos így történt, illetve volt már az életemnek olyan szakasza, amikor bennem volt, hogy igen, most kéne egy diktafont vinnem magammal, és felvenni például azokat a történeteket, amiket a nagyapám mesél nekem, amik egyébként egy jelentős részét képezik ennek a könyvnek, és milyen jó lett volna, ha viszek diktafont, és akkor ez valóban, tehát látom magamat, hogy megyek a kávéházba, ahol a nagyapámmal találkozom, tehát konkrétan így történt, és azon filózok, hogy legközelebb vinnék a diktafont, vagy sem, és azért döntöttem amellett, hogy nem, mert az egy kicsit úgy jeleztem volna a nagyapámnak, hogy hát ez most már ez már arról az időszakról szól, amikor te nem leszel, és azt nem akartam. Szerintem őt nem zavarta volna, sőt, lehet, hogy ezt ő jó néven veszi, hogy ennyi, nem tudom, hogy így ezeket a történeteket felveszem, de én nem akartam. Én azt gondolom, hogy maradjanak ezek meg ilyen, hát nem felvett beszélgetéseknek, amiből ugye az lett, hogy ezek ezeknek a meséknek, történeteknek, anekdotáknak a részletei kicsit homályba vesztek az én fejemben. Tehát, hogy, és hát nem tudtam. Lehet, hogy ha megkérdezem az ő egyik lányát, aki történetesen az anyám, akkor ő felvilágosít, de akkor be kellett volna avatnom őt, hogy ez a regény készül, és nem akartam beavatni senkit.
0: Mondtad, hogy először egyes szám harmadik személyben kezdted el írni, és utána pedig átírtad egyes szám elsőbe, hogy az egy ilyen nagy munka volt? Mert pont most hallgattam egy beszélgetést egy amerikai írónő, ez a Mary H.K. Choi, nem tudom ismered, de most van a leghájposabb regény jött ki tőle, ez a Pool House az a címe. Na mindig, akkor ő mondta ezt, hogy pont ezt mondta, hogy amikor rájött a felénél, hogy inkább egyes szám első, és hogy ez nem csak annyi volt, hogy így átírom szépen az igeidőket.
1: Hát nem, az egy át kellett fogalmazni, kicsit fellengzősen egy áthangszerelni az egészet. Nem tőlem jött egyébként az ötlet, vagy az elgondolás, hogy ezt írjam át, hanem a Tegyi Tímától, aki a szöveg első szerkesztője volt, mert a második szerkesztője Mészáros Blanka, aki az Athenaeum kiadó munkatársa. De a Timinek volt az elképzelés, hogy ez így jobb. Tehát ő elolvasta egyes szám háromban, és akkor mondta, hogy mit szólnék ahhoz ilyen udvariasan. Tette föl, és valahogy éreztem, hogy ez lesz, tényleg, ezt nem fogom tudni elkerülni, de hát kitartottam a végsőkig, hogy hát, ha mégse kell, de gyakorlatilag nem ellenkeztem, és akkor hogy, hát több hét volt, nem tudom, amíg ezt szóval ez egy aprólékos dolog volt, mert ez egy más hangnem. És itt azért fontos a hangnem. Nagyon fontos. Hát tulajdonképpen az én nagy adományom a világnak, ez a hangnem. Tehát nem ugye a sztorikat könnyű felidézni, meg leírni, de valami hangnemet próbáltam teremteni, és akkor ez úgy más egyes szám. Tehát énben ezt elmesélni. És hogy ott kicentizni, hogy hol döcög ez, hogyha én csinálom, és ugye ez akkor ugye a távolságtartást is, tehát hogy az ő az egy nekem egy kényelmesebb pozíció, mert hát ugye az a újságírói távolságtartás sokkal könnyebb ott megvalósítani.
0: És voltak elvetett első regény ötleteid?
1: Nem.
0: Soha nem kezdtél el írni mást.
1: Hát volt egy ilyen tenger alatt járós, kommandós, bárcsak lett volna, de nem volt.
0: Nem volt? Nem. De amúgy nem is voltak neked olyan szövegeid, amikben azt képzelem, hogy neked nem lehet. Szerintem te csak akkor írsz, hogy ha annak tényleg van célja.
1: Hát ezt jól képzeled, tehát nincsenek a kiadatlan művek a fiókban, mert nincsenek, bárcsak lennének tényleg, és akkor most gyorsan ki lehetne meglovagolva az Apropó New York című frissen megjelent könyv, hát bontakozó sikerét, tehát egy ilyen most mindent eladni, ami a fiókban van, de egyrészt nincs fiókom. A HVG-ben sincs fiókom, mert ideje lenne egy fióknak. Ellenben hatalmas kuperája van a nappaliban, egy asztal, ott írok. Ezt majd a Petőfi Irodalmi Múzeumnak üzenem, hogyha majd
0: valamikor... Csapjanak le rá.
1: Igen, igen, hogy ez...
0: Te nem vagy egy grafomán ember, ugye?
1: Nem. Meg hát tényleg, hogyha ebből élsz, akkor azért tehát bányász vagyok, és akkor még hazamennék, és még ott is ott fejteném a kőszenet.
0: De vannak sokan ezzel. Tehát, hogy akiből csak így dől a szöveg, tudod, ott nem okoz ez akadályt, hogy mondjuk egész nap írt a szerkesztőségbe, és akkor még otthon is nyomja. De jó, de szerintem a te szöveged ilyen látszik az, hogy ott minden félmondatnak helye van.
1: Tudom, hát van egy ilyen, nem tudom, fantáziám, amiben én úgy szerepelek, tehát hogy én mégis szeretnék élni is. Tehát, hogy ez a, oké, van a munka, ez is munka volt, tehát ez a könyv is munka volt, másfajta, de munka, és akkor jó, akkor de most éljünk egy picit, ez hol sikerül, hol nem, de hogy meg ez egyre inkább fontosabbnak tűnik az íráson túli dolgok.
0: Te milyen függőséget cseréltél rá a futásra?
1: Semmilyet. Tudom, hogy ez egy létező, tehát van ez a csere, függőség, ami utána a futássá alakul. Nem, semmit, mert hát nem is futok annyit, tehát akkor pici függőségnek kéne lennie, hogy én azt az egy sziget körrel kiváltsam, annyi az adagom, havi egy. Nem. Annál azért több, nem.
0: De mennyi?
1: Nem.
0: Mondjuk heti, nem, hát heti négy?
1: Mondjuk, az jó, annak örülök, ha az úgy összejön. De néha ugye ezek összeadódnak, hogy mondjuk három sziget, és akkor két vagy három ilyen körözés ott Pasaréten, tehát hogy bennem mindig van időm a szigetre kimenni. Nem voltak ilyen függőségeim, tehát ha vannak, az továbbra is függök.
0: De akkor egy kicsit azért ez függőséged lett, nem a futás?
1: Nem, ez egy, hogy mondjam, kellemes kényszer, ami részben ahhoz is kell, hogy úgy megőrizzem, amit az ember meg akar őrizni 50 felett.
0: John Ronsonnal hallgattam egy podcastot tegnap, és ő azt mondta, hogy amikor valami pozitívet olvas magáról, akkor 5 másodpercig boldog emiatt, és aztán elfelejti, és soha többet nem jut eszébe. Te hogy vagy ezzel?
1: 7 másodperc. 7 és fél talán.
0: Komolyan, én pont arra gondolom, hogy az 5 az kicsit sok, tehát azért 3.
1: Gondoltam, hogy ez a szellemes válasz, hogy keresek egy kicsi számot, amire azért látszik, hogy ez az örömérzet azért ritka látogató a kövessék nappaliában. Természetesen mindenkit buzdítanék arra, hogy próbálkozzon, hát ha összejön a 8 másodperc. Tehát, hogy nem vagyok a semmi jónak az elrontója, hogy jöjjenek a dicséretek.
0: És a negatív kritikával hogy vagy? Eddig azt gondoltam, hogy ez téged nem ráz meg annyira, de a mai produkcióból azt gondolom, hogy úgy tűnik, mint hogyha...
1: Produkció. Nem is tudom, mikor lesz a tüzes karikán átugrás része a podcastek. Tehát, hogy vagy zenélhetek, mint egy fóka, és az orromon meg egy ilyen felfújható labdát. Na, a kép az így már rég megvolt, ez a cirkuszi dolog. Nem tudom, nem állhatok minden kritika író mellett. Egyébként elég manapság amúgy elég ritka már, hogy egyáltalán kritikát közölnek bármiről is. Tehát már az tulajdonképpen egyfajta elismerés, ha jól lebasszák a könyvet, mert akkor valaki vette a fáradtságot, hogy komolyan foglalkozzon vele, vagy az életéből erre szánt néhány órát. Ez nem tudom, hogy mi a jobb, hogy egyáltalán nincs kritika, vagy kritika, de lehúzzák, mert hagyjuk arra, akkor ne legyen. De természetesen úgy fog tenni ilyen blazírtan, hogy ez nem számít, vagy miközben persze, szerintem nincs az ember, akinek ne fájna, hogyha ha lecseszik a gyermekét, de hát nem ez a legnagyobb, vagy nem tudom, nekem azért, tehát hogy megjelent ez a könyv, akkor én akkor ijedtem meg igazán, amikor megjelent. Tehát, hogy azért ez így kikerül, és valóban, ez most nem akarom így, hogy jaj, kényeskedni meg, hogy jaj, de rossz, hiszen én magam vágytam a legjobban arra, hogy ez megjelenjen, de mégis ez valóban ez a kitettség, vagy kitárulkozás hirtelen így úgy éreztem, hogy itt próbáltam, hogy jó, gyorsan távolodjunk el ettől, gyorsan akkor a napi interjú valóságba visszamenekülni, de ez nem sikerült, tehát ezért ez úgy ráült a mellkasomra ez a könyv.
0: De mondjuk az, hogy miről nem írtál ebbe a könyvbe, azt így tudtad, vagy egyszerűen az fel sem merült, hogy mondjuk a nem tudom, a szerelmi életedről írjál.
1: Nem, hát az borzalmas indiszkréció lett volna. Nem, tehát én azért annyira tiszteletben tartom.
0: Na jó, de írtál a szüleidről, írtál a családodról, tehát ott is lehetett volna az, hogy nem kéne ezt így megmutatni nekik?
1: Igen, valóban ez egy kérdés volt számomra, és nagy megkönnyebbülésként ért, hogy ugye ők voltak azok, akik, tehát megjelent a könyv kett szerda délelőtt, nem tudom, és szerda délután...
0: Már hívott az ügyvédjük.
1: Igen, szüleim ügyvédje, hogy akkor találkozunk a bíróságon, vigyünk-e uzsonnát neked, kérdezi édesanyád. Nem, hát...
0: Elolvasták rögtön?
1: Belekezdtek, igen, és a maguk tempójában apám, vagy hát egyet kaptak, tehát hogy ez nem az, hogy a köves szülők így régi festményekkel, nem tudom, német alföldi festményen, Köves István és Istvánné egy könyvet bújnak, miközben a gyertyák csonkig égnek, de hogy elolvasták, és...
0: De akkor ezzel úgy csinálták? Tehát egyszer olvasták, vagy felolvasta az egyik a másiknak?
1: Nem. Ez nem felolvasta egyik a másiknak. Nem tudom, van ilyen egyáltalán?
0: Van, persze. Hát ez lehet,
1: nem hiszem, nem. Apám magához vonta a kezdeményezést, ő elolvasta, szerintem egy másnapra, és utána anyukám meg néhány nap alatt olvasta el, és mind a kettőjük megtette elmondta, hogy mit gondol. Igen.
0: És meglepte őket?
1: Nem, azt már bejelentettem nekik, tehát körülbelül, amikor már a nyomdagépek elkezdtek dolgozni, hogy ez lesz. Tehát felkészítettem őket, hogy...
0: De csak akkor?
1: Akkor. Nem akartam ennek nagyobb feneket keríteni. Nagyon kevesek, tehát azok tudtak róla, akik bizonyos pontokon, amikor nagyon elkeseredtem, úgy ott voltak, és voltam velük annyira bizalmi viszonyban, hogy ezt így megosztottam, mert tényleg például a kiadás nehézségei során. Igen.
0: De nem volt az, hogy így közel kerültél ahhoz, hogy most ezt lehet, hogy jól lenne megkérdezni?
1: De ezek motoszkáltak benne, de azt gondoltam, hogy minél több emberen futhatom ezt meg, annál távolabb. Tehát, hogy nem akartam. Tehát ezt tényleg én egy személyes dolognak akartam megtartani. Ennek minden veszélyével. Tehát valamennyire felmértem, hogy ez veszélyes is lehet. Aztán valahol nyilván ez is hogy mit és mennyire írtam meg ebben a könyvben, azért valamennyire szem előtt tartottam, vagy ha nem is teljesen tudatosan, hogy nem akartam, hogy mondjam, revansot venni senkin. Ha mégis ez sikerült, az I am very sorry, de...
0: Szerintem semmilyen nincs benne.
1: Szóval,
0: most így nem jut eszembe.
1: Pontos, szóval nem akartam... revansot venni. Egyébként felhívom a figyelmet, hogy itt ez a szék, amiben ülök, ez fog. Tehát ugye semmi baj. Nem, tehát azért az nem lett volna jó.
0: És ők mit szóltak hozzá?
1: Az első vasárnapi ebéd, ugye, a könyv megjelenése után történt, tehát minden vasárnap van, és igyekszem.
0: Egyke gyerek vagy?
1: Kettőke.
0: Tesód is ott volt?
1: Nem volt ott akkor. Valójában fura, mert más, tehát lehet, ők a szombati ebédre járnak. Néha találkozunk, például tegnap találkoztunk, tehát egy asztalnál ültünk, de akkor nem, hárman ültünk, és hát nekem így az idegességem így körülbelül így a fülemen folyt ki. És apám egy nagyon komoly irodalmi műveltséggel rendelkező alak, rendkívül sokat olvas, tehát hogy egy abszolút mérvadó számomra az ő irodalmi ízlése. Tehát nem volt közömbös, hogy mit mond.
0: De mondjuk eddig hogy lehetett gondolni róla, hogy ő mennyire veszi azt figyelembe, nála mennyire nyomolatba az, hogy te a fia vagy?
1: Ez egy jó kérdés.
0: Tehát kritizálta eddig a szövegeidet úgy,
1: nem hogy... feltétlenül, de nem is nagyon... kerestük az alkalmat, hogy átbeszéljük a szövegeimet. És, de hát most kényszerhelyzetben volt, tehát és ezt, hogy valamit mondani kell. De hát a maga módján nem egy, tehát egy zárkozott ember, még szerencsé, hogy én ilyen easy going vagyok. Leültünk ebédelni, és akkor jött a leves, és akkor így a levesben így az ideg, így folyt, szinte éreztem, ahogy így az idegességem így belefolyt a levesbe, szint borzalmas kép. De így próbáltam, hát vártam, hogy majd csak jön valami, és akkor kanalazgattuk a levest, jött a szakáltészta, vagy nem tudom, és akkor szegény anyukám, aki nyilván érezte ezt a feszültséget, de akkor kérsz még egy kicsit abból a húsból, meg hasonlók, és akkor eltelt a leves, és még semmi. És akkor
0: másról se beszéltetek?
1: Hát a szokásos small talk ment, hogy nem tudom, kell-e bele még só?
0: Csak a leves témája.
1: Igen, meg hogy mi várható, tehát az asztalon párizsiasan sült csirke, hogy szerettem, milyen zöldségkörlet, semmi. És akkor tényleg úgy éreztem, hogy ez az összes ami ugratás, noha ez távol áll a szülői világtól. És akkor volt egy pillanat, akkor így kitört belőlem, hogy jó, hát akkor mondd már. És akkor az én édesapám, akinek én a fia vagyok, mondta, hogy hát jó, hát hogyha igényt tartasz a véleményemre, akkor én azt majd elmondom neked. És akkor mondtam, hogy most azonnal mondd el nekem. Hát egyrészt ugye, azt már nem hittem, hogy ezt a párizsi szeretet, én ezt meg tudom, miközben nagyon szeretem a párizsi szeretet, nem, hogy ezt most a párizsi szeret előtt tárgyaljuk le, és akkor ő elmondta a véleményét, és egy nagyon korrekt, tehát nem egy... Ez engem az érdekelt, hogy ez vonal felett van-e nála. A léc felett van-e, és akkor ez biztosított róla, hogy igen. A többit elengedtem a filmet, nem engedtem el, minden szavát megjegyeztem, és amiben volt kritika is, de én mondjuk megnyugodtam. A Köves István teszten átment. Dr. Köves István.
0: És mondott olyat, amit jó lett volna előre hallani, és ami miatt esetleg változtattál volna is rajta?
1: Hál' Istennek ilyen kételjeim, szóval utólag nem. Ez az, ami, tehát én ezt bezártam ebbe a könyvbe, tehát ez egy lezárt projekt. És az is tulajdonképpen egyfajta ilyen jó érzés, hogy én ennyit tudtam, tehát most ezt lehetett volna biztos sokkal jobban megírni, de hát azt nekem ennyi tellett tőlem. De azért fontos volt, hogy átmenjen a köves aztán. És aztán édesanyám is, ne legyünk igazságtalanok, tehát ő is, de hát nála ugye tényleg fennáll ez az örök ilyen anya-gyerek dolog, hogy hát én nem tudok olyat csinálni, ami rossz lesz.

0: hanem ez így lett, így kompakt megszületett, úgyhogy hogy a Földi Andrea, aki a borító és az egész könyvnek a tervezője, tehát minden, ami itt vizuálisan megjelenik, az az ő keze munkája, hogy ez úgy kipattant az ő fejéből és a kezeiből, és ez baromi jó érzés volt. Tehát ezt látni, hogy így lesz belőle egy ilyen rajz, ami maga az egész, ahogy ezek a betűk, és ahogy a kis vannak benne ilyen pici, tehát a kutyapöttyök a lapokon. Váltottunk néhány szót, tehát én küldtem két New Yorker borítót, és egy könyvnek a Lonely City című könyvnek a borítóját, magát a könyvet annyira nem kedvelem, de a borítóját, igen, az amerikai borítót, hanem a magyar borító, azt szerintem nem volt olyan szép. Víztárolók voltak rajta, és akkor az Andi csinált, mi nem ismertük egymást, tehát nem tudhatta, hogy az én világom a szöveget ismerte. És csinált három verziót, és, de hát ez az egyértelmű volt, hogy ez, ami végül is a borító lett, hogy ez a legjobb, de a második is, hogyha csak a másodikat látom, az is szuper, az egy fekete világ, fekete alap. És akkor így emlékszem, így mentem át a napsütötte Margit hídon, Margit sziget felé futni, és hogy ez milyen adott egy ilyen lebegést, hogy így ez a szöveg, ez egy ilyen képpé változott, tehát egy konkrét képpé, ez most nem egy ilyen költői dolog, ja. Hogy ez szuper és fantasztikus. És ő belerajzolt engem, mert így hozta a kedve, és hát nem tiltakoztam, sőt. Mert mondjuk, ha nem ezen a könyvön lenne ez a figura, akkor lehet, hogy nehéz lenne megmondani, hogy ez én vagyok. De hát így könnyű. De azért van ott egy ilyen pici figura, és az ott jó helyen van.
1: Igen, de gondoltam is, hogy ez tényleg egy annyira ilyen örömteli dolog lehetett, amikor megkaptad ezt a borítót, mert annyira jól néz ki.
0: Nagyon, nagyon, nagyon. Tehát azt kell mondjam, hogy ez egyik legörömtelibb pillanata volt ennek a könyvvel való munkának. Voltak még örömteli pillanatai, de ez egy ilyen, tehát tényleg ez egy külön élmény volt, mondom, tehát hogy így megvan folyamatában, nem, hogy megutána, tehát amikor ezt megszületett, és láttam, az egy dolog, de amikor így kezdett ez leülepedni, és akkor lett hozzá ez a napsütötte Margit híd, és a Budai híd főtől a sziget bejáratig terjedő szakasz, ahol én ezt a borítóban, szóval ez a borító boldogságot érzem.
1: És a szerző fotó, azt mondom, úgy hívják-e, az a kép rólad, ami a hátsó fülön van, ott mi volt az elképzelés, egy ilyen moziba ülsz.
0: Az nem a könyvhöz készült, csak a könyvhöz lett aztán passzintva. A Fényes Gábor fotós, tehát van egy projektje, hogy ő a telefon könyvében lévő majd, hogy nem összes embert megfotózta. És ennek voltam én is része és egyik epizódja. Akkor még nem mondtam, hogy neki sem mondtam, pedig egyébként a mi haverságunk abból is adódik, hogy ő is egy ilyen rögeszmés New York járó és New York imádó, és hát van egy ilyen kis New York rivalizálás köztünk. Tehát mindig, aki megy, azt a másik irigyli. Tehát több mindegy, hogy én tegnap jöttem haza, de hogyha ő megy, tehát neki még most előtte van ez a dolog, akkor ezt minden évben eljátszuk. Néha rendelek tőle könyvet, tehát azt rendben megveszem, ő hazahozza. És akkor ez elkészült, és akkor valahogy olyan egyértelmű volt, hogy akkor ez én használnám a könyvhöz, és ő beleegyezett.
1: Úgy, melyik moziba készült?
0: A Bembe. Aha. Itt a egy sarokra.
1: És te hány szó volt a New Yorkban addig?
0: Nem tudom. 20 és 30 között? Ilyesmi. Talán a 30 az még nincs meg. Talán. Nem tudom.
1: És most például tudod, hogy mikor fogsz megjelenni legközelebb?
0: Csak sejtem, tudni mindig akkor tudom, hogyha már megvan a repülőjegy, vagy amikor beengednek New Yorkba, tehát ugye ott van egy ilyen leszáll a géped, és akkor még ott megvizsgál a immigration officer, hogy alkalmas vagy arra, hogy néhányat ott eltöltsél.
1: Az mindig ilyen stresszes?
0: Aha, igen, aha. Mindig. Tehát, de ott nincs olyan, hogy mert te tavaly jól vizsgáztál, vagy ez olyan, hogy egy interjú kérelmés sincs olyan, hogy jó, de hát múlt héten valaki igent mondott, akkor most ezért a nem tudom ki is igent fog mondani. Azt hiszem ez egy teljesen felsős párhuzam volt. Nem tudom, valószínűleg jövő tavasszal. Most egy kicsit el is fáradt, szóval egy picit így ezzel a könyvvel, tehát akkor már most ugye most tavasszal voltam, és akkor már a könyv tényleg a nyomda felé tartott, és most először éreztem, hogy így egy picit

0: túl csordul ez a dolog. Tehát, hogy most egy kicsit sok.
1: Aha, igen.
0: Sokat, túl sokat foglalkoztam vele, szinte, hogy mondjam, mindent áttettem a valós New Yorkból, amit csak tudtam, és ami a szívemnek kedves volt ebbe a kötetbe, és úgy kicsit úgy lehasználtam a várost a saját céljaimra. Szerintem egyébként ez egy... Szóval már sokat is tettem New Yorkba, úgyhogy volt mit kivenni, tehát nem ellenkezett a város, de most azt éreztem, hogy most egy kicsit így most elég, de persze, ez szerintem ősszel már nagyon fogom elégyelni a Fényes Gábort, hogyha megy. Ez tehát szerintem ez újra feléleszti ezt a... A rivalizás azért fontos. És sok mindent köszönhetek ennek. Nem jó hülyeség az egész, meg nyilván pszichológusok tömegei dörzsölnék a tenyerüket, hogy ez egy ilyen visszatérő motivum az ember életében, de engem ez hajt.
1: De mikor érzed azt... még a rivalizálást? Tehát, hogy van egy nemeziszed, akit meg akarsz verni?
0: Nincs nemezisz. Egyszer valaki azt mondta, ez a nemezis szóra, hogy ez kijavított, hogy ilyen nincs, és hogy nem jól használjuk. De lényegtelen epizódja az értelme. De megjegyeztem. Nem, nincs. De például az interjúkészítésben van mindig. Hát most vagyunk hárman, akik csinálják ezeket az interjúkat.
1: Igen? Ki a másik kettő? Én azt hittem, hogy csak te csinálod.
0: Hát Tóth Csaba, NLC, Vox, Csákvári Géza, Golden Globe népszava.
1: Uh-huh. Mm. És akkor itt még... van ez, hogy így
0: de nem kell,
1: amiatt nem kapsz meg, mert hogy ők kapják.
0: Hát vagy bárki más, tehát hogyha egy erősebb rendel mögötted, és tudod, van ez a mondjuk Magyarország kap egy interjút, akkor nem is csak a Csaba Géza, hanem azért látok valahol máshol egyet, amire azt mondanám, hogy igen, ez milyen jó lett volna, én készítem el. Tehát ez ott van. Nem utálom meg az interjú készítőjét, vagy csak módjával, vagy igyekszem nem. Miért nem nekem?
1: Ma rákerestem arra, hogy csináltál már Friendly Bovicot, és így feljött egy magyar Friendly Bovic interjú, és ez az ilyen iszonyat pénzzel megtolt.
0: Pontosan tudom. Mi is volt a
1: Continental.
0: Continental magazin, ami engem kísértett, tehát még nem olyan régen láttam egy New York-i, egy ilyen hát újságos, tehát van egy, nem tudom, tényleg, mint a világ, vannak ilyen boltok, hogy van egy nagy helyiség, ahol a világ minden újságja, körülbelül úgy érzel, ez a fogyatkozó szám, de hogyha összerakod a választékot, azért ez egy szobányit kiad, és ott volt még a Continental, ugye? Continentalnak egy, nem tudom, tehát nem egy mai száma, hiszen megszűnt, így le volt celofánozva, tényleg, mint hogyha egy ilyen, vannak ezek a kávézóasztal albumok, körülbelül úgy, nem volt rá. Úgy tűnik, hogy ott annak a kisbolt, szóval hogy az ott is maradt abban a kisboltban örökre. Mm. Tehát van a Little Italy-ben egy bolt, ahol még lehet kapni a Continentalt. Csak mondom, hogyha valakinek esetleg arra jár is keresi ezt a számot. Igen, és megjegyeztem azt is, hogy, és azt pontosan tudom, hogy legalábbis nekem, én ugye nem csináltam Fran Lebovic interjún, többször beszéltem az ő sajtossával, ügynökével, bárkivel, tehát a kapuőrrel, és ő azt mondta, hogy egyrészt Fran Lebovicot csak akkor egy interjút, ha én megszervezem, hogy ő eljusson egy valami stúdióba, ott New Yorkon belül, és akkor ad. Talán még pénzhez is volt kötve, erre már nem emlékszem.
1: Tök el tudom képzelni, hogy ő kér pénzt érte, hiszen igen, ő ebből él.
0: Igen, talán, de mindenképpen egyfajta befektetést igényelt volt az én részemről, és nem az, hogy jókat kérdezek, vagy valamit kérdezek, hanem hogy én ott a New York-i logisztikáját megoldom ennek a dolgok, miközben én csak azt akartam, hogy telefonot se vegyünk 20 percet. Úgy tűnt, hogy ezt a Continentalnak van ehhez, nem tudom, lehet, hogy csak egyszerűen szerencséjük volt, lehet, hogy volt büdzséjük, nem tudom, hogy mit kértek, ki mit kér, de hogy ott megjelent, ott volt egy, nem olvastam el, mert azért nem akartam annyira rontani a kedvemet, és akkor de megjegyeztem, hogy ezzel én is próbálkoztam, nekem nem sikerült, na-na.
1: Yeah.
0: És hát meg is szűnt a Continentál. Most ehhez már nem is fűznék semmit.
1: Akkor volt olyan interjúd, amiért fizetni kellett?
0: Volt. Olyan is volt, amiért fizetni kellett, tehát nem fizettem, és nem volt interjú. Tehát Jean-Claude Van Damme egyszer csak. De ilyen kedvesen írt vissza a nem tudom ki, a menedzser, hogy hát jó, hát tudod, hogy van ez Jean-Claude-nál? Hogy milyen az anyagi ráfordítás? Én mondtam, hogy nulla.
1: Tényleg azt mondod?
0: Hát igen, hogy ezt cannot afford it.
1: Aha. És mondtam, de írt összeget?
0: lehet, hogy nem, tehát lehet, hogy csak hogy visszapatintott, hogy mi mennyit szánnánk erre.
1: Annyira kíváncsi, hogy hogyan ment majd tovább. Itt van ez a bankszám, ide kéne utalni.
0: Volt már, egyszer volt az első Willem Dafoe interjút, amit utána még egy követett, ami teljesen ingyen volt. Ezt tavalyi, ugye ott voltam a Velencei Filmfesztiválon, jöttem már össze, és ott volt ő is, és úgy tűnik, hogy ez a fesztivál hangulat, ez így megerednek a nyelvek, tehát ott...
1: Tök fura, mert pont ott szoktak pénzt kérni.
0: Itt nem kértek pénzt, hát és egy olyan filmnél, ami, sőt két filme is volt. Szerintem ő szíves, tehát ilyenkor tudod, van az, hogy a rendező a haverja, és akkor meg akarja tolni a projektet, tehát ilyen szívügy.
1: Ez a Late Fame volt az egyik?
0: Igen, a másik meg a másik, tehát egyiket se játszották Magyarországon.
1: Tehát még.
0: Még, de igen, és nem is nagyon fogják.
1: Talán egy biff, a Late Fame-el tudok képzelni a biffet.
0: Lehet.
1: És ez Ken Jones rendezte, azt tudtad?
0: Nem.
1: Ken Jones, tudod, a New York Film Festivalnak a...
0: Tényleg?
1: Igen, a Late Fame, az a Late Fame-et a Ken Jones rendezte.
0: Hát te jobban felkészültél ebből, mint én. A Late Fame-ügyi tudásod nagyon. Tehát
1: csinált egy interjút a filmről.
0: Igen, oda, ez egy hárman ültünk, és csináltam egy interjút, úgyhogy nem tudtam, hogy Ken Jones. Az a Ken Jones-e, vagy az a zöldséges az 53. utcából. És... Mi is volt ez a filmje utoljára? Azért jelölték Oscarra, ez amikor egy gondnokot játszik, Florida Project.
1: Jajam.
0: És akkor a forgalmazó, megkérdeztem a forgalmazót, hogy megszoktam, hogy és lehet-e, és akkor visszaírtak, hogy lehet, és több 200 euró. Hm. Tehát ez a promóciós körút volt, és akkor 200 euró, 15 perc, és az olyan sokat próbálkoztam a Willem Dafoe-t, hogy 200 euró, akkor valahogy, és akkor elfeleződött ez, hogy a felét befizettek 100 eurót a forgalmazó, és valahogy a százat meg valahogy a narancsal a közös bizniszben, így emlékszem, valahogy így, hárman álltuk.
1: Aha.
0: Tehát nem pályáztunk. Külső segítséget nem vontunk be, és akkor kicsit kedvetlenül Willem Dafoe, ugye ilyenkor az van, hogyha nem a...
1: Mármint ki volt kedvetlen ő?
0: Hát egy picit, igen, valószínűleg én voltam a 440-dik. Tehát valószínűleg neki...
1: De rögtön mondtad neki, hogy figyelj haver, én fizettem ezért.
0: Hát kicsit úgy voltam vele, hogy szedje össze magát, de ő meg semmiért kedvetlen, de válaszolt, de volt valami kis... Nem is tudom, talán, hogy olyan megjegyzés szinten, hogy hát most miért erről beszélgetünk a múltbe? Hát nyilván nem a Florida Projectről akartam kérdezni, hanem
1: De ezt gondolom, hogy sokszor megkaphatod, hogy így...
0: Ilyenkor igen. Tehát, de amikor csak úgy nem promóciós üzemmódban vannak, akkor az egy másik helyzet, de ilyenkor is nem olyan rég a Tim Robbins-szal beszéltem, és ott az volt a bemeneti üzenet, hogy a Jákub Laj torjájáról beszéljünk, és a...
1: Mert úgy mondtad, hogy régi dolgokra akarod
0: hát,
1: kérdezni,
0: és akkor... Hát, hogy az évfordulós a Jákub Laj torjája, és még valami volt. Nem emlékszem, hogy baromi meleg van itt a stúdióban. És amikor ettől eltértem
1: de csak
0: volna...
1: De csak olyat akartam, ami évfordulós, de még nem lehetett volna a játékosról kérdezni, vagy a Bob nem Robertsről?
0: Nem tudom. Ez volt a... Itt azért fontos, tehát ez ilyen, mint egy ilyen pitch. Tudod, hogy valamivel... Valami a határozott és konkrét üzenettel próbálod ezt az interjút valahogy, hogy révbe érjen a projekt. Tehát, hogy kiszúrsz egy filmet, hogy akkor erről, és akkor nyilván az én felkészül, szóval, hogy én ezt úgy veszem, hogy akkor ez lesz a kiindulás, és akkor el ide-oda hajózgatunk, de ő nem úgy vette. Tehát akkor ő szólt rám, hogy nem úgy volt, hogy a Jákob Lajtorjájáról, és akkor már a negyedik kérdésem volt a Jákob Lajtorjájáról, ez nagyon egy Lajtorjája, és akkor ő visszaterelte.
1: Hmm.
0: Jó. Tehát nekem, nem tudom, tehát nyilván itt az van, hogy a magyar olvasó Tim Robbins-ból kíváncsi, csak egy Jákob Laj torjájás interjúra.
1: Hát különben most így tudnám mondani egy másik filmét, amit jobban ismernek Tim Robbinsnak?
0: Hát például, igen, a Remény rabjét, az a nagy.
1: Aha,
0: az a, de, de vagy a Dead Man Walking.
1: Ja, hát igen.
0: De amúgy és most úgy mondom, hogy akik ez Tim Robbins egyáltalán fontos, azok az emberek, akik ezt a mozi bajárást ezt ipari szinten művelik, tehát hogy úgy, nem tudom, persze lehet, hogy van egy ilyen nagy általános Tim Robbins rajongás a Kárpát-medencében, de nekem ez is oké volt, hogy akkor csak tehát nem beszélünk, nem tudom miről.
1: A baseball bikákról.
0: Talán Dead Man Walking volt a másik film, igen, és akkor a baseball bikákról nem, vagy Susan Sarandonról nem, vagy
1: De hát azt még tök lehetünk kezdeni, hogy így a remény rabairól már nem akar beszélni. Hát most érted?
0: Igen, igen.
1: Mit tudtál volna arról kérdezni?
0: Nem tudom, mit tudtam volna. Valahogy beleszuszakoltam. Hát azonnal elfelejtem a kérdésot utána. Tehát, hogy nagyon nehéz így felidézni, meg egy eléggé koncentrálnom kell ott. Tehát, hogy ott...
1: Most se úgy csinált, hogy ahogy én most így le vannak írva, tehát nincs az, hogy
0: de, ott de, van de, az de, de, de, de, hogy utána, meg utána legyártom, tehát megírom a felvett szöveget, és utána azonnal átáll az agyam a következőre, tehát nem marad meg, a bizonyos hangulatok maradnak meg, vagy hogyha van valami piciért, tehát egy ilyen, egy kis ellentartás, például ilyen, hogy a Tim Robbins azt mondja, hogy na-na, nem arról. Talán az volt, hogy a Rob Reiner, aki ugye nemrég halt meg, ugye a fia lemészároltott a szülőket, és ez egy érzékeny téma volt, és a Tuti dologban, kamaszkorom kedvenc filmjében ő szerepet játszott, ugye ő volt a seggfej, ha jól emlékszem. És össze akartam, hát módjában.
1: Egy ilyen konzervatív.
0: Igen, de egy ilyen college környezetben ott azért ő volt a
1: nem,
0: a geek, a nerd.
1: Igen, a volt, igen. Nem a seggfej volt,
0: nem a seggfej
1: volt. Ő csak szerette volna, hogy a kocsiából nem dugja ki valaki a fenekét.
0: Szerintem, micsoda a tuti dolog felkészültség.
1: Hát egyes kérdés, ez dolgoz, nekem is sokat összül.
0: Csodálatos, John Cusack.
1: Ki volt a magyar hangja?
0: Hát gondolom Rudolf Péter.
1: Yes.
0: Igen, és akkor erre nem akart. Valószínűleg ez a itt belejátszott, hogy most aznap reggel, amikor éppen már jó kutyát megette, egy családi mészárlásról nem akart.
1: De erről mit lehetett volna?
0: Nem tudom, de egy Rob Reineres dolog lett volna, mert azért, hogy mondjam, újságíróként néha az is belejátszik egy interjú dramaturgiájába, hogy milyen közéleti események zajlanak. És akkor ez egy közéleti esemény volt, sajnálatos, de esemény, de... akkor, az akkor még abban a hírciklusban ott szerepelt. Úgyhogy megpróbáltam egyet, de én se erről tettem, szóval nem akartam én ebben nagyobb ügyet csinálni.
1: És mi volt a legdurább ilyen lepattanásod volt, amikor így mondjuk így rád rakták a telefont?
0: Nem rakták rám soha. Egyszer a Maus képregény, graphic novel alkotója, Art Spiegelman. Elég hosszú időt vártam arra, hogy elkészüljön az első interjú vele, akkor még nem tudtam, hogy lesz második, és hát nem is tűnt, hogy lesz második, mert úgy kezdődött, hogy valamit kérdeztem a Mausról, és azt mondta, hogy de ilyen, tudod, derültékből, hogy mit képzelek, hogy a Mausról nem mond semmit, és nem is akar, és soha többé. És akkor hát az megakasztott, mert ez volt az első kérdés. És akkor tényleg az volt, hogy így elköszönt, tehát bennem volt ez, hogy elköszönünk egymástól, és akkor jó, hát hogyha akkor a holokausztról nem, akkor beszéljünk az időjárásról. Tehát valahogy valami átkötés azért volt, és aztán a végén megenyhült, és akkor visszakanyarodtunk a Mausra. Az egyetlen teg olyan dolog, amit egy magyar olvasó ismert tőle, meg aztán szóba kerültem, mert ő a New Yorker, több New Yorker címlapot is csinált, meg volt, hogy visszautasított. Ez például érdekes, hogy a nagyokat is például a New Yorker címlapot visszadobja, hogy ezt most nem. Igen, ilyen volt, és aztán évekkel később, amikor kiadták a Mauszt, nem tudom, díszkötésben, akkor meg boldogan meséltem a Mauszról, szóval...
1: De te ezeket nem szoktad így kiélezni a szövegben, nem? Tehát, hogy nem rakod be ezt a kellemetlen
0: hát,
1: részét.
0: Hát nem akarom, mert ez valójában kicsit ránézve is kellemetlen, szóval most, hogy valaki így szívózik, de hogy...
1: Csak mondjuk nem... az amerikai újságírásban ez annyira benne van, hogy ilyenkor odaírják, meg odaírják a szünetet, meg odaírják egy kis megjegyzést, hogy...
0: De az amerikaiak ugye egyrészt ugye ilyen történetbe ágyazzák bele. Tehát, hogy például azóta már regényíró Teffi Brodesser Eckner nevű hölgy.
1: Hogy kimondtad a nevét?
0: Nem biztos, hogy helyes kétése, de hogy...
1: Fleischmann bajban van,
0: és azóta írt egy másikat, amivel szintén lesz sorozat.
1: Long Island valami.
0: Köszönöm. Compromise. Hogy, de miért hoztam most őt ide?
1: Hát azért, mert ő sok ilyen profilcikket csinált.
0: Igen, ő híresült el arról, hogy például ez a hogyan nem akar Bradley Cooper
1: legjobb
0: beszélni magáról és a múltjáról, és csak és kizárólag az aktás filmjét akarja promotálni. És hogy ez,
1: de azt se kössük az ő életéhez, igen, semmi módon, még hogyha egy alkoholistát játszik, akkor
0: sem. Igen, tehát csak ők, ugye, amiből az jön le, hogy Bradley Cooper mekkora seggfej volt abban a helyzetben, de ugye ezt ő leírja ilyen regényesen, ami nagyon jó, vagy hogy kicsit kicsit persze ez mindig egy ilyen, ez egy kicsit, hogy mondjam, ez a busz alá dobta a Bradley-t, de lehet, hogy nem volt tisztázva az, hogy lehet, hogy a New Yorker, tehát hogyha te a New Yorkernek adsz egy ilyen, pedig nyilván leültek.
1: Az akkor New York Times volt.
0: Vagy New York Times, igen. Tehát, hogy akkor kvázi vállalod azt is, hogy akkor megnyílsz, és lehet téged kérdezni mindenről. Tehát lehet, hogy itt volt egy ilyen félre kommunikáció, hogy azt hitte, hogy akkor a New York Times-nak is lehet ilyen átlagos válaszokat adni, meg ilyen lepattintót, és a New York Times-nak azt mondja, nem lehet. Tehát, hogy ezt is lehetem kézelni.
1: Hát hogyha
0: a New York Times vagy, akkor szerintem lehet írni egy olyan profilt, hogy a Bradley Cooper mekkora seggfej volt ebben a helyzetben. Én nem vagyok a New York Times, úgyhogy én nem. Meg nekem ott van, ami például a New York Times újságíró nem ismeri ezt az érzést, hogy tehát én annyira örülök, ha összejön valami.
1: Yeah.
0: Hogy akkor már nem...
1: Jóba akarsz lenni.
0: Nem akarok jóba lenni, csak nem. Tehát nem az a célom, hogy utána egy seggfejként állítsam be, ha még akkor is, hogy egy kicsit seggfejkedik.
1: Igen, de szerintem ez amiatt is visszás lenne, mert egyszerűen a magyar sajtótól ez annyira idegen, ez a fajta hozzáállás, hogy tök ilyen furán, tényleg te jönnél ki rosszul belőle. Igen. Azt gondolnák, hogy ez mekkora bunkó ez a csávó.
0: Igen, de tényleg...
1: Rátszállja az idejét, a nem tudom, kicsit a Spike Lee, és akkor te meg is élsz előtt.
0: Spike Lee-vel interjút. Tehát Csákvár, igen. Igen, nem, szerintem. Tehát ugye az én alapállásom az, hogy én eléggé örülök annak, hogyha rám szán 20 percet, valaki, aki nem Spike Lee, mert ő még nem szánt rám. Igen, elég visszás lenne az, hogy köves ott szurkál.
1: Igen. Most pont a Cannes-i podcastban felmerült az, hogy...
0: Nagyon jók voltak a Cannes-i podcastjai, majd meghallgattam őket.
1: Igen? Elkezdi.
0: Hogy nem hallgattam meg, de hogy mindenképpen meghallgattam.
1: De hogy jók voltak, hogy voltak. Ott egyszer megemlítettük ezt, hogy vajon most itt az új világba változni fog-e Magyarországon az a gyakorlat, hogy az interjúkat le kell okéztatni, és az ahova jutott ez az egész folyamat, mert én azt hiszem, hogy most már tehát a teljes elpofátlanodásban vagyunk, tehát az, amikor a podcastokat is bekérik, akkor timecode-okba küldik, hogy ezt kell kivágni.
0: Igen. Ezt nem...
1: Ja, igen. De és a szövegbe ugyanez, akkor a cím se legyen úgy, akkor a képet is megmondom, ne az legyen fönt, hanem amaz legyen fönt a tetején. Szóval, hogy szerinted ez kéne, hogy változzon, és hogy szerinted fog-e változni?
0: Hát ez, nem tudtam, hogy ez így működik, de akkor légy szíves, küldj be a szöveget, és akkor én majd megadom timecode-ra, hogy mi maradhat, mi nem.
1: Okay.
0: Nem szeretem, ha túl sok
1: a magán.
0: Ezt most nem arra értettem, tehát én már tovább léptem ebből, hogy rákérdeztél el a gyakorlatra, tehát a Varga Ferenc kérdéssel próbálom összefoglalni, hogy de az a baj, hogy én is megtettem azt, mint interjú alany, hogy szegény Klág Dávid interjújába utólag megpróbáltam még plusz jó fejségeket beleírni, mert egyszerűen nem tudtam megállni. És amit ő azért szerencsére kiírt ott belőle...
1: Az összeset?
0: Nem tudom, így nem... Tételesen nem tudom, de hogy én vagyok az első, aki ezt a fajta magatartást kárhoztatja, és mégis én magam is megtettem. Úgyhogy egyrészt nyilván nehéz ezt megállni, csak azt akarom kinyögni. Másrészt az, amikor... De ugyanakkor teljesen megengedő... Tehát azt mondtam a Dávidnak, hogy bocs. És hogy tudom... és hogy tényleg legjobb belátásod szerint. Van, amikor ez is szigorúbban, és ilyen szóval rád parancsolnak, hogy ez meg az meg amaz, és azt szerintem nem veszi jól ki magát, és miközben, mint újságírós interjúkészítő, meg hát így, aj, már megint itt utólag írogat bele, és
1: igen,
0: hasonlók.
1: Igen, de közben érzek egy olyat, hogy néha az utólag beleírás még akár jó is lehet, tehát hogy ha tényleg ilyen kollaboráció van az alannyal, és amit ő javasol, attól jobb lesz a szöveg, akkor azt szerintem el lehet fogadni, és én sok kollégában látom azt, hogy nem, akkor sem, tehát csak azért sem, ő javítgassa ki a szövegét.
0: Nem, ha jobb lesz a szöveg, szerintem az jó, ez akkor nem jó, hogyha nem a szöveg javítása a cél, hanem a valaki túl bátornak bizonyult az interjú alatt, tehát ott még szókimondó volt, és alanyállítmányban elmondta, hogy és ez meg az történt, és úgy tűnt, hogy vállalja is a szavait, majd utána pont ezt húzza ki, tehát ami az egész interjúnak a lényege, hogy ő elmondja, hogy egy adott helyzetről mit gondol, és akkor ha ebbe valaki kitáncol, azt szerintem azzal valójában teljesen értelmetlenné teszi ezt az egészet, akkor miért készült el a szöveg. Ezt szerintem akkor az az illető, tehát tudni kell interjút adni, tehát hogyha te interjút adsz, és ott elmondod az dolgokat, akkor, és nem mondod ott akkor, hogy az off the record, akkor ne húzogasd ki már, vagy legalább módjával, vagy akármi. Hmm. Én ezzel így vagyok, de ezek nyilván ez egy ilyen szokás jog, meg szokás Magyarországon, ugye nem tudom, hogy ez persze ez egyáltalán rögzítve van-e, vagy sem. Nincsenek az újságírásban lehet, hogy vannak írott szabályok erről. Az is lehet, nem tudom, minden esetre igen. Tehát
1: hát vannak, de hát
0: visszaküldjük, és az eset, nekem nincsenek egy-két interjút leszámítva, vagy egy-két alkalmat leszámítva, nincsenek rossz tapasztalataim, de tudom azt, tehát persze tudjuk, pici szakma ez, hogy ki az, aki mindent kihúzott, aki kiherélte a saját szövegét, és fenyegetőzött, hogy akkor már pedig nem jelent meg, stb.
1: Beszéljünk kicsit a példány számról. Kovács Bálintnak volt egy posztja pár hete, ami engem tökre meglepett, mert hogy a Bálintnak van egy regény, ami mondjuk kijött, nem tudom, 2 évvel ezelőtt, és így annyit posztolt róla, hogy tényleg így rengetegszer így az olvasói vélemények mindig így megosztotta, hogy valaki valami szépet mondott rá, és akkor azt gondoltam, hogy ez egy ilyen iszonyatosan sikeres dolog, és akkor most meg kiírta azt, hogy valami, nem tudom, 900 valamennyi példányban kelt el eddig, és ez engem ez így rohadtul meglepett, hogy itt a dicsőség az tényleg az, hogy ha kiadják a könyvet, és az hogy még így el kelljen ilyen normális számba, arra nem szabad vágyni?
0: Hát szabadni szabad. Nyilván mindenki szeretné, hogy olvassák az ő művét, de nem jó, hogyha belehergeled magad, meg hogyha ilyen vérmes reményeit támadnak, aztán persze hátha mégis, de nagyon nehéz az, ha valaki nem egy önjáró brand, tehát hogyha te vagy valaki, aki tulajdonképpen bármit csinál, azt el tudja adni, el tudsz adni egy könyvet is, tehát szem azt egy influencer vagy, és akkor tehát, hogyha van, tehát nem tudom, 100 000 követőd, 10 000 követőd, 5 000 követőd, akkor jobb eséllyel indulsz ebben a versenyben, vagy mondjuk egy profi író vagy, és itt most a profit a jó értelemben értem, tehát, hogy világéletedben írtál, megvan a közönséged, akik várják, hogy te mit írsz, de hogyha egyik sem vagy, hanem mondjuk teszem azt egy úgy, tehát itt az van, hogy a neved hány példányt ad el. Nem tudom, persze lehet bízni abban, hogy így szárnyra kapnak a hírek, hogy itt van valami, bár ebben nem tudom, hogy kapnak szárnyra a hírek. Nyilván mindenki megpróbál mindent megtenni a saját buborékjában, hiszen csak a saját buborékodat éred el, mondjuk a meglévő platformokon, az 1000 ember, 2000. És itt a lájkok nem számít. Én sajnos arra rájöttem, vagy nem sajnos, de hogy ez sajnos úgy van, hogy a lájkok száma nem, ahogy mondjam, feleltethető meg egy, ha van 200 lájkot, az nem 200 eladott példány. 200 lájk az 3 eladott példány, csak most hasonlít, és szerintem mondtam valamit. Nem tudom, mi kell az, hogy ez felkusszon több ezes nagyságrendre, be. Annyit tudok, hogy az előző kötetem, ami egy interjú kötet volt, és azt mondják most a piacon, hogy ez megszűnt a létjogosultsága. Ez konkrétan. Minek kiadni.
1: Ez most mondják.
0: Nekem még belefért volna egyébként egy harmadik, tettem is pici kísérletet rá, de aztán
1: ezt de miért?
0: De ez most
1: majdnem úgy, hogy miért szűnt volna meg?
0: Internetet nem nyomtatunk ki.
1: Ja, ja.
0: Például volt egy ilyen magyarázat, de több könyvpiaci forrásból is hallottam ezt, hogy az előző elment 1495 példányban, ami pici szám, mondjuk én ezt egy tisztességes mennyiségnek tartom, de például az a kiadó szerintem, aki ezt kiadta, ő az erre úgy tekint, hogy ez kevés. De ennyit tudsz. Uh-huh. Szerintem ennyit ad el a te buborékod, a te neved, Én nem vagyok egy önjáró brand, nem is... Nem vagyok. Ezt nem elítélőleg mondom, hanem egy kívánatos dolog lehet ez a brandként létezni. Tehát amikor tényleg el tudsz adni tulajdonképpen bármit.
1: Igen, de ez is olyan fura, mert hogy például ott van a Bálint, aki szerintem így tök sok embert elér a Facebookon. Most is volt a héten egy ilyen, vagy a múlt héten egy ilyen posztja, ami több 10 000 like volt rajta, meg nem tudom, hogy 1000-re, meg azt tényleg elképesztő kört ment, amiben Majkát dicséri. Mondjuk az nyilván az, hogy Majkát dicséri, az nem feltétlenül fog eladni az ő regényéből példányokat.
0: Nem váltható át. Igen, nem.
1: De például ott van a Fábián Tomi, aki nem tudom, szerintem hasonló elérése van, de ott valamiért mégis megtörténik ez a... De
0: szerintem nem, sokkal nagyobb elérése van.
1: Igen, meg az, hogy neki kim van az arca, ez egy olyan, kötődést hoz.
0: Nagyon fontos, hogy az arcodat ismerjék, szerintem. Tehát, igen. Hogy és nem Fábián Tomiról beszélek konkrétan, hanem általában, hogy te megjelenjél, tehát videó. Ott legyél a videón, és ne vendégként legyél ott, hanem te legyél a porondmester.
1: Visszakövözni a képszabadságot.
0: Egyre kevesebb esélyt látok erre. Pont.
1: Tilos Rádió, FM 90,3. Ennyi volt már a Road Movie műsor, amiben Köves Gáborral beszélgettünk, akinek az első regénye az Apropó New York, már kapható a könyvesboltokban. Legyen szép napotok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Lydia Fáj, amerikai rovarkutató, a világszerte elterjedt dalosszúnyog, Culex pipiens viselkedését tanulmányozta. E rovarok ősszel tartalékot gyűjtenek, a nappalok rövidüléséhez igazodva a téli hónapokat hűvös, sötét helyen, nyugalmi állapotban, diapauzában töltik. A tudós szúnyoglárvás edényeket helyezett ki kültéri lámpák alá, illetve sötét sarkokba. Szeptemberben a megvilágított szúnyogoknak negyed akkora hányada lépett nyugalmi állapotba, mint a sötétben tartottaké. Októberre utóbbiak mind elnyugodtak. A fénynek kitettek 59%-a maradt aktív, esélyt kapva, hogy kórokozókat terjesszen. Mindehhez akár 0,87 lux is elég volt, míg a hőmérséklet gátló hatását alig lehetett tapasztalni. Ismertette a Qubit. 2015-ben a Charles Darwin alapítvány robotja a Galapagos-szigeteknél golflabda méretű, zömök, karú, kék polipra lelt a tengerfenéken. Az 1700 méter mélyről felhozott három példányból csak egyet sikerült tartósítani. Janet White, a Chicagói Field Múzeum szakértője nem akarta boncolással tönkretenni. A napokban Microeledone galapagensis néven bejegyzett polipot végül mikro-CT felvételek alapján összeállított háromdimenziós modell segítségével írták le. Alaktanilag egy a déli félteke hideg mélyvizeiben honos családnak a trópusokon apró testűvé vált tagjáról van szó. Kék színe az alzatból kiásott zsákmány emésztése közben annak lumineszenciáját nyomja el, nehogy a kis polip maga is prédává váljon, írja a Qubit. A rablócápa alakúak rendjében a bambuszcápa félék családjának 9 ismert faja, ékes példa az alkalmazkodása. Apálykor uszonyaikon sétálnak, a partra is kimerészkedve. A bambuszcápák mérete és leopád mintázata meglehetősen hasonló. Christine Dudgeon tengerbiológus csapata a most Hemiscillum Dudgeonei néven leírt haltestét tarkító pöttyök és foltok alapján ismerte fel, a tudomány számára új fajjal találkoztak. A Pápua Új-Guineaiak persze régóta ismerik a kadede-kadevákat. A név nyelvükön lusta vagy kutyacápát jelent. A kutatók a génvizsgálatokhoz szövet mintát vettek a befogott példányokból, majd elengedték őket. A csak a Milne-mölben élő sétálócápa rokonaihoz hasonlóan fokozottan veszélyeztetett, írja a Qubit.
0: Ezek voltak a hírek.

0: érezted már a fények illatát.
1: Július 2-a és 5-e között Pécs egy lüktető, izzó fénnyé változik. Éld meg a varázslatot a Tilos Rádióval, a Zsolnai Fényfesztiválon. Folyékony fények, tapintható ritmusok.
0: Mi ott leszünk.
1: Várunk téged is. Infók a Zsolnai Fényfesztivál online csatornán.

0: Sziasztok, kedves tilos hallgatók! Péntek van, ez itt a szokásos utcarádió Renáta és Marianna stúdióban. Hát képzétek el, hogy sajnos szegény Misink nem ért ide a leszakadó vonat vezetékek áldozatává vál, de reméljük, hogy még az adás során köszönhetjük a Misit is, úgyhogy kitartás, Misi, ha hallgatsz minket, akkor gyere, várunk szeretettel. És akkor a mai adásunkban három blokk és több vendégünk lesz. Elsőként Bognár Levente, őt már itt köszöntjük a stúdióban. Leventével egy nagyon érdekes városi gyümölcsfa spotting projektről fogunk beszélgetni. Aztán utána jönnek a vajósok, Lohász Cili és Juhász Rozi, velük több dologról is fogunk beszélni, de nyilván hallottátok már, hogy megnyitotta az árasztópart, úgyhogy főleg és elsősorban erről fogjuk őket kérdezni, és az adás harmadik részében pedig egy remek kőbányai kiállítást fogunk nektek ajánlani. Fogl Doris, Benkő Sára és Csolpán Ertem lesz a vendégünk. Úgyhogy először is Leventéhez fordulunk. Szia! Nagy szeretettel köszöntünk itt az Utcarádió. És akkor hát Leventének egy barátjával, Újvári Bertalannal van egy közös projektje, ez a gyümölcstérkép.hu oldalán találjátok meg, és
1: emlegettük egyébként ezt a weboldalt már a Népliget
0: kapcsán.
1: Ezt?
0: Ja, igen, a Népliget kapcsán.
1: Igen, mert megkérdeztük a Mártát, hogy tud-e gyümölcsfákról a Népligetben. Egyről azt hiszem tudott az eperfáról, amit ő nagyon szeret.
0: Szóval a lényeg az, hogy ezt az oldalt azért hozták létre a Leventéjék, hogy a városi, és majd mindjárt te pontosítani fogod, hogy azokat a gyümölcsfákat találhassák meg a budapestiek, amelyek köztereken állnak, és finom, zamatos gyümölcsökhöz hozzá lehet férni. De ez az egész sokkal messzebbről indult. Egyrészt te győri vagy, és majd mesélj arról, hogy kerültél Budapestre, és hogy jutottál el eddig a projektig, de hogy még arról is mesélj majd, légy szíves, hogy úgy tudom, hogy te főleg egy ilyen faültetős projekttel indítottál, tehát hogy városi faültetés, gerilla faültetés kapcsán kezdtél el közösséget építeni. Ugye szerintem indítsunk a győri évektől, nézzük meg ezt a faültetős projektet, és akkor elérünk a gyümölcsfa spottingig.
2: Rendben, oké, és köszönöm szépen a meghívást először is. Ez így az első online rádiós meghívásom, úgyhogy egy kicsit meg vagyok illetődve. A Berci barátom az most nem tudott eljönni sajnos, úgyhogy egyedül fogom képviselni ezt az egész mozgalmat. Hát honnan is kezdjem?
0: Győrből, hogy te informatikus vagy, és nagyjából másfél éve élsz Budapesten, hogy egyrészt hogy miért jöttél Budapestre, és hogy ahhoz képest már elég sok mindent csináltál itt zöld ügyekben, szóval hogy mesélj erről, hogy miért jöttél, és miért a szívügyed.
2: Tehát az egész Budapestre költözés projekt, ez nekem úgy indult, hogy Győrben... Hát úgy értem, hogy beérett már így a győri életem, és újdonságokra vágytam, és Budapest az a Magyarország fővárosa, és egyszerűen minden téren több lehetőség van itt, és egyszerűen nyitni akartam új helyekre, és úgy éreztem, hogy itt a változásom.
0: És honnan jön ez az erős vonzódásod így a faültetéshez, gyümölcsfa kereséshez, vagy egyáltalán a városi fákhoz? Ezt most felvezettem egy kicsit, hogy itt a Tilos Rádióban az elmúlt hónapokban, de az elmúlt években tényleg nagyon igyekszünk odafigyelni arra, hogy minél több szó essen így a városi zöld felületekről, a városi fák védelméről. Nagyon sok adásban érintettük ezt nagyon sok szempont mentén. De hogy ez tényleg nagyon új, és hogy ennek a klímaváltozásnak, meg a felmelegedésnek egyfelől óriási vesztesei a városi fák, ez azt hiszem, hogy ebben egyetértünk. De másfelől nagyon érdekes, hogy olyan szempontból a nyertese is, hogy így egyre többen, egyre többféleképpen védik meg ezeket a zöld felületeket, és szerintem az, hogy ti ezt ebbe a gyümölcsfa, hogy mondjam, a elérésben ilyen szinten részt tudtok venni, ez szerintem így nagyban segíti ezeknek a fáknak a védelmét is. Uh-huh. Ez cél?
2: A fáknak védelme? Uh-huh. Abszolút. Hát ugye a alap ötlet igazából, hogy nagyon nem tudom mennyire mehetek vissza, de igazából volt egy ilyen erős gondolatiság bennem, már nem is tudom, gyerekkorom óta, hogy kicsit, mintha az ember és a természet az így külön válna, és így az életutam során ez így kezdett egyre inkább beérni, valamiféle ilyen megoldás halmaz épülni a fejemben, és videóköltöztem Pestre, ismerkedtem emberekkel, és ezzel a Berci barátommal megismerkedtem, és akkor futottunk, csináltunk bizonyos közös tevékenységet, és egyik ilyen futás során valamelyikünk meglátott, egy fügefát meglátott a futás közben, és még nem volt beérve, de így felcsillant a szemem, hogy milyen jó lenne, hogyha futás után, vagy futás közben tudnánk valahogy táplálékhoz jutni, és nem kéne mondjuk a legközelebbi étterembe menni. És csak így poénkodtunk az elején, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt így tudnánk, vagy hogy több információ lenne erről. És aztán igazából ennyiben maradt, akkor nem lett még belőle semmi. Csak ilyen gondolatfoszlányokat elindított bennem. És hát hónapokba tellett, mire így valami így elindult. Először ültetgettünk.
0: Igen, azt olvastam, hogy pont a Margit sziget Árpád híd felüli oldalára ültettetek is fügefát, és ezt most nem akarok rajta nagyon nevetni, egy elég tragikus történet, de hogy az ott a kaszálás áldozatául esett, ugye? Hogy azt
2: igen,
0: ott egy ilyen közterületi...
2: ezt az információt meg szerintem kérdezni, honnan tudod, hogy ez a kaszálás?
0: Hogy honnan tudom?
2: Igen, ezt honnan tudom.
0: Azt hiszem, ezt a Népszava interjúban mondtad.
2: Na, ez egy érdekes, oké. Lehetséges, igen. Mert tényleg ez történt. Csak érdekes, hogy akkor hozzád is eljutott ez az információ. Jó, ez nagyon jó, hogy ez így eljutott hozzátok is. Igen, tehát nagyon lelkesen elütettük, ugye két kisebb csemetét vettünk közösen a Bercivel. Én vettem a csemetét, ő pedig az ásót hozzá. És akkor nagy lelkesen kimentünk, és elütettünk oda kettő füge csemetét. Ez nyár volt, már augusztus, tehát kicsit ilyen túl naivak voltunk is, hogy most abból lesz-e valami, nem lesz, mert nagyon kicsi volt a növény. De elütettük, és hát egészen teljesen jól áttelelt, tehát nem is volt gondja a télen, de sajnos.
1: De mind a kettőt lekaszálták, vagy csak az egyiket?
2: Hát az történt, hogy az egyiket teljesen, a másiknak pedig egy nagyon kis része maradt, ami a leveleket hozott, de aztán
1: megállt a fejlődésben.
2: Igen, elég rendesen megállt. Úgyhogy...
0: Na, de akkor neked ez egy jó tanulópénz volt arra, hogy akkor tudod, hogy amikor ebbe a városi gerilla faültetésbe valaki belevág, akkor ez egy jó tanács, hogy akkor össze kell hangolni
2: abszolút.
0: A fővárosi zöld munkásoknak.
2: Most ezzel kapcsolatban egy gondolatom.
0: Hogy merre jár.
1: De egyébként ezt ők kérik is.
0: Persze, abszolút, csak hogy a Leventének.
2: Na, igen. Igen. Most ezzel kapcsolatban lenne a következő gondolatom, hogy ugye tehát nem tudtunk elérni ilyen szervezeteket, önkormányzatokat, mert nem volt kapcsolódási pontunk velük. És hát emiatt ilyen alternatív módon próbáltunk valamit cselekedni. És ugye jöttek a kaszások, oké, akkor ennek vége. És akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen olyan projektet csinálnánk, ami úgy mindenkinek érdekes lehet, tehát hogy a most létező gyümölcsfákat térképre visszük. Uh-huh. És ezt az ötletet a Bercivel is így teljesen megbeszéltük, és akkor egyre jobban elkezdett bennem dolgozni a gondolat, hogy mi lenne, hogyha ezt tényleg megcsinálnám. Tehát, hogy ez most nem csak ilyen álom lenne a fejemben, hanem tényleg megcsinálnám. És akkor mindenféle forrásból sikerült összeszedni ezeket az adatokat, és akkor térképre vinni.
1: Tehát akkor ezek szerint, ha jól értem, volt egy alapadatbázisatok, és akkor igen. Ehhez lehet most...
2: Igen.
1: Azoknak az aktivistáknak, akik tagokká válnak a honlapon, hozzáadni az újabb pontosan. Fákat.
0: Szerintem mondjuk el, mert én bennem is, amikor először olvastam erről, akkor rögtön az merült fel, hogy jaj, de mi van akkor, ha valakinek a háza előtt áll, vagy ha nem szeretné, hogy ott legyen, és hogy ezekre mind vannak nagyon jó megoldásaitok, tehát hogy egyrészt akkor azt nem kell feltüntetni, másrészt jelezheti a valaki, hogyha szeretné, hogy mondjuk a nem tudom, a háza előtt álló szilvafát nem szeretné ezen a térképen látni, ugye? Tehát, hogy ezek a biztonsági kódok, ezek már be vannak építve a rendszerbe, úgyhogy bátorkodjon mindenki.
2: Igen, most ezzel kapcsolatban is van egy gondolatom. Tehát az elején, úgy indult az elején, hogy a közösségi médiára posztoltam egy képet, hogy én ennyi és ennyi meggyet szedtem a közterületi fáról, és hogy ez milyen jó, és nem szedi le senki. Egyébként most is megnéztem, egy hónap telt el azóta, és a felső ágai meg mindig teli van, tehát hogy tényleg nem szedi le senki, tehát hogy azt csak úgy hagyják az emberek. És, de én mondom, hogy poénból megszedtem, és kiposztoltam egy ilyen oldalra, ahol gyümölcsfákat kedvelő emberek vannak, közösségi média. És az a poszt, az nagyon
0: de sok... Kitettél egy nagy kosár, nem tudom, meggyet, hogy...
2: Egy fél kilót, vagy egy kilót vettem talán. És akkor csináltam egy posztot, hogy mondjuk ennyibe kerül ez a boltban, és nekem meg hát 0 forintba került. És nagyon sok komment, like érkezett, de tényleg több, tehát egy nagyon sok.
1: De pozitív visszajelzéseket kaptál.
2: Nagyon sok pozitív, de volt olyan is, aki mondta, hogy ha ó, hát ez hogyan lehet, hát nem lehet ilyet csinálni, hát nem lehet, egyrészt nem lehet születelni, se nem lehet ültetni, se semmit sem lehet. De nagyon, tehát nagyon polarizáló, tehát megosztó kép alakult ki, hogy akkor az egyik oldal nagyon támogat, és azt mondja, hogy hát ez valami elképesztő jó dolog, a másik meg, hogy ha hát ilyet nem szabad. De azóta nyilván ért már bennünk a gondolat jobban, a projekt jobban, és egy ilyen úgymond kódot, vagy közösségi útmutatót csináltunk a weboldalra, és fel van tüntetve ez a 10 pontos leírás, hogy mik azok az alap szabályok, amiket érdemes figyelni és betartani. Nyilván ez egy olyan dolog, hogy belül az ember érzi, hogyha most egy kosárra megy oda egy lakó terület előtti fáról szedni, az egy kicsit ilyen erkölcstelen. Tehát nem ezt próbáljuk erősíteni senkiben, hanem a önkormányzati fákat, vagy tényleg amik nincsenek, tehát amivel szinte senki sem foglalkozik, csak a madaraké. Persze a madaraknak is hagyni kell, csak ez egy nagyon érdekes dolgot teremthet, hogy több ember kapcsolódik ezzel a témával jobban, hogy mi lenne, hogyha jobban észrevennénk ezeket a fákat is.
0: Hát olyannyira, hogy most már, ha jól néztem ott a statisztikáitokat, akkor most már nagyjából 22 000 ilyen gyümölcsfát tettek föl ennek a közösségnek a tagjai, amik így országszerte. Lehet, hogy már megközelíti a 23-at.
1: Hogy akkor, bocsánat, ez nem csak Budapestre vonatkozik, hanem ez az egész ország rajta van ezen a térképen. Most egy kicsit én az elején úgy értelmeztem, hogy ez egy Budapest.
2: Nem csak Budapest, csak a budapesti... Ott volt a legtöbb adat, és onnan, ott van a legtöbb ember, akit elértünk. A első média megjelenés óta akkor nagyon sokan regisztráltak, és rengeteg helyről jelöltek fákat. És akkor egyre jobban rájöttünk, hogy ez nem csak minket érdekel, hanem ez sok embert megérint szintén is.
0: És egyébként ezen az oldalon meg is osztják egymással a felhasználók a tapasztalataikat, szóval érdemes, hogy nem tudom, neked is címeznek egy csomó kérdést, hogy akkor nem tudom, létszi, vidd föl tudom, a mandula, meg a magyarófákat is, meg csontéjasokat is.
2: Tehát az van, hogy amikor az elején megkértem csak így tesztelgetésszerűen, vagy hogy mondjam, tehát hogy akit láttam, hogy van benne érdeklődés, akkor megkérdeztem esetleg érdekelni azt, hogy felteszi. És azt mondta nyilván, hogy hát akkor kérlek tedd fel nekem, mert én nem tudom, hogy kell. De ugye most azóta már annyira egyszerűsítve lett a weboldal, tehát hogy a legegyszerűbb szinte ezt a folyamatot végigjárni, hogy az ember feltegyen fát. Tehát igazából csak tényleg meg kell keresni a térképen, és van egy ilyen egyértelmű helyen található plusz gomb, plusz fa, tehát plusz fa elhelyezés gomb, ki lehet választani a kategóriát, hogy milyen fa, és minden egyértelmű igazából.
0: Igen, és akkor ez is nagyon-nagyon praktikus szerintem, hogyha valaki nem tudom, nem jó helyre tette, vagy nem úgy tette, akkor nyilván a közösség jelzi, szóval itt van lehetőség folyamatosan korrigálni. És azért nézek rá, Renáta, hogy emlékszel, hogy szerintem az már sok hónapja volt, amikor arról beszélgettünk, hogy erről a zöld vakságról, meg növényvakságról. Emlékszel, hogy szerettük azt a témát, hogy mennyire jellemző, hogy így nyilván, ahogy itt élünk a városban, meg kivágnak, meg kaszálnak körülünk mindent, hogy egyszerűen fogalmunk sincs arról, hogy milyen, nem tudom, növények, meg fák vesznek körül, és hogy mennyire élő dolog ez a növényvakság. Szóval, hogy ez jutott még eszembe erről a projektről, hogy azt a Telexen megjelent interjút is olvasva, hogy nem tudom, milyen az eperfának, vagy ennek a faepernek a termése, hány színű, mit tudom én, milyen fosókák, szilvák, akármi nőnek a városban.
2: Mirabella szilva az a hivatalosabb Mirabella szilva az.
1: Milyen érdekes, hogy egy gyümölcsnek van egy
2: Egy ilyen
1: ennyire
2: falusi
1: elegáns neve.
2: Igen.
1: Sőt, kevésbé elegáns.
0: Hogy honnan jöttem.
1: Igen.
0: Szóval a lényeg az, hogy egy ilyen edukatív, vagy egy ilyen edukációs célja, vagy haszna is van ennek a projektnek, és mondd már el, hogy még milyen információk érhetők el, mert azt láttam, hogy akkor van arra egy ilyen kis ikon, vagy piktogram, hogy mi az, ami éppen most érik, ugye?
2: Igen,
0: tehát, hogy
2: igen.
0: Akkor ez így követhető, hogy hol milyen fa van, és akkor, hogy melyiknek érhető el éppen most a termése?
2: Uh-huh. Ez a funkció nemrég került be, ez is egy ilyen komment miatt került be, tehát, hogy ahogy növekedett a közösség, egyre több ilyen hát ilyen komment érkezett, hogy milyen jól, ha ezt betennéd, milyen jól, azt betennéd, és akkor én is így gondolkodtam, és hogy mire lenne érdemes fókuszálni, és végül is most beépült egy ilyen, hogy tehát most érik uh-huh. a funkció, tehát hogy a jelen érésben lévő fáknak a listázása.
0: És milyen visszajelzéseket kaptál eddig? Tehát, hogy most, hogy ennyire felfutottak, ha jól értem, ez az elmúlt hónapoknak tehát most igen. indult be igazán, hogy igen. megjelentek ezek az interjúk, meg ezek a cikkek ezzel kapcsolatban, hogy milyen visszajelzések érkeztek, akár nagyobb városokból, akár nem tudom, Budapestről, vagy kisebb településekről?
2: Hát azok, akik regisztrálnak, azoktól abszolút pozitív, tehát hogy nagyon, nagyon pozitív. Engem nagyon, nagyon tud tölteni, meg a Bercia is nagyon így hát így élvezzük, hogy
0: ez nem csak mi. Ez működik, tehát hogy az emberek jönnek, mennek, szedik ezeket a gyümölcsöket, fogyasztják és küldik neked a gyönyörű képeket a tál eprekről.
2: Ilyen pontosan nem volt, de olyan már van, hogy egyre látom, hogy mennyien jelölgetnek fákat, tehát hogy uh-huh. nyilván, ugye most, tehát most 3 hete kezdtünk felfutni tényleg igazán, és most ilyen még nem volt, hogy a szedett képeket küldtek nekünk, de ez egy abszolút erős megerősítés, hogy mennyien jelölnek. Tehát, hogy tegnap is volt egy másik interjú, és ott pedig vicces volt, hogy a interjú közben ránéztünk a térképre, és megnyitottuk az értesítés harangot, tehát lehet látni, hogy ki mikor jelölt, és kiírta, hogy 3 perccel azelőtt jelölt valaki valami, nem is tudom, milyen városban. Uh-huh. Tehát, hogy ennyire szinte már megnyitjuk a térképet újra, és akkor egy új ember jelölt valahol az ország.
0: Hát igen, azért elképesztő lehetőségek vannak ebben, hogy most arra gondolok, hogy nem tudom, miféle közösségi eseményeket lehetne ezzel kapcsolatban. Ugye rád nézek, Renát, hogy nem tudja, hogy a Fajgerné volt talán az, aki ilyen közterületen szedett gyümölcsökből csinált egy ilyen közösségi lekvárfőzést, azt hiszem, szóval, hogy vannak ilyen típusú események, de hogy még mesélj arról, hogy akkor merre próbálnátok így növekedni ebbe, vagy hogy milyen céljaitok vannak, vagy ha valaki most ebbe valamilyen módon, nem tudom, beszállna, vagy támogatna, vagy együttműködne veletek, akkor erre van nyitottság a részletekről?
2: Körülbelül egy hete volt egy beszélgetésem, interjúm egy srácsa, nem tudom, cégnevet mondhatok, ő is a hasonló témában mozog. Biko az a neve, egy uh-huh.
1: igen.
2: közösségi projektet csinálja.
0: Az a falacsalós projekt.
2: Footprintet mért, tehát a lábnyomot méri.
0: Igen.
2: Ő arra fókuszál, és ilyen locsolás, igen, és ő is nagyon mondta, hogy

0: lehetőséget.
1: Tehát akár szponzorációt is például.
0: Akár.
1: De ez a, bocsánat, csak ezt az önkormányzati, hogy említetted meg, szervezetek megkeresését, hogy tulajdonképpen akkor ti most még nem vagytok kapcsolatban olyan szervezettel, mondjuk a Főkerttel például, aki a közterületi zöldekért így felelős Budapesten például.
0: Konkrétan még nem.
1: Mert ők egyébként így ültetnek gyümölcsfákat, én úgy gondolom, hogy évek...
2: Hogyne, sőt, tehát nagy fővárosi gyümölcsfa
1: évek óta
2: van.
1: Ez egy nagy... nagyon szívüket melengető projekt, abszolút, hogy gyümölcsfák
0: amint,
1: legyenek.
0: Amint lesz kapcsolás, pont így.
1: Igen, én azért is örülök, mert egy 10 évvel ezelőtt én emlékszem, hogy még abból is ilyen nagy vita volt, hogy egyáltalán szabad-e autó mellett a zöldségesnél gyümölcsöt vásárolni, mert biztos, hogy a smog meg minden biztos miatt smog, nagyon igen, koszos, igen. És hogy hát a városi gyümölcsfa is az undorító, hát, mert na, tehát ezzel nagy a smog, tehát hogy ezzel kapcsolatban így van valami tapasztalatotok?
0: Tehát hogy nyilván a most jelenleg csak ilyen tényleg ilyen megérzés alapon működik, tehát hogy a úttest, a ötsávos úttest melletti megyfáról annyira én se szednék. De
1: jó, az
0: rengeteg,
1: persze, de most nem ilyen nagyon extrém helyszínenre gondolok alapvetően.
0: De vannak ritkábban járt helyek is ott meg teljesen működőképes.
1: Hát például a parkokban is egyébként. Igen. Amit én konkrétan tudok, és sokszor megemlítjük itt az adásban, az a Tabán ott van több gyümölcsfa is.
0: Mondtam, tehát hogy az ültetés volt az elsődleges célunk, és mivel arra nem annyira jutottunk, azzal nem annyira jutottunk semmire, ezért ez a fa megjelölés. És így most már szerintem több ember érdekelté vált abban, mert hogy
1: tehát akkor ugyanezen a közösségen keresztül akár az ültetést is el tudjátok indítani.
2: Hát igen, azt nem adtad fel, nem? Csak akkor ez most egy kicsit ilyen
0: most mellékágon ment, igen. Hogy, igen.
1: Mert hogy végül is, ahogy
0: mert
1: néztem,
0: az volt a kiinduló pont. Tehát, hogy...
1: Ez egy aktív közösség, akik így meg vannak mozdulva egy irányba, ami mindannyiatoknak fontos, és ez... Ez hozhat ilyen lehetőségeket
2: és
1: magával.
2: És még az egyik interjútban olvastam, hogy talán ezt a fügefa, nem tudom, szaporítást, ezt ti magatok? Tehát, hogy a saját fügefáitokat ültettitek? Vagy erre rosszul emlékszem, hogy...
0: Volt arra is példa, ez a Árpád-hídos fügefa, ez nem saját volt, de ültettünk sajátot is, de sajnos azok sorsa is.
2: Ja, hogy, de ugyanez, hogy akkor akik gondozták a zöld területet, azok lekaszálták, kivágták.
0: Igen, túl lelkesen le.
2: Na jó, de hogy akkor nem a ti fügefáitokkal volt a gond, tehát hogy akkor azok, nem tudom, életképesek, csak
0: életképesek,
2: nem jó helyre
0: csak
2: hát
0: sajnos nem volt. Ez kell, hogy kooperálni, tehát hogy megbeszélni a felsőbb szervezetekkel.
1: Hát elvileg ennek ez a szabályos rendje, persze, hogyha te fát szeretnél ültetni, de egyébként szintén most a Tabánt kell, hogy mondjam, ott ennek volt hosszú ideig egy erős hagyománya, hogy ott nagyon erős kutyás közösség van, és az elhunyt kiskutyák emlékére fákat ültettek a gazdák. És ezt úgy oldották meg, hogy karózat volt a fa körül, tehát hogy egyértelmű legyen, hogy ott nem csak úgy nő valami, hanem az világosan egy ilyen óvóvédő karózat volt, és hát mondjuk táblákat is tettünk nyilván, mert az a nem tudom én kinek a fája, és akkor ott egy ilyen kis évszám volt még kiírva, de hogy ez most nem erre akarok utalni, hogy
0: állattemetőt csinálni belőle.
1: De nem lett baja, nem. Meg hát ugye ott nyilván, és ez mondjuk, hogyha közösségek működnek, akkor ez egy hasznos tudás lehet, hogy ahol egy parkot, vagy egy térséget rendszeresen használnak emberek, akkor ott el tud kezdődni már akár azokkal, akik rendszeresen ott a főkert, vagy akármilyen, nem tudom, vidéken, hogy hívják az ilyen kertészeti cégeket, velük tud egy személyes kapcsolat lenni. Tehát én most már tudom, hogy ki az, aki nálunk a parkot gondozza, ki az, aki a kutya kaki gyűjtőkhöz kihelyezi a nejlonzsákot, szóval már arcról fölismerem őket, mert ugye az ő munkaidejükben én gyakran arra sétálok az én kutyámmal, és akkor találkozunk. Tehát ki tud alakulni egy ilyen személyes kapcsolat is, és akkor lehet velük beszélgetni. Akár, vagy felhívni a figyelmet hogy ez itt van.
0: Ez a cél, tehát, hogy most már talán van is ebbe ráció, hogy ezt így fogjuk csinálni, persze.
2: Na, hát akkor minden kedves rádióhallgatónak ajánljuk szeretettel.
1: Ez egyen sok gyümölcsöt.
2: Gyümölcs.
1: Egyébként még az jutott az eszembe, bocsánat, hogy az előbb mondtad ezt a futást, hogy arra gondoltam, hogy lehet, hogy ilyen futóköröket csinálhatok az alapján, hogy hol vannak
2: de
1: a fák, és hol lehetne egy kis menet közben egy kis energetizáló egy ilyen gyümölcs. Vagy megyet bekapni.

0: Igen.
1: Túra, tudod, ezek a városi sétákba, ezekbe bevezetni egy ilyen gyümölcskört, és akkor estére megvan egy adag friss, finom városi gyümölcs. Szóval, hogy nézzétek ti is akkor a gyümölcstérkép.hu-t.
2: Még egy dolgot mondanék.
1: És regisztráljátok, és tegyétek föl a közeletekbe lévő fákat, amikről lehet fogyasztani.
2: Tehát, hogy amelyik fa tetszik, vagy nem tetszik, azt meg lehet lájkolni is. Tehát tetszikelni lehet. Tehát,
1: jó, hogy ennek jó a termése,
2: igen, ilyesmi,
1: nagyon
2: vagy, hogy,
1: finom a
2: igen,
1: szíva,
2: ilyes, tehát,
1: meg
2: ilyesmi.
1: A aha, jó, igen, medgyet igen. Ad. Aha.
0: Jó féle.
2: Ez a funkció az bekerült, hogy egymást tudja támogatni így a közösség, hogy melyik jó, melyik nem.
1: Na hát ezt is jó tudni. Szóval keressétek fel ezt a nagyszerű gyümölcstérképet, meg gazdagítsátok ti is ezt a remek adatbázist, és hát akkor Levente, nektek azt kívánjuk, hogy akkor még fejlődjön ez a térkép, meg ez az oldal, meg legyenek nagyszerű ilyen gyümölcsös közösségi események. Most zenélünk. Köszönjük. Egyet, és akkor a vajós csajokkal jövünk vissza.
0: Igen.

0: Sziasztok, ez még mindig az Utca Rádió, az adás második blokkjában, és ahogy ígértük a Vajótól, itt van velünk Lohász Cili és Juhász Rozi. Nagy szeretettel köszöntünk titeket. Több mindenről fogunk beszélgetni, de hogy ami az igazi aktualitás, és amiről hosszabban szeretnénk kérdezgetni titeket, az az, hogy megnyílt az árasztó part, amiről már így korábban is beszélgettünk veletek, meg még annál is korábban egyáltalán... Itt a Dunához való hozzáférés kapcsán már rengeteg programotok volt, amiről az elmúlt hónapokban többször kérdeztünk titeket. Van egy csomó újítás most, meg egy csomó a tavalyi ilyen pilot, vagy a tavalyi tesztévhez képest. Ugye egyrészt maga a part szakasz is jóval nagyobb, jól mondom, Cili, talán egy ilyen jó 100 méter, ugye? A tavalyi ilyen 20 méteres szakaszhoz képest, szóval ez egy ilyen, tehát hogy mondjam, hogy a méretét tekintve is, és hogy zuhanyzó is van, mosdó is van, öltöző is van, asztalok, székek, hűs, árny, mindenféle. Szóval mesélj, hogy milyen volt ezt az idei partot így tető alá hozni. Ja, és még egy fontos, hogy ezt a BGH-val, a Budapest gyógyfürdői és hévizeivel, tehát így a fővárossal és a 11. kerülettel közösen
1: hoztátok
2: tetőre. Igen, alapvetően a Budapest gyógyvizei és hévizei ZRT az üzemeltetője a strandnak, és a hát a Vajó pedig egy partner benne, akik így szoktuk így mondani, hogy mindenképpen legyen fókuszba, például, hogy legyen hosszabb idén a strand. Azt ez a tavalyi teszt időszak alapján kiderült, hogy azért ez a 20 méteres szakasz volt némi csalódottság az odaérkezőkben, és azt jeleztük, hogy ez a strand nyilván akkor tud egy ilyen valódi helyszínként működni, hogyha minimum, most már úgy közelít ahhoz a távhoz, mint ami a római van, hogy azért minimum egy ilyen hosszabb szakasz, ami ugye azt a strand érzetet adja. Úgyhogy ez gyakorlatilag a tavalyi év után ez rögtön így organikusan elindult ennek a szervezése. Nagyon sok tapasztalata lett a BGH-nak tavaly az engedélyeztetési folyamatban, mert hogy ugye ők alapvetően nem működtetnek szabad strandokat, hanem az épített fürdőket üzemeltetik Budapesten. És ebből így januártól kezdve indult el, kellett egy új engedélyeztetési folyamatot indítani a hosszabb strandra, illetve építettünk új lejárókat, mert tavaly a teszt időszakban azért ilyen kicsit botorkálós ösvényen lehetett lejutni, és szintén a tavalyi tapasztalatok alapján tavaly volt napelem, odavitt víz, lajtos megoldás, és ez elég bonyolult volt, meg költséges, úgyhogy idén talált a BGH egy olcsóbb megoldást, hogy vezetékes vízről hozzák a vizet a zuhanyzóba, meg a mosdóba, és így, tehát, hogy egyrészt a személyzet költség is sokkal alacsonyabb, meg az egész infrastruktúra
1: költsége. De a személyzet költsége. Egyébként az egy ilyen strandfelügyelő, vagy úszómester, vagy van a takarításért, aki felel, vagy hogy kell elképzelni a személyzetet?
2: A úszómester egyébként egy ilyen látogatottságú strandon nem kötelező a jogszabályi előírás szerint. Az napi 500 fő felett kötelezettség, de mivel itt ugye egy városi folyami strandról van szó, és nem feltétlenül, tehát hogy a lakosság nagy része nem feltétlenül komfortos, vagy magától értetődő, hogy egy folyó vízben, és a Duna elég nagy sodrású tud lenni ezen a szakaszon. Ezért az lett a döntés, hogy mindenképpen nappal 10 és 18 óra között, amikor a nyitvatartás ideje van a strandnak, akkor van egy vízimentő.
1: Hát ez mindenképpen megnyugtatóbban hangzik egyébként. De most azon gondolkodtam, hogy mondtad, hogy a BGH üzemelteti a strandot, de hogy ez igazából már 2020 óta ott, nem? Körülbelül azóta indult el, hogy ott
2: 21-be kezdtünk, vagy 21, ott az árasztóparton ott
1: az árasztóparton, mert
2: kihelyezni.
1: Emlékszem, hogy ez a komposzt WC, ami akkor kikerült oda elsőként, szerintem Budapesten, vagy hát nem is tudom, lehet, hogy Magyarországon is, arról is beszéltünk, az is egy izgalmas projekt volt, tehát, hogy, de azt akkor ti csináltad, tehát hogy az akkor a ti saját projektetek volt, és aztán amikor ez így felmerült, hogy strand lesz belőle, akkor kezdődött ez a közös munka a BGH-val.
2: Igen, igen, igen.
1: És akkor a pilotot viszont meg már közösen csináltad. csináltátok tavaly? Vagy az még, azt hát az ti neveztétek el
2: mindig van
1: pilotnak,
2: egy üzemeltetője, és... van egy strandnak, uh-huh. és ez tavaly a... Ugye ez úgy került a BGH-hoz, hogy hát, hogy egyrészt vajon nincs erőforrás a pénzügyi, vagy akkor most egy strandot egyszer csak így üzemeltessen, már hogy természetesen várjuk a támogatókat, mindenki www.vajon.hu per adományból, de hogy még túl sok ötletünk van, de hogy ugye mi csináltunk ilyen vízminőségméréseket a Dunában 2 évvel ezelőtt, és ennek hatására lett az, hogy a közgyűlés elfogadta azt, hogy csinál egy megvalósíthatósági tanulmányt belvárosi folyami lebegő úszodára. És ez az árasztóparti strand, ez tulajdonképpen ennek egy ilyen nagyon-nagyon hasznos mellékvágánya, hogy ennek a megvalósíthatósági tanulmánynak a keretében végeztek méréseket, akkor már a BGH, aki ugye akkreditált, és ő tud saját laborjában akkreditált méréseket végezni, és akkor az árasztóparti terület bekerült, mint egy vizsgált helyszín, és akkor kiderült, hogy ott nagyon jó a vízminőség, infrastruktúrálisan is elég jó pozícióban van, és végül is az ahova sikerült néhány hónap alatt engedélyt kapni a strandnak. Úgyhogy ezért nyílt ott aztán végül a strand.
0: A római parti plázsnak is elég jók a tapasztalatai az elmúlt évekből, tehát hogy egyrészt ott nagyon, nagyon komfortosan érzik magukat, akik lejárnak, de hogy amit akartam mondani, ez a vízminőség, ez az állandó vízminőségmérés is azt igazolja vissza, hogy ami mindig az örök kérdés, nem, hogy akkor itt lehet-e fürdeni, jó-e a Duna, nem jó, nem tudom, honnan vannak ezek a mérések, kik csinálják, de hogy akkor most tényleg az derül ki az árasztópartnál is, meg ott a, nem tudom, a római parti strandon is, hogy tényleg jó a vízminőség, és azt is mindig elmondjátok, meg a BGH, meg mindenki elmondja, és a hallgatóknak is elmondjuk, hogyha nagyobb esőzések után esetleg valami olyan kerül a vízbe, ami miatt a vízminőség nem kiváló, vagy fürdőzésre nem alkalmas, akkor természetesen aznap a strand nem nyit ki, ezt mindenkivel minden csatornán közlik az illetékesek, szóval, hogy erre azért gondja van az üzemeltetőknek.
2: Igen, és ezt amúgy tavaly tesztelték is itt egy ilyen riadó láncot az FCM-mel, tehát a Fővárosi Csatornázási Művekkel, akinek ugye vannak ilyen egyéb infói mindig, hogy éppen hol, milyen csatornán eresztenek-e valamit, folyik-e be valami, és hogy van egy közvetlen kapcsolat, hogyha az esőzéseknél az alap, vagy hogyha növekszik a Duna vízszintje valami, nem úgymond nem természetes ok, hanem mindegy, tehát hogyha valami extra áradás van, akkor amúgy is leszokták zárni a strandokat, de hogyha még ezen kívül van bármilyen technikai dolog, ami befolyásolja a Duna vízminőségét, akkor azonnal van tájékoztatás.
0: És amit most itt az árasztópart nyitásával kapcsolatban a kerület alpolgármestere elmondott, és amivel kapcsolatban kérdeznélek is titeket, hogy azt mondták, hogy nagyon szeretnék ennek a környéknek a nem tudom több száz méteres körzetében egy ilyen nagyon komoly infrastrukturális fejlesztést a következő években megvalósítani, hogy ott nem tudom sétány lenne, természetesen ezt az átéri, nem tudom, erdőt megvédve, de hogy ott nem tudom játszóterekkel, parkokkal egyáltalán ott kialakítani, vagy hogy mondjam, élhetőbbé, vagy hozzáférhetőbbé tenni ezt a területet, amiről majd létszik nyilván vagy nem tudom, mondjatok pár szót, de hogy ezt olyan szempontból is kérdezem tőletek, hogy beszéljünk erről egy kicsit olyan fókusszal, hogy ugye bár most ezen a szép pénteki napon úgy ülünk itt, hogy már nem tudom, 40 meg 45 fok van a városban, de hogy az elmúlt másfél-két hétben azért az idén is ebből egy ilyen nagyon komoly ízelítőt kaphattunk, hogy nagyjából a nyár hátralévő részén, meg a nem tudom, az életünk hátralévő részén körülbelül mi vár ránk, és hogy nézzük már meg ezt az árasztóparti ingyenes strandot olyan szemmel is, hogy egyáltalán a vízparthoz, vagy a hűsölési lehetőségekhez való hozzáférés a városban élőknek az milyen, és hogy alakult át ez most az elmúlt években. Ugye a Vajó nagyon régóta hangoztatja ezt, meg küzd ezzel, hogy nem tudom, legyen sokkal inkább hozzáférhető a víz, a Dunapart egyáltalán, tehát hogy ezt a beton tömeget vigyük már el, és engedjük oda az embereket, de hogy ti hogy látjátok, mi a személyes tapasztalatotok azzal vonatkozóan, hogy ez az irgalmatlan, kegyetlen, gyilkos hőség, ami nem tudom, egész Európát, meg az egész bolygót sújtja, ez hogyan írja fölül a korábban, nem tudom, szkeptikus hangokat, akik szerint, nem tudom, a Vajó csak egy aranyos társaság, hogy hóboltos civilek, akik nem tudom, valami miatt ragaszkodnak a Dunához. Hogy néz ki ugyan, tehát a ti tevékenységetek, hogy néz ki, vagy hogy méretik meg ma, amikor tényleg megdöglik egy egész város a hőségtől, meg a betontól, meg az épített környezettől?
1: Hát lehet, hogy amúgy erre a Rozi tud kicsit
0: igen, a Rozira
1: válaszolni, mert én így ebbe vagyok.
3: Ahogy
1: 15
3: hallgattalak, éve most így egyértelműen egy nagyon konkrét friss élmény ugrott be nekem, az, hogy napok óta tényleg ilyen pusztulat meleg volt, és hétfőn ott voltunk Cilivel az árasztóparton, egy pár régebbi napozóágyat szétszereltünk, amik már így nem voltak teljesen biztonságosak, meg használatra alkalmasak. Hát és tényleg ilyen iszonyat hőség volt, már napok óta mindenki ilyen révületben volt, felforrt agyvízzel, és a munka után csobbantam a Dunában, és napok óta először így kicsit fáztam, és iszonyú jó érzés volt, meg tényleg ilyen csodálatosan frissítő volt így ott lenni a Dunaparton, és egy csomó ember volt egy hétköznap, hétfő kora este.
0: De hogy akkor elmondhatjuk azt, hogy van a, nem tudom, a, hát egyrészt a városi emberben, de ami engem jobban érdekel, hogy a városvezetésekben, akár a nem, kerületvezetésben, a városvezetésben, a döntéshozókban egy ilyen, hogy mondjam, ébredés, ha lehet így mondani, hogy hát igen, akkor ezekkel a területekkel nekünk sürgősen kell tudni kezdeni valamit, hogy emberek ingyen hozzáférhessenek ilyen lehetőségekhez, ami azért most még mindig nagyon szűkös, lássuk be, tehát hogy egyrészt strandra járni, fizetős strandra járni nagyon drága mulatság, másrészt tényleg itt vannak a gyönyörű, hosszú partszakaszaink, amik akkor amikre nagyon ráfér az, hogy nem tudom, hosszú távon legyenek velük terveink, meg nem tudom, pénzt szivattyúzzunk ide, meg hogy gondoskodjunk arról, hogy akkor legyenek, nem tudom, parti sétányok, árnyas helyek, fürdési lehetőség, stb.
2: Hát
0: szkeptikusan nézel hát a magasba.
2: Nem, mert hogy ugye nem látok a döntéshozók fejébe, tehát hogy az biztos, hogy az új budai önkormányzatnál például ezt mindegyik polgármester, meg alpolgármester nagyon szerette ezt a projektet, és abszolút értették, hogy ez akár politikailag is miért egy nagyon fontos projekt a kerületnek, meg amúgy, hogy ez miért szolgálja a környékbeleket, és egyébként az egész várost is, vagy legalábbis Dél-Budát, meg a délpesti oldalt, hiszen azért mondjuk a római partra kimenni, vannak olyan városrészek, ahonnan azért több mint egy óra eljutni a Rómaira, és hogy most itt két ilyen bástya van, vagy strand van északon, meg délen, így azért így sokkal van javult ez az elérhetőség, hogy tényleg Duna szakaszra.
1: De egyébként azon gondolkodtam, hogy megnéztem a Karácsony Gergelynek a posztját erről az árasztóparti megnyitóról, és a kommenteket is elolvastam alatta, és hát azt nem mondanám, hogy nagyon megvilágító erejűek ezek a kommentek a tekintetben, hogy mi az emberek véleménye alapvetően az ilyen projektekről, de minden esetre azt megmutatja, hogy mi az, amit nem tudnak róla. És nekem nagyon tetszett, volt egy szellemes komment, most nem fogom pontosan idézni, de hogy mit vannak olyan nagyra, kihúztak egy kötelet. És hogy az jutott az eszembe, ahogy az előbb ezt mondtad, hogy hát azért ez nem csak egy egyszerű kötélkihúzás, hanem ott az infrastruktúrát, a partot kitisztítani, azt üzemeltetni, akkor csináltátok ezt az építőtábort, ahol hát nagyon sok kétkezi munkával szintén infrastruktúrát építettetek ki, majd erről is beszéljünk egy kicsit később, de hogy egyébként még van valami olyan feladat, amit így, tehát hogy például ott kikutorják azt a részt, ami hová kihúzzák a tehát hogy ezt mondjuk el, hogy ez legyen világos, hogy ez nem annyi, hogy kihúztunk egy kötelet. És még hozzákötöttünk 20 métert, hogy egy kicsit több hely legyen, szóval hogy ez ennél egy komplexebb feladat.
2: Sőt, tavaly egyébként ilyen búvárok tudták mozgatni a bóját, és a Duna nagyon gyorsan vált változik, tehát volt egy ilyen feladat abban a 10 napos vagy 2 hetes nyitvatartásban, hogy 3-szor be kellett menni a búvároknak arrébb tenni a bóját. Most idén ez is egyébként egy jobb módszer, vagy szóval egy egyszerűbben mozgatható módszerrel van megoldva, de az jogszabályi kötelezettség egy strandon, hogy ez a strand területétől, tehát a partvonaltól 100 méteren belül legyen mosdó, ivóvíz, zuhanyzó, WC és öltöző. És ugye ez az árasztóparti területen itt se víz, se áram, itt semmi nem volt korábban, úgyhogy ezt mind oda kellett telepíteni, és például az ivóvizet, amit mondtam, hogy ez is egy változás tavalyhoz képest, azt néhány száz méterről hozták ki, és rákötötték egy meglévő ivóvíz hálózatra, és onnan ástak egy gödröt, azt aztán befették, tehát most már semmi nem látszik, szóval hogy volt egy elég nagy meló. Egy engedélyeztetési folyamat az több hónap, amíg mindenféle engedélyek elkészülnek. Folyamatosan kell mérni a vízminőséget, ami szintén szakemberek munkáját igényli, tehát ez is olyan, hogy nem csak oda menjünk egy pohárral, és abból veszünk vizet, hanem egy akkreditált mérésnek ilyen tehát hogy megadott protokollja van, és módszertana, hogy történik. Úgyhogy vannak ezek.
3: Hát meg zajlott egy nagyon komoly területrendezés is, tehát én már évekkel ezelőtt is fülöttem az árasztó parton, és azért nekem így a régi emlékem erről a területről, hogy azért ez egy ilyen kicsit vad közeg, és nem feltétlenül volt az embernek az az ilyen mély belső bizonyossága, hogy ott így tényleg biztonságos fürdeni, és kitisztították a területet, bozótirtás történt, egy csomó ilyen nagy éleskövet félrehordtak, tehát azért itt nagyon komoly munka zajlott ezeken a háttéradminisztrációs feladatokon túl is, és egyébként meg csak simán egy kötélkihúzás is tud messze önmagán túlmutatni azáltal, hogy így felteszi a helyet az emberek mentális térképére, és azt mondja, hogy igen, ez egy hely, ide lehet jönni, itt lehet fürdeni.
1: Igen. És ez az építőtábor, most már itt ennyire a konkrét fizikai megvalósításnál tartunk, ez hogy jött ez az ötlet? Vagy hát mondjuk ti amúgy is szerettek egy csomó mindent magatok megoldani, meg megcsinálni.
2: Ez az építőtábor, ugye ettől az árasztóparti strandtól északabbra van a Dürer kert melletti partszakaszon volt.
1: Ez inkább akkor a Hengermalom projekthez köthető.
2: Igen.
1: Most már nagyon sok ilyen spotodok van.
2: Igen.
1: Ez is lassan spotting lesz.
2: Igen. És ott ugye az elmúlt néhány évben az egy teljesen, tehát a Dürer kert től délre levő Dunaparti szakasz egy ilyen óriási susnyás volt, ahol gyakorlatilag egy ilyen nagyon kicsi ösvényen lehetett egy ideig haladni, ahol aztán így attól függő milyen volt a vízállás, vagy beleért az ember a Dunába, vagy így egy szederbokorba fennakadt. Szóval, hogy én ott több, mint 3-4 évvel ezelőtt többször ott így elindultunk, hogy na most átvágunk rajta, és nem jutottunk át. És aztán ugye itt a háttérben történik a Budafoki úton egy óriási nagy ingatlan fejlesztés, és ennek mentén ott egy bizonyos területen elkezdték kivágni, tehát tényleg az a susnyát, tehát az akácfák megmaradtak, de az alatta levő bokros penőcedrest megtisztították, illetve lett egy terület, ami most az építést szolgálja. És ezért megnyílt ez a terület, és itt korábban amúgy a Galvani híd fejlesztése mentén volt az a terv, hogy majd, hogyha a Galvani híd megépül, akkor ennek a területnek északfele, tehát fel a Kopaszi gát felé, illetve lefele Budafokig, akkor majd fejlesztik ezt a területet. Ugye a Galvani híd az így leállt, és aztán mi elkezdtünk dolgozni a Hengermalomba, és aztán akkor tértünk mi ide-vissza, hogy tulajdonképpen ez most egy jól megközelíthető Dunaparti szakasz, amit a Dürer kerten át lehet csak megközelíteni, ezért nagyon sokan például nem tudják, hogy a Dürer kertnek kötelezettsége átengedni valakit, hogyha azt mondja, hogy ő oda arra a Dunaparti szakaszra szeretne menni. Még egyébként fizetős
1: lehetőségeket is
2: zárt rendezvényen is.
1: Csak mondom.
2: Igen. Át kell engedni, hogyha valaki azt mondja, hogy nem áthalad a Dürerbe jött, hanem oda. És például mi ezen így dolgozunk, hogy ott legyen egy kijelölt ilyen sáv, amin valóban le lehet menni a Dunapartra, és ez az építőtábort, ezt ezért szerveztük ide, hogy kicsit visszakanyarodjak itt egy elég hosszú szövevényes sztoriból, mert ez egy nagyon értékes és jó terület. Csináltunk itt is vízminőségméréseket, itt is tök jó volt amúgy a vízminőség, csak itt van egy-két bonyodalom, ami miatt nem lett volna annyira egyszerű itt strandot nyitni, de hosszú távon amúgy ez is egy abszolút alkalmas, és itt is nagyon jó a klíma, tehát a táborban megéltük, hogy ott lenni azért sokkal jobb volt, mint a 37, azon a napon még csak 37 fok volt a városban, és akkor ennek a területnek a bejárhatóságát segítettük azokkal a...
1: És ennek a tábornak volt ezen kívül még valami különlegessége? Esetleg a korcsoportok eloszlását tekintve... Hát...
3: Szerintem ennek a tábornak csak különlegességei voltak.
1: Akkor még egy párat mondjál.
3: Hát a tábort megelőzte egy közös tervezési folyamat, ami 11. kerületi gyerekek és idősek bevonásával zajlott.
0: Erről egyébként beszéltetek is itt a rádióban.
2: Igen, akkor volt a résztvevőkeresés.
3: Én pont ebben az előkészítési szakaszban még nem vettem részt, én csak a táborra, az építésre csöppentem bele az egészbe. Tehát az előzetes tervezési folyamat végén el kellett dönteni, hogy mi az, ami ebből reálisan megvalósítható. Egy háromnapos építés volt, amiben azért úgy... nyilván meg kellett húzni a határokat a végtelen, fantasztikus ötletből, hogy mi az, ami végül megépüljön. És végül két fő elem került kiválasztásra, és mind a kettő nagyon szépen mutatja ezeket a bevont korcsoportoknak az igényeit. Elsősorban az idősek részére, de hát igazából mindenkinek a partra lejutást segítendő egy lépcső és korlát épült meg. A gyerekeknek pedig egy gyönyörű mászókunyhó felfüggesztett hintákkal és egy fák közé kifeszített ilyen heverésző hálóval. Illetve ezen a két fő elemen kívül még több minden megvalósult, egy ilyen általános területrendezés, területtisztítás, köveket pakoltunk, festettünk, és azokat az ötleteket, amik pedig végül nem valósultak meg, de egyébként lehetnének a területen, azokat pedig ilyen helyjelző táblával így felvillantottuk, egy kicsit ezzel is a oda csöppenő látogatók fantáziáját beindítsuk.
0: De akkor ennek lesz folytatása? Tehát akkor ez, nem tudom, jövő évben innen megy tovább? Vagy hogy mi a következő lépés?
2: Hát ezt még nem tudjuk.
0: De akkor ez ilyen sikeres volt, vagy hogy mondjam, szóval, hogy folytatásra érdemes?
2: Hát a résztvevők, ők mindenképpen szeretnének találkozni még, szóval már szervezték az osztálytalálkozót. Illetve volt egy résztvevőnk, aki amúgy ilyen tervezői háttérrel rendelkezik, és ő például már rögtön felhívta a gyerekek figyelmét, hogy mondjuk ha elkészül egy ilyen kunyhó, akkor azt fenn is kell tartani, ami amúgy szintén egyébként egy ilyen klasszikus gyakorlat, hogy gyakran megépítünk valamit, és aztán vagy kiteszünk egy bóját, de hogy aztán az, hogy azt működtetni kell, meg fenn kell tartani, erről gyakran el szoktunk feledkezni, és már rögtön mondta, hogy ez tulajdonképpen minden hónapban egyszer legalább ki kell jönni, és megnézni, hogy nem tudom én, valami nem szakadt le, minden úgy működik-e, és akkor azt megszerelni, hogyha valami történt közben, úgyhogy ez is egy ilyen, úgyhogy valószínűleg lesz egy ilyen, akár lehet, hogy nem is mi általunk, hanem maguk a résztvevők önszerveződve fogják csinálni, de azért lehet, hogy kicsit facilitáljuk majd ezt a folyamatot.
1: És akkor még valahol terveztek strandot egyébként?
2: Hát tavaly csináltunk egy tanulmányt, amely 49 helyszínt vizsgáltunk meg Budapesten. Ezek közül most azt emelném ki, ezek egyébként van, ami ilyen szabadstrand
1: helyszín. Erről szerintem beszéltünk, a úszó.
2: Igen, vagy úszoda, pedig a lebegő,
1: vagy a lebegő úszoda,
2: igen, kapcsán. Helyszínek. Hát ami nagy álom az, hogy minél hamarabb megvalósuljon a Jane Henning rakparton, vagy az Antal József rakparton az épített faúszoda. Tehát ez az, amit szinte minden döntéshozó figyelmét szeretném felhívni, hogy a megfelelő forrásokat kerítse elő erre a...
1: Tehát elvileg most ott el tud indulni a fejlet, valami pénz eső érkezett az ügyben a...
0: Én valamit olvastam erről.
1: Hát nem, én az újságból tájékozódom
0: a pénzesekről.
1: Ilyen ügyekről, de hogy ott a rakpart fejlesztése most egy uniós támogatás elérhetővé vált.
2: Hát igen, az a rakpart.
1: Az maga a rakpart.
2: De hát ez, az a
1: kontinens. Én, úgy, az én fejemben ez kapcsolódó igen. beruházás lenne. De... Igen, ezt reméljük, hogy meghallják mások is, hogy ez egy kapcsolódó beruházás.
2: Igen, ez mindenképpen. És a másik egy nagyon komoly helyszín volt a Budafokon, tehát hogy az mondjuk oké, ugyanúgy Dél-Buda, de eredetileg ott nyílt volna a strand tavaly, és ott is elég sokáig ment az engedélyezési folyamat. Ott van egy uszály veszteglő helyszín, amit hogyha áthelyeznek, akkor... mert nem lehet strand 100 méteres körzetében ilyen kijelölt helynek, akkor például ott abszolút megvan az infrastruktúra, meg a megfelelő Dunaparti szakasz, hogy ott a Dunaparti megálló utáni budafoki Dunapart szakaszon is legyen mondjuk egy szabad strand.
0: Hát ez az extrém hőség szerintem akkor lehet, hogy meg fogja egy picit sürgetni ezeket a folyamatokat, vagy nem tudom, a forrásokat a megfelelő helyre.
1: Csatornákba. Megfelelő csatornákba
0: igen,
1: folyatja.
0: Kicsatornázni. Viszont lassan lejár az időnk, és lesz most negyedikén, de várjátok, puskáznom kell, az Árasztóparton buli, ugye? Jól mondom?
2: Igen. Nagyon mini fesztivál.
0: Igen, szombaton, igen. És 16 órától a Nagyon Mini Fesztiválra vártok mindenkit. Mondtad valamit erről mondtam? Néhány szót?
2: Igen, hát valószínűleg az ország legrövidebb fesztiválját fogjuk megszervezni, szombaton 2 órás lesz, és hát lesz zene a háttérben, ilyen alapvetően ilyen strand tematikában, illetve Dér Zsolt előadásában Gróf Széchenyi István fog újra megjelenni a Dunában, mint egy nagyon fontos személyiség abban, hogy mennyi változás történt a Dunában 150 évvel ezelőtt.
0: Aki maga is lelkes híve volt a dunai fürdőzésnek.
1: Igen, Duna influencer volt.
2: Igen, ő volt az első dunai fürdőző influencer, és ezt szeretnénk megidézni szombaton, úgyhogy 16:30-kor kezdődik ez az előadás.
0: És akkor egy ilyen záró gondolatként, hogy az is egy jelentős változás, ugye, hogy idén egészen augusztus végéig nyitva van az árasztópart, tehát hogy egész nyáron, minden nap, amikor nincs olyan idő és olyan a vízminőség, akkor 10-től 18 óráig, jól mondom, tudtok menni az árasztópartra, hűsölni, strandolni, nem tudom, csak henyélni, olvasni, fürdeni, és amit csak még ott lehet.
1: Hosszabb a kötél, hosszabb az idő is.
2: Igen, esetleg csak annyit, hogy itt nincs semmilyen büfé, meg semmilyen ilyen kiszolgáló helyszín, úgyhogy mindenki készüljön saját...
0: De ivóvíz az van, tehát az...
2: Ivóvíz van, tehát sima csak...
1: Hát ilyen sütögetési lehetőség. Tehát, hogy ilyen piknik lehetőség van.
2: De ezen kívül csak nem akarom, szóval, hogy nincs a közelben vásárlási lehetőség.
0: Jó, akkor piknik kosárral,
1: felszerelkezve, jégakó,
0: könyvvel, törölközővel, papuccsal. Irány az árasztópart, nagyon köszi, hogy itt voltatok, és akkor majd várunk vissza, hogyha majd értékeljük, hogy ment a szezon, meg mik az idei tapasztalatok, meg egyáltalán. Nagyon köszi, hogy itt voltatok, és akkor egy kis zene után Kőbányával jövünk vissza.
1: Igen.

0: Sziasztok, folytatjuk az Utca Rádiót itt a Tilos Rádióban, és most egy speciális, különleges kiállításról fogunk beszélgetni. Három vendégünk a stúdióban már. Ez a Suspended Self című kiállítás, ami Z-generációs pszichológiai tájak városi kódok alcímet viseli, ha jól mondom. Tulajdonképpen ezt a kiállítást már csak holnap tudjátok megnézni, mert július 4-én bezárt, de mi azért úgy gondoltuk, hogy erről mindenképpen érdemes beszélni, és abszolút illeszkedik is az Utca Rádió tematikájába a közterek és a városi lakók, a városlakók megélése a közterekben, és egyáltalán ez a kapcsolat, ami létrejön. Igazából a kiállítás témáját most egy kicsit puskázom a sajtóanyagotokból. Témáját az adja, hogy mit jelent egy olyan korszakban felnőni, amelyet a folyamatos gyorsulás, digitális identitások jelenléte, vagy éppen hiánya, érzelmi bizonytalanság és széttöredezett városi valóságok jellemeznek. Kicsit a széttöredezett belső valóság és a városi valóságnak ez a szintén széttöredezettsége lenne talán az a közös motivum, amit én így ki tudtam emelni magamnak ebben az egész leírásban. És hát nagyon érdekes, mert ti ugye mind Z-generációs fiatalok vagytok. Egyébként most én nem foglalkoztam korábban ennyit a generációknak az ilyen mélyebb megismerésével, de most, hogy készültem erre az adásra, egy kicsit elkezdtem, többféle podcastot meghallgattam erről. És hát én az X generáció végének vagyok a tagja. Ez így jó, ha így mondom? Uh-huh. Az utolsó időszakos X generációs vagyok, és ráismertem egy csomó mindenre, hogy hallgattam ezt a több podcastot a saját magam tapasztalataira a nálam fiatalabbakkal, vagy amikor Z generációs fiatalokkal kerülök kapcsolatba, hogy mik azok az apró dolgok, amiken elmegy adott esetben az a megértés, ami szerintem így fontos ahhoz, hogy így közös együttműködésben tudjunk lenni másokkal, és nagyon sok mindent meg is értettem így visszamenőleg is bizonyos helyzetek negatív kimeneteléről, vagy pozitív kimeneteléről is, de hogy ennek így igazából milyen dolgok lehetnek a hátterében, de most nem erről szeretnék nagyon hosszan értekezni, hanem megkérlek titeket, hogy mutatkozzatok be egy kicsit, és meséljetek nekünk arról, hogy egyáltalán hogy kezdődött, hogy indult el ennek az egész kiállításnak a szervezése.
1: És a helyszíne is nagyon rendhagyó,
0: majd arról is beszélünk. Igen, de hogy ez egy nemzetközi projekt, és hogy ide hogy tudtatok bekapcsolódni, és igazából milyen tapasztalatotok van abban, hogy párhuzamosan a világ különböző pontjain ugyanez a projekt indul, és hogy ebben a kulturális különbségek hoznak-e a végső produktum megvalósulása szempontjából van-e valami különbség, vagy azért nagyjából ugyanarra jutottak Pekingben is, mint Budapesten? Sára?
2: Rendben. Hát szia, én Benkő Sári vagyok, és jelenleg a 11-11-nél dolgozom. Szeptemberben kezdtem ott egy gyakornokságot, és igazából én így kerültem bele ebbe a projektbe, hogy a projekt egyik vezetője Siebenherr professzor, akinek a 11-11 szervezet vezetőjével, Longyert Dániellel van egy professzionális együttműködése, és a professzor a Pekingi Central Academy of Fine Arts-on tanít, és az ő diákjai kérdeztek meg bennünket, engem és Csolpánt, hogy szeretnénk-e részt venni a projektjükben, és erre igent mondtunk, és én így kerültem ide.
0: Közben azt elfelejtettem mondani, hogy Csolpán Ertem is a vendégünk, ő angolul beszél, és abban maradtunk, hogy a zökkenőmentes beszélgetés folyamatát segítve majd Sára fog fordítani neki.
2: Igen,
0: akkor kérlek, Csolpán.
2: Introduce yourself, please.
3: Hi, my name is Csolpán. I have been in Budapest for the last 3 years, and I have been working with 11-11 since September, same as Shari. And we started this project around, I think, January. The first season of this project started around that time. And it's been a pleasure to be working with this team, because I am also a landscape architect and urban designer and a curator at the same time. So both of these topics became together with this exhibition, and it was very exciting.
2: Szóval Csolpán azt mondja, hogy ő 2 éve él Budapesten, és ő is szeptemberben kezdte a gyakornokságát a 11-11-nél. Január óta dolgozunk együtt ezen a projekten, és Csolpának ez egy nagyon izgalmas lehetőség, mert ő tájépítész, várostervezéssel is foglalkozik, illetve kurátori tanulmányokat is végzett, szóval ez neki nagyon szépen összehozza az érdeklődését.
0: Csolpán, do you feel a difference between Hungarian and Turkish culture in this topic?
3: I think I do feel it, but especially in the general public, I would say, because young generation in Turkey as well, they are very optimistic and they're following these opportunities within the city, trying to make the city environment more lively and bringing the public together. But I would say when I came here and when I learned about 11-11 and the practices that they do, I realized that the art scene in Budapest also is very much within this, like the cracks of the city. Everything is so intertwined, and it is getting, I think, more and more important that public art, or like art in the public space, is we see it more common, I think, in Budapest compared to Turkey and my home city, I would say.
2: Csolpán most azt fejtette ki, hogy Törökországban is nagyon aktívak az emberek és a fiatalok abban, hogy a város tereit megújítsák és ezzel dolgozzanak, de hogy az, hogy a művészet és a város így összefonódik, ez egy különleges és egyedi dolognak gondolja Budapesten belül, és szerinte gyakrabban látni művészetet a város köztereiben Budapesten. Igen.
4: Sziasztok, én Fogoly Doris vagyok, és én az Irregulárinak az egyik kurátora vagyok. Az Irregulári egy alkotói szabad csapatként tudnám igazából definiálni. Mi úgy kerültünk bele a projektbe, hogy nekünk februárban volt egy Kőbány Underground Fény Hang és Tér Fesztivál című eseményünk, ami egy hétig futott, ami kiállítások, performanszok, különböző zenei programok és színház volt igazából ennek a része, és mivel mi már dolgoztunk ezzel a térrel, és ez nem egy szokványos tér, és elég nehéz olyan körülményeket teremteni itt, mint mondjuk egy White Cube galériában, ezért a 11-11 galéria felkért igazából minket, hogy mi is szálljunk be ebbe a projektbe, és segítsünk ezt létrehozni.
0: Akkor egy kicsit beszéljünk konkrétumokról is most már. Tehát hogy szerveztétek meg, vagy hogy alakult ki a teljes koncepció, és mik voltak a kötelező elemei, amik így fixek voltak mind a pekingi fiataloknál, és ami nálatok is ilyen fix pontként szerepelt?
2: Hát alapvetően így az alapkoncepciót a pekingi fiatalok találták ki, ők művészetmenedzsmentet tanulnak, és az ő feladatuk volt az, hogy egy kiállítás koncepciót létrehozzanak, és akkor így ennek az együttműködésnek a nyomán viszont ez a kiállítás meg tudott valósulni fizikailag is, és az alapvető koncepciót, hogy az Z-generációról szóljon a kiállítás, hogy az ilyen digitális és városi megéléseket dolgozza fel, ezt ők találtak, és akkor mi ehhez kapcsolódtunk, ők is hoztak műveket pekingi művészektől, mi pedig kapcsolódtunk hozzá a budapesti művészekkel együtt. Igen, és ennek a fizikai megvalósulása az úgy nézett ki, hogy ugye nyilván nagy az időeltolódás, szóval ezt a nagy időeltolódást átívelve próbáltunk mindenféle, tehát pont megtalálni az időt, hogy mikor tudunk találkozni, mikor tudunk beszélni. Nekik, ők nem tudnak Instagramot és Facebookot használni, szóval a WeChat nevű alkalmazáson keresztül beszélgettünk, így a diákokkal egymás között, szóval igen.
0: Értem. És hogy épült fel a kiállítás koncepciója? Tehát miket mutattatok be?
2: Szóval...
0: Milyen eszközöket tudtatok használni? Mert azért láttam, hogy nem csak képzőművészeti alkotások voltak, hogy erről is beszéljünk. Egy nagyon szép fotókat lehet látni az interneten egyébként a kiállításról.
2: Igen, hát alapvetően a magyar művészektől van egy installációnk, van... 5 darab olajfestmény van kiállítva. A kínai művészektől ugye nyilván a szállítás nehézségei miatt kinyomtatott és könnyebben szállítható munkákat állítottunk ki, és a kiállítás egyik terén térképek vannak Budapestről és Pekingről, amik részvételre invitálják a látogatókat. A diákok is hozzáadták a pekingi térképhez az ő élményeiknek a nyomait, és a budapesti látogatókat is ugyanerre invitálták, illetve egy másik szobájában a kiállításnak pedig egy ilyen felfújható kanapéra lehet félccel rajzolni, illetve fonalakat összefonva megosztani az élményeket, érzéseket, emlékeket, és ezek egy ilyen kapcsolódást igyekeznek létrehozni a kiállítás látogatói között.
0: És mik ezek a töredezettségek, amiket itt tudtatok azonosítani? Tehát, hogy a városi térben, ahogy nem tudom én, a különböző társadalmi osztályok elkülönülnek, a különböző funkciók elkülönülnek, hogy ebbe ti, hogy ez az égenerációs megélés, ez hogy tudott így manifesztálódni?
2: Hát igazából, amit mi ennek a projektnek a során a leginkább éreztünk, ilyen széttöredezettséget tekintve, hogy mekkorák voltak például a különbségek a pekingi diákok és a mi megéléseink között, mert ők egy sokkal inkább, bár a mi világunk is erősen digitalizált, ők sokkal inkább egy még gyorsabb, még inkább hiperdigitalizáltabb városi és alapvetően világban élnek, és ez nagyon érdekes volt így az egymás közötti kommunikációban is, meg az, hogy hogyan látjuk a világot, szóval szerintem így a projekt során leginkább ezt tapasztaltuk meg.
1: Volt lehetőségetek így megismerni is egymást, vagy így nem tudom, hosszabban dumálni, vagy mindig csak magára a projektre, meg a kiállításra, meg a közös munkára koncentráltatok, mert mondtad, hogy elég szűk volt ez az idősáv, amíg kapcsolatot tudtatok tartani, hogy azért volt valamennyire lehetőségetek így megismerni egymást, nem is tudom, itt hány főről beszélünk kb.
2: Alapvetően egy osztálynyi diákról beszélünk, szóval I think they were about 20 students, right? Uh-huh.
3: Around 20 students, and they had two supervisors also acting within those groups too. You can continue.
2: Igen, szóval körülbelül 20 diák volt, viszont akik eljöttek, akikkel már Doris is tudott találkozni, például ők ketten voltak, és velük ott az installálás utolsó napjaiban tudtunk együtt dolgozni, meg így. Igen, szóval őket egy kicsit jobban meg tudtuk ismerni, akik el is tudtak jönni.
0: És akkor voltak ilyen közös, tehát hogy azért van olyan, még attól függetlenül is, hogy az ő városi megélésük más, mint mondjuk egy budapesti fiatalé, hogy voltak azért ilyen közös pontok, amiket így lehet mondani, vagy ilyen nagyon nagy különbségeket, amiket így érzékeltetek?
2: Én alapvetően úgy éreztem, hogy amúgy, tehát érdekes volt, mert amíg online kommunikáltunk, addig úgy éreztem, hogy nagyon nagy a szakadék, hogy ők így tök más látnak esztétikusnak, tök máshogy gondolkodnak, tök más a megélésük, és számomra az volt az érdekes, hogy amikor viszont találkoztunk, akkor viszont sokkal inkább azt éreztem, hogy jó, igazából tök hasonlóak vagyunk már, mint ilyen 20-as éveink elején lévő fiatalok vagyunk, és így. Szóval, hogy így az online kommunikációban amúgy sokkal nagyobb szakadékot éreztem úgy összességében.
0: Mint a személyes találkozások során.
4: Számomra is volt egy ilyen kisebb kulturális sok igazából a ilyen szociális interakciókban. Teljesen átér szerintem a habitusuk, és hogy milyen szociális normákat követnek, hogyan kommunikálnak, milyen módszerekkel van igazából a kommunikáció kialakítva náluk. És nekem is az volt meglepő, hogy ahogy haladt előre a projekt, annál szebben láttam kirajzódni, hogy nekik is ugyanazok a problémáik, ugyanabban a generációban élnek, szóval így tényleg ugyanazok merülnek föl náluk, csak teljesen más csomagban vannak igazából beletéve.
0: Nevezzük már meg ezeket a problémákat, én nagyon kíváncsi vagyok. Mondjuk hogy ilyen konkrétumokat is mondjunk.
2: Hát amit a kiállítás megnevez, az például alapvetően az identitáskeresésnek a szorongása, a túl sok ebben a globalizált világban a túl sok választás lehetősége, amire alapvetően a digitalizáció is, tehát hogy a kiállításban is ez megjelenik, hogy ezt a digitalizáció is felerősíti, hogy az ember folyamatosan látja, hogy mennyi lehetőség van, mennyi életút van, mennyi bármi van igazából, mennyi termék van akár, szóval igen, és...
0: És ez frusztrációként hogy jelentkezik, hogy nem győzöl mindenhol ott lenni, jelen lenni, lemaradni valamiről, tehát hogy ez egy ilyen érzésként jelenik meg?
4: Ez is szerintem jelen van, viszont amit én érzek, és amit így látok is, hogy ez az ilyen túl halmozott, igazából adott rengeteg, amivel folyamatosan találkozik az ember nap, mint nap, és így nem is lehet felfogni igazából. Ez egyfajta paralízist eredményez.

0: második, több szakaszra van osztva a kiállítás. Az egyik szakaszának az a címe, hogy The Deleted Night, szóval hogy az eltörölt éjszaka, ami szintén erre pont, amit Doris mondott, ugye ugyanerre reagál, hogy éjszaka is folyamatosan jönnek ezek az online, tehát bármikor az ember megnyitja a telefonját, ugye folyamatosan bármennyi mennyiségű adatot meg tudunk nézni, és hogy igazából ez a pihenés vagy az éjszakát is valamennyire elveszi, mert folyamatosan ott vannak ezek, amik az ember figyelméért harcolnak, úgymond.
1: Voltak ebben a kiállításban ilyen vezetett alkalmak, amikor volt lehetőség titeket megkérdezni, vagy amikor, nem tudom, kortárs közösségek vagy csoportok érkeztek, szóval tudtatok beszélgetni azokkal, akik megtekintették ezt a kiállítást?
0: Én tartottam egy vezetett túrát, most hát még a megnyitón ugye, ott ilyen informálisan igazából, de hogy azért így beszéltünk mindenkivel, aki ott volt, meg így mutattuk, szóval nem egy vezetett túra volt, de ott így elég sok mindenkivel tudtunk beszélgetni, meg én azt hiszem, hogy tegnap volt, hogy tartottam egy kőbányai helyi család, és az ő barátaik érkeztek a kiállításra.
1: És hogy neki sikerült?
0: Jól sikerült amúgy nagyon szerintem. Először azt hitték, hogy a pincerendszerben lesz a kiállítás, szóval először láttam egy ilyen minimális csalódottságot, de aztán, amikor megérkeztek a kiállításra, és így elkezdtünk beszélgetni, elmagyaráztam nekik
1: a bizonyos részeit. Hol van a kiállítás, igen. Bocs, mert azt hiszem, hogy ezt nem mondtuk.
0: Igen.
1: A legfontosabb.
0: Igen, ez az S1, kőbányai S1 területen van, az S1 az a Sörgyár 1-nek a rövidítése, és ez a volt Dréher Sörgyárnak egy 11 hektáros barnamezős, jelenleg nagy rész kihasználatlanul álló területe.
1: Ami azért ennek általatok eddig elmondottaknak is ad egy ilyen különös árnyalatot, tehát hogy minden, amit elmondatok ebbe a valaha volt Sörgyár, de még ott van, szóval ez is olyan érdekes aspektus ennek az egésznek, szóval ezért is említettem az elején, hogy ez egy ilyen külön extra ebben az egész anyagban.
0: Igen, hát ez nagyon különleges szerintem, hogy ilyen, hogy ez egy ilyen posztindustriális területen van, és annak a vége, a tárlatvezetésnek a vége igazából az lett, hogy tök jót beszélgettünk, és mindenki, és így ők is így feloldódtak, így az egész beszélgetésben az első meglepődés után, illetve aztán azt is mondták a végén, hogy örültek, hogy a területnek a felszíni részét is meg tudták nézni. Igen.
1: Lejár lassan az adásidőnk, egy-két percünk maradt csak hátra, hogy mi lesz ennek az anyagnak a sorsa, vagy van-e tovább, vándorol-e valahova ez a kiállítás, vagy...
0: Felteltem Csolpánnak a kérdést, mert szerintem... Csolpán, what's the question was that what is the future of all the information and all the artworks and everything that we collected throughout this for this exhibition. So what do you think is going to happen to it in the future?
2: I mean, not maybe artwork-wise, but I want to say artist-wise, because most of our artists were newly graduates, especially the ones from Beijing, but also we tried to choose Hungarian artists who are also part of the Generation Z, and I think with this exhibition, they also found a platform for the locals. I think Sherry also already mentioned this a bit, but there were many people, visitors, who are from the district. So I think in that case, it was like a new door opening for them. So a whole district, maybe, who weren't aware of these artworks or artists in general, became familiar with these topics and as well as with these artists. And from a personal experience, I can say this, that during our opening night, when I was talking with people who came to see the show, they were very interested in some of the Hungarian artists. So I'm hoping that this will also open up possible future, like connections and relationships with potential collaborators or collectors too. So I am optimistic about their future, I would say.
0: Igen, Csapán azt mondta, hogy ez egy jó lehetőség volt megismerni olyan művészeket, akiket eddig, meg olyan műveket, amiket eddig nem ismertünk, és ez egy jó lehetőség lehet jövőbeli kollaborációkhoz, vagy akárcsak ismerettségekhez, és ezt kiegészíteném azzal, hogy szerintem az egész területnek ez nagyon fontos, mert most kezdődik.

0: lényegében ennek a területnek, az esélyterületnek a kulturális revitalizációja, és ezáltal, hogy így emberek helyiek is, mármint a kerületből is, de egész Budapest területéről is, vagy ahonnan érkeztek, megismerhették ezt a területet, ami eddig zárva állt a látogatók előtt.
1: Hát nagyon sok sikert kívánunk, és igen, akkor a holnapi napon még mindenki meg tudja tekinteni ezt a remek kiállítást, úgyhogy ha tudjátok, akkor nézzétek meg, és ne hagyjátok ki. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és köszönjük, gratulálunk. És akkor Utcarádióval várunk titeket a jövő hét pénteken is.
2: Szia, Juli, és köszi, Csaki.
3: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: 79 ország több mint 31.500 fajta tiszta kutyája versenyzett Bolognában a 2026-os World Dog Show-n. Magyarország az ötödik legtöbb kutyát nevező országként vett részt az ebsereg szemlén, írta meg büszkén mindjárt két rovatában is a 24.hu. Egy honi bobtail, a Bugaboo's Dream Big with Bottom Shaker Jack néven nyilvántartott óangol juhász nyerte a világ legszebb kutyája címet. Tájékoztatta a távirati irodát a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Butterfly Hunter Casper pedig a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú egyedeként a föld legszebb rövid szőrű magyar vizslája, egyúttal a vizslák és szetterek fajta csoportjának legszebb képviselője lett. Szívből gratulálunk! Lydia Fáj, amerikai rovarkutató, a világszerte elterjedt dalosszonyog, Culex pipiens viselkedését tanulmányozta. E rovarok ősszel tartalékot gyűjtenek, a nappalok rövidüléséhez igazodva a téli hónapokat hűvös, sötét helyen, nyugalmi állapotban, diapauzában töltik. A tudós szonyoglárvás edényeket helyezett ki kültéri lámpák alá, illetve sötét sarkokba. Szeptemberben a megvilágított szúnyogoknak negyed akkora hányada lépett nyugalmi állapotba, mint a sötétben tartottaké. Októberre utóbbiak mind elnyugodtak. A fénynek kitettek 59%-a maradt aktív, esélyt kapva, hogy kórokozókat terjesszen. Mindehhez akár 0,87 lux is elég volt, míg a hőmérséklet gátló hatását alig lehetett tapasztalni. Ismertette a Qubit. Az eddig feltételezettnél több százezer évvel előbb kezdődött az emberiség és a tűz kapcsolata, írja a PLOS-1 folyóirat tanulmánya. A dél-afrikai Wonderwerk barlangban 1,7–1,79 millió évvel ezelőtti tűzhasználat nyomára bukkantak. A korábban kutatott felsőbb szintek után a régészek most sokkal mélyebb és ősibb rétegben tártak fel apró emlős fosszíliákat. Mikroszkóp alatt nagy energiájú kékfénnyel megvilágítva őket, a csont lumineszcencia élénkvörösen mutatta parányi égési sérüléseiket. Ezek a barlang belsejében, 30 méterre a bejárattól, nem származhattak bozott tűzlángjától. A természetben talált tüzet tehát az ősember vitte be menedékébe. Csiholni még nem tudta, de őrizni, táplálni igen, ismertette a Qubit.
3: A Tilos Rádió hírét hallottatok.
5: Sziasztok, ez itt a Mércé és a Tilos Rádió nemzetközi politikai podcastja, videós műsora a Forráspont. Ön ma pedig az elmúlt néhány év, egy-két évtized fejleményeiről, illetve azokra a politikai kérdésekről fogunk beszélgetni, elsősorban Csaba tudására támaszkodva, amelyek nekünk a legizgalmasabbnak tűnnek. A Forráspontot két hetente pénteken 6 órától a Tiloson hallhatjátok, és megtaláljátok a Mérce YouTube, illetve Spotify csatornáin is. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a Mérce csatornáira. A műsort négyen szerkesztjük, Vince Csaba, Székely András, illetve Nun Barbara Fabi, én magam Pap Gáspár vagyok, a műsor technikai hátterét pedig Ozi, illetve Fazekas Lázár Benyámin biztosítja. Nekik nagyon köszönjük, nektek pedig még csak annyit szeretnék mondani, hogy ha kérdésetek van, vagy hogy azt javasolnátok, hogy innentől kezdve mindig Csabát kérdezzük Iránnal kapcsolatban, azt írjátok meg a műsorkukac.mérce.hu oldalra, bármilyen visszajelzést nagyon szívesen veszünk tőletek.
6: Szóval rátérve az aktualitásokra, február utolsó napján az Egyesült Államok és Izrael támadást indított Irán ellen, amire Irán válaszul megtámadta az USA katonai létesítményeit a térségben, illetve az Egyesült Államok szövetségeseit. De ennél is sokkal nagyobb hatást keltett, hogy Irán, mint az egyébként várható volt, lezárta a hormuzi szorost, és ezzel az egekbe repítette az olajárat. Aztán április 9-én egy tűzszünet jött létre, viszont a béke megállapodásra mai napig várni kell, habár Trump ezt tulajdonképpen minden hétvégén megígéri. Mai hírek, hogy miután az iráni erők lelőttek egy iráni légtérbe berepülő amerikai helikoptert, az Egyesült Államok, idézem, önvédelemből iráni légvédelmi állásokat bombáztak. Szerinted várhatunk még fordulatot ebben a háborúban?
7: Én alapvetően azt gondolom, hogy senkinek nem érdeke a háborúnak a tényleges folytatása. Ugye az irániak, az iráni rezsim rettenetesen meggyengült a háború első fázisa után, ugye elvesztették Hamenei ajatollahot és gyakorlatilag a forradalmi gárda, a paramilitáris csoportok, a Basijnak a vezetőségét is lefejezte az izraeli és az amerikai koalíció. Így azt gondolom, hogy az irániak most jelenleg egy ilyen rendszer átstruktúráláson mennek keresztül, ezért is volt rettentően fontos számukra, hogy tűzszünetet kössenek az Egyesült Államokkal. Annak ellenére, hogy ez ugye a belső helyzetét nézve az iráni rezsimnek valószínűleg nem volt egy egyszerű döntés, ugye a háborút megelőző tüntetési erőszakos hullámoknak a leverése alapjaiban rendítette meg a rezsimnek a külvilág felé mutatott képét, amire jött még a háború is, ugye a korábban említett veszteségekkel, ezért szükséges volt az irániaknak a tűzszünetben való a kompromisszum. Az amerikai Egyesült Államok szerintem szintén annak érdekében dolgozik, hogy le tudja állítani a háborút. Ugye itt a legnagyobb probléma számukra az izraeli külön utas politika ezzel kapcsolatosan. Ugye az amerikaiak aggódnak az olajár miatt, amit említettél, illetve ugye a közelgő labdarúgó világbajnokság az, ami az amerikaiak szerint a központi érdeklődést váltja ki, amikor az amerikai Egyesült Államokról beszélünk, nem pedig egy háború a Közel-Keleten. Ugye Trump elnök népszerűsége alapvetően a közel-keleti háborúknak a lezárása hozta gyakorlatilag meg azt a fajta népszerűséget, amire építve ő első körben ugye megnyerte az elnök választási kampányt, annak idején Hillary Clintonnal szemben. Úgyhogy szerintem az amerikaiaknak elképesztően fontos lenne az, hogy ne történjen semmilyen félreértés az irániakkal szemben. Jelenleg is látjuk azt, hogy az amerikaiak nem teljes mértékben kontrollálják Izraelt, ugye a tűzszüneti megállapodás hivatalosan elvileg Libanonra is érvényes, ennek ellenére az izraeliek gyakorlatilag folyamatos bombázás és egyre szélesedő megszállásra rendezkedtek be Dél-Libanonban, és az irániak egyre inkább hangot adnak nem tetszésüknek, hogy a libanoni terület, a dél-libanoni terület gyakorlatilag nincs a tűzszünet, tehát nincsen betartva a tűzszüneti megállapodás Dél-Libanonban. Ugye az irániaknak most az a elsődleges mozgásterük, pont az, amitől az amerikaiak félnek, ugye a foci VB kezdete, hogy gyakorlatilag az irániak most egy kicsit felbátorodva érzik magukat, hogy ez gyakorlatilag leköti Trumpot, ugye Trump viszonylag gyorsan is reagált erre a helikopter lelövésre. Úgyhogy én nem lennék meglepve, hogy az izraeli eszkalációra válaszul az irániak is folyamatosan kisebb-nagyobb mértékben azért a amerikai közel-keleti szövetségeseket minimálisan legalább támadás alá vonnák a VB előtt, akár a VB alatt is jelzésértékűnek, tekintve azt, hogy igazából itt szükséges lenne már egy átfogó tűzszüneti megállapodás, vagy a háború konkrét lezárása az Egyesült Államokkal.
8: Akkor szerinted egy kompromisszumos békére számíthatunk, tehát nem valószínű, hogy úgy zárulna a háború, hogy valamelyik fél egyértelmű győzelmet tud hirdetni?
7: Szerintem alapvetően ez a legvalószínűbb, de azt abszolút nem tartom kizártnak, hogy ez a megállapodás még nem a közeljövőben fog megtörténni. Ugyanaz az amerikaiak, főleg az izraeliek nagyon látják, hogy az iráni rezsim soha nem volt ennyire gyenge, mint manapság. Ők ebben egy olyan lehetőséget látnak, hogy az úgynevezett ellenállás tengelyét végletesen lefejezzék. Ugye az elmúlt néhány évben kiesett Irán külföldi bábjainak a nagy része a képből, kezdve ugye a Hezbollah komoly veszteségeket szenvedett a Hamas október 7-i támadása után, ugye amikor a Hezbollah észak felől ugye támadást indított az észak-izraeli területek ellen. Ugye ennek következtében ugye a Hezbollahot is sikerült Izraelnek teljesen lefejeznie, aztán ugye az Assad rendszer is megdőlt Szíriában, ami a másik, talán a legkomolyabb csapás ugye Iránnak, ugye megszűnt gyakorlatilag az a híd, amit ők ugye úgy tekintenek, hogy Teherántól Beirutig szárazföldi folyosó fegyverszállítások a Hezbollahnak, náluk ugye ez a koncepciónak az abszolút legfontosabb sarokköve volt, úgyhogy így dominószerűen borultak fel Irán bástyái a térségben, úgyhogy ők eljutottak szerintem arra a pontra, hogy a rendszer stabilitását kell most már elsősorban nézniük, úgyhogy nem igazán engedhetik meg azt a belső tüntetések, erőszakos cselekmények, illetve a háború után, hogy hagyják kicsúszni a kezeik közül az irányítást, mert erre most megvan a lehetőség, meg lenne a lehetőség. Igazából ez nekik a tűzszünet, illetve az amerikaiak kétértelmű megnyilatkozásai csak lehetőséget adnak arra, hogy stabilizálják a helyzetüket, úgyhogy nekik mindenképpen okosan kell használni ezt az időszakot, és szerintem annak ellenére, hogy látok arra esélyt, hogy támadásokat intézzenek az amerikai szövetségesek ellen a régióban, alapvetően ők ezt a nyomás gyakorlás érdekében teszik, hogy egy jobb alkupozícióba kerüljenek, amikor alá fogják írni azt a megállapodást, hogy akkor innentől kezdve feladjuk a háborúzás folyamatát az amerikaiakkal.
8: 79 kapcsán még arról beszél, és aztán kicsit menjünk tovább a történelemben, hogy a nők, különböző hátterű nők milyen reményekkel vettek részt a forradalomban, hogyan nézett ki ez a gender ellen forradalom?
7: Ugye alapvetően az a megosztottság a női társadalmon belül városi, fiatalabb, baloldali nők és az alapvetően a vidéki iráni társadalom az iszlám hagyományaihoz kötődő nők gyakorlatilag együtt vettek részt a forradalomban. A sok fiatal egyetemre járó teheráni nő gyakorlatilag csadorba öltözött a tüntetések idejére, ugye a forradalom előestéjén a vidékről a városba érkezett a nők is gyakorlatilag életükben először aktívan részt vettek a politika létrehozásában, a társadalmi változások előidézésében. Ugye ez egy olyan két abszolút különböző társadalmi közegből érkező női csoport is gyakorlatilag együtt vett részt a forradalom a véghezvitelében. De nyilván a különböző csoportoknak különböző elképzelései, vágyai voltak a rendszerváltással kapcsolatosan. Ugye nem is kell ecsetelni, hogy a SA rendszerét a női, illetve baloldali pozícióból kritizáló a rétegek számára ugye a SA rendszere gyakorlatilag a női test kizsákmányolását jelentette. Egy ilyen hamis képet a pozíción az iráni nők helyzetéről. Szolidaritást vállaltak azokkal a társadalmi csoportokkal, elsősorban a vallási csoportokkal, akiknek gyakorlatilag nem volt lehetőségük az oktatásban részt venni amiatt, ugye mivel a hijab tiltása miatt a vidéken gyakorlatilag számos nő nem járt iskolába emiatt ugye a családjuk féltette őket az utcára való kimeneteltől. Úgyhogy mindenkinek egy kicsit más elképzelése volt arról, hogy hogyan fog a Irán kinézni a forradalom után. A liberálisabb, baloldalibb nők gyakorlatilag politikai jogokra vártak elsősorban, a konkrét részvételre a politikában és a különböző szektorokban, míg a vallásos nők vágytak arra, hogy a Khomeini által felvázolt iszlám államban ők gyakorlatilag egy kitüntetett szerepet fognak kapni, minden lehetőségük meg lesz, hogy úgy öltözkedjenek, ahogy szeretnének, ugyanúgy részt vehessenek bármilyen vallással kapcsolatos vagy esetleg regionális folyamatban, ahogy ami egy vallásos személynek jogot biztosított volna, és ez gyakorlatilag egy közös platformra terelte a nők csoportjait. Igen ám, de ez ugye a történelemből tudjuk, hogy Khomeini ügyesen elaltatta ezeket a csoportokat, és a forradalom gyakorlatilag egy gender ellen forradalomban csúcsosodott ki, már ami ugye a nőket illeti. Ugye a Khomeini elképzelése és a klérus elképzelése az az volt, hogy a sa modernesítő, a női testet középpontba helyező államával szemben gyakorlatilag a fekete hijab viselése kötelezővé vált viszonylag gyorsan. Ugye ez már márciusban kötelező lett, a bírói pozíciókból azonnal eltávolították a nőket, mert a női nemet túl érzelmesnek, érzelgősnek titulálták, tehát megindult a nők elleni leszámolás gyakorlatilag az iszlám forradalom részéről. Visszatért a többnejűség, levitték a házassági limitet a lányoknál, azt hiszem nőkről nem beszélhetünk 9 éves korra, úgyhogy ez egy elképesztően regresszív visszacsatolása volt ahhoz képest, amit iráni nők milliói elképzeltek, hogy hogyan fog az életük megváltozni. Úgyhogy amikor érdekes módon pont a Nemzetközi Nőnap előtti nap, március 7-én, 79-ben vált hivatalossá a kötelező hijab viselés Iránban. Erre még volt egy utolsó kísérlet az iráni nők részéről. Március 8-án a Nemzetközi Nőnapon több mint 100 000-es tüntetés volt emiatt Teheránban. Ugye nyilván ők úgy képzelték el, hogy nem hajlandóak azok után, amit tettek ők a forradalomért, gyakorlatilag visszafejlődni, és emellett tettek tanúbizonyságot. A probléma az volt, hogy gyakorlatilag mindenfajta baloldali csoportokat is beleértve gyakorlatilag a nőket cserben hagyta ebben a törekvésében. Így a vallási csoportok, a radikális, a forradalomban éppen egyébként a változást előidéző vallási csoportok gyakorlatilag szétverték a nők tüntetését Teheránban, ami gyakorlatilag évtizedekre meg is pecsételte a női egyenjogúság melletti szószólók sorsát. Úgyhogy azt gondolom, ez egy fontos rész volt a rendszer megszilárdítása érdekében. Ugye a Khomeininek fel kellett mutatnia egy totális ellenpólust a sa rendszerével szemben, aminek sajnálatos módon ennek következtében, ugye mivel a sa is pont a nőket használta, mert szüksége volt valamilyen legitimációs bázisra, Khomeini rajtuk verte le ezt, hogy annak idején a sa őket választotta a fejlődés motorjának. Mm-hmm.

szomszéd is.

0: Itt nagyon kirajzolódik az, hogy tulajdonképpen mind a két rezsim hát így előíró jelleggel tekint a nők önrendelkezésére, esetleg ellenkező előjellel az öltözködésére. A kommunisták, illetve hogyan álltak el, illetve a kommunisták között mennyire voltak előtérben nők, mennyire tudták meghatározni a kommunista mozgalomnak az agendáját?
1: Ugye itt a forradalom idején a nők nagyon aktívan vettek részt a forradalomban, tehát ugye a baloldali mozgalmak, ahogy korábban említettük, ugye aktív résztvevői voltak a forradalomnak, részt vettek benne, és gyakorlatilag ők voltak az egyik legaktívabb résztvevői az utolsó összecsapásnak, gyakorlatilag a Nemzetközi Nőnapon. Ugye ez alapvetően tényleg egy baloldali nap, hogyha lehet ilyet mondani, tehát ők érezték a célzást is az új rezsim részéről, hogy valószínűleg pont ez az oka annak, hogy ezt a napot választotta Khomeini március 7-ét, és ez volt gyakorlatilag az apropó, gyakorlatilag, ami egy utolsó lökést adott elsősorban a baloldali nőknek, hogy egyértelműen kinyilvánítsák nem tetszésüket az új rezsim nőket érintő a változtatásai iránt.
0: Ez lenyűgöző történet.
2: Korábban már szerintem te is részben említetted, hogy Khomeini rendszere, illetve a rendszer Khomeini alatt jó részben az ő személyes karizmájára, politikai tehetségére és népszerűségére alapozódott. Az eredetileg így félhivatalosan tervezett utódja Montezeri még a 70-es években átállt az ellenzék oldalára. Így amikor Khomeini meghalt 89-ben, akkor nem volt utódja, és nem volt igazándiból olyan utódja, aki rendelkezett volna a megfelelő teológiai képesítéssel. De végül is a vallási vezetők döntése Khomeinire esett, aki ugyan nem rendelkezett, mint mondtam, a megfelelő képesítésekkel, de lojális volt és politikailag megbízható.
1: Khomeini halála után kialakult a frakció helyzet Iránban, ugye a baloldal teljes eltűnése után már alapvetően a rendszeren belül a működő csoportok körül zajlott. Ugye elsősorban beszélhetünk itt akár ezekről a modernizáló technokratákról, akik egyébként ugye később, évtizedekkel később a Hassan Rouhani vezetésével ugye végül megállapodásra jutottak az Egyesült Államokkal Obama kormányzata alapján. Nekik ugye az volt az elképzelésük, hogy az iszlám forradalmat gyakorlatilag reformokkal kell megújítani és felkészíteni a 21. századra, amiben az ő nézeteik szerint ugye beletartozik a piacgazdaság erősítése, a nemzetközi gazdasági a hálózatokba történő belépés. Ugye ezen kívül vannak az úgynevezett reformisták, ők ugye többször is voltak a kormányhatalman. Ők is elfogadják az iszlám forradalom létjogosultságát, de ők alapvetően azt gondolják, hogy belülről kell szintén egyébként valamilyen fajta reformokat létrehozni, jogállamiságot, ugye ezek ilyen ismerős kifejezések, hogy a civil társadalmat megnyugtatni, ezért bizonyos jogokat biztosítani számukra. Tehát ők alapvetően azt gondolták, hogy ezekkel permanenssé lehet tenni a forradalmat. Ezeken a csoportokon kívül még ugye a fontos szerep jutott a keményvonalas konzervatívoknak, ezek voltak egyébként a rendszerváltás, tehát a belső rendszerváltás, ugye a Khomeiniből Khameneibe történő átmenet idején a Khamenei féle csoport körül, tehát a Khamenei körül csoportosuló többség, ők abszolút elutasítottak bármilyen tárgyalást a nyugati hatalmakkal. ők úgy gondolták azt, hogy a támadás következtében ők folyamatosan ezt kívánják gyakorlatilag felhasználni. Ugye a rendszer stabilitása szempontjából az irak-iráni háború jól jött, ugye ez Khomeini meg is mondta, hogy ez Isten áldása volt gyakorlatilag, mert ugye ez ruházta fel gyakorlatilag a rezsimet arra, hogy az összes ellenzékétől megszabaduljon, ugye nem csak a bal oldaltól, hanem bármilyen olyan csoporttól, ami potenciálisan kihívást jelentetett volna a rendszerre nézve, úgyhogy keményvonalas konzervatívak úgy gondolták, hogy a forradalmat gyakorlatilag ebből a szempontból fenn kell tartani, hogy ez az ostrom állapot mentalitás, ez fennmaradjon, hogy Irán támadás alatt áll, ugye hittek abban, hogy az amerikaiak 53-hoz hasonlóan ismét nem fogják hagyni, hogy Irán a nemzeti szuverenitás és az olaj állami kézben maradjon, úgyhogy ők erre próbálták felépíteni a hosszú távú politikájukat, és ragaszkodtak gyakorlatilag a forradalomnak a konzervatív vívmányaihoz, amiket ők annak tartottak. A negyedik csoport, ami egy kicsit később fog megjelenni, ezek a gyakorlatilag ezek a populista csoportok, amiknek ugye jóval később a 2000-es években Mahmoud Ahmadinejad lesz az elsődleges képviselője. Ők gyakorlatilag abban különböztek a keményvonalas konzervatívoktól, hogy bennük volt egy ilyen kicsit ilyen baloldalinak tűnő, az elesettek, az elnyomottak érdekében felszólaló vagy megnyilvánuló magatartás. Ők gyakorlatilag úgy gondolták, hogy ez a fajta populizmus a parlamenti szinten lehetőségeket biztosít. Ugye Irán addigra már évtizedek óta elszigeteltségben élt, ugye ennek a gazdasági, társadalmi hatásai már egyértelműek voltak, sokkal több volt a leszakadt, ugye, aki a békekötés után, az irak-iráni háború lezárása után sem láttak gyakorlatilag semmilyen pozitív eredményt a rendszer stabilizálódásából, úgyhogy az Ahmadinejad féle csoportok gyakorlatilag ezt kezdték a napirendre tűzni, mint agenda, és ezt használták ahhoz, hogy gyakorlatilag a parlamenti hatalmat meg tudják ragadni. A forradalmi gárda, ami behálózta gyakorlatilag az iráni gazdaság és a katonai komplexumokat. Ugye alapvetően az a forradalmi ebben, bármennyire is a mi szemszögünkből nem tűnik semmi forradalminak, de hogy alapvetően a forradalmi gárda példának okáért nem az iráni nemzetállamot hivatott védeni, hanem magát az ideológiát, az ideológiai berendezkedést, úgyhogy, és mivel ugye az iráni rezsim gyakorlatilag magát permanens forradalomnak tekinti, ezért a forradalmi gárdában is adekvált gyakorlatilag továbbra is használni a forradalmi kifejezést. Aztán ugye a forradalmi gárda mellett a paramilitáris forradalmi egységek, ez a Basij, ami aktívan vett részt az irak-iráni háborúban, ők rengeteg gazdasági vállalatot, vezetést, pozíciókat, gyakorlatilag full klientúrákat telepítettek be a különböző holdingokba, amit felülről ugye a forradalmi gárda vezet. Vannak ezek a totálisan átláthatatlan úgynevezett forradalmi alapítványok, amik gyakorlatilag szintén ilyen állam felett az ideológiai kapcsolódás miatt vezetnek különböző cégeket, vállalatokat. Aztán vannak még ugye az igazságszolgáltatásban ugye a forradalmi bíróságok, tehát ezt is ugyanúgy forradalminak tekintik. Gyorsan tud tudnak lépni, hogyha arról van szó, rendszer ellenségeit, különböző csoportokat viszonylag gyorsan tudják eltávolítani. Ugye ezt a későbbi tüntetés hullámok során is láthattuk, hallhattuk, az iráni rezsim is gyakran elismeri, hogy hogyan bánik a rendszer ellenségeivel, úgyhogy a forradalom, mint kifejezés az ő szempontjukból ezekben a testületekben nyilvánul meg elsősorban.
0: Uh-huh. Utaltál a tüntetés hullámokra, ebből az elmúlt, igazából a 2000-es évek végétől több ilyen nagyobb hullám volt, most ezeknek a részletében nem menjünk bele, de azt a kérdés mindenképpen fölvetje, talán 4 ilyen nagyobb tüntetés hullám volt, és a rezsim minden esetben felül tudott kerekedni, voltak mindig azzal kapcsolatos spekulációk, hogy ebbe aztán már belebukik, a rezsim mindig felül tudott kerekedni, ez felveti ezt a kérdést, hogy vajon mi adja a rendszernek ezt az iszonyatos stabilitását?
1: Ugye alapvetően az iráni rendszer azért ilyen magabiztos számos esetben, mert maga a rendszer úgy van kitalálva, hogy kijátsza egymás ellen a különböző csoportokat. Ennek a legfontosabb alapvetése talán a sima reguláris hadsereg és a forradalmi gárda közötti a különbség, tehát ők nem is érintkeznek egymással. Tehát, hogyha megnézzük a közelmúlt háborúját, ugye, ami idén február óta zajlik, gyakorlatilag csak a forradalmi gárda vesz részt, a reguláris hadseregen gyakorlatilag semmilyen szerepe nincsen. Úgyhogy a rendszer stabilitása ezeken az ellentmondásokon alapszik, ugye, amiket korábban is említettem, hogy a forradalmi bíróságok, a Basij, aztán a forradalmi gárda mindenhova bepromótálja a saját embereiket. Ezek az emberek, csoportok függnek a rendszertől. Tehát ők potenciálisan ugye az első számú célpontjai ezeknek a tüntetéseknek mindig. Úgyhogy ha azt látjuk az erőszakos tüntetések során, hogy ugye a Basij-nak a különböző milicistáit esetleg meggyilkolják az utcán, ugye a rendszer további elemei, amiket ugye az előbb felsoroltunk, azt látják, hogy könnyen ők is ugyanerre a szintre juthatnak, ezért megtörténik mindig ez a fajta zárás ugye a rezsimen belül, úgyhogy alapvetően ez adja azt a fajta stabilitást, és az természetesen, hogy a reguláris hadseregben sem tudott ugye az ellenzék, hogyha beszélhetünk ilyenről, bejutni. Az ellenzék folyamatosan széttöredezett volt, tehát mindig valamilyen ügy mellett kezdtek el tüntetni, aztán ezek különböző intenzitással tartottak egy darabig, aztán végül ugye általában a rendszer leverte őket. Ugye az első a 99-ben a reformista érdekek mellett ment a tüntetés, az is erőszakos lett. 2009-ben az Ahmadinejad javára elcsalt választások eredményeképpen, aztán a legfontosabb ugye a Covid alatt a nők életszabadság, a Mahsa Amini melletti szolidaritási tüntetésből kiindult, gyakorlatilag lázongás vált, ami egy abszolút a rendszer egészét megkérdőjelező tüntetés és erőszak hullámmá vált, így azt tudjuk mondani, hogy ez volt gyakorlatilag a rendszerre nézve a legnagyobb kihívás, ugyanis a 99-es és a 2009-es ugye a rendszerben lévő parlamentáris választás eredményét kérdőjelezték meg. Covid óta, ugye a Mahsa Amini meggyilkolása után pedig már abszolút a rendszer megreformálhatatlansága volt az ok, ami az embereket az utcára vitte.
2: Tehát Mahsa Amini egy nagyon fiatal nő volt, akit azért vett őrizetbe a rendőrség, mert ugye a hijabját nem megfelelően viselte, és ezek után valószínűleg a verésekbe halt bele a rendőrségen. Ahogy említetted, igen, pont nagyon sokat hallunk erről, és szerintem így Európában a leginkább eljut hozzánk a nőjogi, feminista mozgalmakkal kapcsolatban Iránban, az pont így a hijabnak a központi kérdése. Ugyanakkor van így a fejemben egy ilyen másik Irán is, Irán, ahol nagyon sok sportolót látunk az olimpián Iránból, vagy a tudósok között is sok iráni nőt tudunk felsorolni, és most így az adásra készülve megnéztem, hogy az iráni nőknek több mint 52%-ának van érettségi utáni képzettsége. És ez nem csak a legmagasabb mutató, mint ahogy megnéztem az összes muzulmán ország között, de hogy magasabb is, mint például mondjuk az Egyesült Államokban. Ez egy Egyesült Államokban a muzulmán nők felsőfokú képzettségének aránya. És hogy tudnál erről mesélni, hogy milyennek az oka, és hogy hogyan fér el ebben a rendszerben ez a két nagyon ellentmondó folyamat?
1: Igen. Az iráni rendszer ügyesen próbálta kihasználni azt a ugye elszigeteltségét, amiben ő találta magát az iszlám forradalom után. Különösen az a 8 évig tartó irak-iráni háború után gyakorlatilag muszáj volt, nem volt más opciója, mint a nők a rétegeit bevonni gyakorlatilag azokba az iparágakba, amiket ők úgy gondoltak, hogy nők is el tudnak végezni. Ez egy szükségszerűség volt, ez a rendszer a gazdasági stabilitását volt hivatott elsősorban megtámasztani azáltal, hogy amennyire csak lehet Iránnak elsősorban technikai fejlődésre volt szüksége, pont amiatt, ugye, mivel gazdasági és a technikai fejlődésből az embargó, a blokád, amit a nyugati államoktól kaptak, gyakorlatilag belekényszerítette őket. Tehát ők sajnos, vagy hát nem sajnos, de ugye meg ők arra kényszerültek rá, hogy komoly energiát és anyagi javakat fektessenek abban, hogy a nőket is a megfelelő, a városi nőket elsősorban, ugye nyilván a megfelelő oktatásban részesítsék. Ugye van itt egy ilyen nagyon erős ellentmondás, tehát ugye maga a rendszer elsősorban a vallási társadalomra támaszkodik, tehát a iráni vidéki társadalom adja a bázist. De a szükség úgy hozta, hogy maga a rendszer onnantól kezdve, hogy valaki egyetemre jár, nem érdekli, hogy nő vagy férfi, milyen munkát végez, amíg az a rendszer keretein belül történik, nekik gyakorlatilag hasznos, hogyha a nők olyan tevékenységet végeznek, ami gazdaságilag segíti Iránt. Pont ugye az embargó és a különböző blokkádok miatt ez gyakorlatilag kinyitotta azt a szelepet, hogy az iráni városi nők egyre inkább vesznek részt a felsőoktatásban is, egyre több hasznot nyújtanak gyakorlatilag a rendszernek is, a rendszer túlélése érdekében. Úgyhogy ez egy ilyen kétélű fegyver, mert az ilyen kulturális szempontból támadja a nőket, nem engedi gyakorlatilag a politikai felső körökhöz, a bíróságokra a nőket, de megtűri olyan pozíciókban, amik a rendszernek is gazdasági hasznot biztosítanak.

0: úgy értékelted az előbb, hogy a 25-ös tüntetések benyilvánult meg az, hogy azt gondolják a lakosság jelentős része, hogy megreformálhatatlan a rendszer, és nagyon érdekes a New Left Review-ban volt, azt hiszem még a tavalyi év végén egy elemzés, ami ugyanezt mondja lényegében, hogy a résztvevőket nem egy közös politikai program köti össze, hanem az a közös meggyőződés, hogy a fennálló rendszer megreformálhatatlan, és úgy folytatja, ebben a politikai vákumban váltak ismét láthatóbbá és befolyásosabbá a monarchista irányzatok. Erről szeretnének még kérdezni, hogy mit gondolsz erről az értékelésről, tehát hogy ez a politikai vákum hívja életre azt a helyzetet, hogy egyre többet hallunk, legalábbis a nyugati médiában mindenképpen nagyon hangos, nagyon meghatározó, hogy tulajdonképpen a sahot szeretnék visszahívni. Mennyire meghatározóak ezek az erők, amelyeknek valóban ez a politikai programja?
1: Ugye Iránban hozzáférnek az emberek, így vagy úgy, általában azért inkább VPN-en keresztül a tömegmédiához, a social médiához, és a különböző platformokon iszonyatosan erős az amerikai és a londoni iráni diaszpóra a tartalomgyártása, ami befolyásolja az Iránban élő fiatalokat. És mivel gyakorlatilag nem látszik egy olyan fajta átfogó a politikai platform, akár egy személyiség, ami össze tudná kapcsolni ezeket a vágyakat gyakorlatilag, hogy a rendszeren valamilyen módon túljussanak, ezért érdekes módon pont a monarchista, a korábbi sahnak a fia, vált gyakorlatilag a rendszerváltozás első számú arcával, ami Iránon belül is már amennyire én tudom komoly generációs feszültségekhez vezet, hogy az idősebb generációk még gyakran emlékeznek arra, hogy milyen volt a sa idején. És a fiatalok meg ugye furcsa módon pont ugyanarra a dinasztiára kényszerülnek válni alternatíva hiányában. Az elmúlt 5-10 évben egyébként valamelyest megpróbáltak különböző baloldali csoportok szervezkedni Iránban, de alapvetően elsősorban az anyagi anyagi nehézségek, a szervezkedés gyakorlatilag ellehetetlenítése komolyan akadályozza, hogy átfogóbb csoportok tudjanak létrejönni. Én azon szerencsés kevesek között vagyok, akik össze voltak kapcsolva egy teheráni és egy iszfaháni csoporttal, és sikerült 2019-ben személyesen is találkozni néhány aktivistával. És nekik voltak komoly elképzelések, mert ugye nem csak a tömegmédiához félsz hozzá, hogyha megvannak a kapcsolataid, hanem a megfelelő teóriákhoz, elméleti anyagokhoz is, amiből néhányan próbáltak régi elméleteket, ezt a marxista-leninista vonalat próbálgatni. Ugye nyilván már ugye a posztszovjet időkről beszélünk régóta, tehát arra már abszolút nem lehetett semmilyen szempontból, főleg anyagilag támaszkodni. De hogy voltak elképzelések arra. Ugye itt alapvetően problémát okoz az, hogy Iránban a gazdasági berendezkedés, amikről beszéltünk, hogy a különböző csoportok, amik a rendszerhez hű, lojális csoportok hogyan vették be magukat a gazdaság különböző pólusaiba. Nem tud gyakorlatilag kialakulni egy olyan munkásosztály, ami bármilyen szinten kapcsolódni tudna. Tehát így szét van gyakorlatilag darabolva a különböző iparágak, különböző forradalmi csoportok által. Tehát vegyük például, nem tudom, a vasutat, én ezt a sztorit hallottam annak idején, a vasút egy részét itt a forradalmi gárda ellen, emberei ellenőrzik, ott a Basics erősebb egy kicsit, hogyha lemész ebbe a városba, ott már ezek a alapítványok vannak túlsúlyban, tehát úgy van ez a rendszer kialakítva, hogy bármilyen szervezkedést a gyakorlatilag a gondolati szinten el tudjon folytani, mert nem is tud felmerülni. Ugye a városokban ugye ez a bazári kereskedő réteg, ami gyakorlatilag a gazdaság gerincét alkotja, ezek általában egymás vetétársai, úgyhogy ez is abszolút akadályozza a baloldal kialakulását. Alapvetően ez egy ilyen, mondhatni ilyen egyetemi hobbi lett, ez az úgynevezett baloldali szervezkedés különböző irányokkal, és de hát itt is sajnos jellemző az, hogy ez a frakciózás, hogy ugye kicsit más elméletek mentén gondolkodik el a másik csoport, akkor már gyakorlatilag nincs opció arra, hogy megtalálják a közös platformot. Ugye a legutolsó információm, hogy egy kicsit előre menjünk a történetben, ugye az idei tüntetés és erőszak hullám és az azt követő háború következtével, ugye néhány napja ismét van internet Iránban, hivatalosan is, és én azt az információt kaptam, de ez csak egy ismerős által, hogy gyakorlatilag itt lesz a bal oldalnak a totális vége Iránban, mert ami eddig szerveződött és próbált aktivizálódni a Mashamini tüntetések során, az akkoriban ebből a szempontból komoly siker volt, tehát jó sok aktivistát, aktív embereket tudtak bevonzani a különböző mozgalmak, pont azért, mert ugye ez rendszerellenes mozgalommá vált viszonylag gyorsan. Bejött a képbe olyan, hogy nő, kisebbségi nő, ugye a Mashamini kurd etnikumú volt, tehát így ez adta a felhajtó erejét akkor a tüntetéseknek, és az adott egy olyan humán erőforrást az épp kialakuló, vagy már meglévő mozgalmaknak, hogy volt mire támaszkodni, volt kivel kommunikálni. Aztán az idei háború megmutatta ezeknek a csoportoknak, hogy különböző külföldi titkosszolgálatok sikeresen beépültek egy-kettőbe, úgyhogy ez megint egy újabb törésvonalat idézett elő. Ugyanazt a gyakorlatilag a jelenlegi helyzetre levetítve, mint annak idején ugye voltak baloldali csoportok, akik eltávolodtak a tudétal miatt, mert teljesen szovjet függők voltak. Itt ez most megint egy olyan problémát okozott, hogy vannak olyan csoportok, akik átmenetileg elfogadnák a monarchista restaurációt, hogy majd abból talán egyszerűbb lesz, hogyha a nemzetközi közvélemény egy kicsit rákényszeríti az új iráni rezsimre a nyitottságot, ugye egy kicsit plurálisabbá válna a helyzet, több szabadságjogokkal, elsősorban ugye szólásszabadsággal eljutna arra a pontra Irán, hogy engedélyezni ezt a fajta kommunikációt, azt talán lehetőséget biztosítana, mások ezt teljesen elutasítják, hogy, hogy egy új sa kerüljön hatalomra Iránban, és akkor még bejön ugye a külföldi titkosszolgálatokkal való kapcsolattartás, mint gyakorlatilag árulás a számos baloldali csoport szemében, úgyhogy ez gyakorlatilag ismét azt eredményezi, hogy amit a Mashamini tüntetések beindítottak, az gyakorlatilag az évelei tüntetések és az azt követő háború gyakorlatilag garantáltan tönkretettek a közeljövőre nézve.
0: Ez nagyon érdekes, mert amit most mondtál, ez nagyon hasonló helyzetben volt, úgy láttam, a szíriai baloldal is, illetve struktúrálisan hasonló helyzetben például a venezuelai baloldal is, tehát hogy nyilván kevéssé van agendaképző ereje már a baloldalnak, hogy sokan abban vannak, hogy elfogadják, várják azt, hogy akár egy imperialista rezsim jöjjön létre, az imperializmussal kiegyező rezsim jöjjön létre, és azt remélik, hogy akkor egy kis nyitás legalább történik, és újra lehet szervezkedni, struktúrákat építeni.
2: Igen. Ezek szerint akkor mondhatjuk, hogy te úgy látod, hogy a mostani háború lezárása után előfordulhat, hogy az iráni rezsim megerősödve kerül ki ebből a helyzetből?
1: Ugye most jelenleg egy ilyen generációváltás zajlik az iráni rezsimben, köszönhetően annak, hogy a különböző vezetőket ugye az amerikai-izraeli koalíció gyakorlatilag lefejezte a rendszer, a teteje is eltűnt, és benne van a pakliban az, hogy a fiatalabb generáció valamilyen úton, módon, hogyha a forradalmi gárda, a Basij lojálisak maradnak, ugye ők irányítják a gazdaságot, ezzel ugye a klientúrát, hogyha valamilyen lehetőséghez hozzá tudják juttatni. Ugye az első számú célja a jelenlegi új iráni rezsimnek, ugye ami a Mojtaba, a Khamenei, a korábbi ajatollak fiának a vezetésével a tündököl jelenleg, ugye nekik az első számú kérésük ahhoz, hogy a háborút be tudják fejezni az USA-val, meg Izraellel, hogy a befagyasztott iráni dollármilliárdokat ugye visszakapja Irán, be tudjon ismét szállni az olajkereskedelme révén a nemzetközi gazdaságba, hogy ez adna egy olyan gazdasági pluszt, ami egy ilyen fiatalabb garnitúrával stabilizálni tudja majd a rendszert. Ez az elképzelése az új iráni hatalomnak. Komolyabb nyitást én nem tartok elképzelhetőnek gyakorlatilag az új vezetés.
2: Szóval ezek szerint akkor most se sikerül demokráciává bombázni egy országot az Egyesült Államoknak?
1: Ez nagy valószínűséggel így van. De az, hogy represszívvé válik, még represszívvé válik, az bőven benne van a pakliban. Kimondottan, hogyha ugye eléri az új iráni vezetés a céljait, ugye amiket az előbb említettünk, az egy akkora nemzetközi eredmény lesz, hogy gyakorlatilag mondhatjuk majd azt, hogy Iránt szuperhatalommá fogja emelni. Kimondottan akkor, hogyha ugye nem hajlandóak átadni a dúsított uránukat, hogyha abból eljutnak arra a pontra, hogy atombombát építenek, akkor gyakorlatilag a rendszer ki tudja, meddig biztosítja magát, de Észak-Koreából kiindulva az még inkább csak stabilizálni fogja az iráni iszlám forradalmat.
2: Persze.
0: Akkor lehet, hogy ezen a ponton le is tudjuk zárni ezt a beszélgetést. Ez volt az Iránról szóló, az iráni baloldalról, az iráni történelemről szóló beszélgetés. Köszi, hogy ma is velünk tartottok, köszi Csabának, hogy mindezt a lenyűgöző történetet megosztotta velünk. A Tilos Rádión 2 hét múlva találkozunk, a Mérce YouTube és Spotify csatornáin pedig akár már azelőtt. Iratkozzatok fel, ha tetszett az adás, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: Ibotiti, avagy ki az erősebb? Ha megismeritek Ibotiti történetét, majd továbbadjátok másoknak. Így mesélik, persze a vének, így mesélik bizony. Ez az Ibotiti egyszer útra kelt. Felmászott egy fára, de a szél megrázta a fát, és gyökerestől kitépte. Ibotiti leesett, és eltörte a combját. Így sóhajtott fel.
2: Ó, milyen erős ez a fa! Eltörte Ibotiti combját!
1: De a fa megszólalt.
3: Nem én vagyok erős. Ha az volnék, kicsavarhatna-e a szél?
1: Ibotiti folytatta.
2: Akkor a szél erős. A szél kicsavarta a fát. A fa eltörte Ibotiti combját.
1: A szél felsüvöltött.
4: Nem én vagyok erős. Erőm onnan van, hogy a hegyek segítenek.
2: A hegy az erős. Mert az segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
1: De a hegy megszólalt.
5: Ugyan, nem vagyok én erős. Ha erős volnék, ugyan átvájhatna engem a patkány.
6: Akkor a patkány az erős. Mert a patkány átvájja a hegyet, mely a szelet segíti, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltör Ibotiti combját.
7: Nem én vagyok erős.
1: Betette ellen a patkány.
7: Mert ha erős volnék, fölfalhatna-e a macska?
6: A macska az erős. A macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát.
2: A fa eltöri Ibotiti combját.
8: Nem én vagyok az erős, mert ha erős volnék, fogva tarthatna-e a kötél?
6: Akkor a kötél az erős. A kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
3: Nem én vagyok az erős, mert ha erős volnék, ugyan elvágna-e a kés?
6: A kés hát az erős, mert a kés elvágja a kötelet. A kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
4: Nem én vagyok az erős.
1: Tiltakozott a kés.
4: Ha erős volnék, kicsorbíthatna el a tűz?
6: Akkor a tűz az erős. A tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfalja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
5: Nem én vagyok az erős. Ha erős volnék, elfogyhatna a víz.
6: Hát akkor a víz az erős. A víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
9: Hát nem én vagyok az erős.
1: Vetette ellen a víz.
9: Erős volnék, járhatna egy csónak a hátamon.
6: Akkor hát a csónak az erős. A csónak jár a víz hátán, a víz elfolytja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, a fa eltöri Ibotiti combját.
8: Az erős nem én vagyok, ha erős volnék, beszakíthatna-e a kő?
1: Szólalt meg a csónak.
6: Kő az erős hát! A kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kisavítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát.
2: A fa meg eltöri Ibotiti combját.
3: Nem én vagyok az erős.
1: Tiltakozott a kő.
3: Ha erős volnék, összetörhetnének-e az emberek?
6: Az emberek az erősek.
2: mert az emberek összetörik a követ, a kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kést, a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfalja a patkát, a patkáját válja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
4: Hey, nem mi vagyunk az erősek.
1: Szólaltak meg az emberek.
4: Ha erősek volnánk, a varázslónak hatalma volna a fölöttünk.
2: Akkor hát a varázsló az erős, mert a varázslónak hatalma van az emberek fölött. Az emberek összetörik a követ, a kőbe szakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska fejfolja a patkányt, a patkány átvágja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
5: Nem én vagyok az erős.
1: Felelte a varázsló.
5: Ha én az volnék, megölne a tangina.
10: Tangina, erős növényi méreg.
2: Akkor hát a tangina az erős. A tangina megöli a varázslót, a varázslónak hatalma van az emberek fölött, az emberek összetörik a követ, a kő beszakítja a csónakot, a csónak jár a víz hátán, a víz elfogyja a tüzet, a tűz kicsorbítja a kést, a kés elvágja a kötelet, a kötél fogva tartja a macskát, a macska felfalja a patkányt, a patkány átfálja a hegyet, a hegy segíti a szelet, a szél kicsavarja a fát, és a fa eltöri Ibotiti combját.
7: Nem én vagyok az erős,
1: állapította meg a tangéna.
7: Mert ha erős volnék, parancsolhatna-e nekem a teremtő?
2: Akkor a teremtő az erős.
1: És a teremtő nem felelt Ibotitinek. Akkor aztán Ibotiti belátta, hogy a teremtő az, aki a legerősebb mindenek között. Mert ő parancsol égen, földön, ameddig a szem ellát.

0: Agrafaló. Julia Donaldson. Az erdőben sétált egy barna egérke. Meglátta egy róka.
1: Jó lesz ebédre. Szervusz, kis egérke. Mondd csak, mi áradban? Nem ebédelsz nálam? Van egy kis sült kappan.
2: Szörnyen kedves tőled, róka, de ma délre egy nagy graffalóhoz megyek már ebédre.
1: Egy nagy graffalóhoz? Az meg mi a bánat?
2: Valóban nem tudod? Egy iszonyú állat. Hosszú agyara van, és borzasztó karma. Rettentő állkapcsa, s rémes fogak rajta.
1: És hol találkoztok?
2: Itt, a kővel szemben. Róka pecsenyére hívott ide engem.
1: Róka pecsenyére? Na, akkor én megyek. Viszlát, kis egérke! Mondtas, elsietett.
2: Húta, róka! Azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér peckesen sétálva. Meglátta egy bagoly.
1: Jó lesz uzsonnára! Szervusz, kis egérke! Mondd, hová igyekszel? Nem jössz az odumba? Iszunk teát, kekszel?
2: Iszonyúan kedves tőled, bagoly bátya, de egy graffaló már meghívott teára.
1: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a kánya?
2: Addig örülj, amíg nem kerülsz útjába. Köcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az óra hegyén van egy rút szemölcse.
1: És hol találkoztok?
2: Itt a patakparton, s vágya, hogy egy bagolyékrémet bekapjon.
1: Mit? Bagolyékrémet? Azt én meg nem várom.
0: S túlrepült azonnal hetet hét határon.
2: Uta bagoly, azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesémben.
0: Ment tovább az egér, ahogy ment, meglátta egy tekergőkígyó.
3: Jó lesz vacsorára. Szervusz, kis egérke, micsoda szerencse, nem bulizunk egyet? Van főtt békalencse?
2: Kedves tőled, kígyó, csak hogy az az ábra, egy graffaló hívott már a bulijába.
3: Micsoda? Graffaló? Az meg mi a méreg?
2: Nem tudod? Akkor én elmesélem néked. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
3: És hol találkoztok?
2: A tóhoz jön hétre, és rántott kígyó a kedvenc csemegéje.
3: Rántott kígyó? Szenték! Már most hová menjek? Viszlát, kis egérke!
0: Mondta, s eltekergett.
2: Puta kígyó! Azt se tudja, szerencsétlen, hogy graffaló nincsen, csupán a mesém...
3: Nem! Mi közeleg itten?
1: Borzasztó a karma, rettentő állkapcsos, rémes fogak rajta. Göcsörtös a térde, minden ujja görbe, és az orra hegyén van egy rút szemölcse. Szeme narancssárga, fekete a nyelve, rücskös háta lila tüskékkel van fedve.
3: Segítség, hó-ha-hó, mégis van graffaló!
1: Kedvenc kajám, mondta a graffaló csendben. Írtó finom leszel majd a szendvicsemben.
2: Még hogy finom? Mordult a mérges egérke. Én vagyok az erdő legrettentőbb réme. Be is bizonyítom. Gyere a nyomomban. Aki engem meglát, elmenekül nyomban.
1: Há, rendben van, szólt a szörny rémeset nevetve. Én megyek mögötted, és előttem meg te.
0: Így is lett? Aztán a graffaló azt mondta.
1: Úgy hallom, erre jön valami susogva.
2: Haló, kígyó, szólt az egér. Mi a pálya?
0: Ám a hüllő elhűlt a graffalót látva.
3: Hegek!
0: Kiáltotta.
3: Viszlát, kis egérke!
0: S visszacsúszott, mászott fatörzs rejtekébe.
2: Ugye megmondtam, hogy szörnyen félnek tőlem?
1: Tényleg,
0: szólt a graffaló elismerően. Majd azt mondta.
1: Én nem vagyok benne biztos, de mintha ez a zaj szánsuhogás lenne.
2: Az egér rikkantott. Mizus, bagoly bátya!
0: Az majdnem leszédült, hogy a szörnyet látja.
1: Jaj, nekem!
0: Kiáltott.
1: Viszlát, kis egérke!
0: S gyorsan fölrepült egy tölgyfa tetejére.
2: Ugye megmondtam, hogy retteg minden állat?
1: Fantasztikus, szólt a grafaló. Csodállak. Kicsit később.
4: Hogyha nem csal a hallásom, valaki erre tart fürke róka lábon.
1: Az egér kiáltott. Mit csompolyogsz, róka? Az dermedten bámult rá a grafalóra.
3: Segítség!
1: Kiáltott.
3: Viszlát, kisegérke!
1: S nyomban elnyelte a rókajuk sötétje.
2: Látod, grafalókám, figyelmeztettelek, hogy itt én vagyok a legvadabb szörnyetek. Hű, korog a gyomrom, mert már nagyon éhes. És a kedvenc kajám a grafaló rétes.
4: A grafaló rétes?
1: Szólt a szörny ilyetten, s elmenekült nyomban, szélnél sebesebben.
0: Így a sűrű erdő elcsendesült végre.
1: Csak mogyorót rágcsál egy barna egérke.

0: Mese a piros kalapos békákról, lengyel mese. Két kis béka élt a zöld völgyben. Kutykuruty, a kisebbik, folyton elégedetlenkedett. Molcosan nézte a zöld füvet, zöld vizet, a saját zöld kabátját.
1: Csúnya a kabátom!
2: Ugyan miért?
1: Az is zöld, mi minden! Jaj, de unalmas!
2: Tudod mit? Kiakasztunk egy meghívót, hogy akinek csak piros valamilyen, jöjjünk hozzánk vendégségbe. Hely, de vígan leszünk majd.
0: Kiakasztották a meghívót, nagy öreg béka tappogott a fűz alá.
3: Még hogy vendégség? Az meg mire jó?
1: Hogy jól mulassunk!
3: Ej, csak aztán sírás ne legyen a vége!
0: De már ekkor kop-kop-kop-kop kopogtak a vendégek. Két piros bóbitás harkály jött elsőnek, utánuk a katica bogarak, mögöttük meg a légyölő galóca ballagot. Különleges, fehér pontokkal, ezüst foltokkal díszített piros kalapjában. A kis békák irigyen sóhajtozva nézték őket. Mindenki valami pirosban büszkélkedett. Kínálgatták a vendégeket gyöngyvirágpoharakból hajnali harmattal, tücskök húzták a talpalávalót, remekül maradtak. De jaj, miféle hang zavarja meg vidámságukat?
4: Kellep, kellep, kellep, itt vagyok! Piros a csizmám, nekem is szólált a meghívás, igaz? Táncolni akarok a mulatságotokon!
0: Hanem a kisbékáknak ekkor már hűlt helyük volt. Csupsz! Fejest ugrottak a vízbe, és kereket oldottak. A gólya meg kénytelen kelletlen hazament. De a kisbékák nem okultak az esetből. Piros kabátkát, kalapkát szoptak-vartak maguknak, abban szögdécseltek a tóparton. Látta ezt a bölcsöreg béka, és így sopánkodott.
3: Jaj, jaj, csak baj ne legyen a vége!
0: A gólya meg a fészkéről lelátott a zöld völgybe, és észrevette az ugrándozó kis piros alagokat.
4: Magától sétáló kalapok!
0: Csodálkozott, és nyomban oda sietett. Közelbélve látta, hogy a kiöltözött kisbékák hancúroznak ott a legteljesebb nyugalomban.
4: Na most már nem bújtok el előlem, kelep, kelep, kelep, ide piroslik a kalapotok!
0: Ekkor rettentek csak meg a kisbékák, akárhova ugrottak, felhangzott a gólya kelepése.
4: Nem bújtok el, kelep, kelep, kelep, itt piroslik, ott piroslik a kalap, kelep.
3: Dobjátok el gyorsan azokat a piros holmikat!
0: Kiáltott rájuk egy nagy, zöld levél rejtekéről a bölcsöreg béka. Jobbra löppent a kabát, balra a kalap, s a két kis béka zöld kabátjában már is besurant a zöld fűbe, már is beugrott a zöld vízbe.
4: Hova lettetek?
0: Bögdöste csodálkozva a kalapokat a gólya, bizony hiába bögdöste, nem menekültek a kalapok, hű, de mérges volt. A két kis béka pedig ott csücsült a zöld íz mélyén, ott kuksolt a zöld kabátban, beleolvadt a sok-sok zöldbe. Alig ha kívánnak maguknak egy hamar piros kalapot, piros kabátot.

0: Mosonyi Aliz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben, egy nagy papírzacskóban, a kifli királynő. Percenként kidugta a fejét a zacskóból, és kiabált.
1: Megsült már a király!
2: Még nem!
0: Kiabálták a kiflik a többi papírzacskóból.
1: Ó!
0: Sóhajtotta a kifli királynő.
1: Ó!
0: De egy perc múlva megint kikiabált.
1: Megsült már a király!
2: Még nem!
0: Kiabálták a kiflik.
1: Ó!
0: Sóhajtotta a kifli királynő.
1: Ó! Talán már nem szeret, nem is gondol rám, elfelejtett.
0: És megint kikiabált az acskóból.
1: Megsült már a király!
0: Hanem a kiflik most nem szóltak semmit. Hallgattak a papírzacskóban.
1: Nem szeret. Ó, nem. Elhagyott.
0: És a kifli királynő már zokogott az acskóban. Hanem egyszerre abba hagyta a zokogást, és felkiáltott.
1: Itt van! Megsült! Itt a király! Jó sós, ropogós!
0: Felelte a kifli király.
1: Sós, ropogós, szeret, szeret, szeret!
0: Kiáltotta a kifli királynő boldogan.

0: Annie M.G. Schmidt, Fip Westendorp, Szutyog Sári, Habfürdő.
1: Gyere csak ide, Szutyog Sári!
0: Szólt anyu.
1: Elmegyek bevásárolni, te addig itthon maradsz Kozmókkal. Most fürödtetek, úgyhogy maradjatok is tiszták. Edd meg szépen a legváros kenyeredet, de össze nem asztatold a terítőt. Sietek haza.
0: Alig, hogy anyu elbiciklizett, Szutyog Sári odahívta a kutyáját.
2: Kozmók! Ugorj gyorsan az ölembe!
0: Kozmók felugrott, megnyalta Szutyog Sári arcát, és örömében csóválni kezdte a farkát. Te a nagy farok csóválással lesöpörte a kenyeret a kis tányérról. A kenyér persze a lekváros felével esett a tiszta terítőre.
2: Mit műveltél?
0: Kiáltott a kutyájára mérgesen Szutyog Sári. Megpróbálta letörölni a foltot az abroszról, de ettől a ruhája is lekváros lett. Egy perc sem telt belé, minden ragadt. Legjobban persze Szutyog Sári és Kozmók.
2: Akkor irány a fürdőkád!
0: Sóhajtott Sári. Hatalmas fürdőszobájuk volt, óriási fürdőkáddal. Nem véletlenül, hiszen Szutyog Sári állandóan fülig maszatos volt.
2: Vajon egy doboz mosópor elég lesz?
0: Töprengett.
2: Vagy beletegyem az összeset?
0: A szekrényben 10 doboz szupererős óriás mosópor sorakozott. Szutyog Sári beleszórta mind a 10-et a kádba. És a biztonság kedvéért hozzáöntött még 5 flakon mosogatószert is. Azután ruhástul beleült a kádba. Magával vitte Kozmókot és az asztalterítőt is. Megeresztette a vizet. Hű, mekkora hab lett! Játszottak, birkóztak, nagyon mókás volt. Közben a hab egyre csak nőtt. Belement a szemükbe, és már nem láttak semmit. Szutyog Sári el akarta zárni a vizet, de az egész fürdőszoba tele volt habbal. Nem találta a csapot. Ilyettében kinyitotta az ajtót. Egy szempillantás alatt az emelet is megtelt habbal. Aztán a lépcső, sőt, még a folyósó, a nappali és a konyha is.
2: Meneküljünk!
0: Kiáltott a Szutyog Sári, és Kozmókkal a karján kirohant az utcára. De nyitva hagyta a bejárati ajtót, a hab pedig tovább hömpölygött ki az utcára. Néhány járókelő megállt és megkérdezte.
1: Mi a baj, kislány?
0: De ebben a pillanatban elsodorta őket egy óriási habhullám.
3: Jön a hab!
0: Rikoltoztak az emberek. Néhányan megpróbáltak bejutni a házba, hogy elzárják a csapot, de hamar visszahőköltek. A bejárati ajtóban egyre csak púposodtak a hatalmas, csillogó habhólyagok. Most már az utcát is teljesen ellepték. Az emberek a parkoló autók tetejére másztak fel. Szutyog Sári egy teherautó tetején üldögélt Kozmókkal, és figyelte, ahogy a hab egyre magasabb és magasabb lesz. A környék összes utcáját ellepte már a hab. Egy férfi a telefonfülkéből éppen a tűzoltókat hívta.
4: Segítség!
0: Ordított a telefonba.
4: Azonnal jöjjenek tűzoltúrak, itt mindent hozzanak magukkal, amiük csak van.
0: De kijönni már ő sem tudott. A fülke üvegkalickává változott a végtelen habtengerben. Amikor anyu hazafelé jött a vásárlásból, egyenesen belebiciklizett a tajtékzó habhullámba. Segítséget akart hívni, de a szája rögtön megtelt habbal, és csak annyit tudott mondani, hogy szerencsére éppen akkor kanyarodott be az utcába csikorgó kerekekkel a szirénázó tűzoltóautó. Egy teljes órán keresztül locsolták a habot a legerősebb tömlőkkel, aztán egy rettenthetetlen tűzoltó elzárta Szutyog Sáriék házában a vízcsapot. Amikor végre az összes utcát felmosták, a lakók elragadtatva lelkendeztek.
4: Még sohasem volt ennyire tiszta a városunk.
0: Anyu, miután kiöblítette a száját, hozzátette.
4: Nagyon bután viselkedte Szutyog Sári, de még sohasem voltál ilyen szép tiszta, és Kozmók sem.
0: Később átjött a szomszédnéni, hogy visszahozza a terítőt, amit a hab sodort át hozzá. Ilyen tiszta abrosz sem látott még a világ.

0: Elpusztult a Sherwoodi erdőben álló 800-1200 éves Major Oak, amely valószínűleg több hajdani facsemete csavarodó összenövése volt. A 23 tonnás, 28 méteres koronájú óriás idén már nem zöldett ki. Heyman Rook őrnagy 1790-es munkájában 1000 évesnek becsülte a kakas viadalok fáját, melyet ekkortól neveztek az őrnagy tölgyének. A hagyomány szerint búvóhelyű szolgált Robin Hoodnak, a Nottinghami sheriff elől bujkáló jóságos haramiának is. Az erdőt évek óta fenyegeti az éghajlatváltozás, az aszály okozta stressz állapot. A Major Oak pusztulásához hozzájárultak a talajt keményre taposó látogatók milliói is, az esővíz mind nehezebben jutott el a gyökerekig, így azok elsorvadtak. Számolt be a Euronews. 79 ország több mint 31.500 fajta tiszta kutyája versenyzett Bolognában a 2026-os World Dog Show-n. Magyarország az ötödik legtöbb kutyát nevező országként vett részt az ebsereg szemlén, írta meg büszkén mindjárt két rovatában is, a 24.hu. Egy honi bobtail, a Bugaboo's Dream Big with Bottom Shaker Jack néven nyilvántartott óangol juhász nyerte a világ legszebb kutyája címet. Tájékoztatta a távirati irodát a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Butterfly Hunter Casper pedig a világkiállítás legeredményesebb magyar fajtájú egyedeként a föld legszebb rövid szőrű magyar vizslája, egyúttal a vizslák és szetterek fajta csoportjának legszebb képviselője lett. Szívből gratulálunk!
1: Ezek voltak a hírek.
2: Szervusztok, jó estét, ez régen minden jobb volt, hát ugyanaz a történelmi műsor, magam Csundelik Péter vagyok, szakmacén történész, itt ülök Raska Pál forgatókönyvíróval.
3: Szervusztok.
2: Balázs Istvánnal, a műsorunk ideológusával.
4: Szervusztok.
2: Vitáris Ivánnal, ma esti vendégünkkel, az Ivan de Parazol frontemberével.
3: Hellosztok.
2: Aki ma este, mint egy rockzenészi szakkommentátori minőségben lesz itt velünk, ugyanis ezúttal is egy zenei adással készülünk. Legutóbb a Beatlesről beszélgettünk László Roberttel, áttekintettük minden idők, hát lehet, hogy legjobb, de az biztos legnagyobb hatású együttesének életművét. Zseniálisabb produkciókra emlékeztünk. Most pedig hát a Rolling Stones életművét hát elemeznénk végig, és próbáljuk megközelíteni, hogy mi ez a Rolling Stones hangzás, életérzés, világ, amely azért alapvetően szeretik ilyen dialektikusan szembeállítani magát a Beatles-t meg a Rolling Stones. Tehát azért amennyiben a Beatles életműve az maga a permanens forradalom, albumról albumra megújulni, felülmúlni önmagukat, és 8 év alatt tényleg. Tehát a Love Me Do-tól eljutottak a csúcsokig, és olyan dalokat írtak, amelyek nem ma is úgy hangzanak, mint hogyha jövőből szólnának. Idéztük is ezeket. Ezzel ellentétben azért a Rolling Stones az hát nem a megújulásáról nevezetes, és pont ezzel fogunk vitatkozni, tehát mint ahogy legutóbb és részben koncepció volt, hogy a Beatles-szel kapcsolatos tévhiteket cáfoljuk. Tehát a klasszikus szembeállítás, mi szerint ugye ezt így írták 60-as években, hogy a Beatles az meg akarja fogni a kezed, a Rolling Stones felgyújtja a városod. Ugye a Beatles tagja jó fiúk, a Rolling Stones tagja sátán és a rossz fiúk, és azért tehát arra a konklúzióra jutottunk, hogy mondjuk a Liverpooli matróz kocsmákban felnőtt Lennon és még McCartney is, hát így kb. Leverné ezeket a művészetiskolás jaggeréket meg kiszicsercéket.
4: Tehát volt egy jó párc, hogy itt azért térfélcsere ebben a leosztásban, tehát azért a Stones is bírt írni ilyen kis készfogós dalokat, és a Beatles is bírt ám háborogni nem keveset, szóval ez sem ilyen egyszerű ám.
2: Pont az, hogy ezt, ezeket, ugye cáfoljuk ezeket a sztereotípiákat, vagy éppenséggel legutóbb kitértünk arra, hogy a Beatles és a Stones ugye mennyire gyűlölték volna egymást, korának Blur és Oasis pop háborúját vívták volna, és hát a valóság ezzel szemben az, hogy az első Stones sláger az egy Lennon McCartney szerzemény.
3: I wanna be your mom.
2: Úgyhogy és mindvégig egyeztettek, hogy mikor, melyik banda, mikor hozza ki az aktuális kislemezét, slágerét. Tehát sok-sok cáfolnivalónk van, és azért eljutunk oda is, hogy azért egyáltalán nem arról van szó, hogy a Stones ne lett volna megújulásra képes. Kifejezetten vannak újító pszichedelikus próbálkozásaik, kifejezetten mondjuk a diszkó

0: is megérintette őket, hogy a Soundgarden 1978-ban, nem azt mondom, hogy lemezről lemezre tekintjük végig az életművet, de azért a markáns fordulópontokat azért kijelöljük. Éppenséggel mondjuk a Brian Jones 69-es halála, és amikor ti ezt hallgatjátok, hát 1969. július 3-án halt meg Brian Jones, aki a korai Rolling Stonesnak hát a vezéregyénisége volt, a hangszerelő zseni, aki aztán fokozatosan háttérbe szorult, és hát nem is tudta igazán feldolgozni, hogy mondjuk az ennyileg sokkal kevésbé képzett, de tagadhatatlan, hogy sokkal több ihlettel, meg túlési ösztönnel megáldott Keith Richards az átveszi a vezetést alkotóilag a Rolling Stonesban. De kezdjük igazából, mint ahogy legutóbb is áttekintettük a Beatles kapcsán, most és a Stones kapcsán, hogy mik azok az inspirációk, amik elindították ezt a zenekart. Mert azért arról van szó, hogy a sokkal inkább arról van szó, hogy a Rolling Stones az ténylegesen egy ilyen cover bandaként kezdte. Tehát ilyen feldolgozás együttesként. Mindannyian ismerjük ezeket a szigeten hajnali kettőkorra az ilyen utolsó sátrakban fellépő ilyen Led Zeppelin tribute bandeket.
1: Minden korabeli zenekarra igaz. Tehát a Quarrymen, ami az őse a Beatlesnek, mindenki így kezdte, és akkor megvan az a sztori, amit most pont az Illés kapcsán merült fel, ugye most nem azért mondom ezeket a magyar kortársakat, hogy összemérjük, csak azért ez egy időszakos, állandó fennálló probléma, hogy mondja nekik a Laux talán, hogy magyar számot fogtok ki a saját dalt, bele fogtok bukni. Tudod, tehát, hogy mindenki feldolgozásokat játszott, és azok az 50-es évek közepétől végéig pörgő lemezek, amiket az akkori rádiók diszjokék játszottak, azok mentek. Tehát az egy teljesen új elképzelés volt egyáltalán, hogy én írok magamnak egy számot, és eljátszom.
0: Igen, de olyan értelem, hogy a Beatles első nagy lemezének talán a dalok fele már Lennon McCartney szerzemény volt. Tehát a Love Me Do is
1: egy sláger. Igen, és akkor az első...
0: De azt mondtam, hogy az első két lemez alapvetően
1: igen,
0: tényleg,
1: meg
0: az
1: még
0: egy
1: a 12-szerölt, igen, az is. Igen.
2: Elég hosszan elnyúlt ez a cover korszak náluk, tehát ez a eleve egy olyan stílust választottak, ami az ő eredetüket nem nagyon támasztotta alá, tehát viszonylag egzotikus hangzást választottak a brit létükre.
3: Illetve azért az 50-es években
2: blues
3: meglehetősen kedvelt volt a brit szigeteken ez a fajta új hangzás, amit például a blues jelentett, és mondjuk akár a Creamtől kezdve, tehát hogy nagyon sok brit zenész egyébként ezt ilyen inspirációként használta, és nyilván, hogy ebben a műfajban azért a Stones volt a legtartósabb és a legsikeresebb, aki ezt tudta implementálni, de hogy alapvetően az tényleg egy ilyen maga a fekete zene, mint jelenség, ugye a teázgatós brit társadalomban ugye
2: nem
3: nagyon...
2: Nem mozgatjuk a csípőnket. Kész.
0: Most, és akkor kezdjük ott, hogy magában mi a fekete zene? Tehát azt se tudták az előadók hangján, tehát hogy Elvis Presley sokan egy fekete előadónak gondolták, vagy Jerry Lewis-t ugye egy feketének gondolták, és volt olyan fekete előadó, akit meg
3: Chuck
0: fejérnek
3: Berry például, gondoltak. Mert a rádión keresztül ugye nem hallatszott az a jellegzetesen nagyon mély kiejtése.
0: És ez egyik oka volt annak, hogy ő befutott ugye viszonylag hamar, mert a feketékkel szemben diszkrimináció nem érvényesült ugye vele szemben. Tehát azért, és akkor itt már rögtön azért megint csak a sztereotípiával le kell számolni, ugye mi szerint mondjuk a Mick Jagger, vagy Keith Richards, vagy alapvetően a Rolling Stonesnak a világa, az telibe szart volna a társadalmi kérdéseket, és nem érdekelték volna. Tehát ez a szexcsajok rock and roll világa, elég csak elolvasni bármelyiket, egy ilyen nyomorult, most mondanám, nem tudom, mondjuk Magyarországon 40 éve rock'n'rollt játszó együttesnek az interjúját.
3: Például a Pokolgép.
0: mindig egy sörözünk, csajozunk, ez a mi világunk.
1: Azt mi is imádunk, sörös, csaj.
0: És akkor ez
1: de figyelj, bocs, hogy belevárok.
0: Csak nagyon szánalmas, de a Stones is sokan így képzelik el, pedig már a 60-as évek elén ugye a feketékkel való fekete zenének a játszása párosult éppessége mondjuk a szegregációnak a támogatásával, kiállások. És aztán kifejezetten politikus dalok jelentett meg a Stones életműben.
1: Igen, ugye? Csak egy mondat, hogy szerintem a szexuális forradalmat vagyunk hajlamosak kicsit úgy szőnyeg alá söpörni, mert ugye most már nem számít akkorának, hogy I can get no satisfaction, vagy a már emlegetett Illés azt éneklő, hogy kislány, add a kezed, jó erősen fognad, el ne enged, tudjuk, hogy mit. Szóval, hogy ezzel csak azt mondom, hogy a forradalmi és a társadalmi problémákat elemző dolgokban akkor még a szerelem a nő nők, férfiak közti viszony, szex, ez azért egy iszonyatosan forradalmi dolog volt azért, az én megélésemben.
2: Meg a befogadó képesség azért, ehhez masszívan kell egy brit identitás. Tehát az, hogy itt van egy birodalmi, nem csak öntudat, hanem egy birodalmi idegrendszer, belső infrastruktúra, ami képes felvenni bizonyos önmagához képes perifériális kulturális helyekről új hangzásokat, hiszen az egész brit birodalom erről szólt, hogy a perifériákról energiákat mozgatunk, hogy kiszervezünk, visszaszervezünk, és ez a fajta nyitottság, hogy a centrum felé...
1: Kolóniáról.
2: Igen, igen, és gyakorlatilag ez a befogadás, ez ebből is fakad elsősorban, tehát egy zárt társadalom nem tud integrálni magába a zenész, tehát a zenész szintjén sem tud integrálni új hangzásokat, hiszen nincs meg a nyitottság. Egy birodalomnál ez megvan.
0: Hát majd ugye Rolling Stones is integrálja a szitárt a Beatles nyomán, hogyha a Beatles
2: nyomára
0: egyetlete. Ugye a Paint It Black az első szitáros Rolling Stones szám 1966-ban. Az még megint egy külön világ, nagyon érdekes, hogy kifejezetten mondjuk a Paint It Black az nem szerepelt, tehát az Affirmatnak a brit kiadásában. Tehát itt valójában az Egyesült Államokra, Egyesült Államok piacára, meg a brit piacra, hogy a külön-külön nagy lemezek készültek különböző összeállításokkal, úgyhogy ha valaki megnézi, elég nehéz eligazodni sokszor a diszkográfián, hogy melyik lemezre melyik szám került föl, valami csak kis lemezen került föl.
2: Hogy a gyűjtők vegyék meg mindet valószínűleg.
3: Illetve tényleg az, hogy azért itt is a egyrészt ugye ez a ugye a Beatles után ugye a Rolling Stones adja ki ugye a második konceptalbumot, ami már ki, ugye a 60-as évek közepén, ami már kifejezetten hogy mondjam ezt, terjesztik a progressziót, tehát hogy illetve tényleg ezek a fajta kísérletezések, amik inkább abszolút ezeket a blues alapokon nyugszanak, és hát maga Keith Richards is folyamatosan csiszolja a saját tudását egyébként ebben az időben, hogy hogyan tudna még olyan hangzást kialakítani. És ahogy az Iván mondta, tényleg, tehát ez a pusztán az a mondat, hogy I can get no satisfaction, az egy akkora nem tudom én, releváció volt, hogy onnantól kezdve így minden egyes interjúban volt a Mick Jaggernek egy ilyen erős mondása, hogy tulajdonképp ugye ez a ha 30-szor is el kell énekelnem, akkor inkább öngyilkos lennék. És az, hogy utálom a rock'n'rollt, és bármi egyebet, tehát hogy akkor onnantól kezdve már egy ilyen, hogy hú, hát ez az ember tényleg egy ilyen felforgató, egy ilyen állandó dolog, az, hogy mindig valami botrány, valami probléma van ezekkel, és hát nyilván ugye a menedzser is inkább ebbe az irányba tolt, hogy ők ezek a vadállatok, akiket csak ő tud egyedül féken tartani.
0: Jó, azért szerintem a Satisfactionben igazából lehet, hogy akkoriban ez durrant nagyot maga a szexuális utalás, de azért az, hogy arról énekel benne, hogy a rádióban hallok egy faszit, vagy a tévében látok valakit a reklámban, és nem érdekel, hogy mit mond, mert nem olyan cigarettát szív, mint én, és amikor arról beszél, hogy valakinek az identitását, meg a hitelességét azt szabja meg, hogy milyen cigit szív, na, az egy kőkemény, hogy egy ironikus ilyen fogyasztói kritika, hogy miképpen építik föl az embereknek a hitelességét, hogy miképpen lesz hiteles az, hogy nem tudom én, hogy a Marlboro Man meg márki más, tehát a 60-as években ténylegesen a konzumerizmusnak a kritikája jelenik meg abban a dalban, és megint csak rácáfol arról, hogy nem csak arról van szó, hogy csajozok, meg így, meg úgy, hanem tételesen már szembesült a magával a fogyasztói társadalommal, nagyon erős, nagyon jó szavakkal. De kicsit még menjünk a korai szakaszra, tehát igazából mikor mondhatjuk azt, hogy a Rolling Stones kezdi megtalálni a saját hangzását? Tehát az első feldolgozásoknál mondjuk a Come On talán, az nem, slágernek nem nevezném, de talán a legismertebb dal ebből a nagyon korai feldolgozás világból, az első 2-3 lemezükből. Mondjuk ezek a feldolgozások, ezek karakteresen Stones-os feldolgozások voltak? Tehát a feldolgozásokban már tetten érhető maga a Rolling Stones?
1: Hát nagyon, hát szerintem a mai napig az együtt voltunk itt a Balázsi kollégával, jó barátom a Balázsi Istvánnal, együtt voltunk Rolling Stones koncerten.
2: Prága, és 2018, igen.
1: Igen, és a ott szerintem az egyik legbelsőségesebb pillanat talán ez, amikor visszatérnek ez a Blue and Lonesome lemez, ahol ugyanúgy ezeket a feldolgozásokat játsszák. Tehát szerintem az is van ebben az egészben, ahogy így most elemezgetjük, hogy ez annyira egyszerű. Már én most nem azt akarom, hogy így levenni az egészről azt, hogy van mit elemezni, és egy ilyen 50 plusz éves múltban, ahol tényleg egy korszakos zenei zsenialitás, meg egy korszakokat átívelő zenekarról beszélünk, ott van mit elemezni, de azért az alapja az egésznek az, hogy blues, rock'n'roll zenekart szerető srácok összejönnek, és blues-t és rock'n'rollt játszanak, és ennyi, semmi több. Ez a lényege a Rolling Stones-nak, és amikor ezek blues-t és rock'n'rollt játszanak, akkor az, és amúgy ez a felvételekben is benne van most, hogy mondod, hogy beleszól-e. Nekem a kedvencem az a Hendrixnél is, vagy a Pink Floydnál, vagy a Stones-nál, és amikor beleköhögnek, beleturháznak, tehát amikor hallod az életet, tehát hogy te előtte azt hallgattad a BBC-n meg mindenhol, hogy emberek odaálltak a mikrofonra, és elmondták, hogy 12 óra 1 perc, leesett az eső Surreyben. És tudod, és ott meg azt hallod, hogy betorzul a gitár, beleköhög, beleezért, és ebbe a korai dolgaikban szerintem ez benne van, ez a trúság, nem tudom más, hogy mondom.
2: Ez az összefügg azért ez a tribute band attitűdjük, és legalábbis a korai időszakban az, hogy kicsit bénán veszik le, kicsit próbálgatják, egy kicsit nem igen, stimmel, igen. És ez érik aztán később a Stones hangzásá, ez, hogy nem tudod jól játszani, csak ha szarul játszod, akkor játszod jól. Ez a fajta csörömpölés, ami a Stones zenét mindig meghatározza hosszú távon is aztán, ez ezekből a gyökerekből jön, ezekből a hanyagság gyökerekből.
0: Ugye az egyik első amerikai slágerük, amit Amerikában befutott, telébe kapta az ottani a kizlését, hogy a Time is on my side című daluk. Hány helyen olvastam, hány Rolling Stones könyvben, hogy mennyire hamisott a Jaggernek az éneke, meg hogy hamis, meg hogy ellecseszve, mégis úgy hagyták, és mégis egyébként bejön. És igazából azt vehetjük ebből ki, hogy ugye nem feltétlenül tehát egyáltalán nem a hangszertudás, hangszeres tudás, vagy hogy az kimunkált énekhang tesz egy zenekart nagyjá, mert ha így lenne, akkor nem tudom, Kovács Ákos nyilván sokkal nemzetközi szintű énekes lenne. Meg ezek
1: és az is.
0: Meg ezek a gitárfenoménok, vannak ezek a gitárzsonglőrök, akik...
2: Skála Kópék, ahogy a Tátrai Tibusz.
0: Gyó Szatriáné, meg hasonlók.
2: Igen. Hívja őket, Skála Kópék. Füstöl a gitár egész
0: között. A világ leggyorsabb kezű gitárosa, stb. Ugye jó esetben mondjuk azt, hogy azért, hogy a gyorskezűség az egy isteni...
2: Az egy sport teljesítmény, az nem zenélés.
0: Vagy egy ördög ihlete találkozik, tehát azért Jimmy Page mondjuk úgy tud gitározni, hogy simán ugye leveri ezeket a füstölőkezű...
1: Azért ő is benne hagyta a Jimmy Page a Heartbreaker-be egy olyan megbukást a szólójában, és az mai napig úgy szól, amikor és utána úgy megyünk meg, jó lesz az gyerekek, forogjunk.
0: Jimmy Page is játszott egyébként ugye a Stones slágerben. A Van Hate to the Body, de az már a Dirty Work című albumhoz tartozik. Jó, egy kérdést tennék föl, bár lehet, hogy költői kérdés. Na most ugye arról van szó, hogy oké, ez egy cover együttes. Elvileg, ugye zeneileg nem emelkedtek ki mondjuk képességileg. És maga Szicsert is azt gondolta, hogy oké, hogy amikor fölveszik az első lemezt, hogy azt mondta neki, 2 évük van nagyjából, és így is álltak hozzá. Hogy oké, 2 évig talán még koncertezhetnek, aztán úgyis megunnak egyébként mindig mindenkit megunnak, kivéve mondjuk egyes kiemelkedő zenekarokat, mint amin a... És miért van az, hogy a Stones ki tudott emelkedni ebből a világból? Miért nem tűntek el 2 év után, amikor 20 vagy 30 ilyen zenekar volt akkoriban Nagy-Britanniában?
1: Sorba menjünk? Nem feltétlenül akarom, de kezdhetem én.
2: Mond.
1: Köszönöm a kérdést. Közelebb hajolok a mikrofonhoz, és előveszem a jó hangszínemet. Én az alapfeltevésekkel
0: annyi... Kulvári Tamás a rockmesterei című könyvét.
1: Kedves gyerekek! Hogy az alapfeltevéseket azt majdnem megkérdeztem, hogy ezt mi állítjuk, vagy ezt kiállítja egy cover band? Mert hogy én nem állítom ezt.
0: Én azért mondnám, hogy
2: most
0: konkrétan dalszerzőként...
2: Most, hogyha valami féleképpen meg kell fogalmazni, hogy hogyan jöttek, az így jöttek, akkor én most... ez áll a legközelebb hozzá.
1: Igen, amit én most biztos, hogy nem nyitnék ki, az az alap probléma, amikor magyarul ugye azt mondjuk, hogy komoly zene, ami komolyan vett, és a könnyű zene. Ugye ezt angolul úgy mondják, hogy classical és popular music, ami sokkal közelebb van ahhoz a meghatározáshoz, ami ezt a kettőt különválasztja. Ugye nálunk zenészek között is szerintem az okozza ezt a feszültséget, hogy azt mondjuk, hogy ha te könnyű zenész vagy, akkor te egész életedben 2 órát foglalkoztál vele, ezt a 2 akkordot lefogtad, és azért képül, hogy te, ez nem igaz. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy bárki más Londonban, vagy Párizsban, vagy Budapesten akkor is úgy el tudta volna játszani a nem tudom, az It's All Over Now, vagy bármelyik ilyen alap blueskört, amik ugye, ne felejtsük el, hogy azért ezeknek a nagy része lehetett olyan, hát egy ilyen népszáján keringő, népdalszerű valami is, ami utána, tehát egy Smokestack Lightning, meg ezek, amiket ugye Howlin' Wolf és társai énekeltek, azért ebben egy olyan ősi dolog volt, mintha most azt mondanánk, hogy nálunk a nem tudom, a Sebőből jött volna ki az első rockzenekar. Tehát, hogy azért ez egy ilyen nehéz témakör. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy, egyrészt ez a Stones-nak az egyik óriási ereje, hogy a saját képére formálva meg tudott teremteni vagy valamit a világban, ami addig nem is volt talán. A másik meg az, hogy talán a saját kreatív végtelenségükbe elmerül attól függetlenül, hogy ki mennyire volt virtuóz a saját hangszerén, mindenfajta külön művészeti ágat beemelve ők körbe tudtak járni, és járnak még most is, tehát basszus, én megnéztem most tegnap, miattatok, mert amúgy nem nézek ki azt az új Stones klippet, amiben nem tudom most a színésznőnek a nevét, aki ráadásul nagyon híres, valami, nem tudom, egy ilyen Los Angeles-i motelben vannak, egy tök jó a dal is, meg a klip is, és 2026-ban vagyunk, és egy Rolling Stones új dalnak nézem az új klipjét, és nem tudnám azt mondani, hogy szar. Tehát én azt gondolom, hogy ők a... ezt se pörgethetem, jó. akkor így fogok ülni. Szóval én valahogy azt érzem, hogy ők csapat szinten, és ez lehet, hogy csak az alkotópárosokra, vagy így kiterjesztve az adott alkotói közösségekre szélesíthető ki, egy nagyon-nagyon univerzális világot tudtak maguknak kialakítani.
2: Hát, ott ugye ott náluk a kollektíva a legfontosabb, tehát ezt maga Richards is mondta, hogy azt hiszem a 2006-os Scorsese filmben kérdezik, a Shine the Light, a Bill Clinton 60. születésnapján készült a felvétel, hogy mi a Rolling Stones titka, tudod, igen, akkor jönnek az, hogy mi a kedvenc színe, meg tudod, és akkor mi a titka a zenék, meg amikor Stephen Kingnek fölteszik, hogy honnan jönnek az ötletei. Tehát ez körülbelül az a szintű kérdés, de ez ilyen szempontból azért értelmes a Rolling Stones esetében, mert tényleg az, hogy nehezen magyarázható az, hogy mitől működik. És azt mondta Richards, hogy egyenként mind szarzenészek vagyunk, de együtt mi vagyunk a legjobbak. És azt hiszem, ezt szépen összefoglalja ezt a bandát.
0: Neki egy fő inspirációt a Jim Reed lemezei jelentették, tehát ő ténylegesen egy melós faszi, amit nem gondolnák egyébként Keith Richardsról, és amilyen a híre, tehát amikor az Egyesült Államokba eljutott, és ő tételesen, tehát ilyen 20 lemezt magával vitt, amiket aztán ténylegesen feldolgozott otthon, leült, ide hallgatta, próbálta eltanulni, és feldolgozta ezeket, és fölépítette saját magát zenileg, amiből aztán egy dalszerzői munkásság is kinőtt, a Mick Jagger pedig a dalszövegírásban kezdett el maga jeleskedni. Amiben talán különösek voltak, az ténylegesen, és ebből a szempontból ugye az, hogy ők a rossz fiúk, meg egy ilyen sötét világot jelentettek meg, abban ténylegesen ütöttek. Tehát, hogy 1966-ban, amikor a Painted Black-et megírják, annak a sötét világa, tehát azért 66-ban megnézzük mondjuk a Beatlesnek a dalszövegeit, meg abszolút optimista várakozás. Tehát mi 2 évvel vagyunk ugye a virágnyár előtt, tehát 68 előtt 2 évvel vagyunk, 68-ban megy mindenki San Franciscóban, meg a Mama Saint Papas, meg mindenki várja a szép jövőt, meg a csodálatot, és akkor már 66-ban arról énekelnek, hogy a Painted Black-et most lehetnét idézni, amit aztán nem véletlenül használ fel a Kubrick az Acéllövedék című filmjében, mert ténylegesen telibe kapja azt, ami jön ezekre a pozitív várakozásokra. A másik pedig a Sympathy for the Devil-ben, tehát hogy az, hogy a tét, hogy konkrétan...
2: Az már később, az ilyen 68-69.
0: Az 69.
2: 68-as. Beggars Bank. És megerőlegezi ezt a fenyegetettséget, ugye a Gimis, bocsánat, hogy félbeszakítottalak, a Gimis eltör, ugye egyszerűen a Sympathy for the Devil-re, és...
1: Azok között is ugye, van, az Let It Bleed, nem?
2: Storm is Stratton.
1: Hogy Let It Bleed-en van a Gimis eltör, és Beggars Bank itt a Sympathy.
0: És konkrétan az történt az eredeti szövegben, az volt, hogy meggyilkolták Kennedyt, és ugye már vették föl, amikor a Bobby Kennedynek a meggyilkolása megérkezett a stúdióba, úgyhogy átélt a szöveget, hogy hogyan gyilkolták meg a Kennedyeket. És azért ott is, hogy a sátán nevében énekel, ugye egy Mester és Margarita utalásból indul ki maga az egész dal, hát nem tudom én, borzogató, de már ugye 1967-ben, tehát hogy a There's Satanic Majesty's
1: ezt amúgy, ha ti biztos láttátok, de aki hallgatja, az nézze meg, ahogy készül ez a szám, az egy zseniálisan bemutatja azt a... Hát én erre próbáltam utalni, tehát hogy ahogy ebből az egy gitáros ötletből, ami egy semmi igazából négy akkord, abból elviszik oda, hogy tényleg egy ilyen eposz lesz a dalból.
0: Te a Jean-Luc Godardnak a Stones filmjére gondolsz? A Sympathy for the Devil, ami részben a stúdióban játszódik?
1: Valószínűleg igen. Sajnos, bocsánat, nem tudok pont.
2: De ahol intellektuális kakofónia az egész dal. Tehát én megnéztem a Richard, és azt mondta, hogy te figyelj, mit akartál?
0: Hát igen. Mert az volt, hogy...
1: Én csak azt a részt akarom beemelni, amikor kipróbálják a csávót, hogy akkor játssz ezt a de akkor behozzák a büzét, a kongást, akkor ti nyomjátok azt, hogy hú, és hasonlók. Igen, én zenész vagyok, nekem az jár a kezem.
2: Manuálisan kielégítetlen.
0: A Politika Történet Intézetben kollégám Takács Robert, aki a kádárkori kultúrpolitikával, vagy kultúrás élettel foglalkozik, és ő látta konkrétan azt a vitát, amikor kádárkori ilyen pártértelmiségiek látták egyébként a Godardnak ezt a dalát, és, vagy a Godardnak ezt a filmét. És hogy a Jagger ott van a stúdióban, és a fülén egy ugye ez a fülhallgató. És akkor azt írták le, hogy Godard, hogy itt a Stones kapcsán ez a süket, a nyugati süket, a világ problémája, a süket kispolgárnak a kritikája, mert olyan fülhallgató van rajta.
2: Meglátták benne a szimbólumot.
0: És nem hallja a világ problémáit.
1: Jaj. És milyen igazuk van. Betiltottuk.
2: Tehát velük van Jager Miklós is.
0: Noha, tegyük hozzá, hogy a Street Fighting Man, ami szerintem, hogy az mikor?
1: Kezdődal, és az is az én van, az viszont a Street Fighting Man az a Goathead Soup-on van, nem?
0: Nem, az szintén szerintem a Beggars Banket.
1: Az is Beggars Banket?
2: Semmi, hiszen Prágában azzal kezd.
1: Tényleg, és azzal kezd.
2: Ott a Street Fighting Man az egy teljesen más jelentéstartalmat kap Kelet-Európában, mint Nyugat-Európában.
0: De szintén, ugye az egy 60, igazi 68-as dal.
1: Igazad van, bocsánat.
2: Egy tusványosi beszédet ezzel kezdte egyébként.
0: Hát basically Street Fighter.
1: És azt tudjátok, bocsánat, az egy fontos ehhez, hogy ennek volt egy betiltott borítója ennek a Beggars Banketnak. Tehát, hogy itt volt egy kis, ez a WC-s.
0: Igen, de azt betiltották?
1: Azt én úgy tudom. Vagy lehet, hogy csak az USA-ba, vagy valami volt.
0: Ugye a Stones-nak tehát sokszor volt, azért megint ez a régi szép idők, nem, amikor még lemezeket adtak ki, és ilyen artisztikus koncepciók voltak a
1: igen, rejected, tehát valószínűleg csak a kiadó, nem tudom ki volt itt, Decca Atlantic, valaki.
0: Ugye WC-t állvázol, mindenféle szövegek vannak, felírnak a falra, sokszor ugye obszén szövegek, ilyen olyan odamondogatások.
1: Igen.
3: Meg hát ugye pont az albumborító ez a pont az a méret, amit még lehet nézni. Még nem festmény, de már nem miniatűr, tehát hogy pont azokat a részleteket ki lehet dolgozni, és már egy ilyen művészeti teljesítményként lehet értékelni.
0: Ugye a csúcs ebből a szempontból a Sticky Fingersnek a borítója lett volna, ahol ugye konkrétan egy címzár lett volna, hogy le lehet húzni. De azt nagyon kevés pillanatban adtak ki.
1: Nekem az megvan.
0: Na hát akkor
1: nekem az megvan. Nekem az megvan, és Andy Warholnak maradvány. Nem, nekem megvan, én abban nem vagyok 1000%-ig biztos, hogy abból annyira keveset adtak ki, mert azokra emlékszem, hogy már még a Beatlesnél beszéltétek erről az USA-angol viszonyról, és akkor ott volt, tudod, hogy ilyen baba maradványokkal pózoltak valamelyik ilyen korai ízéjükön, ilyen játékbaba, és akkor azt betiltották, azt például vagyonokat ér. Azt nem ismerek élő embert, akinek az megvan. És a Stones-nál meg ott is rengeteg van, de ez a cipzáros, ezt nem tudom, amúgy nagyon nehéz kinyitni magát a cipzára.
0: És akkor olyan lemezekről beszéltük,
1: ha ez számít bármit.
3: Csak ügyesség kell hozzá.
0: Lényegében a Brian Jones korszakot most meg is tárgyalunk, lezárhatjuk, a Beggars Banketen játszott utoljára egy számon a No Expectations.
2: Őt az első, hogy hívták, Andrew Oldham?
1: Igen, Andrew Oldham.
2: Az első menedzserük, ő tolt a háttérbe a Brian Jones-t, és a Jagger Richards párost ő húzta az elején, tehát is gyakorlatilag ugye, amikor kiszállt, aztán pedig eltávozott Jones, akkor gyakorlatilag visszamenőleg az emberek fejében kicsit átíródott a Stones keletkezés történet, hogy igazából ezt mindig is ez a duó működtette, pedig nem.
0: ugye maga hát az együttes eredetörténelmi szokása, tehát a Keith Richards össze is megintik a Mick Jaggerrel, ugyanaz a lemezeket szeretik, eljárnak egy klubba, a Charlie Watts dobol, összeverkodnak a Brian Jones-szal, akiben először megjelenik maga a Stones, kitalálja, lényegében elkezdik nyomni, és akkor
2: a névadó, ugye ő hozza a banda nevet.
0: Ami hát egy ugye Bob Dylan számra utalás, ugye
2: Muddy Waters. Muddy Waters.
0: Ja, akkor persze. A Bob Dylan sem játszott ezt a dalt.
2: Persze.
0: Igen. Tehát, hogy a nyughatatlan emberek.
2: Ugye az Mike Rolling Stone, a Muddy Waters. Tehát ez két külön út, de ezek összeérnek pillanatok alatt.
0: És nagyon sokáig a Jones határozza meg azt, hogy akkor mindig, hogy akkor, tehát tényleg az igazi kísérletező szakasza a Rolling Stonesnak, újabb és újabb hangszerek, hogyha megnézzük az Under My Thumb-ban, hogy a marimbán játszik, akkor valamikor ugye a Rabbit Hole DJ-n fuvolázik a Brian Jones, tehát ez a 60-as, 70-es évek, amikor még fuvoláztak rockzenészek, ez az igazi.
2: Igen, Jetsot áll a fuvola szólók.
0: Jó, az már a Tonzát.
1: Miért nem szeretetek a Jetsot áll?
0: Szeretem, de szerintem,
2: amikor a Sherwood erdőből szedtük össze.
1: Robin Hood és a Jetro Tull.
3: Hát Ian Anderson gyakorlatilag az angol török ellen.
1: Viszont ha vicceset akartok nézni, bocsánat, én most egy ilyen inside sidekick leszek, hogy van az a Rolling Stones-nak az a filmje, az a Rock and Roll Circus, aminek nem tudom, mi lett a sztori, azt te biztos jobban tudod, hogy
0: hát nem engedték.
1: Nem engedték. Na, és ott van az, hogy beteg lett, vagy valami baja, vagy nem tudom, mi az Isten volt a Jetro Tull gitárosával, és a Tony Iommi játszik ott a felvételen, a Black Sabbath-os Tony Iommi. Ő van ott, és ugye semmi köze az izéhez, és le playback-keli, aztán ment Isten írjába, és megcsinálta az első metal zenekart a világon. Úgyhogy ez volt az értelme a fuvolának.
2: A fuvolá az utatokban maradt.
1: A fuvolából fordított kereszt lett.
2: És egy picit mélyebben szólt.
0: Lényegében a Brian Jones egyedül a 67-es Dire Straits Majesty's albumon kapott, lényegében azt ő rakta össze, vagy az ő világát tükrözi. Alapvetően abból született, hogy a Beatlesnek a borsörmester után az volt, akkor mi is gyártsunk egy ilyet. Ez általában nem szokott jól elsülni, amikor mi is gyártsunk egy ilyet. Megpróbáltak Beatlesként játszani, hát ez nem jött egyébként össze. Nekem kifejezetten kedvencem az a lemez, mert tényleg. Én szerettem.
1: És miért? Őszintén érdekel.
0: Azért, mert van benne alapvetően a Stones-ság, tehát érzem benne azt, hogy ez a Rolling Stones, de mégis azt látom, hogy megpróbálnak kilépni a keretegiből, elmozdulni a pszichedelia irányába.
1: Mert a She's a Rainbow-val abszolút védhető, szerintem az a top 10 Rolling Stones számba, vagy 15-ben benne kéne lennie, és az ezen van, ugye?
0: Igen, igen.
1: Az csodálatos ez a szám.
0: Meg szerintem csomó jó kis szám van rajta, de nem volt siker. És persze lehet az, hogy az igazán nagy Stones tétre jön, kellett ez a bukás, mert akkor itt ugye a Brian Jones, mondjuk így, hogy hogy hívják, ez zenekarvezetőként megbukott.
1: Hát egy ilyen Schuster Lóri.
2: Igen, az mindig kell az elején, a korai szakaszban, az egyébként rendezőknél is így van. Kell egy korai bukás, egy ilyen korai ilyen akkor most mindjárt vége.
1: Igen.
2: És akkor utána jön egy ilyen, tehát azért, amikor rendezők a harmadik filmjükkel futnak be általában.
1: Igen.
0: Akkor itt az Anita Pallenberget, a Brian Jones-nak a csaját, akkor a kicsit lenyúlta, akkor ez egy új belső konfliktus az
1: ezt. Ez amúgy nagyon érdekes ebbe az új számba is, hogy mindegyik csaj, aki szerepel ebbe, úgy néz ki, mint az Anita Pallenberg, fiatalon most ebbe a 2026-os klipbe, nézzétek majd meg, és ráadásul olyan is a rendezői koncepció, hogy a végén így húzza a lépcsőn föl a csávó a csaj a csávót, és így meghosszabbodik mindig plusz egy ilyen Anita Pallenberggel. Úgyhogy valószínűleg nem múlt el az a feszkó.
3: Beszélik.
2: David Lynch, hogy mindig ugyanazokat.
1: Mindig ugyanaz.
0: És hát Brian Jones pedig elmélt a kábítószerek világában, és képzeljük azt, hogyha valaki mondjuk Keith Richardshoz képest drogozott sokat, 68-69-ben, az egy elég jelentős mennyiséget végül a belencébe.
1: Te szerintetek így halt meg?
0: Hát vannak erre egy ilyen összeesküvés.
2: Készült egy film, azt hiszem Stone
1: című. Stone, láttam.
2: Én is. Azt mi Papszabékkal néztük még.
1: Szerintem jó volt.
0: De egy ilyen igazi B-film, nem?
2: nem kisfilm, inkább úgy mondom, úgy, kisfilm. Úgy, nem, nem úgy kisfilm, hogy
3: olcsó
2: hanem ilyen radar alatt repülő film. Tehát nincs sztár, nincs nagy név a filmben, de pont ez kell a Stones rajongóknak. Tehát akit érdekel ez a sztori.
1: Hát meg ez a kirúgás, az ott nagyon nagy az a doma.
2: Az, hogy ott, tehát az, hogy gyakorlatilag egy ilyen banális körülmények között halljuk a csárgát.
0: Jó, de igazából mondjuk a Rangers-nak a távozás olyan volt, mint a Sid Barrett a Pink Floydban, tehát hogy így amikor egy, na akkor te ugye konkrétan, amikor már ugye annyira bal és annyira nem tesz már hozzá, vagy annyira kockázati tényező a fellépéseken, hogy így egyszer csak a zenekar tagjai azt mondják, hogy te akkor fölvegyük most a felvétel
1: előtt. You're fired, cock. Ezt mondta Keith Richards, neki ez megvan? You're fired, cock.
0: Ja, igen.
1: Ezt mondja.
0: És akkor így kirakta. Na most de akkor innen jön, ugye még Taylor lesz ugye az új gitáros, szóló gitáros, és akkor egyfelől szerintem ez a Rolling Stones időszakának mondjuk így való a csúcsa.
2: Igen,
0: a koncert felépéseken mindenképpen, mert egy igazi gitárzseni kerül az együttesbe, egy fiatalabb gitárzseni, a Mick Taylor.
2: Megbízhatóbb ember.
1: Amíg át nem szakadt az orra.
2: De, sajnos.
0: De ugyanakkor viszont előállt azért, hogy a Kizicsár azért szerette a Jimmy Reedet, és az volt az ő nagy inspiráció, hogy egy együttesben, az EU együttesében ne szóló gitáros és ritmus gitáros legyen, hanem két egyenrangú gitáros szerepeljen, hogy feleselgesenek egymással.
2: Hát a mai napig a Menzel Stones koncertet, ugye a két gitáros azok így, tehát nincs aláfölé rendeltség, és nem egyszerre szólóznak, és beszélget a két szóló. A két szóló egyszerre.
0: Csak ez nem jött össze, mert egy annyival jobb képességű zenész érkezett a Mick Taylorral a zenekarban. Ha megnézzük, tehát az a 69-től a 75-ig volt talán a zenekarban.
1: Igen.
3: Akkor jön a Rollywood 75-ben.
0: Az akkori koncertfelvételeken...
2: Ez már Rollywood valósul meg, amit mondtam.
0: Igen, de az akkori koncertfelvételeket olyan szólói vannak a Mick Taylornak, és azért amikor koncert közben a reflektor, ugye a Mick Taylorra irányul, és a kisztítsátot a sötétben, ugye rippes gitározik, azért biztos is volt benne valami típusú frusztráció, hogy nem rámegy a reflektor.
1: Én egy picit azt érzem benne, ami, én nagyon szerettem ezt az időszakát, a Stones-nak turnéba, Exile, mindent, tehát nagyon szeretem, hogy tudod, ez a kibővülnek mindig a bandák, tehát ott is mondjuk a Joe Cocker, már talán akkor éppen szegény rosszul van, de hogy így akkor lesz fúvós, szaxi, három vokál, még gitár, tudod, és egy ilyen nagy, ilyen West Coast, vagy nem tudom, minek nevezzük, ilyen amerikai hatás, és akkor megyünk el.
2: Én meg a Gaspel,
1: sok
2: ember.
1: De nagyon nagy power.
0: De akkor most téged mint zenészként
3: szertartás.
0: Megkérdezek, hogy ez valójában nem mindig egy pótcselekvés, tehát nem olyan a... Tehát mindig, amikor...
1: Hogy unatkozol?
0: Amikor a vonósok megjelennek egy pop-rock együttes életében, akkor az már az van. Akkor már azt jelenti, hogy már válság van. Tehát ott lehetett tudni, a Kispel és a Borznak hamarosan vége lesz, amikor megjelentek a vonósok a koncerteken.
1: Én nem tudnám azt cáfolni, hogy amikor turnézol valakivel, vagy valakikkel mondjuk 10-20 évig, akkor utána meglátsz egy új szaxist, aki még nálad is többet szív. Nem egy jó felütés, mondjuk a Keith Richards-nak a haverja ugye a Stones-ba, akivel utána tudtak lógni. Tehát ez eleve a sleppesedés az egy nagyon érdekes témakör. Amikor te először mész így 2-3-4-5-en a zenekar, meg aztán a menedzser, és aztán hirtelen lesztek 10-20-100 ezeren. És akkor tudod, nézd meg ilyen, láttatok ilyen Stones öltözős izéket, hát egyrészt magunkra ismerek benne, másrészt meg tényleg az van, hogy egyre több barát és zenész, és ebbe szerintem megvan az is, amit mondasz, hogy ilyen új lekötni, meg hogy nem biztos, hogy már az a formátum, de közben meg ezek azért kihívások. Tehát, hogy nem volt, tudod, a Stones-os, nem tudom, nagy fúvós támogatás mellett nem lehetett azt mondani, hogy jó, hát már volt 150 zenekar, aki ezt csinált. Aztán most ezután mi lesz? Szintetizátorok? Tudod, és így igen, az lett. Ahogy mindenhol ez van. Most már talán viccesebb azt látni akár kortárs zenekarokon, bármelyikkel rajtunk is, vagy a kortársainkon is, hogy azt az evolúciót tudod bejárni, amit ezek a zenekarok kijártak. Mert most ez a rendszer, ezt viszont ők találták ki.
0: És akkor ezzel együtt egyébként, hogy ugye a Mick Taylor érkezett, és alapvetően a legerősebb lemeg ugye a Beggar's Banquet, akkor a Let it Bleed, ami egy provokát, tehát ugye a Let it Be-re egy fajta válasz.
1: Meg hát az Aftermath-t azt szerintem azt jó, hogyha berakjuk.
0: Igen, az is.
1: Az erős.
0: És hát akkor a másik is, a kettő is, közte ugye a kedvencemet, hogy a Majesty's
1: Requested. Ja igen, Satanic
2: Sticky Fingers.
0: Szerintem, hogy a Sticky Fingers az a legjobb lemez. Az Exile Main Street, tehát ugye dupla lemez. Tehát a dupla lemez...
2: Az az illusionjük.
1: Igen.
0: Abból egy nagyon erős lemezt lehetett volna összerakni, de azért nagyon sokat töltelékszám, vagy a felejtető szám. A Kizicsász is azt mondta, hogy négy, vagy három vagy négy számot tudnak koncerten eljátszani, ami koncerten előadásban működik, a többi pedig nem felejtető. Úgy, így, jó, valamiért az egyik csúcsnak tartják, de...
2: Hát igazából ez minden ilyen nagyobb lélegzetvételű lemezre, vagy ilyen dupla lemezre pláne igaz, hogy ilyen tehát van kétharmad töltelékszám, és akkor van mondjuk hat.
1: Meg gondoltok bele, én azon sokkolódtam, hogy pont ez volt az jó, hogy erről beszélünk, ez az egyetlen lemez, amit megnéztem, hogy 72 vagy 72-es?
2: Az Exile?
1: Igen.
0: 71-es. 73-as. 73-as.
1: Igen. Na, 73-as.
0: Nem, 72, mert 73-as a
1: Gócercap. És akkor már 10 éves az zenekar, és mögöttük van már nem tudom, 10 lemez, vagy 11. Tehát, hogy azért abban is...
3: Évente egy, igen.
1: Tehát, hogy azért abban is érdemes ilyenkor belegondolni, hogy mondjuk nem tudom mi is most, amikor pénteken lementünk a Fishing on Orphűre, és játszál 60 percet, hát akkor nem tud, és nekünk nincs 10 lemezünk, hanem csak 6 lemezünk van, és már akkor is óriási szívás összerakni úgy. Tehát, hogy ezt most nem arra mondom, hogy védjük azt, hogy töltelékszám, bár mi is szeretünk töltelékszámot. kell a cinkkel káposztában töltelék is, nagy uram.
3: Ezért fontos a feldolgozások, hogy ne egy hentes csinálja.
1: És utána egy jó feldolgozás. De nem, szóval, hogy az brutál, hogy akkor már mi van mögöttük, ha csak azt megnézed, hogy rakj össze egy 90 perces setlistát abból.
0: Egyébként most, hogy készültem perfekcionista módon, nem csak Földes László Hobuk, vagy Földes László Hobó Rolling Stones
1: könyvéből. Nézd rám, ha tőlem kérdezem.
0: Hanem az a...
1: Nézd a szemembe, bazd meg!
0: Akkor a Rolling Stones interjúkönyvből, hogy a Kiszicsász mondta, hogy megutálták a Led Zeppelint, mert a Led Zeppelin előtt ilyen 50 perces koncerteket lehetett adni.
1: Ja,
0: és
1: igen.
0: Akkor az volt a standard. Igen. Jött a Led Zeppelin, ahol olykor Jimmy Page mondjuk itt egy 40 percre elszállt szólóval, és akkor két órás koncerteket adtak, és onnantól kezdve a két órás Led Zeppelin koncertek lett az etalon, amiért mi fizetünk. Ezek után 50 perccel ne szórakozz velük.
1: Így van, és ezzel nagyon tudok menni. Bocs, egy kiegészítő, amikor a szerencsétlen Dave Grohlnak az volt, hogy Foo Fighters eltörte a lábát, és végignyomta a bulit, és utána az ilyen komolyabb rockstar, akik mondták, hogy ne szivass már. Akkor mostantól nekünk is végig kell nyomni, eltörik a lábunk. Ez van.
0: Ja, hát ez a nagy hősök, mint a Mésző Kálmán, amikor törött kézzel végigjátszotta a válogatott mérkőzést. Onnantól az a referencia.
1: Igen, precedens jobb.
0: Ja, de hát, hogy az a lényeg, hogy a 60-as években még 50 perces koncertekkel le tudhattad ezeket, de amikor jött a Led Zeppelin, onnantól már két órás húz kellett adni.
1: Ezt tudtam én.
2: Hát ez Stones azért, tehát Madridban is azért két és, meg emlékszem, Prágában azért két és negyed órát, azért szünet nélkül. Oké, volt egy két dalos szünet, tehát amikor Richards jön a számaival, akkor mindenki elindul sörért.
1: Néha bekezdi a másikat. A Happy Nail
2: You got the silver. You got the silver, az egyik mindig, igen.
0: Most aztán lezárjuk ezt a koncertozottságot, de amikor Robert Smithnél olvastam azt, hogy a Cure ilyen nagyjából majdnem három órás sókat ad. De azért, mert a Robert Smith egyszer gyerekkorában befizetett valami koncertre, kapott valamilyen, nem tudom, 50 perc egy szarságot, a minimumot, és annyira felkúrta magát, hogyha ő egyszer
1: akkor ott,
0: sztár lesz, akkor ő tényleg kiszolgálja a rajongókat.
2: Na, kérem szépen, a másik,
0: nagyon fontos, hogy azért két dolog, hogy ekkoriban a Rolling Stones a 70-es évek elé már nem Nagy-Britanniában működik, mert a munkáspárti kormányok progresszív adórendszer előtt.
2: Ugye, low taxes.
0: Ugye, Franciaország.
1: És erről a Beatles is, ugye, Revolver lemez, Taxman című dala.
2: Ez is annyira Beatles. Franciaországban beköltözünk egy kastélyba. És ott veszünk fel egy albumot. Vagy kettőt.
0: A másik, hogy...
2: Csak azért, mert ott nem akarunk adót fizetni otthon.
0: És a következő probléma, a drog problémák, letartóztatások, hogy azért csökken azon országoknak a száma, ahol mondjuk lehet alkotóilag működni. Így jutnak ki mondjuk Jamaikában, az 1973-ban fölveszik a Goated Sub című lemezüket. Rajta az NG-vel, ami...
1: Igen.
0: talán az egyik legismertebb. Tehát a nyálas, szerintem én imádom az NG-t, én nagyon szeretem. Nyálas dolog közül az a
3: Angela Merkel választási dala volt.
2: Ezeknek a I enjoy. Tehát ezeknek az amerikai kirúcsolásoknak azért masszívan volt a Richard részéről a szakmai hátterés. Tehát ő azért azt csinálta, amit
0: a... Azt hittem, hogy a kábítószer nem utaz.
2: Nem.
0: A fülnél azért kemény
2: ember. Azt helyben van, azt nem kell vinni, tehát az ott van.
1: Szakmai. Szigorúan szakmai.
2: Az előtte Ginger Baker, ugye ez a krém, de sokszor eltűnt, és
1: elment
2: Afrikába, és akkor tanulmány ezt a különböző ilyen
1: megint hát a Kodály
2: metód. A perifériáknak a hangzásvilágát, amit ő szépen puttonyába belerakott, és hazahozott, és belerakta a saját zenéjükbe. És tehát a Richard is ezt csinált, tehát ő gitározott, gitározni is ment ezekre a helyekre, nem csak...
1: Hát meg még emlékszel a marrakesi incidens, ugye még a Brian Jones-szal, ahol ugye az Anita Pallenberg kicsit meg lett forgatva az asztalon, és abból jön a nagy összeveszésük. Hát ott hódítja el a Keith Richards a Brian Jones-tól az Anita Pallenberget Marrakesbe.
0: Egyik cimborám azt mesélte nekem, hogy Marokkóban van egy Jimi Hendrix City nevű város. Na, hát ott az adófizetési morál az igen alacsony lehet, ha már az adókról van szó. Jó, és akkor itt ugye 75-ben ugye a Mick Taylor kilép a zenekarból, mert azt gondolja, hogy elnyom. Akkor még téged megkérdezek, nem tudom, hogy nálatok, hogy van az egyes daloknak a szerzői jogi kreditálása, mert azért szerintem hatalmas feszültség lehet minden zenekarban, vagy jó, nem. Az a zenekarokban,
2: ahol
0: konkrétan pénz van egyébként a dalokban, tehát, hogy itt... Ronnie Wooddal volt most beszélgetés, tehát ugye amikor 75-ben elkészül az első konkrétan vele fölvett lemez, ugye a Black and Blue, ott megjelent egy dal, hogy szerzők Keith Richards, Mick Jagger inspirálta Ronnie Wood. És az, hogy basszátok meg. Mert a lényegében egyébként ő volt az, aki kitalálta az egész dalt, de hogy te új vagy, nem. De mi majd összerakjuk. És itt monopolizálta a Richards és a Jagger a dalokat, és akkor ugye a lóvék ugye náluk landoltak. És azért hogy jön egy ilyen dalírás ebből a szempontból? Mert ugye a Pink Floydnál szintén hatalmas problémák voltak ebből, amikor a Roger Waters magának dedikált konkrét albumokat, no azért a Gilmore-nak a gitárszólói, meg a gitárjátéka nélkül nem lettek volna azok a dalok olyanok, amilyenek.
1: Igen, ezek nagyon-nagyon nehéz kérdések. Én egy itthoni vicces példát, vagy vicces, nem tudom, minek mondjam, példát szeretnék mondani, hogy amikor megírta a Brody meg a Szörényi az István a királyt, akkor ők amúgy nagyon korrekt módon oda mentek minden szereplőhöz, a Márta Pistától kezdve a Deák B. Gyuláig, hogy akkor mit... Igen, és akkor Gyuszi Bát megkérdezték, hogy figyelj, szeretnél most kérni, nem tudom, 50 000 forintot, tehát egy Trabant, vagy kislakására, vagy nem tudom, az akkor mennyi volt, vagy 100 000-et, vagy kérsz jogdíjat, és akkor mondta a Deák B., én a pénzt szeretném kérni. Tudod, tehát, hogy lehet ezt így, és tényleg pénzt kértek, és ezért az István a királynak a jogdíjai mai napig amúgy a szerzőkhöz és azokhoz megy, akik akkor kértek. Az énekesekről tudom például, hogy nem kértek akkor a Wikidál meg a többiek, mindegy. És alapvetően az van, hogyha valaki bekerül egy zenekarba, akkor a szerzőjogról fogalma sincsen. Tehát azt se tudja, hogy mi az. Tehát szerintem a Ronnie Wood is valószínűleg lehet, hogy még a Faces-be nem tudták a zenekari társaival, hogy ez mi a francról szól. Bár az angoloknál már akkor is egy elég erős jogvédő volt, meg itt Magyarországon is, tehát itt is már 70-es években lehetett kapni jogdíjakat, de így nem tudták az emberek, hogy ez most mi, meg miről
3: mondjuk
1: szól.
3: A mértéket azért...
1: A mértéket,
3: egy
1: igen.
3: Mély légzési szünetet tartanék.
1: Igen,
3: az
1: de aztán voltak olyan jellemző sztorik, hogy akkor a menedzserek beleírták magukat a szerzői jogba, a zenekarvezető az dupla gázsit vett fel, tudod, nem tudom, ilyenek. És akkor ezekből tanulva, és ezért mondom, hogy ezért is nagyon fontos a Stones-nak a sztoria, mert ők iparág kialakító zenekar. Tehát ők alakítanak ki standardeket, ahogy a Led Zeppelinnél is mondtad, hogy a 2 órás koncert, vagy így kérünk előleget, vagy olyan biztonságőr, vagy nem tudom. Tehát a Hells Angels-ről is amúgy valószínűleg az Altamont miatt majd érdemes így röviden talán beszélni, vagy nem. Mindegy, egy szó, mint száz. Mi, amikor elkezdtük a zenekart csinálni, és az alapító tagság nálunk 10 évig együtt volt, akkor az elejétől kezdve mi elég sokáig tartottuk azt, hogy egyenlően kapott minden zenekari tag. És amikor ez felborult, akkor utána már nem. Úgyhogy ez a válasz.
0: Itt most akkor menjünk a 70-es évek végére, mert azért, hogy 70-es évek középen, ezt mondhatnám, az egy alkotói válság van a Rolling Stones-ban, amit saját maguk is tudomásul vennek, tehát a It's Only Rock and Roll, But I Like It, az egy igen, az egy, az egy igen, igen,
2: az őszinte. Az egy vékony könyv lesz a 70-es évek. Függelék.
0: Az egy, ugye, a Gizli Csert maga mondta, hogy Gizli Csert maga mondta azt, hogy neki kimaradtak 70-es évek, ugye nem emlékszik rá.
2: Túl sok mindenre nincs is mire emlékezni igazából, tehát az nem volt egy jó korszak, ugye?
0: Az eleje az erős volt, de azért Ronnie Woodnak az érkezése, az nem jelentett egy ilyen alkotó inspirációt, mert azért hát nem egy alkotó hapsiról van egyébként szó, hanem egy jó fejről, meg aki...
2: Ajánlom a Ron Wood-dal kapcsolatban, ajánlom az Élet című Keith Richards memoárt mindenkinek, az egyik legcsodálatosabb memoár, amit életemben olvastam. Ott mondja, hogy figyelj, két csávó volt a végén, akit így meghallgattak, és mondja, hogy a másik volt a jobb. Tehát másikkal tudtak jobban, de Romwoodot azért vették, mert brit. És tehát vegyük tudomásul, hogy ez egy brit banda, és azért vették föl a Romwoodot, mert brit.
0: És Romwood maga választottak azt, hogy onnantól kezdve az apja mindig úgy mutatta be a fiát, hogy Ron Wood a Rolling Stones-ból. Tehát, hogy nagyon büszke volt a fater.
1: A Faces az egy fontos zenekar előtte. Tehát azért Ron Wood...
0: Ross Stewart zenekarában zenélt, nem?
1: Tehát az a Faces.
0: De hogy azért a Ross Stewart zenekara az nem a Stones-nak a világa, nem? Tehát sokkal inkább populárisabb
1: világ. Hát azért az ulelá, meg ezek a lemezek, az teljesen Stones vibe. Uh-huh. Csak jobb az éneklés. Bocsánat.
3: Hát mi csak nem énekes frontember.
1: Igen. Én nagyon szerettem Faces-t, hogy lehet elfogult
0: vagyok. Ami egy nagyon fontos váltás jelent, és még csak cáfolja, hogy Rolling Stones nem tudott volna megújulni, hogy 70-es évek végén Mick Jagger New Yorkba költözik, és itt ugye Some Girls 1978-ban elkészül, amin a diszkó nagyon érezhető, tehát hogy a Miss You.
2: Igen, ugye ez az időszak egyébként, amikor a Jagger egyszer elkezd egy olyan viselkedés, egy olyan útkeresést, ami nyilván a Richardsnak a háta közepére kíván.
0: Hát teszi az alkotói vezérlést.
2: És ez a 80-as években is felerősödik a Stonesnál, hogy megpróbál a Jagger az éppen futó trendekbe így egy kicsit Stonesosan belekapcsolódni. Megpróbálja a diszkót.
1: Aztán kicsit felnyomik is eddig.
2: Utána megpróbál egy teljesen olyan hangzás, mint a Dire Straits.
1: Igen.
2: A 80-as évek elején.
3: A Pássák lemezein.
2: A Jagger teljesen ledobja ezt a blues irányt, és nyilván ugye itt kezdődik a feszültségek a Richard és közt. Ez szépen van írva.
1: Amúgy most ez kicsit out of the box gondolkodva, hogy ez amúgy egy tök nehéz dolog nálunk is, vagy bármelyik zenekarnál. Tehát, hogy úgy, hogy egy ilyen kapitalista rendszerben van beleerőszakolva az, hogy te folyamatosan egyre több embernek és játsz, és legyél releváns, és nem tudom, tehát te nem tudod azt megcsinálni, és azon a szinten, és úgy élni, és abba hagyni. Értem azt, hogy tudni kéne méltányosan megöregedni, és de hogy azért szerintem egy ilyen óriás zenekar esetében, amikor ők még a csúcson vannak, és nem az van, hogy 70 vagy 80 évesek, mint most, amikor nem azt várom, hogy a Rolling Stones megmutassa nekünk, hogy ma mit jelent a rockzene, hanem így kurva jó, hogy
2: játszad,
1: és csináljad már! de hogy így zenekarra szerintem marha nehéz, hogy tudod, hogy emberek erről beszélnek majd valahol, meg hogy mozgatod az embereket, mit csinálsz, és egy tök nagy feszültség ez, és én is azt érzem bármelyik zenekaron, vagy magunkon is, és most ezt mint frontember mondom, hogy én is néha hajlamos vagyok abban, hogy na, ez most ilyen fasz, nem csinálunk valami ilyesmit, tudod, tehát, hogy van ez a fenyőmikisedés, most ezt így jó értelemben mondom, mert a fenyőmikisedés tényleg nagy tisztet neki, mert szerintem egy óriási karrier van mögötte, azért a fenyőmikis eljut egy beat zenekartól a mindenféle break baromságokon túl egy marha jó rock and roll zenekarba, amivel egy tényleg zseniális dalokat tesz le, csak hogy milyen útkeresés.
0: Kénytelen vagyok hivatkozni azt az adásunkat, ahol a magyar buli számok kapcsán beszélgettünk fenyőmikisedésről, a Hungariáról és a Limbóról. Aztán Bezsegyit, ami ott volt, amik lényegében. Tehát az adásom Fischinszkieként, vagy Fenyő Miki Fischinszkieként, tehát egy konkrétan egy ilyen népügyészi szerepben ítélt el.
1: Maradjanak
0: Fenyő Miki volt az, aki sose gondol soha semmit se, hanem hogy a Hungária elindult, mint mint egy ilyen népi együttesként, egy ilyen tényleg konkrétan egy ilyen népi folk együttesként indult. Az,
1: meg koncert a Marson, meg ezek.
0: Aztán utána a Rockabilly, na mindegy. Hallgassátok meg az adásunkat.
2: Meg igazából ugye Jaggernél ez csak fokozódott, aztán ő
3: nem, mert a saját albumain ezt így próbálta kiteljesíteni, ezeket a nagyon trendi.
2: A Jaggernek voltak olyan minták, mint mondjuk David Bowie, akit időről időre betettek filmekbe, ahol kurva jókat játszott. Tehát volt aki...
3: Nicholas Hoegner.
0: Jagger azért nem olyan jó színész, mint a David Bowie.
1: Viszont a közös számuk.
2: És a Jagger
3: megtörtént, és mi hagytuk.
2: A Jagger is benyomatta magát a Free Jack című 1992-es gyakorlatilag nézhetetlen szintű filmbe, mert ugye szeretett volna még egy irányba indulni.
3: Be tudta hozni a Barclays-től a pénzt.
0: Neki már a 70-es évek elején egy Ned Kelly filmben szerepel.
1: És körülbelül
2: a 90-es évek közepére Mick Jagger megértette, hogy a Rolling Stones-on kívül neki nem nagyon terem babér. Tehát és szépen visszahúzódott egyébként helyesen, és akkor megint jött egy ilyen nagyon jó energia hullám a Stones életében, hogy akkor megint mi vagyunk, hogy akkor mi vagyunk a Stones, és akkor csak a Stones vagyunk.
0: Az biztos, hogy tehát a Stones kapcsán mondjuk el, ugye az Andrew Oldhamet, a klasszikus ugye menedzsert, velük szakítanak, és saját magukat kezdik el menedzselni. És hogy a Jagger az mennyi résznél van. Tehát, hogy milyen jó üzletember, milyen menedzser, mennyire agyas faszi ebben az egész rock világban, önmagában a logónak a kitalálása, tehát a Rolling Stones nyelv. Az, hogy fölismerő üzleti érzéket, hogy pólókat lehet kiadni. Tehát,
3: merchandise.
0: Igen.
1: Ez a... Mindenhozott angolosan merchandise.
2: Hát én ott is George Lucas-t kopította.
1: Igen.
0: És azért a...
3: Pedig akkor még, mert Lucas még egy ilyen főiskolás volt.
0: És akkor itt a 80-as években, ami alapvetően azért a Jaggernek a újító törekvéséről szól, hát azért vannak olyan klasszikusok, hogy mondjuk a Tattoo lemez 81-ben, az inkább azt összekaparták, amit itt-ott megmaradt, 70-es években nem került albumra olyan dalokat. Érdekes, hogy a Start Me Up-ról korábban azt gondolták, hogy két lemezre nem tették föl, mert azt gondolták, hogy nem fér föl. Aztán mégis, hát
2: aztán az utolsó nagy sláger. Aztán a Windows 95-nek lett
1: az. Figyelj, ez nem lett...
0: az a Rolling Stones világnak a vége.
1: Nagyon nehéz dolog, hogy csak egy példával élve, hogy a Vigyél el, az egy kidobott LGT ötlet volt, amit ők nem akartak megcsinálni. Most az a dal, az persze, hogy végtelenül nagyobb magasságba került a Katona Klárival, de hogy azért az nem egy szardal. Tehát azért ezt elfogadtam. És szerintem egy zenekar magáról, amikor ő ír egy dalt, akkor ezt nem tudja eldönteni, és bármelyik zenekarnál nálunk is az van, hogy megvalósult mondjuk 120 dal, és nem valósult meg 450 000, most mondtam egy számot. Tehát, hogy a kettőnek az aránya az iszonyatosan nagy.
0: Ugye most én még egy klasszikus meg kell említenem, a gyerekkoromból az Új Reflektor magazinnak az zenéje volt.
2: Ilkei Csabával.
0: Ugye az Undercover That Night című ugye dal 1923-ból, az Undercover.
3: Undercover of the Night. Igen.
0: Na, az klasszik, és azért ott azért hát a 80-as évek hangzása telibe kapta a Stones.
3: Persze. Meg hát maga az egész München Sound, tehát hogy ez a Giorgio Moroder és köre, ugye ez a teljesen elektronikus váló zene, és maga az, hogy a szintetizátor ugye a 80-as évek elejétől gyakorlatilag így leuralta egyrészt európai szinteret, illetve hát a részben New Yorkot, meg a Bobby Orlando, meg a chicagói diszkók világa, tehát hogy ott azért már elkezdődött tényleg ez a fajta népszerűsödés, és hát nyilván ugye a Stones is úgy gondolta, hogy hát nem hagyhatják ki, és hát ugye mindenhova belerakták, csak hát nem ugye a legfrissebb fejlesztéseket, hanem mondjuk azért egyel vagy kettővel hátrább mentek, tehát hogy még az Undercover of the Night-ban az ilyen Oberheim szintik vannak, amik a 70-es évek közepén voltak menők, tehát
1: ja.
3: Az egy abszolút egy ilyen anakronizmus, meg a 80-as évek, 82-83, amikor kialakulnak úgymond a 80-as évek, és még akkor is egy ilyen 70-es évekre való visszakacsintás.
0: Beszéljünk kicsit a Bill Wymanről, a basszusgitárosról, tehát amikor nézegettem a Stones fellépéseket, mindig azt láttam, hogy egy nagyon kényelmetlen érzi magát a faszit.
2: Igen,
0: tehát,
2: egy kőszoború figura, aki mindig egy picit
0: így lemogott. Tehát belerángattak valami, igen, valami buliba nem akar
1: neki is van venni. Valami borzadály szóló lemeze, amin ilyen nagyon vicces számok vannak.
0: 1993-ban lép ki, azt hiszem, az együttesből.
1: Igen.
0: Én nem tudom, hogy igaz az a legenda, hogy tényleg úgy utált repülni. És hogy,
2: tehát,
0: hogy,
2: hát tehát, akkor nem a Stonesborne van a helye.
0: És akkor ő már nem bírt egyszer ezeket a világkori turnékat, amik pont
3: a ugye... A Stonesborne repült.
0: Ugye a Sirius 89-90, tehát ugye akkor a hatalmas turné, de akkor koncertezek össze, hogy Japánban, de akkor egy hatalmas turné van, és akkor abból lett neki eleget. A világkori turné általában jól szét tudja cseszni a zenekaroknak.
1: Hát az a sima turné is.
0: Az életét. Ugye a Depeche Mode-os erről beszélni.
1: Nekem még az jutott eszembe, bocs, hogy így belevágok, hogy nekem amúgy apukám felől jött talán inkább az a nagy Stones fanság, tehát hogy gyerekkoromban is hallottam, és akkor így felzárkozom, és akkor ott van kb. A vége, amit most mondtál, ilyen Tattoo You, Steel Wheels talán, óriási lyuk, és aztán amikor a Doom and Gloom-ra emlékeztek?
2: Hogyne, 2012 vagy
1: és akkor már megvan a zenekar, és akkor mi már az A38-on azt játsszuk, amikor megjelenik. Tudod, és akkor az egy ilyen óriási összekapcsolódás volt, hogy igen, azon szerintem ott voltál.
2: Utána mentem Mexikóba a ti koncertetekről, bassz meg.
1: Igen, hogy nekem az új Koristons már, nem tudom, ez melyik lemez volt, az a Doom and Gloom, vagy grr, vagy valamilyen ilyen turné volt, igen, nem
2: igen,
1: tudom.
2: Igen, gorilla volt.
1: Igen, és akkor már nem volt annyira, tehát nem volt teljes lemeznyi új dal, hanem inkább csak így bedobáltak. De az a Doom and Gloom az akkor viszont úgy, hogy mi a kortársaikat hallgattuk inkább, a Jack White és Black Keys, nem tudom, abban tökéletesen illett, és ez csak arra visszakapcsolva, hogy mondtál a Jaggerről. Igen, tehát nem tudom, azt ott kitalálta ki, de ott egy olyan cuccat adtak ki, ami így ezt playlistbe beleraktad, és ott van. És akkor is már minden

0: a turnényitó koncertre, ami már amikor először játszottak Charlie nélkül. Van egy fekete dobos, alapvetően megoldja, de tehát ki tudja, élvezhető, de valahogy, tehát az a fajta jazzes hanyagság, ami a Charlie Wattsra jellemző, az nem volt benne a Stones. De ezért jó a Stones, azért, hogy nem tudsz olyan dolgot kiejteni belőle, amit nem tudnál pótolni, mert pedig a mitológia általában arról szól, hogy ha itt valaki egyszer kiesik, akkor sosem lesz többé. Más volt, de működött, nem tudom a választani.
1: Ezért mondtam ezeket a kis emberi dolgokat, hogy a Tony Iommi-nál, hogy le vannak darálva az ujjai, és azért is szól úgy, mert hogy levágtak.
2: Érzékeny volt az újbegye?
1: Nem, effektíve valami Birminghamben valami gyárba dolgozott, és levágta ezért, és ilyen mindig meg kell tépíteni az ujjait buli előtt. És ezt most csak arra mondom, hogy a Charlie Watts és mi azon nagyon sok dobosunk, főleg nagyon jól tudja utánozni ezt a darabos játékát, és attól a Charlie Watts az tehát a Charlie Watts tud csak úgy szólni, hogy a Charlie Watts, és ez ugyanígy igaz a Ringóra is, akit rengetegen fikáznak, meg támadnak, hogy így dobol, vagy úgy dobol, erre meg azt mondom, hogy játszd el. Tehát tényleg, amikor az öreg ródok mondják, hogy a kezedben van a szand, az tényleg igaz. Tehát, hogy tényleg ő vele tudott úgy lélegezni a Stones, hogy kicsit mindig elé játszottak, aztán mögé, és így swingel mindig, és attól lesz olyan.
0: Ez pontos, ez nagyon pontos.
2: Hát legutóbb mi Ringót rehabilitáltuk, abban legalábbis a magyar közönség előtt ilyen László Robert pontos, aki emelte Ringónak a nagyságát, és hogy valójában milyen fontos. És ugye cáfolta azt a John Lennon-nak tulajdonító tézis, miszerint ugye Ringó még csak a Beatles-ben sem lett volna legjobb dobos. Kérdés, hogy meddig fognak még zenélni, meddig nyomják?
0: Hát sem, meddig.
3: Még egy pár év van benne.
0: Figyelj, 20-ast azért tenni.
1: Azért egy, még egy ciklus benne van.
0: Ugye a kisztisáltak az ujját, nem tudom, hogy azt láttátok, tehát olyan gyulladásai vannak, ja, igen, ami ugye nem lehet műteni, és gyakorlatilag ugye a Jagger mondta, hogy ő készen áll, hát de Richards mondta, hogy ő viszont nem, mert nem tud játszani. Nem tudja már a húrokat úgy megfogni. A legutóbbi turnén is, ugye a 2023-as turnén is már mondta, hogy a technikáját meg kellett változtatni azért, hogy egyáltalán le tudja fogni a hangokat.
1: És én mondjuk azt is állnám, hogy csak áll.
0: Eltett 3 év, és azóta ez csak romlott. Plusz az öregség.
2: Jó, hát ahhoz képest, hogy már a 70-es években halálhírét keltették. Nagyon...
0: Ide elgondolkodunk, hogy milyen világot hagyunk Keith Richards-ra.
2: És azért, csak egy kicsit tisztegyünk a Pali előtt, a Keith Richards előtt, meghallgattam egy interjúját, 90-es években készült elején, és ott rákérdezett riporter arra, hogy igaz-e, hogy konkrétan tényleg ugye van ez a vércsere, hogy lecserélik, azért tényleg, hogy lecserélik a vérét, és akkor erre az Keith Richards azt mondta, hogy ezt a véremet apámtól és anyámtól kaptam. Nem cserélném el semmire se. És ebben benne van a kiszicsertság.
0: Ez a legendárium,
1: meg mi érzem, hogy csávók azért ezek.
0: Meg, stb.
1: Persze, mi érzem, hogy csávók.
2: De az ténylegesen igaz, hogy késért támad Donald Trumpra?
0: Igen.
1: Csak egy záró gondolat.
0: Igen. Tehát ez CNN interjú. Amit átküldtem ugye a nektek.
2: És akkor tegyük mellé, viszont Václav Havelt mennyire kedvelte.
0: Ó, igen, és kéne még egy óra, hogy erről beszéljünk.
2: És sajnos. Akkor itt azért most talán aktuális is Magyarországon, hogy milyen lesz a következő köztársasági elnökünk, hát egy Václav Havel típusú figurát ugye mi is szeretnénk, hálásak lennénk érte. Mert Keith Richards mondta, hogy ugye Havel meghívta őket, és hogy egyszer csak azon kapta magát, te jó ég, milyen jó fej, egy elnök el, polizom meg, haverkodom. Hát... irigyelhetjük őket. Köszönjük.
0: Hát ugye a kelet-európai bázis az Prága volt mindig is a Stones.
1: És ott láttuk. És befelejtsük el. Letnyányi Airport. Köszönjük.
2: Köszönjük szépen, ez volt a régen minden jobb volt. Laskapál, Balázs István, Hitáris Iván, magam Csundorik Péter voltam. És ezúttal a Rolling Stonesról beszélgettünk. Ajánljuk még mellé, hogy a legutóbbi a Beatlesről szóló adásokat és László Roberttel, és fogunk még zenéről beszélgetni. Mindenképpen ragaszkodom a Pink Floyd adáshoz. Köszönjük szépen, szervusztok.
0: Sziasztok.
4: Sziasztok.

0: kick it old school?
1: Yeah, kick it.

Check. FM 90.3. Tilos. Filter van. Péntek este, 10-től éjfélig, élőben a stúdióból. Vittorio Waxman műsora. Helyettesítjük. Extra vendégünk van. Nandi, a Sound Expeditor. Ő lesz a vendég szekcióban. És holnap pedig élőben hallhattok minket az alkotótáborban. Bér, Nógrád megye, Virágos puszta. Szerda óta megy. Mindenképp érdemes megnézni. Éjfélig élőben Filter, Jaffa Szörfa, majd Nandi élő. Jó vételt!

Thank you.